0: olyan eredményeket, amik újak, amik az egész emberiség számára hasznosak lehetnek, és hozzásegíthet minket ebben a közös harcban, hogy ezt a betegséget legyőzzük.
1: Én úgy mutattam be, hogy orvos, kutatóorvos. De amikor jöttem, láttam pacienseket, akik szintén itt voltak. Most kutatásokról beszél, most akkor ön orvos, vagy kutatóorvos, vagy kettő az egyben?
0: Igen, én orvosként végeztem a Semmelweis Egyetemen, most már jó régen, 1995-ben, több mint 30 éve, és akkor először a kettes számú gyermekklinikán kezdtem el dolgozni, daganatos gyermekekkel, mint orvos, és ezzel párhuzamosan kutattam az egyes számú patológiai és kísérleti rákutató intézetben. Majd a St. Jude Children's Research Hospitalban dolgoztam egy Fulbright ösztöndíj támogatásával. Ez az Egyesült Államokban van, ez az intézmény, és a világ legnagyobb gyermekonkológiai központja és kutatóközpontja.
1: Melyik város?
0: Memphis, Tennessee. Nagyon érdekes, hogy az alapító, aki megálmodta ezt az intézményt, Annie Thomas, azt szerette volna, hogy ez mindenki számára egyformán elérhető legyen, ezért...
1: Hogy akkor középpontba kell rakni, hogy innen is, onnan is?
0: Így van, hogy egyforma távolságra legyen mindkét parttól, a keleti és a nyugati parttól, és déltől és északtól, tehát pont Amerika közepére rakta ebbe a városba, ami egyébként...
1: Nem elég unalmas hely lehet, amúgy egyébként...
0: Ó, azért vannak érdekességek ott. Ugye egyébként ez az egyik, amiről híres, ez a kórház, a másik a FedExnek is ez a központja, mert logisztikailag ez a közepe Amerikának, tehát ez jól ki van, ez pont tényleg a közepe.
1: A FedEx egy logisztikai cég.
0: Igen, ugye egy csomaghordó tulajdonképpen szolgáltató, és a másik, amiről híres, az a Graceland, itt született és élt Elvis Presley.
1: Hát akkor minden róla
0: akkor,
1: szól.
0: Akkor mégiscsak a világ közepe, és van ott egy utca, a Beale Street, ahol pedig a blues elindult, tehát Tina Turner, ezek mind-mind ott indultak el, tehát van egy nagyon érdekes kulturális atmoszférája azért a helynek, de valóban egyébként nem olyan nagy város, de mégis ugye Nobel-díjasok dolgoznak ott, és egy fantasztikus kutatási környezetet biztosítanak, és tényleg ez a gondolat az alapítónak, hogy nem csak az volt a gondolata, hogy a amerikaiak számára legyen ez elérhető egyenlő távolságra, hanem a világ minden betegé számára, minden beteg gyermeke számára. Ezért ha belépünk a kutatóintézetbe, akkor látjuk a rengeteg zászlót, hogy hány országból voltak már ott betegek, mert az az alapelvük, hogy ha egy daganatos gyermek számára náluk elérhető egy kezelés, ami csak náluk elérhető a világon, akkor azt a gyermeket térítésmentesen kezelik.
1: De elég sokba kerülhet nekik, nyilván vannak támogatóik.
0: Emlékszem, egy külön hatalmas épület volt, akik azzal foglalkozták, hogy az adományokat gyűjtötték ennek a nyilván nem profitorientált intézménynek, mellette pedig nagyon sok kutatási pályázatot nyernek. Én is büszke vagyok rá, hogy ott abban a munkacsoportban sikerült kutatási támogatásokat szerezünk, de ami csodálatos volt, hogy amikor a városba jöttem, mentem, beszélgettem helyi emberekkel, akkor mindenki megszorította a kezem, és megköszönte, hogy ott vagyok, és hogy teszem, amit teszek az ő gyermekeikért és a világ gyermekeiért, hogy ez nagyon jó érzés volt. Úgyhogy ezt a mentalitást, ezt azóta is mindig is hordoztam magamban, mint orvos. Azt gondolom, hogy ez egy azért csodálatos hivatás, mert az emberi élettel, mint a legfontosabb értékkel, egyetemleges értékkel foglalkozik, ami minden másnál fontosabb a világon.
1: Kitérő, de azért megkérdezem, ha az utcán valaki rosszul lesz, és ott van a közelben, akkor oda rohan? Kérem, én orvos vagyok, mint a filmekben?
0: Igen, abszolút, tehát ez kötelességem is egyébként. Ugye az orvosnak minősített kötelessége segítségnyújtás, úgyhogy már több esetben voltam én első orvos balesetek helyén véletlenül, ahol nekem kellett az újraeljesztést végeznem, amíg a mentő kollégák nem érkeztek meg, tehát ez...
1: Sikerült?
0: Sikerült. sikerült ugye addig stabilan tartani a beteget, amíg megérkeztek a kollégát, továbbiakat nem tudom sajnos, de ilyen szempontból ez is nagy élmény volt. Ugye amikor az ember végzi az újraélesztést, akkor látja a betegnek a pupiláján, hogy mennyire jól csinálja, mert amikor az agykéreg nem kap oxigént, akkor kitágul a pupilla, amikor újra kap, akkor beszűkül. Tehát ezt nem is tudom, hogy ezt nem szokták így mondani, de például ez egy érdekes élmény volt nekem, hogy láttam pontosan, hogy mennyire jól végzem az újraélesztést, hogy mennyi oxigént kap az agy a pupillán.
1: Még mindig a kitérő. Amúgy az orvos számára a halál. Sokszor találkozott a halállal? Ilyen közvetlen módon.
0: Igen. Hát igen. Ugye egyrészt orvosként nyilván nagyon sok át kellett élnem daganatos betegek halálát, akiket elvesztettem. Ugye patológiai intézetben is ugye kutattam, dolgoztam, tehát sajnos halottakkal is kellett találkoznom, tehát ez nyilván emlékszem, amikor az első ilyen boncoláson részt vettem, utána kinnültem egy parkban, és sírtam felnőtt emberként, tehát ez...
1: Az meg az lehet szokni?
0: Én szerintem azért ez egy olyan sok, vagy egy olyan élmény, soha nem felejt el az ember, tehát hogy ez ott marad, és azt gondolom, hogy nekem ami a pályámon tartott az elmúlt 30 évben, az pont ez az élmény, tehát hogy nem tudom feldolgozni ezt, hogy láttam embereket meghalni, hát ez különösen borzasztó volt gyerekek esetében, hát hogy végig kellett néznem daganatos gyermekeket meghalni, az mondjuk, az nyilván egy olyan pszichés hatással volt rám, hogy bármikor úgy érzem, hogy fáradt vagyok, és nincs kedvem dolgozni, mert most stresszes vagyok, vagy elkeseredett vagyok, mert frusztrált vagyok, akkor mindig arra gondolok, hogy most ezt hogy tudnám elmondani ezeknek a gyerekeknek, hogy hát elfáradtam. Tehát, hogy ez hogy? Hogy tudnék a szemükbe nézni? Ez elképzelhetetlen.
1: Na, de az ember elfárad.
0: Igen, de amikor az ember hallja az agyába a hangot, hogy ebben a pillanatban is emberek halnak meg, akkor ez egy olyan adrenalin, stressz, ami újra erőt ad. Nincs választási lehetősége. Tehát ha látunk, ugye nyilván akár egy embert, akit újra kell éreszteni, akkor nincs olyan, nem merül föl kérdésnek, most fáradt vagyok, vagy nem. Tehát ilyen nincs. Tehát ha látok, mindig azt tudom elképzelni, hogy egy fuldoklót, akkor nincs választási lehetőség, mint hogy segítünk. Tehát ugyanez, és ugye ezt én folyamatosan érzem, hogy tudom, hogy percenként 20 ember hal meg ebben a pillanatban is, amíg beszélünk a világon, daganatos betegségben, és ez egy elviselhetetlen gondolat, és úgy érzem, hogy annak, főleg annak a gondolata, hogy esetleg ezek közül már lenne olyan, akit meg tudnánk menteni.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádió Kvaterka című műsorát hallják. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákkutató. Kicsit vidámabb témához visszatérek, Amerika közepéhez, amikor oda ment, mint ifjú kutató, egy olyan helyre, ahol egyébként Nobel-díjasok kutatnak és egyebek, akkor hogy érezte magát? Kicsit izgult, hogy most itt mi lesz?
0: Igen, nyilván nagyon izgalmas volt, de nagyon inspiráló, mert jól volt megépítve maga a kutatókórház is, tehát volt a kórházi rész és a kutatói rész, és a kettő között félúton volt egy épület, ahol a menza volt.
1: Ott mindenki megfordult.
0: És az volt a csodálatos, hogy együtt ebédeltünk a daganatos gyerekekkel és a Nobel-díjas kutatókkal. Tehát egy asztalnál ültünk, amikor a gyermekbe folyt az infúzió az ebéd közben is, és arról beszélgettünk, hogy ki mit fog csinálni délután. És másnap megkérdezte esetleg ugyanaz a gyerek, hogy a beteg gyerek, hogy na, mit sikerült, egy napja kutatsz, na vajon megvan-e már a megoldás a betegségemre?
1: És akkor kellett kapaszkodni, hogy igen, már valamit csináltam.
0: Ez a legkeményebb főnök, most be kell számolnom, hogy mit értem el. Ennél inspirálóbbat nem tudok elképzelni.
1: Ha már ott van a világ egyik legjobb kutatóhelyén, akkor a következő kérdés mindig az, hogy mindig arra gondolt, hogy hazajön, mert arra is gondolhatott volna, hogy ennél jobb körülményeket soha nem talál, és ha valaki nagyon elhivatott, akkor a munka az minden, és a beteg gyerekek megmentése a minden.
0: Ez így volt, és ez egy nagy dilemma volt így 5 év után, majdnem 5 évek voltam ott.
1: 5 évig?
0: 5 év, igen. És az 5 év azért egy bűvös szám, azért is, mert Amerikában az a rendszer, hogy 5 évenként munkahelyet kell váltani a kutatói pályán. Kötelező elmenni egy másik intézménybe.
1: Hát akkor könnyű volt hazajönni, úgyis menni kell.
0: Igen, ilyen szempontból könnyű volt, hogy ott ez világos volt, hogy és be is adtam a jelentkezésemet egyébként amerikai intézményekbe, ahol volt, ahol fel is vettek, tehát lett volna is lehetőség tovább maradnom, de közben meghívást kaptam Magyarországra, térjek vissza, mert akkor indult egy nagy kutatási projekt, egy nagy kutatási konzorcium, aminek a szellemi vezetője Kéri György professzor volt, aki a világon a célzott daganateles gyógyszereknek egy úttörője volt, és várt vissza az Egyes Patológiai Intézetben is a korábbi professzorom, a Kopper László molekuláris patológus professzor, és akkor találkoztam Schwab Richard kollégámmal is, aki ugye kutatóorvos volt szintén, folyamtársak voltunk, és már ő ott volt ebben vezető. Tehát ők hazahívtak, hogy legyek ennek a úgynevezett racionális hatóanyag tervező kutatólaboratórium, kooperációs kutatóközpontnak a tudományos igazgatója, és ott akkor láttam azt, hogy megvan az a kritikus tömege a tudásnak, technológiának, lehetőségeknek, hogy elképzelhetőnek tartottam, hogy tudom folytatni a kutatásaimat ugyanazon a színvonalon, mint az Egyesült Államokban, és akkor ezzel együtt így már teret tudtam adni a család hívásának is. Már a második gyermekünk, feleségemmel voltam kín, és a kisgyermekünkkel, és akkor úton volt a második gyermekünk, és a nagymamákra nagy szükség volt, meg oda-vissza. Úgyhogy így aztán sikerült akkor a személyes prioritásokat összhangba hozni a kutatói célokkal, és akkor így sikerült meghozni ezt a döntést, hogy hazatérek 2003-ban végül is.
1: Jó döntés volt?
0: Igen, azt gondolom, hogy sikerült bizonyítanunk azt, hogy lehet Magyarországon folytatni ugyanazt, ami Amerikában elértünk. Ugye ez sok harc volt egyébként annak a hozzáállásnak a megváltoztatása, hogy ne azt várjuk, hogy majd Amerikából érkezik hozzánk a megoldás, hanem mi hozzuk itt létre, hiszen mindig olyan vicces volt arról beszélni, hogy mi történik Amerikában, hiszen én voltam az amerikai kutató még egy héttel korábban, tehát az ugyanaz, tehát ilyen fura az, hogy...
1: És akkor hazajött, és úgy néztek önre, hogy itt van, elment Amerikába, és most hazajön, és osztja az észt, miközben mi itthon gürisztünk. Na, most csúnyán fogalmaztam.
0: Igen, ez is benne volt, probléma volt, de igazából ezzel én nem foglalkoztam. Annyira új utakon kezdtünk el járni, és én nekem mindig az volt a hozzáállásom, hogy mindig szerettem valami újat létrehozni, és nem egy meglévőt átvenni. Például ez nagyon szimbolikus, hogy itt is egy tetőtérben ülünk most, mert az egy olyan hely, ami eredetileg nem azért jött létre, hogy ott szoba legyen, de valahol ez szimbolizálja nekem a növekedést, a fölfele növekedést.
1: Igen, itt ülünk egy, ironikusan mondom, vagy inkább komolytalanul, hogy egy padlásszobában, de hát ez az ön irodája.
0: Így van, egy padlásszobában, hogy 100 éves gyönyörű vörösfenyő gerendák tartják a tetőt, de közben a világ éppen áttörő eredményeit elérő kutatócsoportja ebédel, és azokat a posztereket néztük, amit éppen az Egyesült Államokba viszünk, és hát itt éppen fejlesztjük a mesterséges intelligencia egészen új formáját.
1: Én nem hagytam volna a mesterséges intelligenciát, ezt némi, hogy is mondjam, ezt időnként ironikusan mondom.
0: Igen. Ugye azt kell látni, hogy az emberiség fejlődésében vannak technológiai ugrások, gőzgép feltalálása, tehát az minden megváltoztatott, vagy a robbanómotorok. A 20. század első felében volt az első orvosi forradalom, amikor az antibiotikumokat felfedeztük, ugye az kellett a mikroszkóp, Tehát ilyen nagyon egyszerű dolgok, vagy hát nem is olyan egyszerűek, de ezek ugrások voltak, és aztán a DNS szerkezetének a megfejtése volt egy nagyon fontos következő lépés, aminek a szimbolikus mérföldkövete volt 2003-ban a Human Genome Project befejezése, tehát megismertük a gén készletünket, és olyan technológiák, mint a polimeráz ráncreakció, PCR. Ennyi pozitív hozadéka volt a COVID-nak, hogy most mindenki tudja, mi az a PCR.
1: Hát én valami ilyen színes dologra gondolok, úgy látom, ahogy a háromdimenziós képben ott forog valami, és ez az emberi genomhoz kapcsolódik valahogy.
0: Igen, a PCR egyébként, amikor a tesztekről beszélünk, ez a polymerase chain reactionből van. Ez azt jelenti, hogy megsokszorosítjuk a DNS molekulát, úgyhogy fölmelegítjük 100 fokra, és akkor a kettő spirál egy-egy lánca szétválik, szétolvad, és akkor vissza, miközben hűtjük vissza, akkor enzimek, ahelyett, hogy a két lánc újra összeragadna, a két különálló láncnak kipótlódik a hiányzó része, a másik fele, ami a tükörképe. Ezáltal, mire visszahűl a reakció elegy, az egy kettő spirálból két kettő spirál lesz, és ha újra fölmelegítjük, akkor már négy lesz, aztán 8, és ezt megcsináljuk 40-szer, akkor több millió.
1: És akkor tudják, hogy mi változott az elsőhöz képest, az utolsónál?
0: Hogy elvileg a végig ugyanazt sokszorosítjuk, csak olyan nagy mennyiségben állítjuk elő, hogy azt már könnyű mérni, vizsgálni, akár a szekvenciáját, akár kimutatni. És ez volt az alapja annak, hogy meg tudtuk a mutációkat határozni, meg tudtuk ugye szekvenálni, ugye a szekvenciáját a DNS-nek, le tudtuk olvasni a kódot, a genetikai kódot az emberekben, és aztán a daganatokban is.
1: Muszáj a rákról beszélgetnünk, illetve a betegségről. Azt persze megkérdezném az elején, hogy miért lett rákkutató, de most a végén fogom megkérdezni. És megpróbálom összefoglalni, amit én gondolok az önök eredményeiről. Önök megpróbálják egy beteg embernél megállapítani, hogy az a rák milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és ehhez megpróbálnak hozzárendelni egy olyan kutató, gyógyító helyet, ahol speciálisan az ilyen típusú rákokkal foglalkoznak, illetve ezeket gyógyítják. Ez így körülbelül igaz?
0: Na, teljesen igaz. Kezdettől fogva, amikor az egyetemről kijöttem, akkor gyermekonkológiai osztályon azzal szembesültem, hogy csak kemoterápiák állnak rendelkezésünkre, amik úgy általában gátolják a daganatos sejtek osztódását, ami nagyon jó dolog, sokszor nagyon hatékony is, meg hasznos, de tudjuk az emberiség történetéből, hogy a betegségeket akkor tudtuk igazán hatékonyan legyőzni, hogyha elkezdtük az okokat megérteni, és azokat kezelni.
1: Ha én jól gondolom, akkor a ráknál az történik, hogy az emberi szervezetben a sejtek osztódnak, újra szaporodnak, naponta nem tudom, vagy percenként nem tudom hány. És akkor ebben a folyamatban időnként előfordul egy-egy hiba. Az az új sejt, ami most megjelenik, de a régi nyomán, tehát ez olyan, mint a komputeren a Ctrl-C, Ctrl-V, ott mégis valami megváltozik, egy picit. És abból lesz egy olyan sejt, ami aztán osztódik gátlástalanul tovább. Ez így körülbelül, mint ilyen laikus megfogalmazás?
0: Tökéletes, tökéletes. Azt kell látni, hogy a földi életben egységes az, hogy a nukleín savak, a DNS és az RNS ugye próbál folyamatosan osztódik, szaporodik, de közben változik. Ugye ez a evolúció végül is.
1: Öregszünk.
0: A DNS-nek megvan ez a tulajdonképpen az információt hordozza, és kódolja ugye, hogy hogyan épüljenek föl a fehérjék, a sejtek, teljes tervrajzunkat hordozza minden egyes sejtünkben lévő DNS, ami 2 méter hosszú, 3 milliárd betűből áll, 4 fajta betűt használ, az ACTG-t, és ezeknek egy sorozata a kód, amit úgy tudunk megfejteni, hogy elhúzunk a szöveg felett egy 3 betűnyi szakaszt, egy frémet, kivágunk mondjuk papírból egy ilyet, és húzzuk, akkor látjuk, hogy 3 betűnként az egy aminósavat kódol az információ, az aminósavak sorrendjéből meg létrejön a fehérje, ami aztán felépíti az embert, és valójában ez a kód, és ugye amikor megszületünk, ugye a édesapánk, édesanyánk közös sejtjéből jövünk létre, tehát mi egy klón vagyunk, minden egyes sejtünk genetikailag egyforma testünkön belül. Ezért van az, hogy szeretik egymást a sejtjeink, együttműködnek, kooperálnak, altruisztikusak, akár fel is áldozzák magukat a másikért. Ez azért van, mert édes testvérek, egypetélyű ikrek olyan szinten, vagy mint a hangyák, vagy a méhek, ugye ők is olyan társadalomban élnek, amiben ugye egymás segítik, hiszen egy család. Tehát mi egy sejtcsalád vagyunk, és az, hogy ez így is maradjon, az nagyon fontos, hogy ne változzon meg a genetikai állomány egyetlen sejtben sem.
1: Ha megváltozik, akkor jön a rák?
0: Akkor jön a rák, ha megváltozik. Ahogy ne jöjjön létre, és pontosan úgy van, ahogy mondta, ugye folyamatosan osztódnak a sejteink, mert ugye pótolni kell elhasználódott sejteket, és ilyenkor le kell másolni a genetikai állományt, ami egy kockázatos dolog, 3 milliárd betűt kell újra legépelni, úgy szoktam elkézni. Tehát
1: ez egy nagyon komoly kompjúter.
0: Hát, és hogy ott elkerülhetetlen, hogy becsúsznak gépelési hibák, betűhibák, és ezért a sejtben vannak javító enzimek, amik ellenőrzik, hogy tökéletes a másolat. Ha nem, akkor bepróbálják kijavítani. Ha nem tudják kijavítani, akkor szólnak a sejtben egy úgynevezett P53 nevű fehérje molekulának, ami elindítja a sejt önmegsemmisítését. Tehát, mint selejt, sejt inkább gyorsan eliminálja ugye a szervezet, és akkor van a baj, hogyha nem működik ez a
1: őrszem. Ez a vészleállító, vagy ez a, nem is tudom, minek nevezzem, ez a sejtpusztító, rossz sejtet pusztító rendszer.
0: Így van, hogyha ez a P53 nem működik, nem indul el az apoptózis, tehát ez a sejtnek a halála, akkor van baj. Egyébként ennek az egész apoptózist kezdtem el kutatni ott 95 után, tehát a 90-es évek végén, mert akkor jöttünk rá, hogy a sejtek molekuláris szinten szabályozzák, hogy éljenek vagy meghaljanak. Ez nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy célzottan vegyük rá, hogy pusztuljon el, ha azt akarjuk. És azt tudjuk, hogy a P53 például a daganatos, emberi daganatok felében hibás, a másik felében pedig vagy a P53-mat szabályozó valamelyik másik fehérje a hibás. Azt is tudjuk ma már egyébként, hogy például az elefántnak azért van kevesebb daganatos betegsége, mert neki 20 darab ilyen P53 génje van, és ezért mert alkalmazkodott ahhoz a kihíváshoz, hogy neki 100-szor több sejtje van.
1: Nagy,
0: hát igen. És a sejtjei meg ugyanakkorák, mint a miénk, tehát neki 100-szor több sejtje van, de egynek ellenére kevesebb daganata van emiatt, hogy neki jobban működik ez a genetikai őr funkciója.
1: Amit én mondtam az elején, önök azt csinálják, hogy megkeresik a beteghez a megfelelő gyógymódot, azt a kutatóhelyet. De ez valójában még nem a megoldás. A megoldás az lenne, hogyha ez a P53, ez mindig jól működne.
0: Így van, vagy hogyha meg tudnánk javítani, egyébként most már van célzott gyógyszer erre is, már klinikai vizsgálatban, hogy helyreállítsuk a megbetegedett, meghibásodott őrgént, tehát erre is van már megoldás, de igazából azzal tudtunk áttörést hozni, ugye 2003-ban az első sikert itt Magyarországon, hogy meg tudtuk mondani egy tüdődaganatos beteg daganatában, hogy melyik gén hibája végül is a felelős azért, hogy a daganat sejt nagyon gyorsan osztódik, és tudtunk rá kezdeményezni egy célzott kezelést, egy olyan kis molekulájú gyógyszert, ami kikapcsolta ezt a meghibásodott fehérjét, tehát így végül is elindult tudtuk bizonyítani, hogy lehetséges így is kezelni ezt a betegséget, nem csak kemoterápiával, hanem lehetséges megállapítani a betegség okát konkrétan egy adott betegnél, és hogyha azt egy célzott gyógyszerrel, egy olyan gyógyszer, ami csak erre a hibás gére hat, kezeljük, kikapcsoljuk, akkor bizony lehetséges elérni, hogy a daganat eltűnjön, akár egy áttétes tüdőrákos beteg esetében is.
1: Ez a Quaterka műsora a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákkutató. beszélünk még a betegségről, mert végül is ez a legfontosabb dolog, de említette a nagymamákat, említette a családot. Én ismertem az ön édesapját, és meg is interjú voltam, ő televíziós szerkesztő volt, műsorkészítő, és egy időben a Magyar Televízió elnöke, és akkor ilyen minőségében beszélgettem vele, és akkor ő azt mondta, hogy de nem engem kell ám meg interjú, a fiamat, aki talán éppen Amerikában volt. Miért lett orvos? Mit hozott otthonról?
0: Igen, hát édesapám,

0: egy gyönyörű új ösvényt, akkor visszament, és jelzéseket festett a fára, hogy mások is megtalálják, utána bement a kartográfia cégbe, és akkor rárakták a turista térképekre ezeket az új utak, jelzéseket, így születtek a turista utak, tehát nyilván nem csak ő, de hogy ez egy csodálatos dolog volt számomra, hogy ő szerette volna, hogy más is lássa ugyanazt, neki ez fontos volt, és aztán ugye ez az ötlet vezetett oda, hogy megszületett benne a gondolat a másfél millió lépés Magyarországon című sorozatban, amihez ő kérte föl Rockenmoor Pált, hogy vezesse a túrát, mint rendező, és ő volt a szerkesztője.
1: Ez egy nagyon legendás sorozat volt a magyar televízióban.
0: Én is ott 9 évesen ott voltam egyébként a csapatban.
1: Végig gyalogolta?
0: A felét igen, de azért pár epizódban látszódom is. Megyek a csapattal kisgyerekként. Ugye az volt benne a gondolat, hogy bevonta a nézőt az élménybe azáltal, hogy a csapat vitte magával a kamerát, és láttuk azt, hogy lehetett látni, hogy kibújnak a sátorból a turisták, megmossák a fogukat, tehát hogy ember közelébé tette.
1: Ez akkor nagyon újszerű dolog volt.
0: Igen, maga a gondolat, látásmód, hogy ablakot nyitott az erdőre, azt mutatta meg, hogy bárki elindulhat, felvehet egy bakancsot, és elindult az erdőbe. Azt szerette volna, hogy ne azt mutassa meg, hogy van pár atléta, hegymászó, mert az is nagyon érdekes, de ugye az egy másfajta dolog. Itt most azt szerette volna, hogy mindenki menjen ki a természetbe, és megosztotta velük ezt az élményt. Én is azért nagyon szívesen adom ezt az interjút is, mert nagyon nagy élmény nekem, amikor beszélhetek a tudományról, a kutatásaimról, hogy ezt mindenki legyen részese ennek a csodálatos világnak, ami a tudományvilága, az orvostudományvilága. Úgyhogy ezt a szemléletet kaptam tőle, és nyilván az a fajta világlátásmód kapcsolódott össze a természet és a biológia, és akkor ezért először biológus szerettem volna lenni, mert nagyon-nagyon érdekeltek az állatok és a növények. És akkor én a Kis Balatonon voltam minden nyáron természetvédelmi őr, és akkor ott vigyáztunk a védett madarakra, és amikor mondjuk meg volt a tavi bénulás, egy ilyen mérgező alga szaporodott el, akkor nagyon sok madarat nekünk kellett életben tartani, és ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként.
1: Életben tartani, akkor megfogták, etették, vagy mit csináltak?
0: Igen, tehát egész egyszerűen csak az volt a feladat, hogy pár napig nekünk kellett mesterségesen táplálni ezeket a madarakat, amíg lecsökkent a szervezetükben ennek a bénulást okozó toxin szintje.
1: Tehát akkor kalickában voltak, vagy én nem tudom hol, és akkor adagolták nekik az élelmet egy kis kanállal?
0: Így van, összegyűjtöttük a tavon, a nádasban fekvő, haldokló madarakat, de az volt az érdekes, hogy az egészen picike, ökörszem, től ugye a nagy nyári ludakig mindenféle fajta madarat összegyűjtöttünk, és igen, tartottuk a kalitkába. Nem is nagyon kellett őket kalitkába rakni, mert szegények ugye nem nagyon tudtak mozogni. És ilyenkor egyébként nem is ebbe pusztultak el, hanem éhen és szomjan haltak ugye ez alatt a pár nap alatt, ugye egy madárnak nagyon gyors az anyagcseréje. De csak annyi volt a feladat, hogy életben kellett őket tartani elég hosszan ahhoz, hogy leküzdjék a mérget, tehát csak etetni kellett őket, ha vagy picit csipesszel, vagy pedig a kismadarakat, vagy pedig a ludakat meg kellett tömni, ugye, ahogy a szokásos, de itt most ugye az ő érdekükben, mert nem tudták volna lenyelni a kukoricát. És ez egy csodálatos élmény volt az, hogy az emberi tudással életeket tudunk menteni, itt most állatokról van szó, de mégis az, hogy ez az életnek a csodája, hogy már ott is ez az élet-halál kérdés az, hogy egyik pillanatban él, és másikban nem él, és ugye ugyanaz a fizikai valóság is, hogy ez a megfoghatatlan csoda, hogy mi is az élet, amitől az egyik pillanatban él, a másikban nem él, és hogy ebben az emberi tudással mi életeket tudunk menteni. Ennél izgalmasabbat nem tudtam elképzelni fiatalként, és akkor ezért kezdetben biológus, állatorvos, nyilván ezek érdekeltek, de aztán arra gondoltam, hogy ugyanez igaz az emberekre is, akkor végül is inkább orvosi pályára mentem, és azt gondoltam, hogy ott egy olyan tudást szerezhetek, amivel

0: mert úgy általában kutathatom tovább a biológiai alap kérdéseket. Egyébként nagyon érdekes az, hogy azok a kutatási eredmények, amit az orvostudományban elérünk, az nyilván az állatorvosok is ugyanígy használják, tehát ugyanakat a gyógyszereket, meg elveket, megoldásokat. Tehát ilyen szempontból örülök ennek a döntésnek, mert így az embertől minden élőlénynek a világon tudok segíteni az eredményeimmel. Úgyhogy így indult el ez a pálya, és akkor így kerültem a Semmelweis Egyetemre.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádió Kvaterka című műsorát hallják. Vendégünk Peták István, orvos, kutatóorvos, rákutató.
2: Egy kis kitérő. Mondta, hogy látta a halált. A mai világban az ember nem látja a halált közvetlenül. Az emberek kórházban halnak meg. A régi világban a halál az egy mindennapi élmény volt. Kicsi gyerekek meghaltak. Kicsi gyerekek látták, hogy hogyan halnak meg emberek. Ott voltak a halottas ágy mellett. Mi változott, vagy miért változott, vagy hogyan viszonyulunk mi ehhez ma?
0: Igen, sokat hallottunk erről az egyetemen is, hogy ez egy probléma, hogy elviszik a beteg embert a kórházba, és már csak a hírt kapjuk, tehát igazából is, és ez megnehezítheti a feldolgozását, az elfogadását ennek a dolognak, ugye ennek a természetes folyamatnak. Ezért én nagyon örültem, hogy haza tudtam vinni például édesapámat, ugye 10-11 éve vesztettünk el, és végül is otthon ő tudott meghalni velünk együtt, tehát nekem ez így megadatott, hogy ott lehettem. Azt gondolom, hogy igen, ezt el kell fogadnunk, hogy ez része, és föl kell erre készülnünk. Én ezért nem szeretnék hirtelen meghalni, és ennyire személyes dolgról beszélhetek, én szeretném tudni, nem mindenki van ezzel így, ezt tudom, hogy ez mindenkinél más.
2: Ágyban párnák között.
0: Én szeretném tudni, és szeretnék aktív maradni ugye az utolsó pillanatig, de szeretném ezt tudni. De mint orvos azt gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy minden egyes nappal is érdemes meghosszabbítani az életet. Nyilván megvan az az élet, minimális életminőség, amihez kell, de úgy egyébként, amikor daganatos betegekkel beszélgettek, éppen erről beszélgettem tegnap is egy daganatos beteggel, hogy valójában mindannyian egy nappal, minden nap közelebb kerülünk a halálunkhoz, mert nem szoktunk gondolni, és minden nap mindent meg kell tegyünk azért, hogy ne az a nap legyen, illetve minél később legyen ez a nap. Tehát amikor egy daganatos beteg kezelést kap, és rendszeresen vérvételre megy, CT-MR vizsgálatra, Ő küzd egy betegséggel, amiről már tudja, hogy van. De sokan mások nem tudják, hogy betegek. Tehát, hogy valójában azt tudnunk kell, hogy most jelenleg a statisztikailag minden második embernek lesz daganatos betegsége az élete során. Tehát minden második. Megdöbbentő szám.
2: Na, de tud róla, magától meggyógyul, vagy nem gyógyul meg magától az emberek egy része?
0: Hát egy része úgy hal meg, hogy nem tud róla, tehát meghal másba, ugye szív- és érrendszeri betegségben, és a boncoláskor derül ki, hogy már daganatos volt. Nagyon-nagyon gyakori. Az, hogy most egyre több a daganatos beteg, az egyik oka az, hogy a szív- és érrendszeri betegségek halálozása nagyon-nagyon radikálisan csökkent.
2: Meg sokáig élünk.
0: És sokáig élünk, tehát megduplázódott a várható élettartam ugye a elmúlt 100 évben, és valószínűleg evolúciósan nem is vagyunk felkészülve. Tehát ha nincsenek beépítve a sejtjeinkben elég jó védekezés arra, hogy ilyen sokáig féken tartsuk a daganatokat. Most azt gondoljuk egyébként, hogy a daganatos betegségek fele, kicsit több, mint fele megelőzhető megfelelő életmóddal, tehát a dohányzás kerülésével, mozgással, táplálkozással, de azért a közel fele nem. Tehát, hogy egyszerűen az a statisztikai véletlen miatt is bekövetkezik, ugye ezért fontos a szűrés és a korai diagnosztika, és ebben is ugye rendkívül sokat fejlődtünk, tehát ezért is több a daganatos beteg, mert egyre korábbi stádiumban fedezzük föl, ezért ezek a betegek vagy meggyógyulnak, vagy sokáig élnek. Ma már ott tartunk az Amerikai Rák Társaság adatai alapján, már a rákkal diagnosztizált betegek 70%-a meggyógyul. Tehát, hogy valójában a halálozás az viszont csökken. A trend nagyon jó, tehát már 90-es évek közepe óta, egyébként érdekes módon, amióta én pályámon vagyok, nyilván nem csak miattam, de olyan jó dolog, és szerencsés vagyok, hogy pont abban az időszakban lettem rákutató, kutatóorvos, amikor sikerült megfordítani a trendet, és most már győzelemre állunk. Ennek három nagy összetevője van, ugye azt mondják, ugye az egyik az, hogy jobbak a diagnosztikai módszereink, a CT, MR egyre jobb felbontásúak, kisebb daganatokat észreveszünk, amiket könnyebb gyógyítani. Ezzel párhuzamosulni a helyi sugár terápia a egyre pontosabb, egyre fantasztikus technológiai fejlődésen ment keresztül a sebészi technológiák, ugye most már a robotok is segítenek. Ugye a diagnosztikában ugye most majd még a végén mindenképpen szót kell ejtenünk a mesterséges intelligenciáról, de ugye a orvostudományban ez a forradalom zajlik, hogy a diagnosztikában mind a patológiai, mind a képalkotó vizsgálatok diagnosztikájában sima röntgenkép kiértékelésekor már segít bennünket a gép, a számítógép, hogy megtaláljuk minden betegnél az a nagyon-nagyon pici daganatot is. Ezek a motorok közel 10%-ban már sikerül betegeket tartósan daganatmentessé tenni ezekkel a célzott és immunterápiákkal, amikkel én is foglalkozom.
2: Csak egy fél szó, jól gondolom, hogy önök olyan eljárás, szoftvert, nem tudom mit fejlesztenek, amivel a rák korai időszakban diagnosztikálható?
0: Nem teljesen. Mi nem ilyennel, nagyon sok ilyen van, mi nem ezzel. Ugye az én kutatási területem kezdettől fogva az volt, hogy ha már valaki daganatos beteg, és ha már nem lehet megműteni, tehát áttétek képződtek, és gyógyszerre van szüksége, hogyan kaphatna olyan gyógyszert, amit bevesz, és mint egy antibiotikum megszünteti a daganatot, ehhez pedig ugye az kell, hogy kimutassuk azt a kénhibát, ami az adott betegben a daganat kialakulásáért felelős, és találjunk hozzá egy olyan célzó gyógyszert, ami ezt legyőzi. És amiben a munkásságomnak ez az ugye három szakasza volt, hogy az első szakaszban kutattuk, hogy melyek ezek a gének, és hogy mi a mechanizmus, hogy szabályozódik a sejteknek az élete. A második szakasz volt, amikor részt vettünk azokban az úttörő kutatásokban, hogy hogyan lehet ezeket a génhibákat kimutatni egy beteg esetében egy biopsziából, egy szövettani mintából, hogy a rutin klinikai ellátás részeivé válhasson a génhibák szintjén lévő diagnosztikája a betegségeknek, tehát csak ne azt tudjuk, hogy eznek a betegnek tüdőrákja van, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy a jelenleg ismert 700 daganatot okozó génből melyik gén hibája okozta konkrétan ennek a betegnek a daganatát, mert hogyha olyan kezelést használunk, ami a kemoterápia a tüdőrákra, az bárkinél lehet használni, de hogyha célzó gyógyszert használunk, ami egy génre hat, akkor tudnunk kell, hogy a betegnek éppen az van-e, vagy melyik van.
2: És akkor a harmadik szakasz, már azt nem mondta, ez a mostani a harmadik, ez, amiről beszélt?
0: Ez a harmadik. Ugye diagnosztikai szakaszban, ugye is ott is volt két szakasz, az első, hogy egy gént mutattunk ki, és utána meg nagyon sok gént párhuzamosan, amikor rájöttünk, hogy több száz lehetséges, akkor rájöttünk, hogy a 700-at nem fogjuk tudni egyesével megvizsgálni a betegekben, akkor elkezdtünk olyan módszert kifejleszteni 2008-ban, amivel egyszerre nagyon sok gént lehet vizsgálni, tehát így ott egy gén térképet lehet készíteni, egy molekuláris profilt, úgyis szoktunk, egy sok génes vizsgálat. És amikor ezt elkezdtük 10 évvel ezelőtt, több mint most már azért több, ugye ez most már 18 éve, felfedeztük, hogy egy daganatban nem csak egy génhiba van, hanem átlagosan 4-5. Tehát nem elég azt tudnunk, hogy van-e egy génhiba, hanem hogy az összeset ismernünk kell, és hogyha ott állunk egy beteg ágya mellett, és tudjuk, hogy megkapjuk a leletet, hogy ez az 5 génhiba van a daganatban, akkor el kell tudnunk dönteni, hogy melyik génhibára adjuk a célzott gyógyszert, mert az is kiderült, hogy ez nem mindegy. Mert valójában úgy kell ezt elképzelni, hogy a daganat kiválaszt 5 daganatgént, különböző tulajdonságúakat, amit egy kombinációban használ, mint stratégia, hogy a túlélését maximalizálja, és ezért nehéz legyőzni, mert hiába van esetleg egy hatásos gyógyszerünk az egyik gén ellen, hogyha a másik 4 megakadályozza annak a hatását, és amellett is tovább tud növekedni. Úgy szoktam még ezt elképzelni, hogy egy sakk meccsben vagyunk a rákkal szemben, ahol azok a szabályok, hogy ő 700 bábúval játszik, és egyszerre 5-tel lép. Ez elég félelmetesen hangzik, és gyakorlatilag nekünk az a feladatunk, hogy célzott gyógyszerekkel leüssük egy-egy bábúját, annak reményében, hogy ez megállítja a növekedést, az előrenyomulását, tehát sakkot próbálunk adni, és hogyha sikerül is sakkot adnunk, meg kell látnunk, hogy mit lép rá, és utána valahogy el kell érnünk, hogy mattot adjunk a végén, mi adjuk a mattot, és a jó hír az az, hogy véges számú gén van, tehát sok, de véges számú, és a kombinációk is nem véletlenszerűen jönnek létre, hanem logikus kombinációkban, amit a sakk stratégiát is ki lehet ismerni. És akkor rögtön szerintem intuitíve lehet érezni, hogy mi a megoldás, hogy mi emberek már ugye 1997 óta tudjuk, hogy amikor a Deep Blue nyert a Kasparov ellen, hogy a számítógép nagyon jó a sakkban, hiszen óriási számítási kapacitása van, tehát nagyon sok lépést végig tud gondolni, nagyon sok lépéssel előre, és mindig ki tudja választani azt a lépést, ami matematikailag legnagyobb valószínűséggel vezet a győzelemre.
2: És akkor itt a rákkal vívott sakkpartiban, most idézőjelben, a mesterséges intelligencia fogja meghatározni a következő lépést.
0: Büszke vagyok rá, hogy 2014. december 24-én adtunk be erre a szabadalmi igényünket, amit meg is kaptunk, tehát ez nem most indult ez a kutatás, most robbant be a mesterséges intelligencia a köztudatban ugye a nyelvi modellek miatt, amit ugye most mindannyian tudunk használni, de valójában a mesterséges intelligencia kutatás az több évtizede zajlik, és mi, ahogy úttörői voltunk a molekuláris diagnosztika alkalmazásának a precíziós onkológiában, tehát a célzott daganatos kezelésekben, úgy büszkén mondhatom, hogy úttörői voltunk a mesterséges intelligencia felhasználásának is. Emlékszem, ez oda vezetett vissza még ugye gimnazista koromban, amikor ott voltam a Kisbalatonon a őr, és tanultam a növényeket, meg az állatokat, akkor kaptam a nővéremtől egy Commodore 64 számítógépet, és akkor megtanultam basic nyelven programozni, és programoztam egy növény- és állathatározót. Rájöttem, hogy sokkal könnyebb a gép segítség, és az volt a logikája, hogy van ez a játék, hogy lehet a legkevesebb kérdésből kitalálni valamit, tehát hogy csak 4-5 kérdés tett föl a számítógép, tehát hogy a fásszárú, látszárú, milyen színű a virág, és akkor mindig eljutott oda a megfejtéshez. És valójában talán ez ihletett most is így pár évtizeddel később, hogy a számítógép ebben nagyon jó, hogy logikusan tud így gondolkozni. És akkor elkezdtük ezt a gépet fejleszteni. Itt most az volt a különleges kihívás tudományosan, hogy olyan sok a variációs lehetőség, és olyan sok a lehetséges választási lehetőség. Tehát ugye most már 200 féle célzott gyógyszer közül választhatunk, hogy ez egy matematikai, úgynevezett dimenzionitási problémát okoz, tehát ugye exponenciálisan nő a lehetséges döntések száma, és ezért ezt nem lehet csak nagyon-nagyon sok betegadaton, több millió betegadat, ami nem állt rendelkezés, és még most sem áll. Úgyhogy ezért kénytelenek voltunk manuálisan fölépíteni egy neuronális modellt, ami ezt a feladatot nagy hatékonysággal megoldja, és 2019-re készültünk el vele, amit aztán a Párizsi Kutatóintézettel egy klinikai vizsgálat adatain először validáltuk, megmutattuk, hogy azok a betegek, akik olyan gyógyszert kaptak, amit a számítógép kiválasztott, az négyszer nagyobb eséllyel volt hatásos. Ezt 21-ben publikáltuk a Nature Precision Oncology szaklapjába, tehát azt gondolom, hogy az első dokumentált orvostudományi bizonyíték, hogy ilyen gépet lehet építeni, és ennek a következő mérföldköve az, amit most fogok egy pár nap múlva bemutatni, amikor már nem csak egy klinikai vizsgálatban lévő betegeknél bizonyítjuk ezt be, hanem a mindennapok során kezelt betegek esetében is, hogy ezzel a géppel, számítógépes új módszerrel meg tudjuk valósítani azt az álmunkat előbb-utóbb, hogy minden daganatos beteg személyre szabottan hatásos célzott kezelés kapjon, ami a daganatát okozó génhibára hat.
2: Még egy csomó mindent kéne kérdeznem. Tehát mondhatnám azt, hogy furcsa kisgyerek lehetett ott a kis Balatonnál, meg nem beszéltünk az édesanyjáról, de önről mondják Roska Botond mellett, hogy egy következő Nobel-díj várományosa. Én még Rózsa Balást is oda tenném esetleg. Hogyan éli mindezt meg?
0: Nyilván nagyon megtisztelő már a gondolat, és én annak örülnék, hogyha megélném azt, hogy a kutatásaim eredménye nagyon sok millió embernek segítenek, hiszen azt gondolom ez a feltétele a Nobel-díjnak, mi láttuk Karikó Katalinnál is. Tehát erre az élményre nagyon vágyom, hogy ezt megéljem, hogy lássam ezt. Úgyhogy nekem ez szimbolizálja ez a Nobel-díj. Úgyhogy ezt nagyon remélem, hogy ez bekövetkezik, tehát nem a Nobel-díj, hanem az a hatás, hogy a kutatásaimnak a hatását is látni fogom. Egyébként itt ezen a helyen is azért van betegellátás is, kutatás is, oktatás is, ugye vannak gyakorlaton lévő hallgatók is, mert ennek össze kell kapcsolódni az orvostudományban, tehát az csak az motivál a kutatásban, ha látok is betegeket, akiknek ebből haszna van. Úgyhogy ilyen szempontból drukkolok, nagyon drukkolok a többieknek is, Roska Botondnak is, aki egyébként évfolyam társam volt, és onnan is ismertük egymást, hogy a édesapáink osztálytársak voltak a gimnáziumban, plusz édesanyáink meg kollégák voltak, mert édesanyám ugye zene tanár volt, és zongora.
2: Roska Botond édesanyja meg zongora művész.
0: Igen, tehát nagyon érdekes volt, hogy ilyen ennyi szinten összekapcsolódott az életünk, úgyhogy azóta is barátságban vagyunk, és nagyon drukkolok neki, hogy ő meg arra hozza megoldást a világnak, hogy hogyan lehet visszaadni az emberek látását. Ez is egy csodálatos misszió, és nagyon drukkolok neki, úgyhogy így párhuzamosan haladunk a emberiség egy-egy nagy problémájának a leküzdésén.
2: Kedves hallgatóink, a Katerka műsorában dr. Peták István orvost, kutatóorvost hallották. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.

0: Kubai Jenő művének részletét Szecsődi Ferenc és Kassai István adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Zenei Testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház Zenei Magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. A Tonheim Népfőiskola koncertje volt Vácott. A Tonheim Népfőiskola Norvégia legnagyobb tava, a Mjóza mellett található Hamarvároshoz közel. Az iskola olyan tanulók számára nyitott, akik játszanak vagy énekelnek klasszikus zenét vagy jazzt, vagy olyanok számára, akik már előzőleg énekeltek kórusban vagy más együttesekben, illetve akik zeneszerzéssel és vezényléssel szeretnének foglalkozni. Az összes hangszeren való játék és énekstílus elérhető ebben az iskolában. Sok lehetőséget biztosítanak közös koncertekre, mind klasszikus, mind jazz műfajban. Ezen kívül széles választékban kínálják a képzést, hallásfejlesztésben és egyéb zenei tárgyakban. 140 zenét tanuló diákjuk van. A többség 20 év körüli. Hallgassunk meg egy összeállítást a Váci Székesegyházban tartott koncertjükből.

A norvégiai Trondheim egyházzenei főiskola koncertjéből hallottak ízelítőt. A jeles ifjúsági kórus a Váci székesegyházban énekelt. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Giuseppe Tartini D-dur Gordonka verseny vonósokra és Continuóra című művének első tételét Dénes Vera és a Magyar Kamarazenekar játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunk következik.
2: Kazinczy Ferenc. A tap-

0: szólítanak. Ah, a szép cenci ide jő ma ki, ha a zöld ligetet az elkeseredett bús fülemile jajjal tölti be. Ó, vaj, ha akkor valamely bokor mellé rejtezhetném, s kényemre nézhetném, szép tekinteti, mind kedvelteti. S ha a pajkos szél lopva neki kél, s sebes repületi leplét félreveti, szemérmes szemmel miként pirul el. Ó, szép kikelet, verd el a telet, s ha cenci idejő, olvadni késztető leheleteddel, szívét lágyítsd el.
1: A tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyre a zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsák s violák fakadnak, a vidám tréfák, örömek, szerelmek lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiöntöm, s egy virágbimbót tűzök édes emmim gyenge mellethez, valamint te oly szép, s mint mi, mulandó.
2: Jöjj, tavasz! Jöjj! Jöjj, tavasz, jöjj, gondolám az ősszel. Várlak, mert boldogságommal jősz el. Kinn, falun lesz ifjú szép galambom, és szabad lesz őt meglátogatnom. S hogyha tőle 100 mérföldre lennék, 100 mérföldről is hozzája mennék. Ha jön a nap hajnal ölelésre, ha megy a nap éjfölébresztésre, és a hold, a zultán, ha belépe csillagjányos gazdag háremébe, én galambom hű árnyéka lészek, követője minden lépésének, míg szerelme, mint tavasz virágod, melegülő keblém kicsirázott, és amíg ő e virágot szűzi pirulással én szívemre tűzi, s miért ne tűzni? S lehetetlensége, hogy menyasszoncsók leend a vége. Jöjj, tavasznak illatos füzére, tegyelek föl jegyesen fejére. Jöjj, tavasznak illatos füzére, tegyelek föl sírja keresztjére.
0: Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne. Friss hóvirág húsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, szeretsz-e igazán? Minden gyerek lelkes, jó ízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jót rikkant az ég. Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél. Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel. A mit időnkből száll ki a tavaszi szél.

0: Tavaszi elégia. Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva közénk terült a távol. És míg az esti csendben elhalt víg kacajuk, kezem szegény ötújja didergőn összesimult, nyűtt, limlomos zsebemben. S reát gondoltam akkor. S szájon csókolt a halk szél, mely most testhez feszíti az asszonyok ruháját, s mely olyan illatos, mint duzzadt dombú párnád, s szelíd, mint női válhoz simult bús férfi arcél. Merengtem, most vetik fel fehérlő szűzi ágyad, s irigyeltem cseléded, ki vár még vetkeződöl, és aki elmenőben kecses melledre láthat, mint kis kupolát formálsz imára tett kezedből. S eszembe tűnt egy alkony, halkan súgtad nekem, hogy egy imába foglalsz fáradt, aggott apáddal. Ó, látod-e még édes a múlt ködein által apád szelíd holt arcát, s alázatos fejem. Hazaindultam aztán bús dolgokon tűnődve. E furcsa földi létre mi végre kelle lennem? Vágynom melegre, fényre és karcsú testű nőkre, s bolyongni félszegen, magányos esti csendben. S vén utcapadokon hosszan megpihenve verseim mondogattam, melyekben csendesen zokognak bánatim, és egy kedvűn figyelte fáradt, reszkető számot. Fáradt szegény szívem.
1: Száll a tavasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol. Száll a tavasz kibomolt hajjal. Heverő hegyekormán, tárnák mélyein és a vakondok túrta lyukakban. Fák gyökerén fut, a rügy gyöngét hónalja tövében. S csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult. S szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan, nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja. Hiába nem ébred. Rab. S a rabok feketén gyűrűző vadbánat a csobban álmaiban. S föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik. És mellét nem emelgeti sóhaja sem még. Lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942. április 11.
2: Nádastavon. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan andalító hangulatban. A vad alszik a berekben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeletten. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelmes csókját kéri. Minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék űrén a semmiségnek. Földi élet hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. S minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendőtán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben. Minden alszik. És a lelkem ring egy mély a sejtelemben. Hát, ha mindenebb világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.

Mécs László, májusi legenda. Zöld vetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázs veszélyével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábom hegykén ment át, orrom mesét szimatolt legendát. S íme jött is szemben az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrén, mint pénzkölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem bosszankodva és fukarkaresten. S míg pirulva pénzt böngészve álltam, hirtelen lúdbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett. Harangvirág halhatóan csengett, s bár lehunytam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások lettek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szívedet megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett, kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek tarka karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rád szalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám fölnyitottam, de nem láttam csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultan, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücske, s a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske. Harangszó májusi estén. Jézus édesanyját magasztalt csak te ezüst nyugalom. Magasztaltassál, ó, legvigasztalóbb csengés! Mária asszony áradó, tiszta hangja. Szállj le halkan, szomjú lelkem mélyre szállj le most. Csittítsd már el zajongó vérem csúnya szavát. Te szeress csak engem. Te néz rám, egyetlen Mária. Legszebb anyám vagy te kívül és belül, szép szerelmem makulátlan álma. Te korholj, te dicsérj csak eztán, kire is bízhatnám magamat. Jó édesanya voltál te apámnak s anyámnak e bajós világban. Zeng a harang, cseng, bong, esti békét küld mindenüvé, s te itt szállsz felettem,
megrezdíted a fák suttogó esti lombját, s hallgatod, mind zengi vissza néked dicséretét a békés világ. Ó, anyák anyja, ki illata lettél e tájnak, s most leszállsz közibénk elaltatni a fákat és madarak seregét, csókold meg vágyam újjongó zsibongását. Úgy repül hozzád lelkem e földi mélyből, mint hajnalban kigyulladt virágok illatát, ha fölfelé repíti megfoghatatlan éneked a langyos esti szél.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, József Attila, Tóth Árpád, Radnóti Miklós, Vajda János, Mécs László és Berda József műveit hallhatták, Jónás Gabriella, Besenyei Ferenc, Szarvas József, Császár Angela, Dunai Tamás, Pap Zoltán, Bicskei Tibor és Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Debussy művének részletét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal műsoridőnk zömét Szószóló című műsorunk tölti ki, utána pedig Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedik az első Péter levél 3. fejezetének 15. verséről. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: A zene a szívhez szól és a lélekből jön, vallja Tótné Mózer Anna Mária, a budapesti Rotunda énekegyüttes vezetője. A kórus proféja az egyházi zene, a Gregoriántól a 20. században írt művekig énekelnek zeneműveket, főleg templomokban lépnek fel. Énekelték a Tolcsvai testvérek magyar miséjét, előadták a Mária Evangéliuma című rockoperát oratórikus formában. Márciusban Wolf Péter zeneszerző és Fábri Péter író Szent József című ősbemutatóját tartották angol nyelven. Az 1992-ben alakult civil kórus számos kórus tagjával és Tótné Mózer Anna Mária kórus vezetővel Császi Erzsébet készített interjút.
5: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában vagyunk. A Rotunda énekegyüttest jöttünk megszólaltatni. Az egyik tagjával kezdjük, ő egy fiatalember, 1 éve csatlakozott a kórushoz. Tőkés Bodor Péternek hívják. Milyen indítatásból jött ide énekelni?
6: Köszönöm szépen a kérdést, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. A kórusba való belépésem egy elég érdekes dolog volt, ugyanis az egyik kórustag, akit régebbről ismerek, ajánlotta fel magát a kórusba való belépést, mivel hogy éppen egy tenoristát kerestek a kórusba, egy nagyobb szabású musical produkcióhoz, és azután így benne maradtam a kórusvezető tanácsára az énekkarban, és azóta sem bántam meg ezt a döntésemet, mivel nagyon színvonalas előadásokat produkálunk. 10 évet hegedültem a Bartók Béla Művészeti Iskolában, ezen kívül magánúton éneket tanulok már lassan 3-4 éve. Terveim között van az, hogy a Zeneakadémiára bejussak az énekléssel. Ezen kívül szeretnék színpadon szerepelni, vagy komoly zenei darabokkal, vagy musicalekkel, vagy ilyen könnyebb zenei darabokkal. Mindenesetre én szórakoztatni szeretném az embereket az énekhangommal, meg az énekléssel. Az Elizabeth című musical volt az, ami kvázi behúzott ebbe a kórusba. Őszintén szólva azóta több komoly zenei darabban is részt vettem, mint például Tolcsvai Lászlónak a magyar miséje, vagy Wolf Péternek a miséje. De őszintén szólva nem bánom, hogy komolyabb zenei egységeket, vagy zenei témákat veszünk elő, mivel ezt is egy kihívásnak tekintem, hogy na vajon meg tudom-e ugrani ezt a lécet.
5: Mi a feladat? A próbákon kívül is kell gyakorolni?
6: A próbák az egy része magának az egész zeneműnek. Sokat segít az, hogyha hallgatjuk azt a művet, amit elő fogunk adni. Például az Elizabeth kapcsán nagyon sokat hallgattam azokat a dalokat, amikben énekelt a kórus, és hogy mit kell akarott énekelni. Ezen kívül az fontos, hogyha otthon saját magunknak gyakoroljuk a szólamunknak a dallamát, ugyanis az, hogy hetente egyszer van kóruspróba, az nagyon ritkán elegendő ahhoz, hogy a próbán is, meg az előadáson is nagyon színvonalasan énekeljünk, anélkül, hogyha nem gyakorlunk egy kicsit magánúton.
5: Milyen énekművek állnak közel önhöz?
6: Ez egy érdekes kérdés, mivel én ezt eléggé vegyesennek érzem, mivel hogy a komoly zenét és a könnyű zenét is egyformán fontosnak tartom az életemben. Komoly zeneterén inkább a klasszicizmus, meg a romantika áll közelebb a szívemhez. Könnyű zeneterén meg inkább a színpadi zene, meg a musicalek világa az, ami vonz. Természetesen a zeneízésem eléggé tág, meg azért hallgatok mást is, de a könnyű zenei témában inkább a musicalek és a színházi zene, a komoly zenében meg inkább romantika, klasszika, meg a zeneszerzők állnak hozzám közelebb.
5: Hogy a hegedűről áttért az éneklésre?
6: Az éneklés az már korábban is jelen volt, ugyanis 10 éves koromban kezdett el jobban fejlődni az énekhangom, de már korábban is énekeltem kórusokban, meg alapjártan egy énekzenetagozatos iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat. És miután mutálódott a hangom, utána már mondtak szüleim, meg családomban többen is, hogy járjak rendszeresen énektanárhoz, hogy akkor ezzel tudjak fejlődni. A hegedülés meg családból ered, ugyanis jó apám is hegedült, és a nagyapám is. Kvázi én vittem tovább a családi örökséget. Lealapvizsgáztam hegedűből, és mai napig néha-néha még előveszem, és így önmagam szórakoztatására hegedülök.
5: Most mire készülnek az együttessel?
6: Momentán egy lemezfelvételre készülünk, valamint a Wolf Péter misének az előadására, de ezen kívül számos produkcióra készülünk, például a következő év decemberi előadásokra, meg távlatokba is tekintünk, például szóba került esetleg egy olasz útnak a, meg olasz koncertnek a megtervezése. Ez még nagyon távolinak tűnik, de majd a kórusvezetőnk eldönti, hogy akkor végül is meg fogjuk csinálni ezt a turnét, vagy ezt hanyagoljuk inkább, és másba fogjuk fektetni az energiánkat.
5: Milyen örömet ad önnek az éneklés?
6: Hatalmas örömet ad nekem az éneklés, mivel hogy én jól érzem magamat, hogyha énekelhetek, akár templomban, akár színpadon. Én úgy érzem, hogy ezzel egy kis örömet tudok csepegtetni más emberek életébe, és egy kis vidámságot tudok vinni, meg egy kis szint a szürke hétköznapokba.
5: Ezért énekel magának is örömet szerez, és másoknak is.
6: Igen, nagy vonalakban ez. Magamnak is örömet szeretnék szerezni, meg a társaságnak is, aki meghallgat engem, mert úgy érzem, hogy azért jöttek el egy előadásra, hogy minőségi dolgot kapjanak meg a kezünkből. És én ezt szeretném nekik megadni.
5: Mi a jellemző a kórusra? Összetartanak, segítik egymást, barátságok alakultak ki esetleg?
6: A kórusban mindenki nagyon segítőkész, és egy nagyon összetartó csapat vagyunk. Mindig segítjük egymást, együtt nevetünk, együtt sírunk. Egy nagyon jó közösség ez, ami itt a Rotunda énekegyüttesben van.
5: Fiatal kórustagokkal folytatjuk a beszélgetést, 3 fiatal lány ül velem szemben, Pap Zsófia, Zicsi Anna és Tóth Borbála, ők is a kórusban énekelnek. Milyen indítatásból jöttek ide énekelni? Pap Zsófia válaszol először.
7: Egy gyermekkori barátnőm révén kerültem be a kórusba, akivel kiskorunk óta balettoztunk együtt, és a kórusvezetőnk idősebbik lánya. Így jöttem ide a Rotundába.
5: Mióta énekel itt?
7: 11 éve immáron, hogy kórustag vagyok.
5: Milyen emlékeket elevenítene fel?
7: Rengeteg utazás, rengeteg templom, hatalmas nagy sportcsarnokok, szabadtéri rendezvények, egy nagyon jó baráti társaság, sok egyéb kóruson kívüli program is, amiket mi már összeszokott baráti körként együtt szerveztünk.
5: Zicsi Anna mióta énekel?
8: 5 éve vagyok most már tagja a kórusnak, inkább azt hiszem már kicsit több, de énekelni egészen gyermekkorom óta énekelek. Én zenei általános iskolába jártam, és ott szerettem bele az éneklésbe, főleg a kórus éneklésbe, és ez eddig életemet végigkísérte, és szeretném, hogy továbbiakban is így legyen.
5: És az elmúlt 5 évre gondol, akkor milyen műveket emel ki, amit szívesen énekelt, vagy amit tetszett?
8: Rengeteg klasszikus zenei művet énekeltünk már az elmúlt időszakban. Az én szívemhez a legközelebb talán Fauré Requiem jár. Ez egy gyönyörű, gyönyörű darab, és rengeteg érzelemérzés fűz most már hozzá, így az elmúlt évek alapján.
5: Tóth Borbála mióta énekel a kórusban?
9: Én már 6,5 éve éneklek a kórusban, és én azért jöttem a Rotundába, mert nekem az édesanyám a kórusvezető, én vagyok a kisebbik lánya, középső gyermeke, és hát előbb volt Rotunda, mint hogy én megszülettem, úgyhogy nekem nem is létezik az élet Rotunda nélkül.
5: Otthon zenei élet folyik egyébként?
9: Teljes mértékben mondhatom, hogy készülünk, ugye segítünk egymásnak, de hogy készülünk ugye a következő koncertekre, segítünk édesanyámnak, hogy ő is fel tudjon készülni, kottákat nyomtatunk, és egyébként hallgatunk zenéket is, úgyhogy teljes mértékben megvan a zenei élet nálunk.
10: Milyen örömet talál az éneklésben?
9: Egyébként nagyon sok mindent, én a társaságot is nagyon élvezem, a próbákat is, az utazásokat, az összes koncertet, úgyhogy nekem például, ami a szívemhez nőtt, mert tulajdonképpen akkor ismerkedett meg a Rotunda azzal a darabban, amikor én születtem, 26 éve, a Magyar Mise, Tolcsvai László, Tolcsvai Bélának a Magyar Miséje.
10: Hogy folyik a felkészülés, amikor élő zeneszerzők, élő szövegírók is ott vannak a próbán, mennyire szólnak ők bele az előadásba? Pap Zsófia válaszol.
7: Természetesen minden szerzőnek él egy kép, egy hangzás a fejében, amikor megír egy művet, és ezt szeretné nekünk átadni a próba folyamán. Itt-ott finomít, javítgat, mindig javaslatokat tesznek, hogy hogyan tehetnénk még szebbé az adott zeneművet.
10: Ezt meg szokták fogadni, vagy nem mindig?
7: Természetesen mindig.
10: Ami Tóth Borbála is hozzászól.
9: Sokszor előfordult már az, hogy a zeneszerző meghallgatta a saját művét általunk, amit énekeltünk, és hogy annyira tetszett neki, hogy még beleírt egy-két szólamot, és akkor úgy kellett alkalmazkodnunk hozzá, hogy akkor azt is megtanultuk, és azt is elénekeltük.
10: Megtetszett a hangzás. Mire emlékeznek szívesen? Melyik helyszínre? Hol hangzott a legszebben az előadásuk? Zicsi Anna.
8: Talán 3 évvel ezelőtt volt Terézvárosi plébánián egy decemberi imaest, egy adventi imaest, és azon belül egy nagyon érdekes felállásban felváltva voltak olvasmányrészletek, és énekeltünk a kapella darabokat, és számomra az volt a legkülönlegesebb koncert eddig, amin énekeltünk, az nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzám.
10: A próbának egy szakaszába bekapcsolódik a szimfonikus zenekar, és mennyiben különbözik attól, amikor csak zongora kíséret van? Pap Zsófia.
7: Van, hogy egészen átírja számunkra az adott tételt, hogy zenekarral együtt halljuk, máskor pedig támogat minket a zenekar jelenléte, egy teltebb hangzás, amiben az egyes szólamok esetleg kis segítő hangokat tudnak kapni a saját előadásukhoz, mindenképpen hozzátesz. Én nagyon szeretem saját részemről a zenekari próbákat.

0: nagyon szép koncertet adott a kórus. Milyen műsor volt, Szicsi Anna?
1: 2025 karácsonya előtt nem sokkal, december közepén adtunk egy elég nagyszabású koncertet, aminek nem csak a Rotunda énekegyüttes volt a részese, hanem kiegészült több kerületi kórussal és művésszel is. Egy nagy összefogás során több zenei korszakból, több zenei stílusból került egy válogatás összeállításra, és azt adtuk elő tulajdonképpen, abban vettünk részt mi is.
0: A közeljövőben milyen fellépések lesznek, mire készülnek, Tóth Borbála?
2: Most elsősorban egy CD felvételre készülünk. A Rotunda már több CD-t is kiadott az elmúlt évek során. Most Wolf Peter miséjét fogjuk felénekelni. Emellett pedig felkészülünk Wolf Peter és Fábri Péternek egy új művére, amit ősbemutatót mi fogunk bemutatni. Ez pedig a József oratóriuma. Éppen erre készülünk egyébként ezen a próbán is. Emellett pedig több koncertünk is lesz még. Minden évben szoktunk tartani jótékonysági koncertet, illetve minden évben megrendezésre kerül itt a 17. kerületben a Pünkösdi Kórus találkozó, aminek egyébként a Rotunda Kórus Alapítvány az egyik támogatója az önkormányzat mellett.
0: És a jótékonysági koncerten mire gyűjtenek? Szicsi Anna.
1: A kerületi mentősöknek van egy alapítványa, és számukra gyűjtünk hozzájárulást különböző eszközök megszerzéséhez és pótlásához. Ez az elsődleges célunk.
0: További kórustagok érkeztek. A Gárdi Anikót kérdezzük először, hogy mióta énekel.
3: Én 2003-ban jöttem a kórusba, azaz most már 23 éve.
0: És milyen indítatásból érkezett?
3: Nagyon szerettem énekelni, és egy zeneiskolában tanultam magánéneket, ahol egyszer csak váratlanul az egyik vizsga után odajöttek ilyen emberek, és mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha én egy kórusba énekelnék, és csatlakoznék hozzájuk. Ez nem szerepelt akkor a terveim között, de annyira kedvesek voltak, és amikor mondták, hogy Rákos Csabára kell kijönni, hát az rettenetesnek tűnt nekem, mert én bent laktam a belvárosban, de aztán annyira kedvesek voltak, hogy egyszer mondom, hogy na csak eljövök, és kipróbálom, hogy mit tud ez a kórus, és hát itt ragadtam.
0: Milyen kedves emlékei vannak, mit emelnek ki az elmúlt 23 évből?
3: Nagyon sok koncertünk volt olyan, ami annyira felemelő és annyira lélekemelő volt, hogy nagyon-nagyon gazdagította így az életemet. Nagyon jók mindig a kórus utazásaink, ott még szép kovácsolódik a társaság, nagyon jól tudunk együttműködni, nagyon jól tudunk szabad idős programokat csinálni együtt. Ami nekem egy ilyen speciális eset, én itt ismertem meg a páromat is a kórusban. 5 éve vagyunk együtt. Hát, hogyha nincs ez a kórus, akkor valószínűleg mi nem találkozunk.
0: Csizmás Ágnes mióta tagja a kórusnak?
4: Én 26 éve vagyok tagja a kórusnak. Akkoriban egyetemista voltam, és egy kemény vizsgaidőszak után egy barátnőm, akivel korábban másik kórusban énekeltem, ő már itt volt, és akkor jöhettem az Altba.
0: Milyen előadásokra emlékszik szívesen?
4: Nagyon sokféle előadásunk volt, 26 év alatt azért ez nem meglepő, de amúgy is nagyon sokszínű dolgokat énekeltünk. Nehéz egyet kiemelni, nagyon szeretem a Foré Requiemet, nagyon szeretem a Dolcsvai testvérek magyar miséjét és a Mária evangéliumot. Nagyon szerettük az utóbbi időszakban az ilyen kiruccanásainkat, hogy musicalekben is énekelhettünk kórusként, és hát például a közelmúltban ugye Wolf Peter miséjével ismerkedtünk, és szerintem mindannyian nagyon fellelkesültünk tőle.
0: Mitől volt más, mint a többi?
4: Hát ez egy másik mű. Nehéz ezt megfogalmazni.
0: Törteli Helga mióta énekel?
5: 2000 óta énekelek a kórusban, a férjemmel együtt érkeztünk egy kis késéssel. Dolcsvai magyar miséje próbáizáltak akkor éppen, és akkor erre érkeztünk, és itt ragadtunk. Ugye ez egy nagyobb lélegzetvételű mű ahhoz képest, hogy akkor a kórus létszám alacsonyabb volt, és úgy gondoltuk, hogy szívesen ebben részt veszünk, és akkor utána meg majd hallgatjuk a kórust a különböző szerepléseken, de nagyon jó volt a társaság. Karnagy barátokra lehetünk itt, és itt ragadtunk. Mindig mondom, hogy kórusban énekelni életforma, És tényleg így van, hogy amikor elkészül a kórus naptár, akkor valahogy mindannyian ehhez igazítjuk a nyaralásunkat, az évközi teendőinket, az egyéb elfoglaltságainkat, időnként a próbák miatt akár a munkánkat is, és ezt nagy örömmel tesszük.
0: Várnai Szilvia mióta tagja a kórusnak?
6: 1995 óta. Lényegében mostaniak közül én vagyok a legöregebb tag.
0: Átélte a kórusnak a fejlődését, a változását. Miben más a mostani kórus, mint a kezdetekkor? Többen vannak?
6: Igen. Hát amikor idejöttem, akkor ilyen 12-14-en voltunk összesen. Azóta hát már 3-4-szer lassan többen vagyunk. Ebből kifolyólag már ugye a művek is változtak, sokkal komolyabbak, sokkal többre vagyunk képesek. Az is nagyon jó volt. Sokat változtunk mi is, tehát azért mindenki családos lett, tehát akkor még inkább tanulók voltunk, tehát könnyebb elszakadni. Úgyhogy azért már mindenki szinte családos, tehát ott is helyt kell állni. Ez egy nagy változás a létszám, és ez hozta a műveket is maguk.
0: És mi az oka, hogy ennyire kitartott a kórus mellett?
6: Mert alapból jó a társaság. Szeretek énekelni, jól érzem itt magam.
0: És van lehetőség utazásra? Szoktak fellépni külföldön is?
6: Hát a pandémia most egy kicsit visszafogta ezt, azért régebben többet voltunk, meg vidéken is, de szoktunk. Lengyelországban voltunk, Szlovákiában, Csehországban, Olaszországban, Erdélyben.
0: És milyen CD-ik vannak?
6: Jellemzően karácsonyiak vannak, 3-4. Van olyan CD-nk is, ami koncertfelvétel, a Mozart Requiem, igaz? Nem koncert, stúdió felvétel a Tolcsvai testvéreknek a magyar miséje, tehát ezt újra fölvettük, már hogy nekik újra, nekünk elsőre. Most készülünk fölvenni a Wolf Péter miséjét.
0: Lehet ezeket a CD-ket kapni?
6: Koncerteinken szoktuk árulni, igen.
0: Milyen fajta műveket szeretnek énekelni, vagy amit a kórusvezető kitűz, akkor azt szívesen megtanulják, nincs ilyen, hogy ezt tetszik, ez meg nem tetszik.
5: Néha küzdünk vele a tanulási folyamatban, természetesen különböző nehézségű művek vannak. Van, ami elsőre esetleg nem ragad meg annyira bennünk, de aztán utána megszeretjük, és fordítva is van, hogy nagyon-nagyon szeretjük az elejétől, és soha nem szeretjük meg, de hallani jó, csak valahogy lehet, hogy nem a mi ízlésünknek megfelelő. De meg szoktuk hallgatni azokat a terveket, amit a kórusvezető kitűz. Ha van róla hanganyag, akkor megmutatja nekünk, és ő mindig nagyon lelkes, hogy az neki nagyon tetszik, nagyon szép, és hallgassuk meg, és mit szólunk hozzá. Úgyhogy közös döntések is születnek.
0: A legutóbbi fellépésük a karácsonyi, az hogy sikerült?
3: Ó, hát ez egy igen nagy volumenű karácsonyi koncert lett a 2025-ös, hát egy ilyen összművészeti esemény, ami a Rizlevente sportcsarnokba tartottunk. A kórus csak részeket énekelt belőle, de voltak egyéb híres fellépők, Szarka Tamás, Tolcsvai László, Miks Adrien, a Concerto Filharmonia zenekar kísérte végig az egész koncertet. Ez egy nagy léptékű dolog volt, és táncosok is voltak természetesen.
0: Amire most készülnek a Wolf Péter miséjét, mikor fogják bemutatni? Csizmás Ágnes?
4: Most az ős bemutatójára készülünk egy új Wolf Péter oratóriumnak.
0: Tehát ezt esetleg a kórusnak írta?
4: Úgy tudjuk, hogy igen. És nagyon örülünk neki, nagyon megtisztelő.
0: Férfi kórustagok érkeztek most ide. Elsőként Zászkalicki Pált kérdezzük, hogy mióta énekel.
7: 9 éve énekelek újra. Világéletemben énekeltem kórusba, ének tagozatra jártam általános iskolába, még katonaságnál is énekeltem kórusba, vagy leszerelés után is. Aztán megnősültem, jöttek a gyerekek, kimaradt sok év, és 9 éve kerültem vissza, vagy jöttem a Rotundába.
0: Eredetileg is itt volt, vagy másik kórusba kezdte?
7: Nem, én vidéken nőttem föl, Mohácson. Ott énekeltem, aztán katonaság után már Budapestre jártam egyetemre, és akkor a Pest Erzsébeti Csíli Kamara kórusba énekeltem sokáig.
0: Milyen örömet talál az éneklésbe, hogy ilyen régóta kitart mellette?
7: Hát énekelni jó. Ugye sokan kérdezik, én elég sok társadalmi kötelezettségem is van, meg felelősségteljes munkám, de ezt az itt töltött időt mindig többletnek élem meg. Tehát nem elvesz az időmből, hanem egyszer annyira kikapcsol, és annyira szeretem csinálni, hogy nem teher.

0: Dobos László mióta énekel a kórusban?
1: Én, ha jól emlékszem, 1999-ben kerültem a kórusban egy akkori olasz út előtt pár héttel, és akkor az legendás történet volt, akkor többen kerültek a kórusba, és arra az egy hétre azt hiszem 80 művet kellett megtanulni egy 3-4 hét alatt, és izgalmas volt, de nagyon jó volt, és nagy kihívás volt. Azóta töretlenül járok. Én akkor érettségiztem körülbelül egy évvel ugye azelőtt, és akkor gimnáziumi kórusban énekeltem, előtte meg a különböző zenekarokban, könnyűzenei zenekarokban gitároztam, énekeltem. Mellette pedig a Bartók Konzit végeztem el énekszakon, és mellett meg, hát mostanáig is a zenében tevékenykedem, tehát vannak zenekaraim, meg gitárt is tanítok.
0: Ezek milyen zenekarok?
1: Többféle zenekar, az egyik egy Beatles emlékzenekar, a másik egy Illés fonográf emlékzenekar, a Blackbirds és az FG4, aztán van saját számokat játszó zenekar, az érdekes nevű Lila Keszeg zenekar. Éppen ma voltunk a Petőfi Rádióban, úgyhogy nagyon jó volt. Emellett pedig magyar költők, illetve más költők verseit zenésítem, meg saját dalokat írok, úgyhogy abszolút a zenében tevékenykedem.
0: Akkor ebből él.
1: Tulajdonképpen igen, és a nagy ajándék az, hogy a lényegében a könnyű zene megélhetés lett, a komoly zene, ezen belül pedig a rotunda, az kifejezetten hobbi tudott maradni, és én ennek nagyon örülök, hogy van egy olyan része a zenei tevékenységemnek, ami hobbi, és szeretettel tudom csinálni, minden anyagi kötöttség nélkül.
0: Keszthely Ferenc mióta énekel?
2: Én 5 éves korom óta énekelek, töretlenül. A rotundában 20 éve énekelek, tehát én vagyok a kórusban a legrégebbi fiatal. Úgy érzem, én a karvezető asszonyt és a férjét én már 92 óta ismerem. Mi énekeltünk együtt egy másik kórusban, aztán a karvezető asszonyunk, akit mi Babonak hívunk, úgyhogy ez a Tótné Mozer, Anna Mária, ez nehezen jön a szánkra, tehát Babu akkor már gondolkozott egy saját kórus alapításon, és aztán így alapította meg a Rotunda kórust. Én később csatlakoztam, évekkel később, de ennek is már 20 éve.
0: Milyen műveket emel neki az elmúlt 20 év műveiből?
2: Rotundának ugye van egy liturgikus repertoárja. Ezek közül a misék, amiket nagyon szerettem a rotundával énekelni. Most is tanulok egy új misét, Wolf Péternek a miséjét.
0: Úgyhogy így megmaradt az éneklés az egész életén át. Milyen örömöt talál benne?
2: Azt mondják, hogy aki énekel, az kétszeresen vesz részt a liturgiában. Ugye én alapban is, már a szocialista időkben is klerikális családból származom, tehát mi a római katolikus liturgiában édesanyámmal rengeteget énekeltünk, ott voltunk, jelen voltunk, és hát öröm. Tehát az öröm, a felszabadultság, a szeretet. És hát az, amikor az ember egy ilyen közösséghez tud tartozni, az kiváló.
0: Dobos Lászlót vajon inspirálja-e a komoly zenei közeg a könnyű zenei tevékenységéhez?
1: Abszolút igen, igen. Sőt, ez a kezdetekben talán probléma is volt, hogy keveredett a két dolog, és túlságosan komolyra sikerült a könnyű, vagy könnyűre a komoly, de már ezt azt hiszem, hogy megtanultam szétválasztani, úgyhogy amikor ide vagy oda írok valamit, vagy énekelek itt-ott valamit, akkor tudom, hogy hány akkordnál kell megállni, vagy milyen dallamot kell oda tenni, vagy oda írni. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mi hol tud jól mutatni, mi az, ami valahol sok, mi az, ami valahol kevés, akár itt, akár ott így fordítva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon örülök annak, hogy ilyen módon, hogy tulajdonképpen konzit is végeztem, de szüleim révén inkább a könnyű zenéhez kötődöm. Szóval bennem ez a két terület nagyon-nagyon él egymás mellett, és hat egymással, és ezt nagyon szeretem, hogy így van.
0: Szokott otthon is gyakorolni? Keszthely Ferenc.
2: Igen, mert ezek a művek, amiket most a karnagyasszonyunk szeretne velünk elénekeltetni, ezek azért elég nehezek. Tehát az, hogy mi amatőr kórus vagyunk, és ezek a művek, például ma éppen egy Bach magnifikátot gyakorolunk, ezt otthon is kell gyakorolni.
0: Tótné Mózer Anna Mária alapította a kórust 1992-ben. Mi a foglalkozása, hogy jött ez a gondolat, hogy kórust alapít?
3: Zenetanár vagyok, abban akkor még nem voltam, viszont 6 éves koromtól tanultam zenét, és mindig olyan hangszert és olyan területet választottam, ahol a társas muzsikálás volt a meghatározó, úgyhogy hegedülni tanultam, hegedűsként kezdtem, és 6 évesen tudatosan azért választottam ezt a hangszert, hogy én egyszer zenekarba ülhessek. És elég sokat játszottam zenekarba, amíg aztán egy gerinc probléma ezt megakadályozta, hogy ezt folytassam, és akkor a zenekarból egy másik társas műfaj felé fordultam, a kórus felé. Az is hozzátartozik, hogy nem csak zenekarban játszottam gyerekkoromtól kezdve, hanem kórusban is énekeltem, iskolai kórusban, egyházi kórusban. Tehát az énekes társas muzsikálás is kezdetektől fogva a részem volt. És aztán 92 az egy nagyon meghatározó év volt az életemben. Először megszereztem az első diplomámat, azon a nyáron férjhez mentem, és azon az őszön megalapítottam a Rotunda Ének Együttest.
0: És azóta is töretlenül működnek. Mi a célja a kórusnak? Milyen műveket adnak elő?
3: Igen, nagy a repertoár, Gregoriántól a 20. századi művekig, annyira 20. századi művekig, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy több élő zeneszerzővel is dolgozunk. Tolcsvai László műveit már 25 éve énekeljük. 2 éve ismerkedtünk meg Wolf Péterrel, akinek a nagyon gyönyörű miséjét már többször is előadtuk, illetve Wolf Péter most írt egy Szent József oratóriumot, amit kifejezetten a kórusnak ajánlott. Ezeknek a próbáit tartjuk most intenzíven, mert március 22-én lesz majd ennek a műnek az ős bemutatója a belvárosban, az Avilai Szent Terész templomban. A repertoár nagy, de főleg az egyházi zene az, ami a kórusnak a profilja.
0: Gondolom, hogy elég sokat lépnek fel templomokban.
3: Leginkább csak ott lépünk fel, szóval nekünk az a ritka, hogyha nem templomban énekelünk.
0: Kórusversenyeken részt szoktak venni?
3: Nem. Én azt gondolom, hogy én tanítóként, aztán tanárként kezdtem, és aztán így folytattam a tanulmányaimat. A sport az, amit jól le lehet mérni. Mert akkor átugrik, olyan gyorsan fut, akkor az egy mérhető egység. A zene az a szívhez szól és a lélekből, és persze itt is azért lehet felállítani bizonyos kategóriákat, de azokon belül már olyan kicsi a különbség, és annyira eseti az, hogy egy-egy pillanatban hogy szólal meg egy kórus, hogy mi nem versenyezni járunk, mi abszolút sosem voltunk kórusversenyen, tudatosan. Én azt gondolom, hogy a Rotunda Ének Együttes egy fantasztikus minőségű civil csapat, tehát itt mindenkinek valami civil foglalkozása van, de ebben a civil szférában mi azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőséget képviselünk, de nem tartjuk fontosnak, hogy versenyekre járunk. Fesztiválokra szívesen megyünk, önálló koncerteket szívesen adunk, mások

0: meghallgatni, hanem mindig úgy választom ki a kórusműveket, hogy a csapat abban az állapotában, abban az összetételében mire képes, és mindig fokozatosan építkezett egy picivel többet, egy picivel nehezebbet, hogy az számukra is örömet jelentsen. A megtanulása, az előadása mind valódi élmény legyen az énekeseknek is, és a közönségnek is.
1: Mit tart a legnagyobb dolognak, amit 92 óta véghez vitt a kórus?
0: Szerintem az már egy csoda, hogy 34 éve folyamatosan működünk úgy, hogy igazság szerint mi önállóak vagyunk. Tehát nem tartozunk sem egy művöldési házhoz, sem egy templomhoz, hanem mi magunkhoz tartozunk. A Rotunda Énekegyüttes az egy önmagát működtető, önmagát megtartó közösség. Az igaz, hogy jó pár évvel ezelőtt létrehoztuk a Rotunda Kórus Alapítványt, ami a működésünket segíti, mert így tudunk pályázatokat megírni, így tudunk működésünkre szükséges költségeket előteremteni, hiszen minden nagyon sokba kerül, de mi magunk vagyunk ennek az összes felelősségével és minden vele járójával együtt.
1: Tóth József is itt ül velünk, Tóthné Mózer Anna Máriának a férje. Ő is énekel, ritkaság, hogy egy házaspárnak közös hobbija van. Az éneklés révén ismerkedtek meg?
2: Így van, egy másik kórusban ismerkedtünk meg. Általános iskolában énekeltem, gimnázium az kimaradt, de 1983 óta folyamatosan énekelek kórusokba. A honlapon, ha valaki megnézi, oda van írva, hogy én vagyok az egyetlen, aki ki se léphet a kórusból. Nem, mintha akarnék.
1: Milyen örömet talál az éneklésben?
2: Én azt gondolom, hogy egy picit exhibicionistának kell lenni, aki egy ilyen előadás, bármilyen előadó művészetben van, és hát valószínűleg én is ilyen vagyok. Jó érzés, amikor látom, hogy az emberek vagy megdöbbennek, vagy pedig mosolyognak, mert van olyan mű, és van olyan, amikor meg kell döbbenni, és amikor csönd van egy mű végén, és utána derül ki, hogy ja, vége van, és most tapsolni lehet. Szerintem ezek remek érzések. Én nekem ehhez hasonló az volt, amikor a három gyermekemet a kezembe tartottam, amikor megszülettek. Az egy nehéz mindig azt mondani, hogy mi a boldogság, ez az. És pici boldogság, sok ilyen van, hogy a fellépés végén mosolyognak, tapsolnak, és örömmel mennek haza.
1: Az egyik lányuk, Tóth Borbála már beszélt a családi éneklésről, a családi zenei működésről. Ön miként vesz részt benne?
2: Én a basszus szólomban énekelek. Én vagyok itt az, aki 34 éve itt van. Nekem van szerencsém, vagy volt is szerencsém néha szólót is énekelni, most is. És ami egy érdekes dolog, hogy ugye a Luca lányunk, aki most két kisgyermeknek anyukája, ő most épp nem énekel a kórusban, mert más fontosabb dolga van. A Bori lányunkkal is együtt éneklünk, szerintem ez nagyszerű dolog. Nagy család, ugye a Rotunda, most már 40-en vagyunk. Tehát az ének együttes már nagy évvel van írva, és jó egy ilyen közösséghez tartozni.
1: Tóthné Mózer Anna Mária, milyen tervei vannak a kórusnak?
0: A közeljövő tervei az jövő hét szombaton egy CD felvétellel fogjuk folytatni az évünk működését. Wolf Péterrel ismerkedtünk meg 2 éve, ajánlotta nekünk a Mise című művét, ami egy mise. Ezt amikor először bemutattuk, rögtön tudtuk, hogy ez nem egy egyszerű alkalom lesz, és alig vártuk az újabb lehetőségeket, hogy énekeljük valami csodálatos zenemű. Engedélyét kértem és megkaptam, hogy ezt mi énekeljük CD-re, és ezt jövő szombaton, február 21-én meg is fogjuk tenni. Ugye már elég sok CD-je van a Rotunda Énekegyüttesnek, tehát van egy kis tapasztalatunk abban, hogy hogyan is kell egy ilyet megszervezni, végigcsinálni, mert talán akik egy boltban megvesznek egy CD-t, nem is gondolják, hogy mekkora háttérmunka van abban, hogy ez megvalósuljon. Egy hónappal később, március 22-én pedig a Szent József Oratóriumnak lesz az ős bemutatója az Avilai Szent Terész templomon. Ez most a nagyon közeli cél, ami előttünk van. Külföldi meghívásunk is van idénre 2, hát még számoljuk a pénzünket, hogy ezt tudjuk-e teljesíteni. Olaszországban van meghívásunk és Lengyelországban. Még nem tudjuk, hogy ezt sikerül-e megvalósítani. Össze mindenképpen requiemet fogunk énekelni. Épp a közelmúltban beszéltük meg, hogy bár idén mindenki Mozart requiemet fog énekelni, mert Mozartnak van kerek évfordulója, ezért mi nem Mozartot fogunk énekelni, hanem Gabriel Fauré requiemjét fogjuk november elején előadni. És amire már most készülünk, pedig még csak február van, az a karácsonyi koncert, ugyanis tavaly itt a mi kerületünkben Rákos mentén egy óriási nagyszabású két felvonásos karácsonyi koncertet adtunk elő. Ez az én szívügyem volt, az én álmom, és sikerült megvalósítani. Concerto Filharmonia zenekarral, Rotunda Énekegyüttessel, Harmónia Női Karral, Tarsoly zenekarral, én ugye a Balassi Bálint 8 évfős gimnáziumban tanítok, ott is ifjúsági kórust működtetek, ők is jöttek énekelni, és voltak közismert

0: Szereplőink Szarka Tamással, Tolcsvai Lászlóval és Miks Adriennel adtuk elő ezt a koncertet. Már most készítjük a következő évi hangversenyt, és ennek az anyagát, bármilyen messzinek tűnik a december, már most elkezdtük gyakorolni.
1: Mondták a kórustagok, hogy nagyon szenvedélyesen vezeti a kórus, nagyon szenvedélyesen végzi a munkáját. Honnan az ereje?
0: Hát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni. Az ember vagy szívvel, lélekkel csinál valamit, vagy hozzá se kezdjen.
1: Akkor nagyon beosztotta az idejét, hiszen 3 gyereke van, és most már 2 unoka is van.
0: És egészen tavaly nyárig mi 5 generációs családban éltünk, mert hogy megadatott nekünk ez a nagy ajándék, most már csak 4 generációs családban élünk, ennek minden örömével és felelősségével.
1: 2000-ben mutatták be Tolcsvai László magyar miséjét. Azért ritkaság, egy élő szerző művét adják elő. Milyen volt a kapcsolatuk a szerzővel?
0: 1999 őszén kerestem meg Tolcsvai Lászlót, hogy szeretnék a magyar misével foglalkozni. Rövid beszélgetés után engedélyét adta. 2000 májusában énekeltük el először a belvárosban egy szentmise keretében az összes tételét a magyar misének, és ez az együttműködés, ez a kapcsolat azóta is töretlenül tart. Társaink az előadásban Sasvári Sándor és Sáfár Monika, hiszen ugye 3 nagy szólóra van írva a darab, illetve a férjem Tóth József énekli az úr hangját ebben a műben, és a kórusból is 2 énekesünk tud még ebben szólamot énekelni, Csizmás Ágnes és Kismartoni Csaba. Szívügyünk ez a mise, ez egy megtérés történet, egy embernek az útkeresése, de végigvezethető benne, ahogy egy nemzet megtér, és olyan csodálatos mondani valója van, hogy akárhányszor elénekeljük, mindig nagyon jó érzés belebújni. A magyar mise mellett pár évvel később, tehát azt is már több mint 20 éve énekeljük, a Tolcsvai és a Müller Péter, illetve Müller Péter Sziámi által írt Mária evangéliumát. Ez egy színházi darab, a Madár Színház játszotta nagyon sokáig, aztán az országban más színházak is bemutatták. Mi ebből a szerzőkkel együtt készítettünk egy oratorikus változatot, amit az ország számos pontján bemutattunk már. Azért nagyszerű a mű, mert Mária személyét és Szent József személyét emberként teszi elénk, az érzéseikkel, a bánataikkal, a vállalásaikkal. Könnyű azt mondani az embernek, hogy hát könnyű neki, mert ő Szűz Mária volt, ugye? 2000 évvel ezelőtt történt, ami történt. De mikor az ember belegondol abba, hogy ők akkor élő emberek voltak, és milyen érzelmekkel, milyen nehéz vállalásokkal kellett az isteni küldetést és az ő küldetésüket vállalni, ez egy egészen más megvilágításba teszi a helyzetet, és ez a mű ebben segít nekünk is minden alkalommal, de a hallgatóságnak is. A közelmúltban felkerestem Lasota Dominikot, aki egy lengyel zeneszerző, mert itt egy csodálatos művet, egy csodálatos Dápácem Dominét, amit szerettünk volna bemutatni, és hát nem lehetett hozzá kottát találni sehol. Bátor voltam, írtam neki egy e-mailt, amire rögtön válaszolt, és rendelkezésünkre bocsájtotta a mű teljes szólamanyagát, zenekaris tímet és mindent. Annyit kért cserébe, hogy a koncertről a felvételt küldjem el neki. Elküldtem a felvételt, ami annyira tetszett neki, hogy Lasota Dominik éppen a Rotunda Ének Együttesnek ír egy zeneművet, úgyhogy óriási boldogság azt megélni, hogy Tolcsvai László zeneszerzővel több mint 25 éve dolgozunk, hogy Wolf Péter zeneszerzővel most már 2 éve baráti kapcsolatban vagyunk és együtt dolgozunk. Kiadtuk ugye Tolcsvai misét is 2009-ben, most kiadhatjuk Wolf Péter miséjét 2026-ban, és ő még egy lengyel zeneszerző is nekünk ír művet, azt hiszem ez igazi visszaigazolása annak, hogy milyen jó munkát végzünk a Rotunda Ének Együttessel.
1: Jó kapcsolatuk van a szimfonikus zenekarral is, amely kíséri önöket. Mióta tart ez a munkakapcsolat?
0: A Concerto Filharmonia zenekarnak a karnagya Balogh Lázár karnagy úr, aki mielőtt a zenekart megalapította volna, nekünk állandó orgona kísérőnk volt. Nagy örömünk, hogy a Concerto Filharmonia zenekar most már több mint 20 éve működik, és a kezdetektől fogva vannak közös oratórikus koncertjeink. Egy oratóriumot megtanulni a zenekarnak is időigényes dolog, attól kórusnak meg pláne, tehát ahhoz, hogy mondjuk egy Mozart requiemet, vagy egy Fauré requiemet, vagy egy Mozart koronázási misét, vagy sorolhatnám még itt az oratórikus műveket, egy kórus megtanulni, az több hónapnyi munka, 4-6 hónap munka biztosan benne van, tehát jó előre kell megtervezni, megszervezni, és a próbákat úgy beosztani, hogy ez megvalósuljon. Ez is egy fantasztikus visszaigazolás, hogy több mint 20 éve rendszeresen tudunk együtt dolgozni, és nagyszabású koncerteket bemutatni. Úgyhogy én külön hálás vagyok a zenekarnak, és pláne hálás vagyok Balogh Lázár karnagy úrnak.
1: Nem csak komoly zenei műveket adnak elő, hanem könnyű zenei műveket, és például musicaleket. Mi volt ez a legutóbbi?
0: Három évvel ezelőtt talált meg minket Janza Kata menedzsmentje, akkor a kongresszusi központban készült egy nagy Rebeka előadás. Akkor már több mint 10 éve nem játszották az országban Lévai Szilveszter Rebeka című műzikejét, és ők megszerezték a jogokat a bemutatásra, és egy ilyen koncertshow készült ebből a műből. Hát is kerestek egy olyan civil kórust, aki ehhez a feladathoz oda tud állni és el tudja vállalni. Nagy beugrás volt, azért az egy nagyon érdekes zenei kirándulás volt nekünk is, elvállaltuk, és ott elindult egy közös együttműködés, azóta már több ilyen jellegű koncerten részt vettünk. Jubileumi gálákon, idén például a kongresszusi központban volt Janza Katának a jubileumi gálája, tavaly Mészáros Árpád Zsoltnak az Erkel Színházban, és amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk, hogy 2025. május 31-én az Arénában mutatták be Lévai Szilveszternek a Nagy Elizabeth műzikejét, és abban a Rotunda énekegyüttes adta a kórust.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott a szószóló, melyben a Rotunda énekegyüttest Császi Erzsébet mutatta be.
3: A lélek szava. Egyházi kis szótár.
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
5: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Az első Péter levél 3. fejezetének 15. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Minden év karácsonyi éjféli szentmiséjében a Szentlecke szavainak elhangzásakor, amelyek Szent Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből valók, valami különleges boldogság és lelkesedés kerít hatalmába. Hallgassuk meg most tehát először is ennek az írásnak a Titushoz írt levél második fejezetének 11., 12. és 13. verseit. Testvéreim, Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését, nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Valami hasonló jó érzés és öröm tölt el, amikor Szent Péter apostol első leveléből a 3. fejezet 15. és 18. versek közötti szakaszt hallhatom, illetve olvashatom. Ebben az évben húsvét 6. vasárnapjának szentleckéjét éppen ez a szentírási hely adja. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünk alapjául ennek a résznek a bevezető mondatait választottam, vagyis a 15. verset így hangzik. Szeretteim, Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Első Péter levél, 3. fejezet, 15. vers. Amikor Péter szavait olvasgattam, eszembe jutott egyik atyai nagybátyám, Kormos János, aki 1993-ban 72 évesen hunyt el. Édesapámék, a Kormos család, Mezőcsátról származtak, és hatan voltak testvérek, 4 fiú és 2 leány. Amikor én 1989 és 1994 között az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendéke, hétköznapi nyelven szólva kispap voltam, János bátyám és felesége Mencike néni, Emerencia becézése, Egerben laktak. János bátyámra különösen szívesen emlékezem. Nagyon jó természettel áldotta meg Isten. Igazán kedves, figyelmes, mindenki iránt jó szándékú és segítőkész ember volt. Ugyanakkor nagy hittel és vallásosan valóban kegyelmi életet élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken, ha tehette minden áldott reggel, és szentáldozáshoz járult, főként az Egri Bazilikában. Különleges és mély tisztelettel viseltetett főtisztelendő dr. Seregély István érsekatya iránt, de minden papot nagyon szeretett, és az egész katolikus egyházat legkedvesebb, lelki családjának tartotta. Az meg rendkívül boldoggá tette, hogy pap szeretnék lenni, és a hittudományi főiskolai tanulmányaimat Egerben végzem. Ennek megfelelően, amikor csak tehette, fölkeresett a szemináriumban. Ő volt a leggyakoribb látogatóm. Mindig jókedvű és mosolygós volt, csak úgy árad belőle a szeretet.
Jól lehet, alapvetően egész életében nehéz testi munkát végzett, nagyon erős felépítése volt, mindig megragadott a finom beszéde, tapintatos modora, és főleg a senki mással össze nem hasonlítható derűje. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert minden vele való találkozás és beszélgetés engem is jobbá és gazdagabbá tett. Mi volt ennek a boldogságot és békességet árasztó életnek a titka? A válasz egyértelműen az, amit Szent Péter apostoltól hallunk, János bátyám, Urunkat, Krisztust szentül tisztelte a szívében. Számára a legnagyobb kincs Jézus Krisztus volt, Krisztus jelenléte az egyházban, a püspök, a pap személyében, a hívek ünneplő közösségében. Számára az evangélium valóban örömhír volt. Nem csupán hallgatta Jézus tanítását, hanem minden nap meg is élte azt. A szent mise és a szent áldozás volt életének csúcsa és forrása.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a férj, családapa és nagyapa csak azért tudta a vele született jó természetét megőrizni, mert a Krisztusba vetett hitből fakadóan engedte, hogy a mennyei atya a kegyelmével, az isteni életével még inkább gazdagítsa és tökéletesítse. Számomra elsőként azért példa, mert úgy tudott természetes és egészséges lelkületű életet élni, hogy teljesen szabadon, állandóan a természet felettiből, az Isten kiapathatatlan szeretet forrásából merített. Másodszor azért példa, mert a szeretet rangsorában Istent helyezte az életében az első helyre. Tudta, hogy csak az képes feleségét, gyermekeit, unokáit odaadóan is hűségesen szeretni, aki Istent imádja, és az ő végtelen szeretetével szolgálja családtagjait és minden fele barátját, embertársát. Harmadszor azért példa, mert az ő csendes, szerény és szelíd jelleme és katolikus keresztény magatartása szinte belekiáltja ebbe a mai közömbös és földi elfoglaltságokba, túlságosan beleragadt világba, hogy a vallás sohasem magánügy, hanem a legfontosabb és legszentebb közügy. Jézus Krisztus tanítása teljesen értelmezhetetlen, és eltorzul. Ha nem vallom meg mások előtt, és nem hirdetem minden embernek Isten országának, uralmának örömhírét, de hogy ennek a magasztos hivatásnak és küldetésnek meg tudjak felelni, rendszeresen kell imádkoznom. Örömmel olvasnom szüntelenül a Szentírást. Tanulmányozzam a katolikus egyház katekizmusát. Legyek és legyünk szellemileg és lelkileg is napra készek. Szavainkkal, cselekedeteinkkel, életmódunkkal tudatosan keltsünk figyelmet környezetünkben. Sugározzunk békét, derűt és reményt embertársaink felé, hogy fölébredjen bennük a vágy példánk követésére, és megkérdezzenek minket. Ilyen módon tudjuk valóra váltani elmélkedésünk szentírási helyének második részét. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach ámol partitáját Ötvös József játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Következik az értékmentő.
5: Önkéntesek segítenek a meghibásodott háztartási gépek, ruhák, bútorok megjavításában. Ugye milyen jól hangzik? Józsefvárosban azonban nem csak az elromlott porszívót javítják meg. Igény van ételre, ruhára, beszélgetésre, társaságra. A Teleki téri közösségi szerelde, a Repair Café egy kis menedék a nagyvárosban.
6: Ez kifejezetten egy Repair Café-nak indult, tehát egy közösségi szerelédénk, és nem volt tervbe, hogy csinálunk belőle egy ilyen szociális központot, vagy családsegítőt, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez csak valahogy így kiadódott menet közben, és aztán kulminálódott tovább. Megyünk tüdőszűrésre, megyünk személyigazolványt csináltatni, megyünk drogambulanciára, intézzük a gyodot, hogy vannak ilyenek, meg lakásfelújításba segítünk, vagy konyhabútort veszünk, és hogy azért ilyenek is történnek.
5: A helyszínen jártunk, és Gégény Noémi vezetővel beszélgett. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
7: Az, hogy egyedülálló kezdeményezés, azt már több helyen olvastam. Én a Facebookon találtam rátok egy néhány évvel ezelőtt, és akkor kezdtem követni a történeteiteket, mert hogy ez a kis hely jóval több annál, mint egy műhely, ahol megszerelnek mondjuk elromlott kisgépeket. Hogyan lehet javítani nem csak tárgyakat, hanem kapcsolatokat, társadalmat is. Tehát ez a hely ennek indult eredetileg is, egy egyszerre több dimenzióban is javítson, ne csak a fizikailag.
6: Nem. Tehát, hogy ez kifejezetten egy Repair Café-nak indult, tehát egy közösségi szerelédénk, és nem volt tervbe, hogy csinálunk belőle egy ilyen szociális központot, vagy családsegítőt, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez csak valahogy így kiadódott menet közben, és aztán kulminálódott tovább. De egyébként meg Repair Café volt már Magyarországon egy ilyen 8-10 éve szerintem, megpróbálták elindítani ezt a kezdeményezést, de aztán szegény ilyen hambába volt. Nem működött, de ők más konstrukcióba dolgoztak, vagy gondolkoztak. Kínálatkereslet hiányában végül is megszűnt. Ez nem jelenti azt, hogy a miénk még 10 évig fog működni, majd meglátjuk.
7: Egy piaci részt, ha lehet így fogalmazni. Tehát itt az embernek igénye volt arra, hogy legyen itt egy ilyen kis közösségi tér. Anélkül, hogy ez bárki is akarta volna, ezzé nőtte ki magát.
6: Igen, de hát, hogy nem pont a piaci rés a legjobb szó rá.
7: Idézőjelben használtam. Tehát, hogy ez nem mint egy ilyen üzleti vállalkozásként működik, hanem ilyen hát érzelmi igen, és lelki igény.
6: Pont azt nem találtuk meg azt a piaci részt, hogy ez miből lesz rentábilis. Igen, egy részt betöltünk. Igen, tehát, hogy így próbálunk mindig az igényekre reflektálni, mikor, hogy sikerül, és szóval ezért nem zajlik itt minden olyan simán, meg gördülékenyen, de így dolgozunk rajta, tehát, hogy azért vannak itt is gyerekbetegségek, meg kell ismerni a helyieket, tehát, hogy az ember belekerül egy új környezetben, új kapcsolatrendszere van, az egy idő, amíg felveszi a fonalat, meg rájön, hogy mi hogy működik, azért ez elég dinamikusan változik is.
7: Hogy kerültél ebbe a történetbe?
6: Akartam, hogy nyissunk egy Repair Cafét.
7: De miért?
6: Mert nekünk van már egy másik holland modellprogramunk, a Precious Plastic, és az is újrahasznosítás, fenntarthatóság, és tehát Hollandiában több ilyen program van, persze ott teljesen más a szemlélet, és akkor arra gondoltunk, hogy itt adott a hely, hogy nyissunk egy ilyet, és akkor beadtuk a közösségi költségvetésre az ötletet, bejutott a legjobb 50 közé, amit megvalósít a főváros, és akkor mivel itt már megvolt a hely, amit béreltünk a 8. kerülettől, csomagolás hulladék újrahasznosításra, meg ilyen közösségi helynek, és akkor behoztuk lenni a Ripper Cafét. Úgyhogy ez ilyen egyszerű volt, olyan 3 évig szerveztük.
5: És ugye ez az egész műanyag újrahasznosítás, tehát akkor kezdjük teljesen az elejét, hogy akkor az honnan érkezett. Tehát így hozta magam után mindegyik úgy tűnik az újabb és újabb oldalakat.
6: Van egy civil szervezetünk, ugye azzal működtetjük ezt is, egy közhasznú civil szervezetünk, amit 24 évvel ezelőtt alapítottunk. Az alaptevékenységünk az értelmileg sérült gyerekekkel és fiatalok sportolása, informális oktatás, szabadidős tevékenységek, tehát ugye azzal foglalkoztunk, és akkor ezen belül ki szoktunk mindig találni valami új dolgot, tehát hogy valami következő projektet, és akkor itt volt már olyan, hogy kortárs, középiskolás osztályokkal csináltunk programot egy éven keresztül, ez a Fogadj Örökbe egy osztályprogram volt, akkor volt az Életre Valók, felnőtté válás társas iskolája, arról egy film is készült, és akkor üzleteket teszteltünk a gyerekekkel, meg hogy tanuljanak egyedül közlekedni, egyedül bevásárolni, és akkor fel is töltöttük a sikeresen szerepelt üzleteket, vagy vendéglátóhelyeket, vagy szolgáltatásokat az oldalunkra, hogy ide bárki nyugodtan elmehet, mert készségesek lesznek a sérültekkel, mert hogy ide nélkülünk mentek be a gyerekek, tehát hogy kísérő nélkül, és akkor mi így mögöttünk egy ilyen 20-30 méterre, és figyeltük, hogy milyenek a reakciók. Tehát nekik kellett megszorítani az eladót, fizetni a kasszánál, megkeresni. Na jó, jó munka volt. És akkor volt ez is, és akkor jött a Precious Plastic, meg hogy azt hiszem, hogy ez meg a Covid alatt volt. Talán akkor kezdtük. Annak meg az volt a lényege, hogy a műanyagból, ami így mindig van, mert ugye mindenhonnan kapunk kupakot, meg ezt azt tamaszt, hogy lehet kézműves tevékenységeket kitalálni, folytatni, olyan fajta nem is szórakozás, de részben szórakozás, meg hasznos is, ami ez mindig van alapanyag, tehát hogy nem kell venni ilyen drága kütyümütyüket, meg eszközöket, hanem hogy ezzel bármikor tudunk mi is foglalkozni, és akkor ezt meg azért találtuk, és most megjött a szerelde. Hát, hogy valami, mindig van valami következő.
5: Ez így adja is akkor magát. Így jöttek az önkéntesek maguktól. Hogy állt össze a csapat?
6: Hát mi már, amikor tudtuk, hogy van egy ilyen tervünk, és majd erre pályázatot is fognak kírni, mert ugye közbeszerzési pályázat volt, hogy ki fogja ezt megvalósítani, az ötletet, tehát hogy ez nem egyértelmű, hogy az fogja, aki beadta, hanem arra kiírnak egy közbeszerzési pályázatot, és mi akkor már rákészültünk, tettünk fel ilyen kutatást a Facebookra, vagy kérdőívet, hogy ki az, akit ez érdekel, milyen szakmába képzelnie, hogy el tud jönni, milyen órabérér, vagy önkéntesként, és akkor így gyűjtöttük már hozzá össze az érdeklődőket, így alakult. De hát közben vannak újak, vannak, akik azóta itt vannak, vannak önkéntesek, vannak, akiknek fizetünk érte, hogy nálunk dolgoznak, megbízási szerződés, tehát, hogy mindenki eldönti. Tehát elvileg mi felajánljuk a fizetést, és akkor, ha valaki azt mondja, hogy nem ő önkéntesként szeretne jönni, akkor ez már az ő dolga, de mindenkinek ugyanannyit fizetünk. Tehát, hogy aki fizetős munkaerőként van itt, az mindenki ugyanazt a fizetést kapja.
5: És miből tartja fel magát akkor az egyesület? A pályázati pénzből, önkormányzat, adományok?
6: Hát 1%, ami a fenntartási költségeinkhez képest nem igazán jelentős, de persze jelentős, mert minden jó, csak hogy, tehát, hogy annak azért ez egy kis része, megpályázunk. Tehát hogy az egyesületnek is vannak költségei, a szerelde az egy másik dolog, mert az most a közösségi költségvetésből tartja fenn magát, de hát például egy ilyen húsba vágó téma, hogy az éves költségvetésünknek hány százaléka lehet rezsi, ebben benne van a közüzemi, a bérleti, tehát minden. Ez x százalék lehet, ez körülbelül ilyen havi 140 ezer forint, de abban már minden benne van. És akkor most hideg volt, januárra kaptunk, és mi villannyal fűtünk, egy 330 ezer forintos villanyszámlát. Na most annak a felét sem fedezi ez amit erre elkülöníthetünk költséget, tehát hogy szerintem a vízzel és minden egyébbel együtt majdnem 500 000 a havi rezsink most aktuálisan, és akkor ebből 140 ezeret támogatnak, tehát akkor a többit meg valahonnan elő kell teremteni, de azért az nem olyan jó, hogy ez meg a egyesület egyéb költségvetéséből elmegy, nem az, hogy még profitál abból, nem az, hogy profitálna abból, ami itt van, hanem még pluszba ráfizet. Ezt nem tartom egy jó dolognak, de majd meglátjuk, hogy milyen egyéb forrást tudunk erre hosszú távon ha összeszedni, mert ugye a főváros az csak erre az adott időszakra, ami decemberben jár le, addig van ebbe benne valamilyen szinten.
7: És december után?
6: Nem tudom. Mi mondtuk, hogy fenntarthatóak leszünk, tehát egyrészt ugye, hogy ilyen műanyagos workshopokat kiszervezünk, amiből azért van is, bár mi nagyon sok pro bono rendezvényt tartunk, meg megyünk el, de a szerelde mellett nem tudunk ezzel annyit foglalkozni, mint előtte. Tehát nagyjából a szerelde az összes időnket elviszi. Ha nekem mindenképp. Sok minden egyéb van vele, tehát nem csak az, hogy itt az ember 4 órát. Amivel még gondolkodnunk kéne, vagy amiből még lehetne esetleg valamilyen profitot szerezni, arra nincsen egyáltalán időnk. Meg hogy szeretnénk céges partnert találni, tehát hogy amit egész konkrétan úgy értek, hogy van a CSR, ez a társadalmi felelősségvállalás, meg most ez az ESG, hogy mi az, ami kapcsolódik egy cégnek a programjához, és akkor azt szerint támogat valakit. És hogy vannak ilyen nagy cégek, akik különböző elektronikai dolgokat gyártanak, és akkor azt gondolom, hogy azok a cégek, akiknek utána idehozzák be, mert lejárt a garancia, mert nem javítható, mert nem úgy van megcsinálva, idehozzák be a cuccait, azok a cégek szerintem nyugodtan támogathatnának egy ilyen helyet, mert hogy mi olyasmivel foglalkozunk, amivel ők nem, vagy csak rövid távon. Tehát ilyen szempontból, ha minket támogatnak, annak azért reklámértéke is van, hogy nem csak termelnek, hanem a fenntarthatóságra is figyelnek, de ez eddig még nem jött össze, tehát nincsen olyan kapcsolati hálunk, és utcáról azért nem lehet beesni a cégekhez, vagy egy emberhez, mert 1000 e-mailt kapnak egy nap ilyet. Az ilyen hambába volt dolog, az IKEA-val voltak tárgyalásaink, de az is hambába volt, szerintem abból se lesz semmi. Úgyhogy most így vagyunk, és mondtuk is a fővárosnak, mert ők meg most pont cégekkel kerültek kapcsolatba, hogy összehozhatnának minket.
7: Ez egy jelentős közösségi kapocs, ami itt van, tehát egy közösségi hálót is építetek. Egyfajta, meg sőt, szociális hálót is, tehát akinek szüksége van társaságra, segítségre, bármire, akkor próbálkozhat, kopogtathat.
6: Persze, jönnek is. Hát, hogy elég sok mindennel. Hát azt szoktam mondani, hogy amit én itt meghallgatok, azért én nagyon komoly óradíjat fizetnék egy pszichológusnak.
7: Hogy birkóztok meg ezzel?
6: Hát én most kicsit, nekem most már kicsit sok. Tehát, hogy most pont... Szóval nekem most egy kicsit nem annyira, de tök jó, hogy például itt vannak ilyenek, mint a Gizi, és akkor ők ilyen kis cukisan, meg ilyen, tehát hogy benne vannak ilyen jó dolgok is, mert amúgy, hát most azért nem annyira dobnak fel itt a... Nem annyira dobnak fel most itt a történetek.
7: Hát azért a közhiedelem a Teleki tért, az nem a feldobó vidám kacsarázós történetekkel köti össze, úgy egyébként sem, hanem már vannak előítéletek, hogy itt milyen problémákkal küzdő emberek élnek, milyen kihívások vannak itt nap, mint nap, amit te a bőrödön tapasztalsz, akkor ezek szerint nap, mint nap.
6: Igen, de úgy engem most például, ami konkrétan így zavar, hogy azok az emberek, akik így hasonlóképpen szükségben vannak, inkább intrika, mint empátia jellemző. És azért az úgy elég szomorú. De lehet, hogy csak azért, mert annyira rászorulók, vagy én nem tudom. Nem jó azt hallgatni, hogy olyan valaki, aki, tehát hogy akik benne vannak ebbe a közösségbe, is ismerik egymást, és rendszeresen járnak, és akkor elmond valami C-re, C-mond valami B-re, D-ára, és ilyen így nézek, és akkor mondom, hogy meg értem, de nem, és azért független attól, hogy ők is nehéz helyzetben vannak, sok az előítélet, tehát akár a hajlék nélkül élők felé, a romák felé, a melegek felé, és akkor ezt így folyamatosan, hogy az ember próbál edukálni, hogy ezt azért nem biztos, hogy úgy kéne nézni, hogy nem egyszerű.
7: Lehet ilyen vékony határvonalakon egyensúlyozva itt az emberi kapcsolatok között, és...
6: Ja, nem mindig egyszerű, és nem mindig tudsz elmenni azon, amit mondanak. Tehát, hogy nem tudom, például valaki mond valamit, és akkor hát miért az igazat mondaná, ugye? Hát miért az igazat mondaná? És akkor valahogy így kézen közön kiderül, hogy hát nem. Ja, de van, tehát, hogy vannak azért pozitív dolgok is. Hát, hogy én például azt nagyon szeretem, hogy
8: Vannak olyan hajlékelkül élőink, férfiak, jön be, tudom, hogy nadrágot keresett, ugye pont ezt mondtuk itt, hogy mert gyertya, meg ki mit, és nadrágot keres, és akkor itt elővettem, pont kettőt félre is tettem neki, és akkor jó, ő most csak egyet viszel, a másik az jó lesz majd másnak. Akkor ettől ilyen tök jó érzésem van, hogy neki az is eszébe jut, hogy az jó lesz még másnak. Vagy most ő egy pólót kér, és ugye ez nagy neki, akkor ezt nem fogja elvinni. Most akkor van az, aki meg bejön, ugye itt válogatjuk, meg rakjuk ki a holmikat, és fél perc alatt már széttúrja, ami beérkezett, vinne hadzsákkal, és amikor még, tehát attól voltam a legrosszabbul, hogy bejön valaki, akinek nem volt kabátja, ráadom, és majdnem leszette még róla is. És akkor ezeket azért ilyen rosszul viselem.
9: Az ember azt gondolná, hogy ezek vannak ilyen egyértelmű határok, vagy egyértelmű viselkedési mintázatok, és akkor így kiderül, hogy talán ez mégsem annyira egyértelmű. Ilyenkor.
8: Igen, és az a baj, hogyha az ember így későn veszi észre, vagy későn húzza meg ezeket, vagy későn jön rá, hogy hopp, ez mégsem úgy működik, akkor már elég nehéz ezeket a határokat újra meghatározni, vagy újra meghúzni, hogy eddig és ne tovább, és akkor aztánból meg persze aztán majd lesznek konfliktusok, most kicsit ezeket a konfliktusokat éljük, de...
9: Kiforja magát szerintem.
8: Persze, meg úgyis csak rajtam csattan, tehát, hogy engem meg...
9: Mentálisan nagyon megterhelő tud lenni.
8: Hát igen, most tudom, hogy... Fantasztikus. Sikerült? Megcsinálták.
10: Ez valami...
8: Szuper.
10: Fantasztikus, úgyhogy... Álmomban nem volt, őszinte leszek, nagyon kevés reménnyel jöttem. Nem mondom, nagyon régi, nem tudom, ha nem kell, ha kell alkatrész, ha. Fantasztikusak voltak, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
8: Én is boldog vagyok. Nagyon szépen köszönjük.
10: Köszönöm
8: szépen. Viszlát.
9: Viszlátásra. Apró örömök.
8: Tehát ez, de ez tök jó, hogy, tehát, hogy ezek jók nagyon.
9: Mit szereltek neki?
8: Azt a diavetítőt, amiben még ezek a...
9: Jó, ott, ilyen
8: igen, igen, és akkor így adogatja tovább, igen. Meg ugye mi gyújtunk a Szedi utcai szállóra is sok mindent, és... Tehát, hogy vannak prioritások, és van, aki ezt meg nem érti meg, de hát most úgy vagyok vele, hogy most ezt így meghúzom szigorúbban, mert hogy vannak, és azért tudjuk, hogy ki az, akinek szüksége van rá, és akkor nem szeretik, ha azt mondom, hogy nem. Nem lehet hozzányúlni, nem lehet elvinni. És persze, amikor nem vagyunk résen, akkor csak azért is elviszik, és este nézünk körül, hogy hol van, és már el is tűnt. Úgyhogy, ja, most kicsit ilyen beszigorítós korszakban vagyunk ezeknek okán.
9: Ja, vannak emberek, akik még mindig olyanok, mint a 12 évesek, tehát így hiába tűnnek felnőtteknek, az élet előttük tényleg egy ilyen kiskamasz szintjén mozog.
8: Hát, nem, azt gondolom, hogy inkább ez ilyen nyomorszéle, meg a túlélés, és ez így elég jól kiül az emberekből egy csomó mindent. De hát közben azért megyünk tüdőszűrésre, megyünk személyigazolványt csináltatni, megyünk drogambulanciára, intézzük a gyodot, hát, hogy vannak ilyenek, meg lakásfelújításba segítünk, vagy konyhabútort veszünk, és hát, hogy azért ilyenek is történnek.
11: Az elmúlt percekben a Józsefvárosi Repair Café vezetőjével, Gégeny Noémivel beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: A Voice of Spirit felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Semmiféle földi hatalom nem képes megmenteni a világot, csak a szeretet isteni ereje. Erről beszélt 14. Leó pápa a Pompei Mária kegyhelyen bemutatott Szent Misén. A Magyar Kurír péntek esti cikke szerint a katolikus egyházfő hangsúlyozta, a világ számos pontján zajló háborúk miatt ma különösen fontos az imádság és a békért vállalt közös felelősség. A Szent Atya a családok megerősítésére és az emberi élet védelmére is felhívta a figyelmet, miközben bírálta a fegyverkezést előtérbe helyező gazdasági szemléletet. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slakta Margit Kollégium, írta pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületében többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. A szervezők szerint a nyílt nap lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők találkozzanak a kollégium vezetőivel és lakóival. Az eskü okmányok ellenőrzésével és a frakciók megalakulásának bejelentésével folytatódott szombaton az országgyűlés alakuló ülése. Az MTI tudósítása szerint a korelnök

0: lóirgalmas rendtemplomában. A főpásztor homéliájában arról beszélt, Mindszenty József a legnehezebb történelmi időszakban is hűségesen szolgálta az embereket, és bátran kiállt az igazság mellett. A megemlékezés közös imádsággal és koszorúzással zárult a bíboros szobránál. Az egyház szombaton Mariák Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezett, írta cikkében a Magyar Kurír. A 17. századi francia rendalapító Páli Szent Vince munkatársaként hozta létre az irgalmas nővérek közösségét. A szerzetesi szolgálatnak az emberek között a betegek és szegények mellett van a helye. Az irgalmas nővérek közössége halálakor már több mint 40 helyen működött Franciaországban, összegezte a Magyar Kurír.
1: Kedd délután tehetnek esküt az új kormány miniszterei az országgyűlés ülésén, derült ki szombaton a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. Az ülésen ismertetik majd Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg hivatalosan. Magyar Péter miniszterelnök az ülésen bemutatja a kabinetjének tagjait, akik ünnepélyes esküt tesznek a parlamentben. A Tisza kormány összesen 16 miniszterből áll majd, a jelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg az országgyűlési bizottságok. Új politikai korszak kezdetéről, alkotmányos felelősségről és a parlament megújulásáról szólt az országgyűlés szombati alakuló ülése, ahol Súlyog Tamás köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek, a képviselők pedig megválasztották az új házelnököt is. A parlamenti eseményeket Rátonyi Sára foglalja össze.
0: A választási győzelemmel történelmi felelősséget is kapott a Tisza párt Magyarország vezetésére. Erről beszélt Súlyog Tamás köztársasági elnök az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Az államfő hangsúlyozta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie a közjogi keretek közé, és az ország építését kell szolgálnia. Súlyog Tamás kiemelte a jogállam és jogbiztonság fontosságát is, majd hivatalosan Magyar Pétert javasolta Magyarország következő miniszterelnökének. Közben történelmi jelentőségű napnak nevezte az alakuló ülés napját Magyar Péter a Kossuth téren. A Tisza párt elnöke szombaton arról beszélt, szerint ezzel hivatalosan is új korszak kezdődött Magyarországon. A parlament környékére már délelőtt sok támogató érkezett magyar zászlókkal és a Tisza pártat támogató feliratokkal. Az MTI tudósítása szerint az alakuló ülésen ellenőrizték a képviselők esküokmányait, és hivatalosan is bejelentették a frakciók megalakulását. Valamennyi dokumentum szabályos volt. Bejelentették azt is, hogy a Tisza párt 141 fős képviselő csoportját Bújtósó Andrea vezeti, míg a Fidesz frakció vezetője Gulyás Gergely lett. A KDNP képviselő csoportját Rétvári Bence, a Mi Hazánk frakcióját pedig Torockai László irányítja. Forstoffer Ágnest 193 igen szavazattal választották házelnökké, majd megválasztását követően esküt tett az országgyűlés előtt. Az új házelnök beszédében úgy fogalmazott, az országháznak ismét a magyar nemzet közös otthonává kell válnia. Emellett nyitottabb és átlátható parlamenti működést ígért, különösen a fiatalok és a szabad sajtó felé. Első szimbolikus döntésként pedig bejelentette, 12 év után ismét kikerül az Európai Unió zászlaja az országház épületére.
1: Kazinczy díjat vehetett át Szabó András, előadó művész, irodalomtörténész és rádiós szerkesztő, több évtizedes nyelvőrző és előadó művészi munkásságáért. Tudósított az Anyanyelvápolók Szövetsége szombati közgyűléséről Lázár Csaba, rádiónk vezető bemondója. A laudáció szerint Szabó András a magyar költészet és a versmondás egyik hiteles közvetítője, aki előadásaiban a magyar nyelv szépségét és a művek mélyebb tartalmát is közelebb hozza a közönséghez. Az indoklás kiemelte, művészetének középpontjában az alázat, az igényes nyelvhasználat és a közösség szolgálata áll. Szabó András korábban a Magyar Katolikus Rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként is dolgozott, emellett több tanulmánykötete és szép irodalmi műve is megjelent az elmúlt évtizedekben. Hamarosan lezárul az óvodai beiratkozás időszaka, május 20-áig lehet beiratni azokat a gyermekeket, akik augusztus végéig betöltik a harmadik életévüket, ezzel óvoda kötelessé válnak. A részletekről dr. Kereki Juditot, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatóját kérdeztük.
2: Az önkormányzatok és az óvodák is a honlapjukon feltüntetik, hogy mikor van a beiratkozási időszak. Fontos

0: azt is, hogy itt a körzeti óvodáknak van beiratkozási kötelezettsége, tehát hogyha a szülő eddig még nagyon nem nézett szét, de fontos, hogy beírassa a gyermekét, akkor a körzeti óvodába kell, hogy beírassa. Oktatási hivatal honlapján találja meg mindenki, hogy melyik körzeti óvodába tartozik a lakcíme szerint. Természetesen, aki körbenézett, és úgy gondolja, hogy a gyermek szükségleteihez, vagy a családi értékekhez jobban kapcsolódik egy másik óvoda, akkor a másik óvodába is ugyanúgy beadhatja a jelentkezését, de azt is tudni kell, hogyha egy körzeti óvodába a körzetes gyerekekkel betelik a létszám, akkor a más körzetből érkező gyermeket nem fogják ide felvenni. Személyesen is be lehet iratkozni, és elektronikus formában is, akár mondjuk az e-kréta felületen, de amikor az önkormányzatok is kialakítanak egy felületet, hogy beírhassák a gyermekeiket a szülők. Én javasolnám inkább a személyes beíratást, mert hogy akkor több kontaktus zajlik le az óvodai dolgozókkal, meg egyáltalán akkor azt a milliót még jobban megismeri a szülő. Itt megvan az a lista, amit érdemes bevinni a beiratkozásra. Itt akár a gyermeknek a személyes dokumentumai, tehát tajkártya, vagy egy lakcímkártya, illetve a szülőnek a lakcímkártyája, de érdemes elvinni azokat a akár egészségügyi dokumentumokat, hogyha a gyermeknek van valamilyen krónikus betegsége például, vagy azokat a dokumentumokat, amelyek akár egy eltérő megkésett fejlődés, vagy egy diagnosztizált fogyatékosság esetén a pedagógiai szakszolgálattól rendelkezésre állnak, hogy ezeket az információkat meg tudják beszélni a szülők az óvodai dolgozókkal.
1: Az ukrán kormány szerint a háború finanszírozására és az ország működő képességének fenntartására továbbra is jelentős pénzösszegre van szükség. Ezt Kijev a nyugati szövetségeseitől reméli, Nyíri Kata jelenti.
2: Jelenleg 35 milliárd euró hiányzik az ukrán költségvetésből csak az idei katonai kiadásokra, tájékoztatott a kijevi kormány. A pénzhiány miatt az ország gazdaságának életben tartása is veszélybe került. Ukrajna arra számít, hogy az Európai Unió által felajánlott 90 milliárd euró fele még idén megérkezik, és azt a katonai kiadások mellett a szociális ellátórendszer, az oktatási hálózat és az egészségügyi szféra működtetésére is fordíthatják. Az Európai Unió háború kirobbanása óta már 194 milliárd eurót adott Ukrajnának, ebből 70 milliárdot kifejezetten fegyverek és lőszer vásárlására. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelenleg az egyfőre jutó államadósság 7200 dollár, és ez az összeg folyamatosan emelkedik. A költségvetési hiányt Ukrajna főleg a nemzetközi valuta alaphiteleiből próbálja fedezni. A Kijev és az IMF közötti legutóbbi megállapodás szerint újabb 8 milliárd dollárt kap az ország. Szakértők kiemelik, a háború Ukrajna minden pénzét felemészti, az ország csak külső támogatással tud működőképes maradni.
1: Gratulált Magyar Péter miniszterelnökké választásához Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és António Costa, az Európai Tanács elnöke is. Ursula von der Leyen közösségi oldalán azt írta, a megújulás reménye és ígérete erős jelzés Európa számára a mostani kihívásokkal teli időszakban. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, fontos közös munka áll Magyarország és az Európai Unió előtt. António Costa úgy fogalmazott, Magyar Péter megválasztása új fejezetet nyit Magyarország történetében, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szintén üdvözölte az új miniszterelnök megválasztását, kiemelve a szabadság, a béke és az európai együttműködés jelentőségét. A magyar-szlovák kapcsolatok fenntartásáról és a jövőbeni együttműködésről beszélt Moszkvában Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki már az új magyar kormánnyal is jó viszonyra törekszik. Rátonyi Sárát hallják a részletekről.
3: Jó szomszédi kapcsolatokat szeretne fenntartani Magyarországgal. A Magyar Péter vezette új kormány idején is Robert Fico szlovák kormányfő, írt a pénteki cikkében a HVG. A szlovák kormányfő Moszkvában arról beszélt, a két ország kapcsolatainak ugyanolyan szinten kell maradniuk, mint Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök hivatali ideje alatt. Robert Fico úgy fogalmazott, Szlovákiában úgy tartják, a rossz szomszéd nagyobb baj, mintha égne a ház. A szlovák politikus hozzátette, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de fontosnak nevezte a kölcsönös megértést és az együttműködést. Robert Fico azt is elmondta, hogy eddig egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és megállapodtak abban, hogy első személyes találkozójukat Brüsszelben tartják meg. Korábban Magyar Péter a telefonbeszélgetésről úgy nyilatkozott, érdemi szakpolitikai egyeztetésre akkor kerülhet sor, ha Szlovákia garanciát ad a felvidéki magyarokat érintő vitatott jogszabályok rendezésére. A Tisza párt elnöke a bennes dekrétumokra hivatkozó földelkobzások ügyét is rendezendő kérdésként említette.
1: Két év csend után újabb lépés a Temesvárt Szegeddel összekötő vasútvonal helyreállításáért. Gáspár Sándor tudósít.
4: Szeged és Temesvár közötti közvetlen vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítésére írt ki versenytárgyalást a Temes megyei önkormányzat a beruházás pénzügyi és gazdasági megvalósíthatóságának értékelésére. A Szeged-Temesvár Államvasút elnevezésű infrastrukturális beruházás új vasúti összeköttetést biztosítana Magyarország és Románia között. A Profit.ro gazdasági szakportál szerint a cél nem csupán az utazási idő csökkentése, hanem a határmenti régió gazdasági és társadalmi kapcsolatainak megerősítése is. A Temes megyei önkormányzat azoknak a műszaki és gazdasági feltételeknek a meghatározását várja, amelyek mellett megvalósítható a Szeged és Temesvár közötti vasúti összeköttetés. A 16 hónapos határidővel olyan hatástanulmányt kell benyújtani, amely magában foglalhatja egy új vasúti híd építését is a Maros folyón át. A romániai oldalon a meglévő vonal korszerűsítését, de új szakaszok építését is kérik, teljes villamosítással és modern jelzőrendszerekkel. A projekt összhangban áll az Európai Unió határokon átnyúló fejlesztési kezdeményezéseivel. Két évvel ezelőtt, 2024. júniusában már jóváhagyta a román kormány a Romániai Közlekedési Minisztérium és a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium között aláírt memorandumot, amelynek célja a két ország közötti zavartalan nemzetközi vasúti közlekedés biztosítása, amely különben 1857 óta létezett, és 1944. októberében szakadt meg, amikor megsemmisült a Szegedi Vasúti Híd. A 90-es évek óta többször is elhangzott, hogy a vasút felújítása egyformán sokat jelentene Szeged, a Vajdaság és Temesvár, vagyis a Bánság gazdasága számára is. Két év után tehát egy konkrét lépés.
1: Közlekedési hírek.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásra számítani várhatóan délután 2 óráig a belvárosban az Zoltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. Üzemkezdettől a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik délután 2 óráig. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcán elvárhatóan este 7 óráig átépítés és karbantartás miatt. Mindkét helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat. Varga Etele, BKK Info.
1: A várható időjárásról. Vasárnap sok napsütés és meleg idő várható, délutántól azonban délnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, délnyugaton záporok is kialakulhatnak, a déli szél pedig időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A békéről, a szegények szolgálatáról és az egyház társadalmi felelősségéről beszélt 14. Leó pápa. Új politikai korszak kezdetéről, alkotmányos felelősségről és a parlament megújulásáról szólt az országgyűlés szombati alakuló ülése. Gratulált Magyar Péter miniszterelnökké választásához Ursula von der Leyen. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő

0: Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
2: 2026. május 10-e vasárnap van. Isten éltesse Ármin és Pálma nevű kedves hallgatóinkat. Az Ármin férfi név valójában Arminius fejedelem nevéből ered, jelentése hadi férfi. Lehet azonban görög eredetű is, ekkor jelentése örmény. A Pálma női név újabb keletű névadás a növény nevéből. Olasz megfelelője vallási ihletésű. Azok a gyerekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert az ünnep neve olaszul Domenica delle Palme. Ma van a mentők napja hazánkban. 1887-ben ezen a napon kezdte meg működését a Lipót bazár téren a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. A személyzet kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az egyesület dolgozói önkéntesen, díjazás és ellenszolgáltatás nélkül nyújtottak segítséget a rászorulóknak. 130 évvel ezelőtt, 1896-ban rendezték meg Budapesten a Royal Szállóban a legelső filmvetítést. A Lumière fivérek filmjén a budapesti milleniumi ünnepség részleteit lehetett látni. A film félórás volt, a belépés pedig 50 krajcárba került. A Lumière fivérek európai körútjuk során Budapestet is érintve a helyszínen készítettek felvételeket a milleniumi ünnepségekről. Látható az Operaház, a Lánchíd és a felvonulás. A vetítésnek nagy sikere volt, s az első vetítés után majdnem egy évig volt látható a film, naponta többször, és még ugyanabban az évben felbukkantak az első vándormozisok is a fővárosban. 1980. május 10-én halt meg a legszögedibb szögedi, Bálint Sándor néprajzkutató és művészettörténész, a 20. századi magyar vallási néprajz kiemelkedő alakja, aki tudományos munkásságával és személyes hitével egyaránt maradandó örökséget hagyott maga után. Egész életében arra törekedett, hogy feltárja és bemutassa a magyar nép vallásos hagyományait, különösen a katolikus népi vallásosság világát. Hitét nem csak kutatta, hanem személyesen is megélte. Boldoggá avatásának ügye már halála után megindult, a hivatalos eljárást 1994-ben kezdték meg, és Ferenc pápa 2021-ben elismerte hősies erényeit, amellyel elnyerte a tiszteletre méltó címet. Ez a boldoggá avatás előtti utolsó fontos lépcső, amely azt jelenti, hogy életét az egyház példamutatónak és hiteles keresztény tanúságtételnek ismeri el. Róma tehát már befogadta ügyét, és a hívek imádsága, valamint egy elismert csoda vezethet el a boldoggá avatásig. 1929-ben ezen a napon született a Hargita megyei Nagygalamb falván Kányádi Sándor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas erdélyi magyar költő. Költészetével a romániai magyarság megmaradásának egyik szellemi tartó pillérévé, a kisebbségi sors az anyanyelv megtartásának és a népi kultúrának hiteles hangjává vált. Műveit számtalan nyelvre lefordították. Verseinek ritmikusságára leginkább a Kaláka együttes érzett rá. 3 olyan lemezük is született, amelyen az együttes, illetve Grillus Dániel zenéivel kizárólag Kányádi versek hallhatók.
1: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
3: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: 7 óra. A földsója következik. Május minden évben a családok hónapja, amely a gyermeknappal záródik. Mit tegyünk a magzatok védelmében? Mit tanítsunk gyermekeinknek, hogy képesek legyenek felismerni a veszélyeket, és tudatosan viselkedjenek egy számukra ismeretlen, potenciálisan veszélyes szituációban? A földsójában a magzatok és gyermekek védelméről folytatja a gondolatait Kisevich Horvátné, Toldi Hajnalka életvédő, az Élet van te benned mozgalom vezetője.
5: Hogyan tudunk támogatólag részt venni a gyermekét váró anya életében, aki nem szeretné megszülni gyermekét? Ez nagyon nehéz és kényes kérdés.
6: Nagyon fontos kezdeményezése az egyháznak, és ez Lengyelországból indult, a lelki adoptálás, ami arról szól, hogy 9 hónapon keresztül imádkozunk egy olyan veszélyben lévő magzatért, aki hát ugye a szülei vagy nem szeretnék megtartani, vagy ugye abortuszon gondolkodnak, vagy megtartják ugyan, de mondjuk kirakják egy babamentő inkubátorba, tehát akinek az élete valamilyen szempontból veszélyben van. Vagy esetleg az jön, hogy ő sérült, tehát az orvos diagnosztikai eszközökkel megállapítják, hogy sérült, és akkor a szülők ezen gondolkodnak, hogy na, akkor mi legyen az ő sorsa. Tehát ilyen magzatokért megy az ima 9 hónapon keresztül. Erre el kell köteleződni, el lehet köteleződni, ünnepélyes keretek között is, de akár csak otthon a szobánkban egy feszület előtt is van egy ima, egy gyönyörű szép elköteleződő ima, és egy napi ima, meg egy 10 rózsafűzér. Ezt kell naponta elimádkozni, az 5 perc. Szoktuk is mondani, hogy 5 perc egy új élet, napi 5 perc egy új életért. És ezt nagyon ajánljuk, hogy gyerekekkel együtt köteleződjenek a családok, mert a gyerekek nagyon-nagyon nyitottak erre a témára, átérzik azt, hogy ott egy emberi élet van. Nyilván ezt el is lehet nekik mondani, hogy egy emberi életről van szó. Meg is van is egy kis csomag, amit kap az ember, hogyha elköteleződik, van is benne kis magzatbaba, és a gyerekeknek ez óriási volt, legalábbis nálunk mindig fogták, nézték, van egy applikáció is, egy telefonos applikáció, ami folyamatosan mutatja, hogy hányadik hétnél tartunk, hogy néz ki a baba, éppen mit csinál, és ezt mindig meg kellett mutatnunk, tehát ez naponta, nem baj, hogy egy hétig ugyanaz a kép, azt minden nap megnézték, és nagyon-nagyon élvezték, és 9 hónapig kitartottak. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ez nem valósul meg, vagy ezt nem tudjuk csinálni, de megvalósult, és még a 2 éves is végigcsinálta. Úgyhogy én mindenkit bátorítanék, hogy erre köteleződjön el, mert egy nagyon fontos hivatás, tehát egy munka, egy hivatás, de úgy munka, hogy azért ez nehéz sokszor. Tehát amikor este már mindenki fáradt, akkor is ezt meg kell tenni, mert elköteleződik valaki.
5: Ez nagyon szép így egységben a gyerekekkel imádkozni a gyermekek életéért. Van valami visszajelzésük esetleg az imájukra?
6: Nekünk van is nagyon szép történetünk erről. Mi nem csak a magzatokért imádkozunk, hanem, és erre is buzdítok mindenkit, hanem meddő párokért is. Valahogy hozzá mindig beérkezik egy-egy ilyen meddő párnak a kérése, és imádkozunk, és múltkor is 5 meddő párért imádkoztunk, és mind az 5-nek lett babája. Úgyhogy még mi sem hittük el, hogy jött sorba a telefon, és tényleg nem ismertük ezeket a párokat személyesen, csak a nevüket tudtuk, és aztán felhívtak, hogy nekik is, nekik is, és ezt látjuk, hogy az imának óriási ereje van. Nagyon nehéz, mert ugye ez egy szellemi harc, de az ördög mindennel megakadályozza az embert, hogy nehogy véletlenül meg tudja ezt tenni, amit megfogadott, de hogyha erre odafigyelünk, és ezt kiemelt helyen kezeljük a napban, akkor megvalósul, és akkor a gyümölcseit is látni fogjuk. De az a fontos egyébként a lelki adoptálásnál, hogy egy Isten által ismert magzatért, tehát mi nem tudjuk azt, hogy pontosan kiért imádkozunk, csak az Isten ismeri ezt a magzatot, és így is, tehát ez is egy nehéz, hogy valaki így köteleződjön el, hogy hát én nem tudom, kiért imádkozom, de valakiért imádkozom. De fontos és szép.
5: A szülők nélkül nevelődő gyermekek segítése komoly feladat az egész társadalom számára.
6: Nagyon-nagyon sok gyerek van bent a rendszerben, a nevelőszülői hálózatban, a gyerekotthonokban, akiknek az élete, hát igen, tehát az ő életüket nyilván védenünk kell, mert senki más nem védi helyettünk. Tehát végül az ő életükről is gondolkodnunk kell, az ő ellátásukról, de nem csak ez, hogy ennivalót kapjanak, meg innivalót kapjanak, meg egy kis adományt, hanem hogy a lelki, a szellemi ellátásukról gondoskodnunk kell. Erre is már egyébként itt is vannak jó kezdeményezések Székesfehérváron is, tehát van olyan, aki a gyerekotthonokból szentmisére viszi a gyerekeket. Ezekkel mi is szoktunk találkozni, ezekkel a gyerekekkel, és nagyon jó, mert már a kapcsolat kialakult, és akkor már van, akihez kötődjön, nekik ugye ez a leges, legnehezebb, hogy nincs, akihez kötődjenek, nincsenek emberek, akik állandóak lennének az életükben, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél több ember ezt felismerje, hogy már pedig ezek a gyerekek megszülettek, igaz, hogy most nem otthon nevelkednek, de attól még az ő életük pontosan ugyanolyan értékes, mint bármelyik másik gyermek egy ember élete, és azért oda kell rájuk figyelnünk, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ők pontosan ugyanolyan életet, teljes életet tudjanak élni, mint egy családban nevelkedő gyermek. Még hogyha nem is leszünk nevelőszülők, vagy örökbefogadó szülők, vagy helyettes szülők, attól még nekünk meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol az ő életüket tudjuk segíteni tevőlegesen, és hát állandóság lenne fontos az ő életükben. Tehát, hogy ez egy elhivatás, hogy valaki ezt végzi.
5: Milyen további témákat ölelnek fel a gyermekek és fiatalok védelme érdekében?
6: Fontos azt is megemlítenünk, hogy nem csak a gyerekotthonos gyerekekért, gyerekeknek az élete az, amiért felelősséggel tartozunk. Nagyon sok olyan hatás van, amit nem tudnak kezelni, nem tudják, nem értik a kisebbekre, gondolok itt elsősorban általános iskolásokra főleg, és ezeket meg kell nekik magyaráznunk az ő szintjükön, el kell tudnunk mondani, hogy ez mit jelent, az mit jelent, ezt miért nem mondjuk, azt miért nem mondjuk, vagy miért nem nézünk olyan csatornát, vagy olyan mesét akár, amit a másik néz, hogy ez miért rossz. Nagyon sok ilyen hatás is éri őket, és ugye hát már a kutatások ezt is bizonyítják, hogy 9 éves korban már pornográf tartalmakat néznek a gyerekek, és egymásnak mutatják. Tehát nagyon fontos lenne az iskolai edukáció is ebben a témakörben, hogy oda bejussanak ilyen szakemberek, akik ezt elmondják a gyerekeknek. Hát ez most kicsit nehezített, de én azt is látom, hogyha egy-egy gyermeknek otthon elmondják a szülei, azok már tudnak kovászok lenni a saját osztályukban, és ők, és az a cél, hogy ők legyenek a hangadók, az irányadók, ezek a gyerekek, és ne azok, akik a rossz tartalmakat mutatnák. Hát és az iskolai zaklatás az ugyanez, ugyanilyen, nagyon nehéz, és ezzel is a gyerekek 80%-a ki van téve az iskolai zaklatásnak, mivel sem a pedagógusok nem tudnak mit kezdeni igazából, sem a szülők, kivéve ugye azt tudják tenni, hogy beszélgetnek, és a mai világ pont ez, erre nem alkalmas, ez a felgyorsult világ, hogy beszélgessünk, de valahogy ezt nekünk meg kell teremtenünk, ezeket az időket, a minőségi időket, le kell ülni, és beszélgetni kell a gyerekekkel, és nagyon sok minden megelőzhető lenne csak a beszélgetéssel.
4: A Földsója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Janiga Emese a beszélgetőtársam, akit nem is tudom, hogy mutassak be, egy könyv fordítójaként, vagy egy hivatásos megszállott zarándokként. Kedves Emese, Szent Ferenc jubileumi esztendeje van, 800 éve, hogy Szent Ferenc visszaadta a lelkét a teremtőnek, tehát az egész világ figyel most Szent Ferencre és a ferences helyekre, és az egyik majdnem újdonsága ennek az esztendőnek a magyar könyvpiacon, hogy újra megjelent, vagyis második javított kiadásban az általad fordított kötet, amelynek címe Itt járt Szent Ferenc, amelynek egy olasz hölgy a szerzője, ha jól mondom, akkor Angela Maria Seracchioli. 2007-ben jártál először ezen az úton, és utána megjelent ez a kötet. Most újra kiadtátok, és a Szent István könyvhéten lehet majd újra kapni ezt a kötetet. Mondd el a hallgatóknak, hogy mit jelent neked ez az út, mit jelent neked ez a kötet, és hogy azóta is járod-e ezt az utat, vagy gondolatban tudsz-e szabadulni tőle?
1: Kedves Csongor, köszönöm szépen az újabb megkeresést, és köszöntök én is minden hallgatót. Hogyan apostrofálnám magamat? Szent Ferenc lelkes zarándokaként talán. 2007-ben indultam el ezen a Szent Ferenc úton, ezen a Szent Ferenc életének a helyszíneit bejáró zarándok úton Olaszországban. Beleszerettem az útba, a lelkiségébe, az üzenetébe, és az úti könyv, ami akkor olasz nyelven a kezemben volt, később magyar nyelven is megjelent, egészen pontosan 2019-ben a Szent István Társulat kiadásában, itthon Magyarországon. És hogy mi adja az apropóját az újabb megjelenésnek, egészen pontosan ez a 800. évforduló, Szent Ferenc tranzitusának évfordulója. Ezt megelőzte ugye több 800. évforduló, a Grecsói Betlehem, a maga a stigmatizáció, és számos másik 800 éves évforduló, ami Ferenc életéhez köthető, és ami összeköti ezeket az évfordulókat ezzel az úti könyvvel, hogy minden egyes helyszín fel van fűzve erre az útvonalra.
0: Mutassuk be az utat, mert az El Camino továbbra is a világ legismertebb zarándok útja, nyilván zarándok célpont van több is, mert Jeruzsálem meg Róma, de ahol gyalogos zarándokok érkeznek, mennek, indulnak, vándorolnak a Caminóról, mindenki tud. Szent Ferenc útja rövidebb, intimebb, és talán más is egy picit, mint amit ismerünk a Szent Jakab útját.
1: Talán az egyetlen közös az a spanyolországi Szent Jakab út és az olaszországi Szent Ferenc út között, hogy mind a kettő zarándok út. Még a Szent Jakab út a hagyományos, legjobban ismert 800 kilométert foglal magába. Ez az olaszországi Szent Ferenc út 365 kilométer, tehát körülbelül a fele a híres spanyolországinak. Viszont, hogyha abban gondolkodunk, hogy mennyi időt szánunk erre vagy arra az útra, akkor azt mondhatom, hogy majdnem annyi idő kellene, egy picivel kevesebb, mondjuk több mint 3 hét erre a 365 kilométerre. Leginkább azért talán, mert a terep egy kicsit nehezebb. Itt még nincsenek olyan sűrűn kiépített zarándokszállások, mint Spanyolországban, de ami számomra a legnagyobb különbség a spanyol és az olaszországi két ismert út között, hogy még Spanyolországban nem járt Szent Jakab, ezen az úton mindenhol járt Szent Ferenc. Tehát teljesen átszövi az ő élete, története, minden egyes lépésünket az úton.
0: Umbriában gyaloglunk, és nagyjából a közepe az útnak Assisi, tehát Rietitől Alvernáig tart az út, ha jól látom.
1: Fordítsuk meg Alvernától, tehát hogy északról dél felé haladunk. Alverna vagy Laverna, ki hogy hívja ezt a Szent Hegyet, ez még Toszkán területen található.
0: Épp a határon, igen.
1: Viszonylag közel Firenzéhez, Arezzóhoz, és a legeslegelső hely, ahonnan elindulunk erre a gyalogútvonalra, pontosan az a hely, ahol Ferenc most már több mint 800 évvel ezelőtt megkapta a Krisztus szent sebeit, tehát a stigmatizáció itt történt, és ezzel az élménnyel a szívünkben indulunk el az útra. És akkor elindulunk szépen dél felé, belépünk Umbriába, és a végén Láció tartományban, a Rieti völgyben keressük fel a ferences kolostorokat.
0: Mondtad, hogy kevésbé látogatott, kevésbé fölfedezett, de azt hiszem, hogy azért az első kiadás és a második kiadás közötti időszak egy nagyon mozgalmas időszak lett, de azért nem botlik bele az ember lépten-nyomon, mint a normafán más utasokba, ugye? Tehát az intimitása megmarad az útnak továbbra is.
1: Az intimitása megmarad, azért nem vagyunk teljesen magányosak, ez is igaz, hogy nem lépnek az zarándokok egymás sarkába. Azt azért figyelembe kell venni, hogy hála Istennek az út, különösen az első fele, nagyon gyönyörű szép tájakon vezet keresztül, viszont nagyon sokszor lakott területen kívül vagyunk, és én ezzel kapcsolatban szoktam mindenkinek azt javasolni, hogy sokkal jobb társal, akár többekkel együtt útnak indulni. Nem azért, mert veszélyes az út, az élmény megosztva lesz gazdagabb, viszont nagyon sokszor vagyunk magányosan erdőben, mezőkön, hegyeken, völgyeken át, és érdemes egy picit ezt figyelembe venni, hogy a lakott terület sokszor csak reggel és este kerül érintésre.
0: Röviden kérlek, hogy mutasd be a könyv szerzőjét, aki neked közeli ismerősöd is.
1: Angela Seracchioli 2002-ben járt a spanyolországi Szent Jakabúton, és az az érzése volt végig az egész úton, hogy Szent Ferenc kíséri őt. Ugye Szent Ferenc Olaszország védőszentje, és amikor hazatért a spanyolországi útról, fogta a hátizsákját, és a ferences források alapján elkezdte felkeresni a Szent Ferenc életéhez kapcsolódó helyszíneket, és szépen lassan szemei előtt kirajzolódott egy útvonal. Így született maga ez a Szent Ferenc zarándokút, 2004-ben készült el az első útikönyv. Az olasz nyelvi útikönyvnek már a 9. kiadása jelent meg, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt. Ezt fordítottuk most le a magyar második kiadásként. Dupla oka volt ennek a második kiadásnak, az első a 800 éves évforduló, a másik nagyon egyszerűen annyi, hogy az első 2000 példány elfogyott. Tehát ez azt jelenti, hogy azért magyar zarándokok, hála Istennek, érdeklődnek az olaszországi zarándokút iránt is.
0: Nagyon informatív, nagyon jól szerkesztett, nagyon szépen tördelt térképekkel, képekkel és Szent Ferenctől minden helyszínhez kapcsolódó részekkel, szövegekkel segít a zarándoknak a könyv, amelyet említetted a Magyarok Nagyasszonya rendtartományt, az egyik ferences szerzetes Varga Kapisztrán volt a segítségedre. Tehát tulajdonképpen egyszerre egy ivakönyv is a kezünkben van.
1: Egészen pontosan. Igen, Kapisztrán atya gondozta különösen a ferences forrásokat, ő lektorálta, ő nézte át, ő adta áldását, és egy nagyon-nagyon kedves szívhez szóló előszóval is gazdagította a magyar nyelvű kiadást. Valóban, amikor az ember útnak indul ezzel a könyvvel a kezében, nem csak a hasznos úti tanácsokat tudja olvasni az úti könyvből, hanem minden egyes állomáson elolvassa, hogy Ferenc életében mi történt ott, azon az adott helyszínen. A ferences források szó szerinti idézeteit helyeztük el az úti könyvben, és pontosan ezeknek a ferences forrásoknak az olvasásával már a legelső pillanattól kezdve az zarándok úgy érzi, hogy Szent Ferencot kíséri, tanítja az útitársa.
0: Kedves Emese, nagyon szépen köszönöm, és sokaknak, mindenkinek ajánlom, aki Szent Ferencet szereti, még gondolatban is, ha nem is indul neki közvetlen azonnal az zarándoklatnak, de segít abban, hogy átéljük, hogyha a könyvet olvassuk, forgatjuk, és ismerkedünk a helyszínekkel. Nagyon hasznos kiadvány.
1: Köszönöm, jó, és jó utat kívánok mindenkinek.
0: Janiga Emesével beszélgettünk, aki az Itt járt Szent Ferenc című kötetet fordította, melynek szerzője Angela Maria Seracchioli. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a pillanatfelvétel.

7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Semmiféle földi hatalom nem képes megmenteni a világot, csak a szeretet isteni ereje. Erről beszélt 14. Leó pápa a Pompei Mária kegyhelyen bemutatott szentmisén. A Magyar Kurír péntek esti cikke szerint a katolikus egyházfő hangsúlyozta, a világ számos pontján zajló háborúk miatt ma különösen fontos az imádság és a békéért vállalt közös felelősség. A Szentatya a családok megerősítésére és az emberi élet védelmére is felhívta a figyelmet, miközben bírálta a fegyverkezést előtérbe helyező gazdasági szemléletet. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slachta Margit Kollégium, írta pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a továbbtanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületében többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. A szervezők szerint a nyílt nap lehetőséget ad arra is, hogy az érdeklődők találkozzanak a kollégium vezetőivel és lakóival. Az esküokmányok ellenőrzésével és a frakciók megalakulásának bejelentésével folytatódott szombaton az országgyűlés alakuló ülése. Az MTI tudósítása szerint a korelnök Vitányi István közölte, valamennyi képviselő esküokmánya szabályos volt, és a nemzetiségi szószólók is benyújtották a szükséges nyilatkozatokat. Bejelentették azt is, hogy Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé. Ismertették, hogy a Tiszapárt 141 fős frakcióját Bújdosó Andrea, a Fidesz 44 tagú képviselőcsoportját Gulyás Gergely vezeti. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, még a Mi Hazánk képviselőcsoportját Torockai László irányítja. Továbbra is alacsony a fertőtó vízállása a tartós aszály miatt, írta szombaton a Telex az MTI és osztrák helyi híradások alapján. A tó vízszintje jelenleg 14 cm-rel marad el a sok éves átlagtól, bár még mindig magasabb a 2023-ban mért rekord alacsony szintnél. Christian Seiler, a Burgenlandi tartomány kormány vízügyi szakembere arról beszélt, egyelőre nincs közvetlen veszély, ugyanakkor a következő hetek melege és a fokozódó párolgás tovább ronthat a helyzetem. A szakértő szerint a tó vízháztartásának stabilizálásához jelentősebb csapadékra lenne szükség. A Magyar Péter vezette új magyar kormánnyal is együtt

0: tartja a kétoldalú kapcsolatokban. Végül a várható időjárásról. Sok napsütés és meleg idő várható délutántól, azonban délnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, délnyugaton záporok is kialakulhatnak, a déli szél pedig időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 34 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásra számítani, várhatóan délután 2 óráig a belvárosban az Oltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, pesti alsó rakpart, Szent István park, újpesti rakpart útvonalon. Üzemkezdettől a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik délután 2 óráig. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak, ezért mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Perikópa. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója fűzi hozzá gondolatait.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, és én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
2: A tanítványaival eltöltött utolsó estén Jézus különleges módon kinyilvánította a szeretetét. János evangéliumában ezt a szeretetet előbb a lábmosás jelenete, azután Jézus hosszú beszéde, a híres búcsú beszéd jelzi. Jézus nem csak beszél a szeretetről újra meg újra, hanem a szavaival, a beszédével is szeret. János evangéliumának 14., majd 15. és 16. fejezetei nem meghatároznak egy témát, nem kifejtenek valamit, hanem figyelemmel kísérik, ahogy Jézus időt fordít övéire. Jézus szeretete sohasem önző, hiszen minden élet forrásából kapja ő maga is a szeretetet. Szeretetének kimondása az atyával és a Szentlélekkel való közösségbe kapcsol. Megszólítja tanítványait, de folyton beszél arról is, akit előbb szeretett, és aki őt öröktől fogva szereti, az atyáról. Jézus azokhoz a tanítványokhoz beszél, akiket mint egy Péter képvisel. A főapostol, aki most szívesen menne Jézussal a halálba, mégis meg fogja tagadni őt, ahogy arról korábban olvasunk. Azokhoz beszél, akik szomorkodnak, mert elmegy. Valamivel később ezt olvassuk: ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. A helyzet tanulságos. A mi emberi szeretetünkben mindig kísért a szájhős hamiskodás, a szeretet képzelgése. Vágyakozásunkban megsejtjük a szeretet örömét, a szívünk legalább egy időre levegőhöz jut, és ezzel olykor meg is elégszünk. Ahelyett, hogy beismernénk ürességünket, hamar kimondjuk a szeretet és hűség súlyos szavait. A szeretet vágyában már van valami a szeretetből, de még meg kell érnie, még oda kell érnie céljához. Ki kell nyílnia arra a teljességre, amelyet megsejtettünk. Jézus elmegy, és ezzel látszólag megfoszt önmagától. Itt hagyja a parancsot a tanítványoknak, hogy szeressék egymást, és itt hagyja ígéretét, az igazság lelkét, aki majd bennük lakik. Ha a tanítványok megtartják Jézus parancsát, a lélek el fogja vezetni őket a vágyott teljességre. Ezért keretezi szakaszunkat a szeretet és a parancsok összefüggésének jelzése. Jézus gyógyítja és teljessé teszi még tökéletlen szeretetüket. Amikor Jézus azt mondta, ő az út, az igazság és az élet saját útjának megnyitásáról, hűségéről és életteljességéről beszélt, amelyet tanítványai számára felkínált. Az igazság lelke Jézushoz vezet. A tanítványok szívében lakva, ő munkálja bennük ugyanazt a hűséget, amely Jézus sajátja. Hihetővé teszi számukra Jézus igazságát, mert ebben az igazságban újítja meg őket magukat. Az ember képtelen hinni azt, amiről sejtése sincs. A világ ezért nem ismerheti fel a lelket. Az igazság lelke ezért megint csak, mint egy félúton van, a tőlünk teljesen független valóság és a számunkra megtapasztalható dolgok valósága között. Jézus a búcsúbeszédben rövid időre szóló elválásról beszél. Ez a rövid idő a szenvedés és halál ideje. A halálba szenderülő átadja lelkét, a zárt ajtókon át belépő feltámadott pedig azt mondja, vegyétek a szent lelket. Az a nap, a búcsúbeszédben még nem a végső visszatérés napja, nem a parúzia, Jézus második elővetelének ideje, hanem a feltámadás napja, a húsvét utáni közösség ideje, amelyet mi is élünk. Egymást szeretve fedezzük fel Isten szeretetét, aki élet és titok, valóság, de egyben sokkal több, mint amit a valóságból megértünk. A szeretet valamiképpen mindig úton van a másik felé, a teljesség felé, amely meghaladja őt magát, és azt is, amit, akit szeret. Én élek, és ti is élni fogtok, mondja Jézus. Az Atya ajándéka, hogy elevenek, életteliek lehetünk, ahogy ő maga is eleven, végtelen szabadság és teljesség.
0: A vasárnapi evangéliumról Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök rádiónk vezérigazgatója elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküt tett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Magyarország képes újra talpra állni, újra hinni önmagában és újra közös hazája lenni minden magyar embernek, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülése után szombaton, a Kossuth Lajos téren tartott ünnepségen. Az MTI azt írta, Magyar Péter beszédében minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írt a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. Végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel. Írt a Torockai László pártelnök frakcióvezető szombaton az X-en. Torockai László közölte azt is, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Gratulált szombaton Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa az Európai Tanács elnöke. Abból az alkalomból, hogy 81 évvel ezelőtt, május 9-én véget ért Európában a II. Világháború, az uniós bizottság elnöke hangsúlyozta, az Európa napon a kontinens lakói a sokszínűséget és az egységet ünneplik. Gratulált szombaton Magyar Péternek Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként. Az ukrán államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel a cseh kormányfő, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot. A Magyar Péter vezette új magyar kormánnyal is együttműködésre törekszik a szlovák miniszterelnök. Erről beszélt Robert Fico Moszkvában. A HVG cikke szerint a szlovák kormányfő úgy fogalmazott, fontos, hogy Magyarország és Szlovákia kapcsolatai a jövőben is stabilak maradjanak. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé. Csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc, templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bécsben készült a következő műsor Mindszenti József hercegprímás halálának évfordulóján, május 3-án Szentmisén emlékeztek rá az irgalmasok templomában, annak a kórháznak a szomszédságában, ahol 1975-ben visszaadta nemes lelkét a teremtőnek. Varga János, a Pázmáneum rektora szervezi évről évre ezeket a megemlékezéseket. Az idei főcelebráns Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Először Varga János atyát hallják a megemlékezések történetéről.
4: Útunk május elején mindig az Irgalmasok kórházához vezet, ahol Mindszenty ercegprímás úr meghalt, és ott az előtérben került fölállításra Réger Tibornak a szobra, egy Mindszenty szobor még 2005-ben, és most idén 15. alkalommal lesz ott megemlékezés és koszorúzás, tehát amikor én ide kerültem, attól kezdve mindig tartottunk ilyen megemlékezést, talán a Covid miatt maradt csak el, és ezt a szobrot aztán néhány évvel ezelőtt, éppen a Covid időszak alatt átépítették a kórház auláját, és akkor kikerült onnan ez a szobor. Úgyhogy most a kertben, az udvarban van, szépen rendben van tartva a környéke, de azért kicsit szomorú dolog ez, hogy alapvetően nem egy kültéri szobor, és nem így lett ez kitalálva, tehát még annak idején Kozma Imre atya nagyon komolyan csatába ment azért, hogy az ott az előtérben legyen a kórház előterében. Valójában egyre nehezebb volt ott az éves megemlékezéseket megtartani, mert ott nagy átjáróház van, hoznak egy ambuláns vagy egy sürgős esetet, beteget, ott a porta, akkor ott a szobor mögött voltak a hordágyak, meg a tolókocsikról. Ez a hely talán méltóbb, de mégis az, hogy a szabadban van, és nem annyira centrális helyen, ez pedig egy picit nem annyira szerencsés. Nehéz, ahogy telnek az évek, évtizedek, akkor egyre nehezebb sokszor a tiszteletet fönntartani, akár olyan módon is, vagy abban is megnyilvánul lesz, hogy még aki 15 évvel ezelőtt a prior volt, ő még személyesen ismerte a Mindszenty ercegprímás urat, és tisztelte, és személyesen is volt elköteleződés, mára ez már szinte teljesen megszűnik, tehát ugye a történelmi távlatba kerülő egy alak a sok közül, és emiatt már senki sem veszi talán annyira komolyan osztrák részről. Mi magyar részről igyekszünk ápolni úgy Mindszenty bíboros emlékezetét, mint Széchenyi Istvánét, tehát magyar oldalról ebben nincs hiány, de a magyar oldal is sokszor a kivitelezésben hát gyengül, tehát lelkesedés elméletileg van, elhatározás, szándék van, aztán a megvalósítás tekintetében már sokszor létszámhiányosak a programok, túl közel van Magyarország, nagyobb lett a mobilitás, a mozgás, mint akár 10-20 éve volt. Lehet, hogy nem sokára megint kisebb lesz, hogyha végképp nem nagyon lesz üzemanyag, vagy égtelen drága lesz az utazás, akkor talán mindenki egy kicsit jobban az adott helyhez kötődik.
3: Mindenesetre most az előestéjén beszélünk ennek a Mindszenty megemlékezésnek. Holnap az Irgalmasok templomában lesz ez, és Székely János lesz a főcelebráns, ugye?
4: Igen. Idén ő vállalta, hogy a Szent Misét celebrálja, ott a prédikációt mond, és utána szobornál koszorúzunk. A nagykövet asszony nem ér rá, sajnos a helyettese fogott egy rövid köszöntőt mondani, és akkor így lesz idén a megemlékezés. Én fontosnak tartom, hogy egy hagyományt életben tartsunk, tehát a Covid alatt is, amikor nagyon nem lehetett menni, akkor nem lehetett, akkor egyértelmű volt, de amint lehetett, akkor a nagyon szűk körben is, de mégis megtartottuk. Ez egyébként vicces volt, hogy Covid alatt úgy megyek oda, hogy nézem, hogy lehet, vagy nem lehet. A portás már úgy megállt, megnézett engem rögtön, hogy menjek innen, mit akarok itt, és hát csak meg akarom nézni a Mindszenty szobrot. Hát azt nem lehet megnézni, és mit képzelek. És közben meg bement egy ilyen pizzafutár. És hát mondom, a pizzafutárnak be lehet, hát annak be lehet menni, de magának nem lehet menni. Érdekes volt. És hát akkor kivártam azt az időszakot, mikor a rendelkezések lehetővé tették, és akkor bementem, akkor láttam az új helyén a szobrot először, és akkor utána, mint lehetett, akkor megint tartottunk megemlékezést.
3: Mindenesetre sokak nevében nagyon köszönöm ezt az áldozatos őrzését az emlékeinknek, és azt a közösségszervező törekvésedet, amely nem feltétlenül munkakeri kötelességed, de szíved, lelked benne van, és az energiád.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy amit teszek, azt szívvel, lélekkel teszem, és mint lelkipásztornak amellett az intézményt vezetem. Ilyenfajta, hát nem is külső kötelezettségek, de mégis belső indítatások vannak, és amint látom, hogy ez nyitott szívekre, meg lelkesedésre talál, akkor érzem azt, illetve akkor tudom azt, hogy ezt érdemes megtenni. Tehát nyilván lehetnének olyan ötleteim, amire a többség azt mondaná, hogy na jó, hát ezt hagyjuk, akkor azt eszembe nem jutna erőltetni. De mivel van fogadókészség és van támogatás, ezért az, hogy ez most erőfeszítéssel, áldozattal jár, azt gondolom, hogy az a legkevesebb, mert ez egy lelkipásztornak a feladata, hogy nem csak az egyházi ügyekben, hanem a nemzeti ügyekben, a magyarság ügyében is próbálja összefogni a közösséget, és próbáljon mindent megtenni azért, hogy ezek az emlékek élő emlékezetben megmaradjanak, és hogy együtt emlékezzünk, ez az embereket is összehozza, és mindenkinek örömet és megerősítést jelent.
3: Az irgalmasok bécsi temploma zsúfolásig megtelt, sok bécsi magyar és Magyarországról is számos zarándok érkezett. A homiliából néhány gondolatát idézzük Székely János püspöknek.
5: Nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ki eljött, hogy kifejezze tiszteletét az 51 évvel ezelőtt elhunyt Mindszenty bíboros iránt. És a mai napon, anyák napján nem feledkezhetünk meg először is Mindszenty bíboros nagyon különleges, csodálatos édesanyjáról, akiről ő könyvet is írt. Kifejezze iránta nagy-nagy háláját és tiszteletét. Borbála néni egy nagyon erős és mélyhitű, nagyszívű asszony volt. Csehi Mindszenten ő volt az előimádkozó. Esténként a család térden állva imádkozott az asztal körül. Mindszenty bíboros egyik legelső hatalmas élménye egy nagy vasvári búcsú volt. Sok-sok ezer búcsussal. Ő édesanyjának a nyakában ült, és látta, hogy édesanyjának csorognak a könnyei. Egyik legelső hatalmas élménye az életben ez volt. Később aztán, amikor Esztergomba került, azt akarta, hogy a beiktatási miséjén legelől ne papok vagy minisztránsok jöjjenek, hanem az édesanyja. Egyszerű falusi fekete ruhában. És a misén többek között ezt mondta: mostantól fogva még inkább bízom a milliók imahadjáratában, és édesanyám még szorosabbra fogott rózsafűzérében. Adjunk hálát ezért a nagyszerű édesanyáért, és kiki a saját édesanyjáért. Az ő nagy hitükért, szeretetükért, mindazért, amit általuk rajtuk keresztül kaptunk. Mindszenty bíboros Zalaegerszegen, mint a zalai résznek, a Szombathelyi Egyháznak, a zalai részének püspöki biztosa. 25 év alatt 34 új plébániát, vagy kápolna igazgatóságot alapított szerte a megyében. 34 helyen lett kicsi templom, kápolna, vagy legalább iskolakápolna, imádkozó hely. Aztán alapított 8 egyházi iskolát, 3 egyházi kollégiumot, 1 idős otthont. Megtelepített a Zalaegerszegen 2 szerzetes rendet, ferenceseket és a Notre Dame nővéreket. Kb. 15 ezer híve volt a városban. Gyakorlatilag mindegyiküket név szerint ismerte. Újságot írt. Lelke lett ennek a településnek. Úgyhogy eljutottak odáig, hogy legutolsó években soha senki úgy nem halt meg Zalaegerszegen, hogy szentségekben ne részesült volna. Mindszenty bíboros ezt kérdezi a mai egyházunktól. Vannak-e ma is ilyen tüzes lelkű pásztoraink? Istenért égő lelki pásztorok. És vannak-e ilyen hívő embereink? Mert Jézus nem csak pásztorokat küldte, hogy tegyenek tanúságot, hanem mindannyiunkat. Azt mondta, ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Megvan-e bennünk az apostoli tűz? Mikes János püspök, amikor látta Mindszentinek a munkáját, egyetlen tanácsot adott csak neki, ne dolgozz annyit. Megvan-e bennünk ez a nagy lángolás? Mindszenti bíboros az igazság rettenthetetlen tanúja, védője volt. Nehéz időkben, diktatúrák idején. Bátran kiállt a zsidóság üldöztetésével szemben. Aztán Szálasi kormány idején levelet írt a kormánynak, hogy legalább a Dunántúlt ne tegyék hadszíntérré, kiméljék meg az ott élőket a háború borzalmától. Ennek következménye lett, hogy őt Sopronkőhidára börtönbe hurcolták. Egyike volt azon nagyon keveseknek, akik a szovjet front megérkezésekor a védtelen nők érdekében szót emelt, kiáltott. Nők százezrei éltek át borzalmakat azokban a napokban, hetekben. Védeni próbálta az egyházi iskolákat, az egyház szabadságát. Ezt mondta, állok Istenért, egyházért, hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a világon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. Imádkozom az igazság és a szeretet országáért. Megvan-e bennünk az igazságért való kiállás, bátorsága és ereje? Mindszenti bíborosban óriási erővel ott volt a szociális érzékenység, a szegények szeretete. Így is nevezték őt, kicsit néha megvetőleg, paraszt bíboros. Végtelenül egyszerűen élt. Adventben és nagybőjtben hetente kétszer kenyéren és vízen böjtölt. Igen gyakran éjszaka nem feküdt be az ágyába, hanem az ágy mellett, a szőnyegen, a földön aludt. Világháború után a birmálási körutakon üzent az atyáknak, hogy ne legyen ünnepélyes nagy ebéd, mert az ország éhezik. Igen gyakran a plébános ezt nem értette meg, nagy fogadást, gazdag ebédet rendezett. Mindszenti bíboros ilyenkor nagyon dühös volt. Leves után általában fölállt, imádkozott és eljött. Minden héten a szerdai napja a szegényeké volt. Hosszú sorban jöttek. Soha nem adott így kézbe semmit, hanem mindig fölírta, kinek mi a kérése, voltak ház apostolai. Őket küldte az egyes szegény családokhoz, és rengeteget adott. Tűzifát, ruhát, eltört ablakot megjavítottak, tetőt javítottak, segítette az egész város szegényeit. Nagyon gyakran mondogatta, a gazdagok feleslege, szegények öröksége. A plébánia kamrája igen gyakran kiürült, úgyhogy az atyáknak nem is nagyon volt mit vacsorázniuk estére. Minden évben 35 diáknak a taníttatását saját jövedelméből fedezte. Világháború után az Egyesült Államok katolikus közössége egy nagy adományt akart küldeni esztergomi püspöki palota lövések miatti sérüléseinek megjavítására, fölépítésére. Mindszenti bíboros visszaüzent, hogy erre nem tudja fordítani ezt a pénzt, mert az ország éhezik. Ha megengedik, hogy ennivalóra, szegényekre fordíthassa, akkor elfogadja, hanem akkor ezt az adományt visszaküldi. Megvan-e bennünk szegényekkel való őszinte szolidaritás? Számít-e az ő sorsuk? Van-e helyük a keresztény közösségeinkben? Egyesült Államokban állítólag egyszer egy afrikai ember lépett be egy nagyon elegáns, csillárokkal teli gyönyörű protestáns gyülekezeti terembe. De alig, hogy belépett, egy nyakkendős úr mellé szegődött, és azt mondta, uram, biztosan eltévesztette a helyet, tudja, ez egy nagyon előkelő gyülekezet. Menjen szépen haza, imádkozzon, kérdezze meg az urat, hogy önt melyik gyülekezetbe szánja, és szépen kikísérte. Az afrikai ember már is az utcán találta magát. Hazament, így mondja az elbeszélés, valóban imádkozott, kérdezte az urat, mire a lelkemén ezt a mondatot hallotta. Jézus ezt mondja neki, ez valóban egy nagyon előkelő gyülekezet. Én is már vagy 20 éve próbálok bejutni, de még nekem sem sikerült. Ha nincs helye a közösségeinkben a szegénynek, a gyöngének, a lenézetnek, a betegnek, az idősnek, akkor nagyon hamar Jézusnak sem lesz helye a közösségeinkben, az egyházunkban. Hallgassuk Mindszenty bíborost, tanuljunk az ő lángoló lelkesedéséből, egyházért és nemzetért való óriási tenni akarásából. Aztán tanuljunk az igazság mellett való bátor kiállásából. Tanuljuk tőle azt, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A valóság nem ellenség. Ahogy Jézus mondja, az igazság szabaddá tesz. Ha az isteni harmóniát fölismerem, abba belesimulva tudom magamat igazán hitelesen kibontakoztatni, és végül építsünk olyan közösségeket, ahol van helye a szegénynek, a gyöngének. Lépjünk Mindszenty bíboros tanítása szerint Szent István királynak a nyomába, aki lerakta nemzetünk történetének a nagy alapkövét, aki messzire látott, lépjünk Krisztus nyomába, aki az út, az igazság és az élet. Építsünk ma is a hit sziklájára országot és életet.
6: A Szent Misét követően átvonult a zarándoksereg a kórház udvarán lévő Rigel Tibor által készített Mindszenty szoborhoz. Varga János, a Pázmánő rektora itt a következő szavakkal vezette fel a koszorúzást.
7: 2005 óta áll Rigel Tibor szobrászművész Mindszenty mellszobra itt az Irgalmas Kórházban, ahol ő befejezte az életét itt valahol fent a sokadik emeleten, ahol most intenzív osztály van. És ez a szobor az előtérben állt jó ideig, a Covid alatt átépítették az előteret, sokan még ott láttuk a szobrot, és akkor került ide a kertbe. Tulajdonképpen egy méltó szép környezet, de hát mégis ugye nem szabadtéri szobor. Ami nekem egy pozitívum, hogyha most így süt a nap, akkor néha megsüti őt az alkonyi nap. Azután 2011-től volt itt rendszeres megemlékezés, miután én rádöbbentem, hogy 2005 óta nem volt megemlékezés. Hát mondom, azért mégis kiemlékezzem meg, hanem mi. És akkor 2011 májusában volt először, és azóta majdnem azt mondom, hogy minden évben, de a Covid alatt nem volt, de volt 2 év, amikor kétszer is volt, mert egy papi küldöttség is volt itt, az Európai Magyar Papi Találkozó, és egyszer pedig egy parlamenti küldöttség, és akkor ők is el akartak ide jönni, illetve itt megemlékeztek, és koszorúztunk, tehát a darabszám úgymond megvan, hogy 15 év legalább ez kerek évforduló, de Mindszenty bíboros esetében olyan sok kerek évforduló találhatunk, éppen mondta Püspök atya is, hogy a bíborosi évfordulója, az 80. évfordulója az ő bíborosá kreálásának. Tehát ilyen hálatelt lelkülettel lehetünk itt együtt, és a szoborra, hát latinul van fölírva, de a házban is mindent lefordítottam, ami latinul van írva, úgyhogy itt is lefordítom azok kedvére, akik már nem tanultak latint, de functus ad hoc loquitur, ugye holtában is beszél, ugye röviden ez a zsidó levélből vett részlet, hogy elhunyt, de holtában is beszél, és szól hozzánk, és üzenete van a számunkra, ezért állunk itt, és ezért tartjuk évről évre itt májusban a megemlékezést, ahogyan lehetséges, de hát hála Istennek, hogy így lehetséges, és hogy ilyen szép számban összejöttünk.
6: A nagykövetség munkatársa a következő szavakkal emlékezett meg Mindszenty Józsefről.
8: Szent Szörös vagyok, a bécsi magyar nagykövet helyettese. A kollégámmal azon gondolkodtunk idefele, hogy Mindszenty Bíborosnak az élete milyen üzenetet hordozhat számunkra, az én generációm számára. Két szót raktunk össze, az önazonosság és a harcosság. Mindszenty egy igazán önazonos ember volt, aki hű volt a nemzetéhez, a hitéhez, a szegényekhez és az igazsághoz. Másrészt ő pedig egy harcos volt, aki a legsötétebb órákban, vagy elnyomó diktatúrákban is kiállt ezekért az elvekért, és kiállt ezekért az emberekért, és folyamatosan harcolt értük. Ugyanakkor volt egy belső erkölcsi tartása, egy nagyon erős tartása, és én azt látom, hogy erre van nekünk szüksége a mai világban, ugyanis a belső tartással lehet felvenni a harcot a külső zajok és a külvilágnak a különböző egyéni valósága ellen. Úgyhogy emléke legyen áldott, és mikor itt elhelyezzük a koszorúkat, akkor ne csak a múltba tekintsünk, hanem szerintem meríthetünk erőt az ő harcosságából, önazonosságából és az erkölcsi tartásából.
7: Valóban Mindszenty Bíboros úr 56-os beszédében azt mondta, hogy nem mondom azt, hogy most őszintén beszélek, mert én mindig őszintén beszéltem. Most is ugyanazt mondom, amit előtte mondtam, stb. Tehát az önazonosságnak a kérdése fantasztikus volt az ő esetében. És a másik, hogy ő nem akart Bécsbe jönni, amikor püspöke ide akarta küldeni tanulni a Pázmeneumba, akkor azt mondta, hogy ő nem, ő egy egyszerű vidéki plébános akar lenni, ő nem akar itt külföldön tanulni és urizálni és egyebek. Aztán nem akart Bécsbe jönni akkor sem, amikor Magyarország kényszerű elhagyása után, ugye Rómán keresztül ide került, nem akart ide jönni, de engedelmes volt, és azt mondotta, ezek voltak az utolsó szavai tulajdonképpen Magyarországon, hogy életem legnagyobb keresztje ez, hogy most el kell hagynom Magyarországot, és hogy úgy kellett elhagynia, és pont anyák napján kell ezt elmondani, és kicsit elszoruló torokkal, hogy nem csak, hogy nem tudtam meglátogatni a katedrálisát, és Esztergomban nem mehetett vissza, hanem az édesanyja és a szülei sírját sem látogathatta meg, hanem az autónak, diplomáciai autónak kellett jönni egyenest a Szabadság térről a repülőtérre, Svehátra, és onnan Rómába, és akkor úgy vissza. Tehát egy ilyenfajta nagyon fájdalmas búcsú, vagy fájdalmas érkezés volt, ahogy ő ide Bécsbe érkezett, és hát a kórházba pedig kényszerűségből érkezett, ugye egy dél-amerikai út után, ahol már eléggé betegeskedett, akkor behozták ide, megvizsgálták, szíve akkor már megfáradt, és aztán ennek következtében a műtét után nem sokkal visszaadta nemes lelkét a Teremtőnek. Utolsó kérése az volt a korteremben, hogy az ágyát fordítsák úgy, hogy lássa a Szent István dombnak a tornyát, tehát ez volt az ő nagy kívánsága, ez volt úgymond a kapcsolata akkor az egyházzal, vagy az égiekkel, a Jóistennel túl, nyilván az ő belső gazdagságán és az ima életén. És hát ma már sajnos ez se lenne lehetséges, mert ott a felhősarcolókat, csak így szoktam írni, ezeket a felhősarcolókat fölépítették, és most már nem lehetne így odalátni, de tudjuk ezt az irányt.
9: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Bécsben Mindszenty József herceg primás halálának évfordulóján tartott ünnepség eseményeiről emlékeztünk meg. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Havasi Balázs felvételét hallatták.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Boldizsár Ildikó. A fekete világkerülő ember meséi. 7. rész. A felhő meséje. Felhőnek lenni mulatságos dolog, mert a felhők életében nincs két egyforma pillanat. Lehet úszni az égen, mint egy óriási bálna, vagy fodrozódni, mint a tenger. És építhetünk felhővárat, rajzolhatunk köröket, görbevonalakat, táncolhatunk, bukfencezhetünk, fogócskázhatunk, egy szóval azt csinálhatunk, amit akarunk. Persze vannak szomorú percek is a felhők életében, mert ha eljön az esők órája, soha nem lehet előre tudni, melyikünk kerül sorra. Kinek kell esőcseppként a földre hullani? Van, aki nagyon várja, hogy eső lehessen belőle, mert nem érzi jól magát közöttünk. Mások meg rettenetesen félnek attól, hogy egyszer a földön kell élniük. Pedig esőnek lenni is jó, mert az esővel sok mindent lehet játszani, lehet benne musakodni, lehet belőle inni, egy kiadós esővel pedig akár egy egész erdőt meglocsolhatunk. Én mégis felhő szeretnék maradni, mert az ég tetejéről mindent jól láthatok, azt is, amit rajtam kívül nem láthat senki más. Megleshetem az embereket, kifürkészhetem a legféltettebb titkukat, beférkőzhetek a legeldugottabb helyekre. Minden nap egy-egy kaland nekem. Ha megvirrad, már indulok is. Nehogy lemaradjak valamiről. A korai kelésnek köszönhetem, hogy olyan dolgokat is észreveszek, amelyeket mások csak azért nem láthatnak, mert ilyenkor még mélyen alszanak. Az azonban soha nem jutott eszembe, hogy a felhőket is meglesheti valaki. Azt gondoltam, hogy csak azok láthatnak engem, akiket én is láthatok. Ő közülük pedig még senki nem figyelt arra, hogy mi történik az égbolton. Épp ezért a felhők egyáltalán nem törődnek azzal, hogy jól áll le a felhőruhájuk, vagy rosszul, kócos-e a hajuk, vagy sem. Azt hiszik, hogy nekik semmi rejtegetni valójuk nincs, pedig dehogy is nem. Nem törődömségük egyszer nagy bajnak lett okozója. Az történt ugyanis, hogy két felhő viszályba keveredett egymással. Igazán kivételes eset ez a felhőbirodalomban, mégis megtörtént.

hogy ez nem vele történt meg. Estére azonban a felhő újra a helyén volt, és vidámabbnak látszott, mint valaha. Az unatkozó felhő napokig figyelte a csavargó felhőt, és amikor látta, hogy az minden nap eltűnik, elhatározta, hogy a nyomába ered. Majd szétvetette a kíváncsiság, hogy megtudja, vajon a felhő merre jár, de a legjobban mégiscsak azt szerette volna tudni, hogy mitől olyan boldog, amikor hazatér. Az izgalomtól aludni sem tudott, mégis majdnem lekéste a hajnali indulást. A csavargó felhő ébredés után megmosakodott. Ilyet se látott még a kíváncsi felhő. Megfésülködött és elindult. Sebesen úszott az égen, a leskelődő felhő alig bírt a nyomában maradni. Hová siethet ennyire? Kérdezgette magától, és igencsak meglepődött, amikor a csavargó felhő megállt a tenger felett. Egy apró sziget emelkedett ki a vízből, és a csavargó felhő olyan mélyre ereszkedett alá, amilyen mélyre csak tudott. A másik hiába merezgette szemét, csak annyit látott, hogy a csavargó felhő puhán betakarja a szigetet, és lágyan ringatózni kezd. Így töltötte a napot boldog ringatózással, majd alkonyatkor fölemelkedett, és ugyanolyan sebesen, ahogy jött, visszatért a helyére. A leskelődő felhő nem tért haza azon az éjszakán. Tudni akarta, ki lakik a szigeten, és miért jár ide a felhő. Az éjszaka azonban olyan sötét volt, hogy várnia kellett másnapig. De hajnalban, amikor a csavargó felhő odahaza még éppen csak ébredezett, leereszkedett a sziget fölé, és alaposan körülnézett. Semmit sem látott. Már éppen vissza akart fordulni, amikor a csavargó felhő megjelent fölötte. Hát te mit keresel itt? Kérdezte a leskelődőt. Tudni akartam, miért jársz ide minden nap? Vallotta be a felhő. Miért nem kérdezted meg tőlem? Mosolygott a másik. Megkérdezni? Méltatlankodott a kíváncsiskodó. Amikor leskelődni is lehet. No és mit láttál? Komorodott el a csavargó felhő. Semmit. Ide figyelj, mondta neki. Ezen a szigeten lakik a földkerekség egyetlen angyalszárny kagylója. Hozzájövök el minden áldott nap. A leskelődő felhő szívét irítség öntötte el. A földkerekség egyetlen angyalszárny kagylója, sziszegte magában, és elhatározta, hogy megszerzi magának ezt a kagylót. Hosszú hetekig leste a megfelelő pillanatot, mert a csavargó felhő attól a naptól kezdve, hogy a sziget fölött találta felhőszomszédját, nem tért haza. Egy éjszaka azonban olyan vihar kerekedett, hogy messzire fújta mindkét felhőt. A csavargó felhő annyira legyengült, hogy mire visszavergődött a szigethez, a leskelődő ellopta tőle az angyalszárny kagylót, és messze járt vele. A felhő a szeleket hívta segítségül. Üldözőbe vették a tolvajt, aki olyan ügyetlenül szorította magához szerzeményét, hogy az első szellő kisodorta a kezéből egyenesen bele a tengerbe. Amikor a csavargó felhő észrevette az angyalszárnykagyló zuhanását, nem akart tovább felhő maradni. De nagyon messze volt még az esők órája, ezért olyat tett, amit addig egyetlen felhő sem. Sírni kezdett. Könnyeivel együtt lassan az egész teste beleveszett a tengerbe, ahol az angyalszárnykagyló ölelése várta. Azt mondtam a mese elején, hogy nagy baj lett ebből a viszályból, de azt nem mondtam még el, hogy micsoda. A csavargó felhő boldog volt a tenger mélyén. Ám azok a felhők, akik megtanulták tőle, hogyan kell sírni, ezután okkal, ok nélkül sírva fakadtak. De csak kevesen találtak megnyugvást akkor, amikor felhőtestük könnyek formájában a földre vagy a vizekbe hult. Legalábbis így mesélte nekem a felhő, tette hozzá zavartan a csóka, mert a mese végén senki nem szólalt meg. Jó nektek, ti három fekete madár, hogy tudtok repülni. Annyi sok érdekes történik veletek a levegőben. Sóhajtott végül az árnyék. Te meg olyan helyekre juthatsz el, ahová mi sosem, mondta neki a varjú. Nem azt mondtad, hogy a

föld alatt jártál? Valóban ott voltam, bólogatott az árnyék. És ott nem történik semmi érdekes? Kérdezte a csóka. Ezt majd ti eldöntitek, mondta az árnyék, és beleült a mesemondó székbe.

0: Még elképzelni is nehéz, hogyan zajlik az élet a föld mélyén, kezdte az árnyék a mesét. Ha az emberek tudnák, hogy minden lépésük lehallatszik a föld alá, és zavarja az ott lakók nyugalmát, talán lábujjhegyen járnának, vagy puha talpú cipőkre cserélnék ormótlan bakancsaikat. Jobban meggondolnák, hogy hol nyomjanak ásót a földbe, hová küldjenek markológépeket, és nem lapátolgatnának össze-vissza. Mit is törődnek ők azzal, hogy megsebesítenek egy állatot, kárt tesznek egy föld alatti járatban, vagy nagy gonddal berendezett hálókamrában. A magvakkal megrakott raktárakról és csinos kis folyosókról már nem is beszélve. Én először egy vakontól hallottam arról, hogy a föld alatt állatok élnek. Ő mesélte, hogy a préri kutyák egész városokat építenek oda, és az ürgék, a borzak, a pockok és az egerek is a föld alatt laknak. Csak éjszaka bújnak elő vackaikból, amikor a világban is olyan sötét van, mint odalent. A vakond azonban soha nem bújik ki a föld alól, és meg is van erre minden oka. Egyszer úgy megbántotta őt valaki idefönt, hogy elhatározta, odalent fogja élni az életét, és nem érdekli többé, mi történik a föld felett. Régebben minden nap fellátogatott a földre. Napközben megállás nélkül ásott, kis ásójával lazította a földet, s vigyázott arra, hogy hivatlan vendégek ne kerüljenek a növények gyökereire. Reggelizni sosem szokott, az ebédjét és a vacsoráját is munka közben költötte el. Nem volt ideje unatkozni és szomorkodni, nem vágyott más vidékek után, soha eszébe sem jutott, hogy másutt is élhetne, mint ahol él. Abban az időben még jól látott, észrevett mindenkit, aki a közelében járt. Elbeszélgetett a pocokkal, kártyázott az ürgével, és képes volt órákig hallgatni, hogyan takarítják a borzok az otthonaikat. Este felé, amikor a kinti fények gyöngülni kezdtek, a vakond kiásta magát a föld színére. Ügyelt arra, hogy minden nap más helyen bukkanjon elő, sose lássa kétszer ugyanazt. Volt úgy, hogy a folyóparton bújt elő, ilyenkor a halakkal beszélgetett. Máskor a mezőn találta magát, ahol a baglyokkal ismerkedett össze. A füves ligetekben gyíkok szórakoztatták, a lombos erdőkben nagy testű állatok. A vakondot mindenki szerette, mert vidám történeteket tudott, és mindig segített azoknak, akik bajba kerültek. Egyszer a vakond, talán szórakozottságból, talán figyelmetlenségből, de az is lehet, hogy csupán véletlenségből, túl messzire kóborolt el az otthonától. Igen, csak meglepődött, amikor kidugta a fejét a földből. A talajt száraz tűlevelek borították, és alaposan megszurkálták az orrát. De a vakond nem rettent meg. Úgy döntött, hogy ha már ide került, körülnéz egy kicsit. Nem volt könnyű dolga. A tűlevelek minden lépésnél belemélyedtek a talpába és a bársony bundájába. Alig győztek kiszedegetni őket. Egyszer, amint éppen megállt, hogy megszabadítsa testét a tűlevelektől, egy toboz koppant a fején. Kidobálózik itt? Bosszankodott a vakond. Válasz helyett újabb ütések záporoztak rá. A vakond egy bokor alá menekült, és onnan figyelte a fákat. Hamarosan észrevette, hogy az egyik ágról hosszú farkú állat rugaszkodik el. Most először bánta, hogy nincsenek szárnyai, és nem tudja üldözőbe venni a pimaszdobálót. De a pimaszdobáló nem is akart elmenekülni. Lassan ereszkedett lefelé a fáról, és amikor földet ért, oda penderült a vakond elé. Jó estét! Köszöntötte. A vakond majd hanyatt esett meglepetésében. Ezt nevezik errefelé jó estétnek, mutatott a tobozokra. Csak azért dobáltalak meg, hogy észrevegyél, nevetett a vörös bundájú állat. Aha, vakarta a fejét a vakond. Meglepő módja a figyelemfelhívásnak. Nem tudtam eldönteni, hogy féljek-e tőled, vagy ne féljek. És most már tudod?
1: Hát persze, olyan mulatságos arcot vágtál, amikor rád ejtettem az első tobozt, hogy rájöttem, nem kell tartanom tőled.
0: Furcsa módszereid vannak, jegyezte meg a vakond.
1: Csak nem a nagy dobozdobbancshoz van szerencsém személyesen?
2: Olyan nincs is, kacagott az állat. Én a mókus vagyok.
1: A vakond testét melegség öntötte el erre a szóra, s a mókus kacagását hallgatva úgy érezte, hogy egyetlen percet sem bírna ki többé nélküle.
3: Én a vakond vagyok, mutatkozott be.
1: Olyan jó, hogy jöttél, lelkendezett a mókus. Úgy unatkoztam. A fenyőerdőben csupa unalmas állat lakik.
3: Unatkozol? Hát azt meg hogy csinálod? Érdeklődött a vakond, akinek fogalma sem volt róla, hogy unatkozni is lehet.
2: Jaj, de mulatságos fickó vagy te!
1: Nevetett a mókus. Az az unatkozás, amikor nem tudod, hogy mit csinálj.
3: És miért nem alszol ilyenkor? Kérdezte. Elég későre jár.
2: Unatkozva aludni sem lehet,
1: magyarázta a mókus, és felfelé indult a lucfenyőn.
3: Gyere utánam!
1: A vakond ezen az éjszakán másodszor kezdte sajnálni, hogy nincsen szárnya, de most egészen más okból, mint az előbb. A mókus hintázni kezdett egy fenyő ágon.
3: Én nem tudok olyan magasra mászni, vallotta be a vakond. Szédülök.
1: Mégiscsak az lenne a jobb, ha te jönnél hozzám.
3: Én félek a sötétben, mondta a mókus. Majd fogom a kezedet, biztatta a vakond.
1: Akkor nem tudsz dolgozni, mondta a mókus.
3: Hát, akkor majd nem dolgozom, határozta el magát a vakond.
1: Úgy is eleget dolgoztam már.
3: A mókus elgondolkozva hintázott az ágon.
2: Te vagy a legszebb állat, akit valaha is láttam. És nem mondhatom, hogy unalmas lennél, olyan jó lenne veled maradni, de én nem akarok a föld alatt élni. Amikor a fenyők csúcsán érzem a legjobban magam, nem próbálhatnád meg mégis te az én odómat?
1: A vakond semmi másra nem vágyott, mint hogy megérinthesse végre a mókust. Vett egy nagy levegőt, oda ment a lucfenyőhöz, becsukta a szemét, és elindult felfelé. A borzokra gondolt, meg az ürgékre, akiket soha többé nem láthat. A pockokra, meg az egerekre, akik olyan jó barátai voltak. Aztán az jutott eszébe, hogy ha megérkezik majd a lucfenyő legfelső ágához, és kinyitja a szemét, ott fog előtte hintázni az a bájos, vörösbundás állat, akinek a kedvéért még fára mászni is megtanult.
2: Merre vagy?
1: Kiabálta a vakond mászás közben, mert a szemét persze félt kinyitni.
2: Itt vagyok, másszál csak bátran. Nagyon ügyesen csinálod.
1: Amikor a vakond ahhoz az ághoz ért, amelyen a mókus várta, még mindig nem merte kinyitni a szemét.
2: Gyere közelebb hozzám,
1: kérte a mókust. De a mókus csak kacagott.
2: Olyan ügyes vagy, biztosan meg tudnál tanulni ugrani is. Figyelj csak!
1: Kiáltotta, és könnyedén átugrott a szomszédos fenyőre.
2: Hol vagy? Hol vagy?
1: Kiáltotta kétségbe esetten a vakond.
2: Itt vagyok, itt vagyok!
1: Csilingelt a mókus.
2: Gyere utánam!
1: A vakond jól tudott tájékozódni a hangokból, és a mókus felé fordult.
2: Én nem tudok átugrani hozzád, mondta szomorúan. Túl messzire mentél!
1: A mókus nem hitt a vakondnak, és mindenáron rá akarta venni az ugrásra. A vakond majd eszét vesztette, annyira szeretett volna a mókus közelébe jutni. Végül azt mondta neki.
2: Én nem merem kinyitni a szemem, de ha énekelsz nekem, talán sikerül átjutnom hozzád.
1: A mókus dalolni kezdett. Hangja még szebb volt, mint a kacagása. A vakond összeszedte a bátorságát.
2: Megyek!
1: Kiáltotta, és ellökte magát az ágról. A mókus úgy meglepődött, hogy egy pillanatra megállt az éneklésben. Csak egy pillanatra.
3: De ez épp elég volt ahhoz, hogy a vakond irányt tévesztve zuhanni kezdjen a mélybe.
2: Hol vagy?
1: Kiáltott a zuhanás közben is. Aztán elcsöndesedett az erdő. A mókus ijetten szaladt a vakondhoz, aki sebesülten feküdt a fa alatt.
3: Becsaptál, mondta a mókusnak.
2: Abba hagytad az éneklést, mielőtt elértelek volna.
3: A mókus hiába magyarázta el, hogy mi történt valójában, a vakond nem hit neki. És hiába maradt mellette a mókus, hiába gyógyítgatta, ápolgatta, vigasztalta. Amikor a vakond újra tudott ásni, azt mondta a mókusnak. Ha magammal vinnélek, veled is az történne, ami velem történt. Jobb lesz, ha egyedül megyek haza. A mókus nem akarta elengedni a vakondot, és elindult utána a föld alatti folyosón. Alig tett azonban pár lépést, a szája és a füle megtelt földdel, puha kis lába kisebesedett. Hiába kiabált a vakondnak, hogy várja meg, az olyan messze járt már, hogy nem hallotta. A mókus csalódottan fordult vissza. Letisztogatta bundáját, és napokig azon gondolkodott, hogyan tudná újra megtalálni a vakondot. Már nem akarta minden idejét a lucfenyő legfelső ágán tölteni, és hintázni is elfelejtett. De hiába hagyott mindenütt doboz darabkákból készült üzeneteket, a vakonddal többé nem találkozott. Nem is találkozhatott. A vakond élte mindennapjait, de ezentúl már nem ásta ki magát a föld alól. A szemét pedig soha többé nem nyitotta ki. Időnként azonban ő is hagyott jeleket a föld felszínén, mert reménykedett abban, hogy a mókus egyszer kitalál valamit, és mégiscsak leköltözik hozzá a föld alá. A mókus a fák csúcsairól nézte a vakond túrásokat, és arra gondolt közben, milyen kár, hogy a vakond még mindig nem tanult meg repülni.

Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi, 7. rész. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János, zene Bolla Milán, rendezte Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az arc és a hang szent Istentől kaptuk őket, emelte ki 14. Leó pápa üzenetében a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapján, írta meg a Magyar Kurír. Húsvét 6. vasárnapján, idén május 10-én tartjuk a Társadalmi Kommunikáció a tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya erre a napra hagyományosan üzenetet intéz a hívekhez. A pápa ebben hangsúlyozta, Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgetőtársának akarta. Az egyház következetesen felszólal az atomfegyverek ellen, ma már nem csak a pusztítás fenyegetését, de a nukleáris töltetek birtoklását is erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, olvasható a Magyar Kurír cikkében, amit az Avvenire olasz katolikus hírportál nyomán közölt. E hagyomány fényében világos, hogy 14. Leó pápa tanítása félreérthetetlen, és kizár minden olyan értelmezést, amely az atomfegyverek birtoklását vagy használatát erkölcsileg elfogadhatónak tüntetné fel, írták. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Kiemelte, Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A miniszterelnök a következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra. A Paks 2 atomerőmű építésének felgyorsításában bízik a Rosszatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában. Azt mondta, nagyon remélik, hogy az új kormánnyal együtt újraindíthatják a projektet a felgyorsítás érdekében. Továbbra is megbízható energiaszállító lesz Oroszország, hangzott el Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozóján Moszkvában. Szlovákia áprilisban keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához, azon uniós rendelet ellen, amely előírja az orosz földgáz importjának fokozatos leállítását 2027. november 1-jéig. Kész szakmai és műszaki segítséget is nyújtani Bosznia-Hercegovinának Horvátország az aknamentesítésben, jelentette ki Davor Božinović horvát belügyminiszter Mostárban. Bosznia-Hercegovinában az aknamentesítés továbbra is az egyik legfontosabb biztonsági, humanitárius és fejlesztési feladat. Hivatalos adatok szerint az 1992-95 közötti boszniai háború vége óta 1782 ember szenvedett aknabalesetet, közülük 625-en meghaltak. Vasárnap hajnalra várták a Hondius óceánjáró megérkezését Tenerife szigetére, ahonnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte a spanyol egészségügyi miniszter szombaton Madridban tartott sajtótájékoztatóján. Mónika Garcia elmondta, a holland hajót, amelyen felbukkant a hantavírus, elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyja majd el. Mindannyian jelezték, hogy együttműködnek a hatóságokkal, vagyis vállalják, hogy karanténba kerüljenek. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Következő műsorunkkal a 114 esztendeje született Ottlik Gézára emlékezünk.
4: A dedikált Ottlikom az pedig úgy történt, hogy negyedikes koromban, amikor negyedik gimnazista voltam, annyira oda voltam érte, és akkor már azért több mindent olvastam tőle, hogy gondoltam, hogy akkor most fogom magam, és én becsöngetek hozzá.
5: Csak úgy becsöngetett Ottlik Gézához autogramért, ismeretlenül. Miért is ne, hiszen bátor, lendületes, érdeklődő fiatal leány volt, és aki ma ismeri, tudja, hogy most így már a nyugdíj küszöbén megőrizte ezeket a fiatalkori vonásait. Sali Noémi muzeológus, számos könyv szerzője, elsősorban budapesti és kávéházi kultúrtörténeti kutatásairól ismert. De minden érdekli, és mindenről ugyanolyan színesen, lebilincselően, lelkesen beszél, legyen az családtörténet, vagy akár lekvárfőzés. S ha a téma a kedvenc könyve, akkor arról is. Ottlik Géza Iskola a határon című regényéről beszélgettünk budai otthonában. Zenei szerkesztő kollégám Mári Szabó Eszter nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Amikor legelőször elolvastam, ami gimnazista koromban volt, volt egy nagyszerű magyar tanár az iskolánkban, aki nem tanított engem ugyan, de tartott szakkört, és ott adta ezt nekünk ki olvasni, ami azt jelenti, hogy ez 1972-73-ban van, nagyon korán. És abban az időben ezt a regényt nem is nagyon olvasták az emberek, vagy nem volt nagyon benne a köztudatban. Ugye 59-ben jelent meg először, és aztán utána nagyon sokáig nem. 968-ban adta ki újra a Magvető, és ez volt az a kiadás, amit mi akkor már olvastunk a Gréti nénivel, és akkor valami nagyon érdekes ilyen otthonosság érzésem volt ezzel a könyvvel, miközben nekem akkor 16-17 éves lányként abszolút semmi közöm nem lehetett egy katonaiskola világához.
1: Igen, de azért ez a polgári világ, meg polgári életérzés, hiszen 23-ban játszódik a regény, illetve 23-ban és 44-ben, azért ez visszaköszönt neked ez a hangulat, ez a tartás, ez a mentalitás?
0: Nagyon-nagyon erősen visszaköszönt. Azok a részek, amelyek a bébé gyerekkoráról szólnak, meg a medve gyerekkoráról, de mondjuk már az iskola előtti gyerekkorára gondolok most, az egy hihetetlenül otthonos világ volt, azt abszolút rögtön tudtam, és rögtön értettem, hogy micsoda. És igen, a regény ugye 23-tól 26-ig van a kőszegi iskolában, és akkor vannak a második világháborús események, illetve az egész úgy kezdődik, hogy Szeredi az uszodában 1957-ben. Úgyhogy olyan időpillanatok vannak a könyvben, amelyekhez én nagyon is világosan tudtam kötődni. Tehát van egyfelől a polgári otthonoknak a világa, amiről én abszolút tudtam, hogy micsoda. És van az ebből érkező gyerek egy tökéletesen másféle környezetben, és habár a katonaiskola nyilván nem hasonlított nagyon ahhoz a világhoz, amiben én éltem gyerekként vagy kamaszként, de mégis volt egy csomó olyan párhuzam, egy csomó olyan ráismerés, ami miatt én ennek a regénynek a helyzeteibe nagyon-nagyon erősen bele tudtam feledkezni, és bele tudtam helyezkedni. Az is fontos, hogy ugye ez az én szüleimnek a világa. Apám 13-as születésű volt, én ugyan őt már szinte nem ismertem, mert 2 éves voltam, amikor meghalt, de az ő mögötte lévő hátország, a nagyszülők, az unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, tehát ez megint csak ez a világ volt, ez a legtökéletesebben az ottli korosztálya. Anyám meg 23-as, úgyhogy ez az a nemzedék, amelyikből én való vagyok. És ez egy olyan szoros kapcsot teremtett a szereplők meg én közöttem, ami azóta is tart.
1: Néhány mondatban azért mondjuk el a cselekményt, azt hiszem, hogy röviden össze lehet foglalni. Bekerül 7-12 év körüli újonc másodévesnek a határmenti katonaiskolába, ebből a polgári, szerető, meleg világból, és ott egy teljesen másik világ, teljesen más szabályok, még a szavaknak sem ugyanaz az értelme, ott vergődnek ebben a világban. Mi történik velük?
0: Itt arról van szó, hogy egy kisrác bekerül a kőszegi katonai alreáliskolába. A regény nem mondja ki, hogy Kőszegen járunk, de hát azért ez kiderül, hogy a határmenti kisváros. Mindenkivel más történik, mert van, aki betagozódik gond nélkül, van, aki nagyon nehezen tagozódik be, van, akiről úgy néz ki, ugye van egy olyan pillanat a medvénél, amikor megszökik, és az édesanyja úgy dönt, hogy akkor hazaviszi, és akkor a medve nagyon váratlanul azt mondja az anyjának, hogy ő mégiscsak inkább itt maradna. Nagyon érdekes, hogy ez egy milyen saját döntés, hogy ebbe a pokolinak megélt világba akar mégiscsak inkább maradni. Akkor ugye van olyan gyerek, aki lázad, és ezért rendszeresen megbűnhődik, és van olyan gyerek, aki meg aztán végképp kihullik a rendszerből, mert képtelenek betörni őt. Apagyi nevű falusi kisfiú, aki bicskával szegül szembe az őt megtámadó nagyobbakkal, és akkor a végén aztán kicsapják az intézetből. Szóval különböző sorsok vannak, és van egy olyan szála ennek a könyvnek, amiről azt mondhatjuk, hogy mint egy fejlődés regény. Szóval, hogy hogyan válnak ezek a gyerekek civil egyéniségekből, önálló emberi alakokból egy gépezett fogaskerekeivé, és hogy valóban azzá válnak-e, illetve hogy a gépezetben való működésnek milyen negatív oldalai és milyen pozitív oldalai vannak, mert hogy azért vannak nagyon pozitív oldalai. Ez például nagyon érdekes, hogy ezeknek a gyerekeknek egyénileg kell megküzdeniük mindazzal, ami körülveszi őket, ugyanakkor meg mégiscsak kialakul akármilyen undorító és akármilyen rettenetes pedagógiai módszerek árán vagy révén, de kialakul egy olyan sorsközösség, ami egy életre összefogja őket, és hát ennek aztán a háborús években még 57-ben is ott vannak a nyomai, hogy aki ezt végigcsinálta a többiekkel, az megbonthatatlan szövetséget köt azokkal, akikkel együtt élt ebben a rettentő világban. Tulajdonképpen az elviselhetőség határa, ugye folyton annak a borotva élén táncol ez az egész történet, hogy ki lehet-e bírni, és hogy milyen helyzeteket lehet, vagy nem lehet, és hogy a határsértések milyen következményekkel és milyen megtorlásokkal járnak. Ez az egyik fontos dolog, amitől itten ez egy határ. Egy másik határ, hogy ezek a gyerekek, miközben gyerekek nyilván, a korukat tudjuk, de nem gyerekek. Amikor én először olvastam, nekem valójában fel se tűnt ez, hogy itt most gyerekszereplők vannak. És sokat gondolkoztam már rajta, hogy miért nem csináltak soha egy rendes filmet az iskola határomból. Valójában nem lehet. Szóval amikor az Ottlik erről beszél felnőttként, ő saját magára sem úgy tekint vissza, ugye ő maga ebbe az iskolába járt, szóval ez fontos, hogy ő saját magáról szóló könyvet ír, de ő nem gyerekként látja viszont saját magát, hanem egyszerűen egy korábbi létállapotot ír meg, és nekem azért is volt valószínűleg ez nagyon fontos és rokonszenves, mert én sem éltem meg magamat soha gyerekként. Nekem soha nem volt, mondjuk 8-9 éves koromban se volt az a benyomásom, hogy én egy gyerek vagyok. És amikor aként kezeltek, akkor marhára megsértődtem, csak azokkal a felnőttekkel voltam képes normálisan kommunikálni, akik úgy viselkedtek velem, mint egy emberrel. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy itt emberi lények vannak teljesen kortalanul és korfüggően, de mégis van egy határ, amit átlépnek az iskola küszöbén, amikor valóban egyszer csak egy felnőtt világ szabályrendszerét kényszerítik rá ezekre a gyerekekre, ráadásul ennek a katonai világnak, ami különösen rideg és különösen a személyiség felszámolására törekszik mindvégig, vagy az egyéniség felszámolására törekszik.
1: És hát egy nagyon igazságtalan világ, azt hiszem, hogy ez is időtlen benne, hogy minden korban megvannak a logikái ennek a személyiség meg akarat felszámolásnak, nem?
0: Hát most kérdés ugye, hogy mit nevezünk igazságtalannak, mert van egy ilyen nagyon mély, borzasztó alapállapot, hogy az erősebb kutya. És amikor a gyerekek, az újoncok bekerülnek ebbe a rendszerbe, akkor ott van egy kemény mag, a Schulze artiszt kedvencei, tulajdonképpen az ő szánsegédei és az ő karjának a meghosszabbítása.
1: Bocsánat, ezek is gyerekek, Merényi és Bandája, igen, akik ráadásul ilyen bukott diákok, tehát öregebbek is a most bekerült gyerekeknél.
0: Idősebbek, erősebbek, kivételezett helyzetben vannak, nem azért, mert ezt olyan nagyon megérdemelnék, hanem mert valószínűleg ugye az artiszt fölismeri azt, hogy ők azok, akik hatékonyan tudják terrorizálni a többieket, és ezeknek a kölyköknek egyetlen igazságuk van, már hogy ők az erősebbek. És az nagyon érdekes, amikor egyszer csak eljön egy határ, amikor túllépik azt a határt, akkor egyszer csak megborul az egész rendszer. És onnantól kezdve kikerülnek az iskolából, kicsapják őket olyasmiért, amiért hát senkibe föl sem merülne, hogy ennek létjogosultsága lehet, és ráadásul egy olyan kölyöknek az intrikái révén sikerül őket kinyírni, aki az iskola papjával szövetkezik, és ezen a módon teljesen váratlan és elképesztő irányból éri őket aztán az a támadás, amit nem tudnak kivédeni.
1: Te hol találkoztál hasonló határhelyzettel az életedben? Felnőttség, ahol meg kellett oldani, felnőttnek kellett lenni?
0: Nekem is sokféle határhelyzetem volt, és sokféle pillanat, amikor dönteni kellett. De ahogy az iskolában is valahogy az Ottlik egy helyen írja, hogy és akkor egyszer csak ez olyan lesz, mint a hajóban az ólom nehezék. Hogy beléd épül valami, anélkül akár, hogy észrevetted volna, de azért ez mégis tartást és irányt ad. Nekem ez az ólomnehezékem, ez nagyon hasonlított az Ottliknak az ólomnehezékéhez. Amit az én szüleim megéltek, amit én a családomból örököltem, amit én megkaptam hagyatékként, hogy az ember bizonyos rémes helyzetekben hogyan viselkedik, hogy az ember döntési helyzetekben mondjuk paktál-e a hatalommal, vagy nem paktál, lefekszik, vagy nem fekszik le, elfogad-e bizonyos döntéseket, vagy föllázad ellenük, kussol, vagy fölemeli a hangját, földhöz vágja a zsíros kenyerét adott esetben, miközben tudja, hogy áristomba fogják érte csukni, de akkor is földhöz vágja, mert van egy pillanat, amikor nem lehet nem földhöz vágni a zsíros kenyeret. Tehát, hogy ezeknek a párhuzamoknak, anélkül, hogy én adott esetben gondoltam volna az Ottlikra, biztos, hogy volt szerepük az én élethelyzeteimben hozott döntésekben.
1: Talán Medve is azért sem akart hazamenni, mert ráérzett arra, hogy itt már nem lehet visszafordulni, és tanul valamit olyat az emberségében, amit egyébként nem tanulna meg. Hogy itt ő valahogy több lesz annak ellenére, hogy fegyelem, meg betagozódás, meg nehézség.
0: Hát az, hogy nincs visszaút, igen. Hogy Medve itt most éreze bármit arról, hogy milyen erkölcsi magaslatokra fog ő elérkezni, ezt nem tudom. De az, hogy nincsen visszaút. És az, hogy ő most már hozzátartozik egy közösséghez, hozzátartozik egy rendhez, egy rendszerhez, amiből nem lehet már kiszökni. Szóval, hogy megfutamodás lenne-e, gyávaság lenne-e, vagy egyszerűen csak egy ilyen rezignált beletörődés, hogy van egy világ, aminek én részese vagyok. És meg tudom érteni azokat, miután én magam is voltam így részese egy ilyen világnak. Hát mondom, ezerszer pozitívabb és örömtelibb és szebb dolog volt. De az, hogy a személyiségedet alávetni egy valamilyen rendnek, egy valamilyen rendszernek, az persze egy nagyon nagy kérdés, hogy ezt te most önként csinálod-e, vagy pedig téged erre kényszerítenek. Az is nagyon érdekes, amikor a Merényi égbukása után ugye a BB-ék válnak azzá a csoporttá, amelyik, és hogy az a csoport az most mennyivel humánusabb, mennyivel, tehát egy teljesen másféle kultúra jelenik meg ővelük, és az is nagyon szép, ahogy ez a lehetőség egyszer csak megvalósul és bekövetkezik, és maguk se hisznek benne, de hogy ebbe a rendszerbe ők egyszer csak egy ilyen szabadságra találnak.
1: Választottál egy részt a könyvből, melyik az?
0: A zsíros kenyeres jelenet, amikor azt Medve földhöz vágja.

0: Amikor az első hetekben kiderült, hogy nem tud felmászni a kötélen, és hogy a többiek ezt el is hiszik, s nem bíznak benne, nem tudják, hogy mindez csupán tévedés és látszat, és nem számít, hanem röhögnek rajta, és hülye, ügyetlen fajankónak nézik. Zavarba jött. De a szeretet hiánya, a tiszteletlenség, ahogy bántak vele, a részvétlen félreértés olyan örvénylő zavarodottságba taszította, hogy csak akkor tudott kiszakadni ebből a tüzes forgószéllé vált valóságból, amikor még tovább, a képtelenségig és a valószerűtlenségig fokozódott minden. Fogdába csukták, mint egy gonosztevőt. Nem szándékosan csinálta, amiért becsukták, de nem is bánta meg. Földhöz vágta a zsíros kenyerét. Megint kizökkent közönyéből és önuralmából egyszer. Még október második hetében történt, egy délelőtt. Schulze szeme láttára. A tiszthelyettes bánatos nyugalommal, majdnem sajnálkozva nézte Medvét. Kihallgatásra rendelte. Az alezredes ráförmett, rossz indulatúan, de olyan tájékozatlanul, mint egy főherceg. Talán nincs megelégedve az ellátással? Rostélyos szeretne 10 óraira? A rostélyost Medve, akármilyen éhes volt, nem bírta megenni, annyira utálta. A zsíros kenyeret nagyon szerette. Kettesével voltak összeragasztva a vastag karélyok, s akik hozták, ketten, mindig vigyáztak, hogy a jobb szárny közelében álljanak meg a tálcával. Merényiék, tudnillik, majdnem mindnyájan a jobb szárnyon voltak beosztva, s a tálcát hozók, ha az ő hibájukból a bal szárnyon kezdődött a 10 órai kiosztás, utána megkapták a magukét. Azért volt fontos, hogy hol kezdődjék a kiosztás, mert akik először vettek a sorok közt végigvitt tálcáról, kiszedték a nagy sercliket, és a zsíros felükkel összeillesztett kenyerek másik darabjáról lekenték, lehúzták maguknak a zsír javarészét. Medve a bal szárnyon állt, s nagyon ritkán történt csak meg, egyszer-egyszer, hogy ott kezdték a kiosztást. Mindig a legkisebb, legvékonyabb, levakart szeletek jutottak neki. De még ezek közül is elkapdosták előle a tűrhetőbbeket. Aznap délelőtt különösen rossz kedvében volt Medve, s amúgy is régen unta is, utálta már ezt az egész erőszakosságot és igazságtalanságot. Kivette az utolsó előtti maradék vékony kis szeletet. Mohón, éhesen emelte szájához a zsírtalan zsíros kenyerét. Aztán érthetetlen indulat fogta el, és ahelyett, hogy beleharapott volna, suta vad mozdulattal földhöz vágta. Lekenik, hogy? A zsírt? Az alezredes ezúttal csak ugyan nem értette Medve magyarázkodását. Az igazat megvalva, a fiú nem is fejezte ki magát túlságosan érthetően. Csupán azért fogott bele ebbe a reménytelen vállalkozásba, mert a századparancsnok kérdése, hogy talán nincs megelégedve az ellátással, már túl nagy félreértésnek látszott, s egy pillanatig eloszlathatónak érezte.
1: Szóval ezért tette?
0: Mondta az alezredes. Nem várt feleletet, még ha nem is értette Medve magyarázkodását. Csak a kiszabandó büntetésen gondolkozott közben.

0: Most egy könyvtári könyvből nézzük ezt a bizonyos részletet, de azt mondtad, hogy neked volt egy dedikált példányod is.
1: Igen, ez nem könyvtári, csak egy könyvtári selejtezésből haláztam ki, szóval ez itt áll a polcon örökre. A dedikált otlikom az pedig úgy történt, hogy negyedikes koromban, amikor negyedik gimnazista voltam, annyira oda voltam érte, és akkor már azért több mindent olvastam tőle, hogy gondoltam, hogy akkor most fogom magam, és én becsöngetek hozzá. Ott lakott a Petőfi gimnázium melletti házban, az Attila út 45-ben, és akkor a hónom alá csaptam a meglévő könyveimet, kivéve az iskola határont, amit tőlem akkor a gimnáziumban lopott valaki el. Ott volt valahogy a padomon, vagy a padomban, már nem tudom, és akkor térültem, fordultam, azt egyszer csak nem volt. És akkor nem volt könnyű hozzájutni egyáltalán a könyvhöz, és ez szörnyen dühített engem. De hát mindegy, és akkor azt is tudtam, hogy az Otlik dolgozott a rádióban a háború előtt alatt, és azt is szerettem volna kifirtatni, hogy esetleg apámat nem ismerte-e, mert akkor így próbáltam vadászni azokat az embereket, akik kollégái vagy ismerősei lehettek, hogy meséljenek róla, mert hogy 2 évesen vesztettem előtt. Na, és akkor én szépen beügettem, megkerestem az ajtaját, becsöngettem, és akkor a nagy busa szemöldökével ott kidugta a zarrát, hogy mi van, és én nem tudtam, hogy süket, úgyhogy kellett egy néhány másodperc, ameddig kiderült, hogy muszáj ordítani, mert különben nem hallja, és akkor valamit ott elmakogtam neki ordítva, hogy szeretnék egy kicsit beszélgetni vele meg, hogy dedikálná nekem a könyveit. Nagyon kedvesen beengedett, és akkor ott nyájasan ordítoztunk egy fél órácskát, és mikor mondtam neki, hogy az iskolát ellopták, akkor hűmögött egy sort, és akkor oda ment a könyvespolchoz, levett egy ott halomban álló mondjuk 10 példányból egyet, és beleírta nekem, hogy Sali Noéminak az ellopott példánya helyett Otlik Géza. Na most ezt is ellopták tőlem. Úgyhogy ha ez valahol előkerül, akkor előre szólok, hogy nem én adtam be az antikváriumba, vagy nem én adtam be az árverésre, hanem egy lopott holmival van dolga annak, aki a kezébe kapja. De hát ez nagyon édes beszélgetés volt, képtem vagyok visszaemlékezni rá, hogy miről volt szó. Csak hogy olyan nagyon jó volt ott ülni ezzel a nagy busa szemöldökű bácsival, aki ordított, én is ordítottam, és nagyon jól el voltunk ott kettecskén.
0: A regénynek a jelmondata non est volentis, neque currentis, sed miserentis dei, nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem egyedül a könyörülő istené, és Otlik annyira fontosnak tartotta ezt a gondolatot, hogy 2 fejezet címében is visszaköszön egy-egy fél mondatban ez a szentpáli idézet. Neked hogy volt ez vezérfonal?
1: Hát a sorsszerűség megélése az nagyon szerintem fontos a könyvben. Hogy itt nagyon sokszor van, hogy a gyerekeknek vagy a szereplőknek nem döntései vannak, hanem belekényszerülnek helyzetekbe. És amikor nagyon valamit el akar érni, akkor is kudarc. Amikor megpróbál elmenekülni belőle, vagy mondjuk megszökik, vagy kibúvókat keres, vagy a többiekkel való kommunikációban próbál valamilyen mahinációkat, az sem működik. Úgyhogy végül is az, hogy tényleg az Úristen kezében vagyunk mindannyian, az ezekben a teljesen mikro eseményekben is újra meg újra megjelenik és felmerül. Miközben azért nem tévesztődik egy percre sem szem elől az egyén erkölcsének a kérdése. Tehát ez szerintem borzasztó fontos ebben a könyvben, hogy itt egy állandó erkölcsi nevelődés, fejlődés, lepusztulás, tehát hogy ez egy erkölcsi regény. És hát ehhez képest a könyörülő Isten most akkor kint fog megkönyörülni. Ugye megkönyörül a bűnösön, megkönyörül azon, aki megérdemli, hogy megkönyörüljön rajta. Hát ezen el lehet töprengeni, hogy most mikor várhatom én el a jó Istentől, hogy én rajtam könyörüljön meg. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy hát azért én csak megpróbálok lehetőleg úgy élni, vagy úgy viselkedni, hogy ne kelljen neki már nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy én rajtam megkönyörülhessen. Én azért mégis szeretnék úgy elébe állni, hogy ne legyen neki ez egy olyan nagy vaszizdasz, hogy most akkor meg kell könyörülni ezen a szerencsétlenen. Szóval teszek erőfeszítéseket. Na.

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A 114 esztendeje született Ottlik Gézára emlékeztünk. Sali Noémi múzeológussal, kultúrtörténésszel, Posgai Nóra beszélgetett. A műsor 2020-ban készült.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangulunkban az Amatilt felvételei szólnak.

0: az Amatilt felvételei szóltak. Áldott napot kíván a hangoló szerkesztője, Mári Szabó Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az egyház következetesen felszólal az atomfegyverek ellen, ma már nem csak a pusztítás fenyegetését, de a nukleáris töltetek birtoklását is erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, olvasható a Magyar Kurír cikkében, amit az Avvenire olasz katolikus hírportál nyomán közölt. E hagyomány fényében világos, hogy 14. Leó pápa tanítása félreérthetetlen, és kizár minden olyan értelmezést, amely az atomfegyverek birtoklását vagy használatát erkölcsileg elfogadhatónak tüntetné fel, írták. Az arc és a hang szent, Istentől kaptuk őket, emelte ki 14. Leó pápa üzenetében a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapján, írta meg a Magyar Kurír. Húsvét 6. vasárnapján, idén május 10-én tartjuk a Társadalmi Kommunikáció a tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya erre a napra hagyományosan üzenetet intéz a hívekhez. A pápa ebben hangsúlyozta, Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta. Minden magyar ember képviseletére tett ígéretet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten a Kossuth Lajos téren. Kiemelte, Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A miniszterelnök a következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra. A Paks 2 atomerőmű építésének felgyorsításában bízik a Rosszatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában. Azt mondta, nagyon remélik, hogy az új kormánnyal együtt újraindíthatják a projektet a felgyorsítás érdekében. Továbbra is megbízható energiaszállító lesz Oroszország, hangzott el Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozóján Moszkvában. Szlovákia áprilisban keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához, azon uniós rendelet ellen, amely előírja az orosz földgáz importjának fokozatos leállítását 2027. november 1-jéig. Kész szakmai és műszaki segítséget is nyújtani Bosznia-Hercegovinának Horvátország az aknamentesítésben, jelentette ki Davor Božinović horvát belügyminiszter Mostárban. Bosznia-Hercegovinában az aknamentesítés továbbra is az egyik legfontosabb biztonsági, humanitárius és fejlesztési feladat. Hivatalos adatok szerint az 1992-95 közötti boszniai háború vége óta 1782 ember szenvedett aknabalesetet, közülük 625-en meghaltak. Vasárnap hajnalra várták a Hondius óceánjáró megérkezését Tenerife szigetére, ahonnan az utasokat a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonság mellett szállítják majd haza, közölte a spanyol egészségügyi miniszter szombaton Madridban tartott sajtótájékoztatóján. Mónika Garcia elmondta, a holland hajót, amelyen felbukkant a hantavírus, elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyja majd el. Mindannyian jelezték, hogy együttműködnek a hatóságokkal, vagyis vállalják, hogy karanténba kerüljenek. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Szegedről, a Fogadalmi templomból, ismertebb nevén a Szegedi Dómból. A szentmisét bemutatja Küllő Sándor káplán egyetemi lelkész, orgonán kísér Nagy Péter. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket húsvét 6. vasárnapján, amikor a feltámadt Krisztust ünnepeljük. Ugyanakkor nagy szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, akik a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió kapcsolódnak be Szentmisénkbe. Mai napon a társadalmi kommunikáció világnapja van. Leó pápánk erre a napra írt levelében így fogalmaz. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a szemét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Imádkozzunk ebben a szentmisében a tömegtájékoztatásban dolgozókért, azokért, akik a kommunikáció eszközeivel a közjót szolgálják. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, kérjük a feltámadt Krisztus irgalmát az életünkre. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat!
1: És add meg nekünk az üdvösséget!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!
1: Amen.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna, meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, ha Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értünk, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok. Aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok, rövid idő és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztusban szeretett testvérek, kedves rádióhallgatók! Mai evangéliumban a búcsúzó Jézus szavait halljuk. Az utolsó vacsorának a csendjében vagyunk. Jézus tudja azt, hogy a tanítványai félnek. Tudja azt, hogy érzik, hogy valami megváltozik. Hogy eddig ott volt velük, láthatták, hallották, követhették őt. Most pedig arról beszél nekik, hogy elmegy. És a tanítványok szívében ott a kérdés, mi lesz velünk nélküled? És ebben a helyzetben Jézus egy megrendítő mondatot mond, nem hagylak árván benneteket. Azt is mondhatta volna, hogy nem hagylak egyedül titeket. De szándékosan használja ezt az erősebb szót, az árvát. Az Ószövetségben árvának lenni azt jelentette, hogy teljesen egyedül maradni. Védelem nélkül, kapaszkodó nélkül. És Jézus pontosan ezt akarja elvenni tőlünk, az elhagyatottságnak az érzését. A tanítványok legmélyebb sebét érinti meg, a félelmet attól, hogy mester nélkül, otthon nélkül maradnak, a félelmet attól, hogy életük biztos pontja nélkül maradnak, de ugyanakkor nekünk egy kicsit tovább kell lépnünk és látnunk, mert az árvaságot nem csak biológiai kérdésként kell néznünk. Van, akinek él mindkét szülője, mégis árvának érzi magát. Sok ember él ma úgy, mintha árva lenne. Vannak fiatalok, akiknek mindenük megvan, mégis hiányzik az igazi figyelem, a szeretet, a mély beszélgetés, a bensőségesség. Sokan úgy nőnek föl, hogy nem mutatnak nekik hitet, gyökeret, valódi irányt az élethez. És vannak felnőttek, akik egy csalódás, egy veszteség, egy magányos élethelyzet után úgy érzik, nincs mibe kapaszkodniuk. Tehát az árvaság akkor is jelen van, amikor hiányzik az értelem, az útmutatás és a szeretet. És Jézus azt mondja ma nekünk, hogy veletek ez nem történik meg, nem hagylak benneteket árván. De mindezek előtt azt mondja Jézus, hogy a világ nem képes befogadni a lelket, mert nem látja és nem ismeri őt. János evangéliumában, amikor a világ szót használja, akkor nem a teremtett világra gondol, amely szép és jó, nem az emberekről beszél, hanem a görög szó, amit használ, az a kozmosz, vagyis egy önmagába zárt rendszer. Egy olyan világ, amely Isten nélkül szervezi meg magát, amely maga dönti el, mi a jó és mi a rossz, ahol nincs szükség magasabb igazságra vagy mélyebb alapra. És ez a világ elég önmagának. Milyen az Isten nélküli világ? Olyan világ, amely a sikert, a hatalmat és a látszatot teszi a középpontba. Olyan világ, amely az embereket hasznosra és haszontalanra osztja. Aki teljesít, az számít, aki termel, az értékes. És bár sokszor nem kifejezetten van jelen ez, nem mondják ki nyíltan, mégis ott van. Látszik abban, kit tart értékesnek, és kit szorít a háttérbe. Fiataljaink is egyre gyakrabban nem valódi emberi példákból tanulják a kapcsolatot, hanem a telefon képernyőjéről. Rövid videókból, mesterséges mintákból, felszínes kapcsolatokból. És aztán az életben bizonytalanul és elveszetten állnak, mert az igazi kapcsolatok azok egészen másak. Időt, figyelmet és jelenlétet kívánnak. A valóság az lassú, időt kér, fáradtságot, jelenlétet, csendet kíván. És sokan ezeket a kódokat nem tapasztalták meg. Az Isten nélküli világ lelketlen világ. Kívülről működőképesnek tűnik, rendszerek mennek tovább, a gazdaság pörög, a technika fejlődik. De közben néha a rendszer az ember ellen fordul. Azt követeli, hogy mindig teljesíts, mindig fiatal legyél, mindig te legyél a győztes. És amikor már nem vagy az, akkor félreállít. Ezért drámai a tanítványok számára Jézus elvesztése, mert annak a veszélye fenyegette őket, hogy belesodornak ebbe az önmagába zárt világi gondolkodásmódban, ahol senki nem mondja neked, hogy értékes vagy akkor is, amikor nem teljesítesz. Hogy akkor is az én gyermekem vagy, amikor hibáztál. Hogy szeretve vagy akkor is, amikor senki nem tapsol neked. Kedves testvérek, Jézus nélkül könnyen belecsúszunk egy ilyen világba, amely a felszínt nézi, és csak abba hisz, amit meg lehet fogni, vagy bizonyítani lehet. De elhangzik az evangéliumban Jézus legnagyobb ígérete, kérni fogom az atyát, és másik vigasztalót ad nektek. Azt mondja nekünk, hogy a Szent Lélek az a valaki, aki melletted áll. Más vigasztaló, vagy más pártfogó. Szintén az Ószövetségben, amikor nem léteztek ügyvédek, egy vádlott embernek saját magát kellett megvédenie. De ha a tömegben jelen volt egy köztiszteletben álló ember, aki hitt az ártatlanságában, akkor felállhatott, odaállhatott mellé, és segíthetett neki, tanácsot adott, megszólalhatott érte. Isten is így működik. Sugal, vezet, bátorít, de a döntést nekünk kell meghoznunk. Ott a Szentlélek, amely nem csak vigasztaló, hanem ő az igazság lelke. És nagyon fontos, ma, amikor annyi hang beszél körülöttünk, a világ logikája más, mint az evangéliumé. De a legnagyobb örömhír, hogy nem kell végigcsinálnod az életedet. Hogy van valaki, aki benned akar élni. Van valaki, aki nem mond le rólad. Van valaki, aki akkor is látja benned a jót, amikor már nem látja más, vagy te. Amikor helyet adunk az Istennek, kedves testvérek, az életünkben minden megváltozik. Másképp kezdünk jelen lenni egymás életében. Kevesebb lesz a szerep és az állarc, több lesz az őszintesség, több az élet. Éppen ezért Jézus parancsa, óhaja és vágya szerint meg kell tanulnunk igazán szeretni, és közben újra meg újra emlékezni arra, hogy Krisztus él, és benned is él, bennem, mindannyiunkba. Most pünkösdhöz közeledve, talán az a legfontosabb kérdés, hogy engedjük-e, hogy a Szentlélek valóban fölrázza, újra megmozdítsa az életünket. Mert Isten nem arra hív, hogy üresen, kiégve, céltalanul sodródjunk, nem árvának teremtett bennünket, hanem mi az ő gyermekei vagyunk. S Szent Lelke által életet ad, bátorságot ad újra kezdeni, erőt ad szeretni akkor is, amikor nehéz, fényt ad akkor is, amikor minden bizonytalan körülöttünk. Pünkösdre készülve imádkozzunk nyitott szívvel. Szent Lélek, töltsd meg újra az életünket. Rázd fel közönyünket, amikor belefáradunk a hitbe. Taníts szeretni, megbocsájtani, újra kezdeni. Adj tüzet a szívünkbe, hogy ne sodródjunk, hanem legyen célunk, hitünk és reményünk. És segíts, hogy ebben a zajos világban felismerjük, Jézus itt van, velünk él, és ma is megszólít bennünket. És amikor elfáradunk, összezavarodunk, vagy elveszítjük az irányt, emlékeztess bennünket arra, nem vagyunk egyedül. Isten ma is velünk jár az élet minden helyzetében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, mennyei Atyánk azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát, most kérjük ehhez bizalommal az ő segítségét.
2: Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: hogy a keresztény életünkkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről.
1: Mennyei Atyánk, hallgasd meg a mi kéréseinket. Szent lelked által segíts bennünket, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és egykor majd elnyerjük mindnyájan az örök életet Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházára.
0: Urunk Istenünk, fogad el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva, atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat
0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Gellérttel, nemzetünk szentjeivel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek,

0: és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megindul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A Szent Mise záró áldásával köszönünk el a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió hallgatóitól. Kérjük Isten áldását mindannyiunkra, hogy mi legyünk azok, akik a feltámadt Krisztus örömhírét visszük és képviseljük világunkban. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával.
1: Amen.
0: Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét.
1: Amen.
0: Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Szegedről a fogadalmi templomból, ismertebb nevén a Szegedi Dómból. A szentmisét bemutatta Köllő Sándor káplán egyetemi lelkész, orgonán kísért Nagy Péter, a Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetített.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Öröm hír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 2 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Társadalmi Kommunikáció Világnapjára írt üzenetében. Az egyházfő szerint a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, de nem szabad kivonni magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz intézett beszédében május 8-án, idézte a Magyar Kurír. Pompei nápolyi apostoli látogatásának utolsó programján azt is hangsúlyozta, nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság sosem választható el a szeretettől. A béke úgy épül, hogy a mindennapi gesztusokon és az igazságosság melletti konkrét döntéseken keresztül az erőszak alternatíváját kínáló kultúrát mozdítunk elő, tette hozzá a pápa. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Elkötelezett az Egyesült Államok amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében, közölte a budapesti nagykövetség ideiglenes ügyvivője szombaton a külképviselet Facebook oldalán. Caroline Savage azt írta, az Egyesült Államok képviseletében szombaton csatlakozott diplomata kollégáihoz a parlamentben, hogy tanúja legyen az új magyar országgyűlés alakuló ülésének. Sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetségnek az Európa Naphoz kapcsolódó nyílt napján szombaton Washingtonban, írta a híradó.hu. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva a nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Kihirdette a francia elnök szombaton azt a törvényt, amely megkönnyíti a gyarmati korszakban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását, írta a híradó.hu. A jogszabály kimondja, hogy azon kulturális javak közvagyonból való kivonását, amelyek nem az állam tulajdonát képezik, csak az adott jogi személy jóváhagyását követően lehet kimondani. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a között szerzett javakra vonatkozik. Ezt a lépést Afrika évek óta szorgalmazta. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé. Csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban ma Georg Friedrich Händel a 110. Zsoltár versoraira írt művének részletét hallhatják, amely 1707-ben keletkezett Rómában. Előadói a Monteverdi kórus és szólistái, valamint az angol barokk szólisták Sir John Eliot Gardiner vezényletével.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban részlet hangzott el Georg Friedrich Händel Dixit Dominus című művéből. A Monteverdi kórus és szólistái, valamint az angol barokk szólisták adták elő Sir John Eliot Gardiner vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 11 óra 30 perc. Az asztali áldás következik. A Progresszív Reklámügynökség reklámüzletágának igazgatójával, Szabó Orsolyával beszélgetünk, aki alapítója és motorja a Progresszív Borsulinak. Szót ejtünk arról, miként kapcsolódhat a bor a vállalati fenntarthatósági programokhoz, valamint azt is megtudhatjuk, hogy milyen szerepet tölt be a boros edukáció egy ügynökség életében. A szerkesztő riporter Pesti Eszter.
3: Itt ülünk a Ménesi úton, egy nagyon hangulatos, interaktív irodai környezetben, körülölelve a zölddel, a Progresszív Reklámügynökségnek az egyik irodájában, Szabó Orsolyával, Borsolyával, ha lehet ezt így mondani.
4: Abszolút.
3: Te pár évvel ezelőtt indítottad útjára a féle szerelem projektként a Progresszív Borsulit. Ez most már a negyedik éve?
4: Ez a negyedik éve. Ki gondolta volna?
3: Tényleg nem gondoltad volna?
4: Nem, mert igazából ez az egész egy ilyen pici borklubként indult, amit ráadásul nem is én találtam ki, hanem a kollégák nyüstöltek már nagyon-nagyon régóta, hogy hát én itt tanultam itt a borokról, meg nyilván beszélek is mindig sokat a borokról, hogy mi lenne, hogyha itt házon belül kóstolókat tartanék. Nagyjából már ilyen 2020-ban is beszélgettünk erről, és amikor 2022-ben ide költöztünk ebbe az irodába, akkor volt egy irodalvató bulink, ahová eljöttek az ügyfeleink. Egyébként akkor dolgoztunk együtt a mátraiakkal is, 6 mátrai borász volt már akkor itt, és kóstoltatta a borait, és kitaláltuk, hogy legyen valamiféle tombola az ügyfeleknek, és akkor gondolkodtunk, hogy milyen ajándékokat tudnánk felajánlani, és akkor kitaláltuk, hogy legyen kommunikációs workshop, stratégiai workshop, tehát hogy ilyen dolgokat lehessen nyerni, és a többiek mondták, hogy mi lenne, hogyha ilyen borkóstolókat is kisorsolnánk az ügyfelek között, és úgy történt, hogy 3 ilyet kisorsoltunk, és akkor ott valahogy ilyen nyár folyamán megfordultak itt, és akkor jöttek a kollégák, hogy oké, most az ügyfeleknek tartott kóstolókat, akkor mi lenne, hogyha nekik is. És én itt ennél az ügynökségnél menedzsment tag vagyok már 19 óta, 4 férfivel dolgozom együtt, és kitettem az asztalra, hogy mi lenne, hogyha szerveznék itt házon belül ilyet, viszont az első pillanattól fogva ez nagyon fontos volt, én nem szerettem volna azt, hogy ez egy ilyen fizetős program legyen, hanem mint ajándék a kollégáknak, legyenek ilyen esték, amikor jól tudják magukat érezni, kicsit ismerkednek a borokkal. És hát olyan jól sikerült igazából ez az egész, hogy nagyjából egy fél év telt el, akkor még volt, hogy 2 hetente tartottam a kóstolókat, és elkezdtek így bekopogtatni a partnereink, akkor utána az ügyfeleknél ennek híre ment, és fél év alatt nagyjából már ilyen 30 fős létszám jelentkezett be, és akkor utána megint leültünk, megbeszéltük, hogy igazából ez nekünk nagyon szuper. Ügyfélkapcsolati szempontból is azért ez egy nagyon jó irány, mert munkán kívül tudunk találkozni velük, és beszélgetni, meg együtt lenni, meg jobban megismerni egymást, és így a menedzsment teljesen mögé állt ennek a dolognak. Nyilván ők azt akkor már így tudták, látták, hogy ez nekem egy ilyen nagy szenvedélyem lett. Most lesz szeptemberben 10 éve, hogy én elkezdtem tanulni a borról. Borszkolában kezdtem Csizmadia tanár úrnál, utána ott az iskolával nekem lehetőségem nyílt nagyon sokat utazni. Itthoni meg külföldi borvidékeken is, utána jött a CEVI, és akkor azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt, talán most májusban lesz már 2 éve, hogy megcsináltam a szommelier vizsgámat is. Én nagyon szeretem a hivatásomat, én 24 éve a reklámszakmában vagyok, valószínűleg innen is fogok majd nyugdíjba menni, szóval, hogy nekem ez így nem volt célom, hogy én akkor egyszer csak majd vendéglátásban dolgozzak, vagy szomeléként, de hogy annyira beszippantott ez az egész, és biztosan neked is nagyon ismerős lehet, ahogy mész, egyre többet utazol, nagyon sok borásszal találkozol, kinyílik előtted a világ, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor nekem ez lesz a hobbim. Szóval ez egy ilyen hobbi projekt, ami egyébként most már azért sokkal nagyobbra nőtt, mert ez a negyedik éve a borsulinak, havonta tartok, most már csak kóstolókat, és hogy jártál itt nálam úgy, hogy általában egy ilyen 50-60 fő az átlag létszám, akikkel itt eltöltünk együtt egy estét, és azért most már ez így elég komolyan össze van itt rakva, és nagyon sok kollega is bekapcsolódott ennek a szervezésében, szóval igazából most már nem csak Borsolya projekt, hanem ez egy ilyen jó kis progresszíves projekt lett.
3: Igen, ugye kaptam tőled egy pár héttel ezelőtt meghívást a fenntarthatóság témaköré szervezett borkóstolóra vagy borsulira, ami egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kerekasztal beszélgetésben is nyilvánult meg, miközben ugye különböző borstílusokat, a témához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó borokat, tételeket kóstoltunk, elképesztő jó volt tényleg a hangulat, és nagyon sokan voltak.
4: És érdekelt. Szerintem egy kicsikét hiánypotló is volt ez, azt gondolom itthon. Az első két évben, amikor elkezdtem ezt az egészet csinálni, akkor az tényleg nagyjából úgy működött, hogy én kiálltam, volt egy 6-os, 8-as borsor. Arra az elejétől rájöttem, hogyha én itt ilyen nagy prezentációkat és száraz adatokat mutogatok az embereknek, az így nem lesz jó, és nem fognak nagyon átmenni szerintem az információk, úgyhogy az elejétől kezdve ez egy ilyen interaktív sztori. Pont amint te voltál, az nem egészen a klasszikus borsuli volt, de elmondom azt majd, hogy hogyan jutottunk el idáig. Szóval nálam úgy néz

0: meg igazából, hogy mi van a pohárban. Ugye a Borsulinak ez a szlogenje a kezdetek óta, hogyha tudni akarod, hogy mi van a poharadban. És akkor utána mutatom be a borászatot, és azt is igyekszem valamilyen filmen keresztül, mert teljesen más az, amikor a borász mesél ott, és látod, hogy hogy néz ki a birtok, vagy hogy néz ki a présház. És ez látszott, hogy ez átmegy, főleg a mai korban, amikor már egyre kevesebbet olvasunk cikkeket, magazint. Láttam azt, hogy ez fog működni, hogy van mozgókép, meg vagyok mellette én, meg az én sztoriaim. Ugye igyekszem főként olyan borászatoknak a borait, vagy olyan országoknak, vidékeknek a borait berakni, ahol már volt szerencsém járni, mert teljesen más, hogy tudok én is erről mesélni. És akkor így indult nagyjából a Borsuli, aztán időről időre nyilván frissítettem a formátumon, volt, amikor csapatokban voltak itt a résztvevők, és vakkóstolás volt, aromafelismerés, mindig próbálok valamilyen csavart belerakni, kvíz csinálunk, meg a végén lehet ajándékokat, bort nyerni, és tavaly év végén jutott el ez az egész oda, amikor így kicsit leültem, hogy oké, ezt most már azért lehetne magasabb szintre emelni. És akkor jött az ötlet, hogy nekünk azért itt a Progresszívnél nagyon sok belső fejlesztésünk van. Van egy Progresszív Lev nevezetű kreatív műhelynek szoktuk nevezni, ahol mindenféle izgalmas dolgokat találunk ki, és utána valósítunk meg, és hogy mi lenne, hogyha egyébként például ezt is bele tudnánk fűzni ebbe. Az ügyfeleink miatt is ez egyébként egy ilyen fontos irány, és akkor az idejében azt találtam ki, hogy amellett, hogy lesz klasszikus borsuli, van olyan alkalom, amikor borászt hívok meg, és vele van beszélgetés, igyekszem fajtakóstolókat is tartani, és akkor nagyjából minden második alkalom pedig egy ilyen nagy témaköré szerveződik, ilyen volt a fenntarthatóság is, amit nagyon-nagyon fontosnak tartottam egyrészt kirakni az ablakba, és olyan emberekkel beszélgetni erről a témáról, akik tényleg értenek ehhez, és véleményük van erről. Borászt is meghívva erre az eseményre, és akkor minden második borsuli pedig egy ilyen lesz, a legközelebbi ott technológia lesz az egésznek így a tetején, és pesgőzni fogunk, ennyit most így erről elárulhatok. Úgyhogy jó ezt látni, hogy működik, mert hogy egyre több embert vonz, ezért ezeken a nagyobb rendezvényeken, most nem is tudom, fenntarthatóság elejében 80-90 ember ült itt, és hallgatta a szakértőket, és kóstolta a borokat. Nagyon büszke voltam, hogy most ez itt tart 4 év után.
1: Volt valami vízhangja egyébként, akár cégen belül, vagy a partnerek kapcsán, hogy ezt a témát akár tovább kéne vinni, tovább boncolgatni? Ugye itt azért elhangzott a Green Academy.
0: Ez a projekt, ez a sajátunk, ezen nagyjából 2 évig dolgoztunk a WWF Magyarországgal, illetve az Univerzum 8-al, ők voltak az egész háttérben a fejlesztők. A Progresszív hozta ennek a programnak a kreatív és kommunikációs részét, a szakmai tartalmat pedig a WWF. Nagyon büszkék vagyunk rá igazából. Ez egy oktatási program nagyvállalatok számára, tehát aki kicsikét is komolyabban gondolja ezt az egész ESG témát az átlagosnál, és nem csak ki akarja ezt pipálni mondjuk házon belül, azoknak a cégeknek ez egy jó program, amit már akár saját meglévő programokkal is össze lehet kötni, de hogyha nincsen ilyen, ezzel is igazából pluszt ad egy ilyen edukációs programot vagy felületet a munkavállalóinak. Ugye maga itt a Progresszívben is az a zöld vonal, nálunk 12 éve elég komolyan foglalkozunk ezzel a témával, a Green Hub nevezetű programunk az nagyjából 8 éve van már itt házon belül. Mindig is fontos volt ez a terület, az iroda is így működik, és ez nem csak, nem tudom, a szelektív hulladékgyűjtésben merül ki, hanem tényleg komolyan gondoljuk ezt. Ugye mi a reklám üzletágat vezetem itt házon belül, de van egy rendezvényes üzletágunk, ott ezek a zöld megoldások hosszú évek óta porondon vannak, és próbáljuk az ügyfeleinket is ebbe az irányba tolni. Tehát, hogyha van egy rendezvény, akkor ne papírra legyen kinyomtatva a menü, hanem inkább rakjuk ki digitálisan egy tableten. Ez egy nagyon egyszerű megoldás, de nagyon sokan nem gondolnak például erre. Úgyhogy ez nálunk már nagyon-nagyon régóta volt, és nagyon jól sikerült ez az este. Egyrészt minket is egy kicsit jobban meg tudtak szerintem így ismerni. Én gondolkodtam előtte sokat rajta, hogy hogy fogjuk ezt így a borral összekötni, és az a helyzet, hogy rájöttem, hogy szinte mindent össze lehet kötni a borral, de tényleg ez a technológia is egy olyan sztori lesz. Szóval, ha leülünk beszélgetni egy-egy pohár borral, akkor ott tényleg bármilyen téma följöhet, és erre most van nyitottság, úgyhogy ennek így nagyon-nagyon örülök. Elindult a program, egyébként már értékesítettünk is belőle, tehát abszolút elérte a foglalkozás a célját, hogy így mondjam. Úgyhogy ez egy ilyen szuper. Úgyhogy ezt az irányt is szeretném ettől az évtől bekapcsolni.

0: Ugye most is szóba került, akár a fenntarthatóság kapcsán, akár maga ugye a Borsuli, hiszen a nevében is benne van, hogy ez egy iskola, ez edukáció. Neked személy szerint miért fontos az edukáció? Mit látsz ebben, hogy milyen a fogadtatás?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a borkóstolás is így módon egyébként ez az egész Borsuli, ez egy nagyon szubjektív műfaj. Nyilvánvalóan olyan borokat válogatok ki, amiket én szeretek, és nagyon szívesen megmutatok az embereknek. Érdekes módon az elejétől kezdve nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát ma Magyarországon szerintem, hogyha valakit érdekel a boroknak a világa, akkor egyrészt el tud menni ilyen-olyan rendezvényekre, vagy nagyjából van 3-4 boriskola, ahová be tud iratkozni, de azért valljuk be, az utóbbira egy csomó embernek nincsen ideje. Vagy el tud menni borkóstolókra, és mondjuk borszaküzletek vagy kereskedések szervezik ezeket. És igazából ilyen hely, mint ez, nincs még egy itthon. Az elejétől kezdve nagyon-nagyon érdeklődőek voltak az emberek. Tényleg olyan emberek járnak ide, akiket ez érdekel, de hogy volt arra is példa, eljött egy ügyfelünk, és pont egy pezsgős este volt, és mondta, hogy fieső engem, nagyon érdekelt az egész, mert nagyon sokat hallottam, meg olvastam róla. Én nem szeretem a pezsgőt, de beülök, és akkor én ezt így szeretném végignézni, meg meghallgatni, és a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy vele most óriásit fordult a világ, és ő nem is gondolta volna, hogy ennyiféle pezsgő. Tehát az, hogy tradicionális, hogy megy ez az egész, hogyan készül a tradicionális pezsgő, mi munka, mi van ennek a hátterében, és azóta itt ül minden Borsuli. Múltkor kérdezte, hogy mikor jön a pezsgő már, mert hogy óriási pezsgő rajongó lett, és azt gondolom, hogy én egyébként úgy rakom össze mindig a sorokat, hogy mindenki megtalálja benne a kedvencét, vagy a stílusát, mert azért egy idő után azt gondolom, hogy itt az embereknek igenis kialakul a stílusa, mely szőlőfajtát szereti, a hortos borokat szereti, vagy a reduktív borokat szereti, és ez igazából azt gondolom, hogy jól működik. Mostanában másfél havonta tartom a kóstolókat, jött, hogy nem is értik, tehát ez kellene, hogy gyakrabban. Nekem azért egy munka mellett erre föl kell készülni, hogyha beszélgetések vannak, akkor föl kell kérni. Szóval, hogy ez nagyon sok szervezéssel jár. És egy kicsikét vissza arra, hogy én itt pontosan akkor mit is tanítok. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy minden egyes borsulin van olyan ember, aki először jön. Nekem tényleg úgy kell ezt az egész dramaturgiát kitalálni, hogy van olyan vendég is, aki 4 éve oda jár, és pontosan tudja, hogy mi ez a tradicionális pezsgő, de ha van egy pezsgős este, és valaki először jön, akkor neki ugyanúgy el kell tudnom magyarázni, és valahogy úgy kell az egészet csinálnom, hogy aki már negyedjére hallja, is élvezetes legyen ez az egész. Ez is nagy öröm egyébként, hogy minden borsulin vannak újak, és nagyon sok Z-generációs úr az elsősorban. Erről egyébként nagyon sokat szoktam másokkal is beszélgetni, hogy ugye tudjuk, hogy fiatalok sokkal kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint mondjuk évekkel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy azért mégis csak egy boros nemzet vagyunk. Nagyon-nagyon fontos az edukáció. Tehát én amikor elkezdtem, akkor azt mondtam, én ezt azért szeretném csinálni igazából szabadidőmben, hogy igenis edukáljunk itthon. Tehát akinek nincsen lehetősége akár ilyen olyan kóstolókra eljárni, akkor ide eljöhessen, és nem akarok az tényeket, adatokat. Ezek az emberek nem azért jönnek, hogy 2 év múlva adjak nekik egy oklevelet, és akkor te, nem tudom, középfokú borszakértő vagy, ez nem erről szól, hanem pont ez volt a lényeg, hogy szerettessem meg velük a borokat, legyen a mindennapjaiknak a része, hogyha beülnek egy étterembe, akkor tudjanak bort választani, vagy ha nem tudnak, és oda jön egy szomelié segíteni, akkor legyen valami fogalmuk arról, hogy mit választanak, és eljutottunk azért odáig, hogy például a karácsonyi időszakban már komplett menüket kapok, és figyelj, arra gondoltam, hogy akkor ilyen bort választok mellé. Vagy léci segíts, van, aki nincs olyan anyagi helyzetben, mondjuk, hogy borszaküzletből vásároljon bort, és akkor azt mondja, figyelj, én ebbe a hiperbe fogok elmenni karácsony előtt bevásárolni, ezek lesznek az ételek, léci segíts, hogy végig tudjam mondjuk borral vagy pezsgővel az ünnepi vacsorát kísérni, vagy kim vannak külföldön, és itt meg itt vagyok ezen a borvidéken, bár teljesen más az utazásnak a célja, de hogy milyen fajtát keressek. És szerintem ezek óriási dolgok. És hogy mennyire megéri ez az egész dolog. Nálunk minden karácsonykor van egy ilyen hagyomány, évzárás előtt, vagy karácsonyi partink előtt ilyen borítékokat ragasztunk itt ki az irodában. Mindenkinek van egy saját borítékja, leteszünk kis posztiteket mellé, és lehet egymásnak üzenni. Alá is írhatod, de hogyha te névtelenül szeretnél üzenni a másiknak, akkor abszolút az is mehet. December hónapban ezekben a borítékokban gyűlnek ezek az üzenetek, és a karácsonyi vacsoránkor ezt mindenki megkapja. És akkor ott el tudja olvasni, vagy haza tudja vinni, és akkor mondjuk az ünnepek alatt tud ebből töltekezni. És volt egy nagyon megható dolog így múlt év végén, egy azt hiszem, hogy 25 éves srác, egy kedves kollégám írt nekem üzenetet, mert hogy alá is írta. Azt írta, hogy 2 éve dolgozik itt nálunk, ő nem is gondolta, hogy 2 év múlva egy ilyen üzenetet fog írni, de nagyjából az állt, hogy nagyon büszke arra, hogy ennyit tanult, hogy ennyire be tudott ő vonulni a boroknak a világába, olyannyira, hogy már van otthon borhűtője, és amikor a barátaival valamilyen belföldi utazást terveznek, akkor már csak és kizárólag borvidékekre mennek, és borászatokat látogatnak meg. És amikor így ezt hallja az ember, akkor tényleg azt gondolja, hogy ez így megéri.
0: Elérte a célját, az edukáció.
1: Egyébként képzeld el, hogy van egy emlékkönyve. Ezt kaptam, van egy hölgy, Győri Ildikónak hívják, ő ilyen külső szervezeti tanácsadónk 15 éve már legalább, meg egyébként is a kedves barátomnak is mondhatom. És amikor 2 éves volt a progresszív borsuli, akkor hozott, majd megmutatom, ez egy ilyen kívülről egy ilyen szőrös könyv, és mondta, hogy ezt most itt hagyja, és hogy szeretné, hogyha minden borsulin én ezt kiraknám, és akkor a végén kérjem meg az embereket, hogy írjanak ebben. Utána általános iskolás koromban volt ilyenem, és működik, és tele van szebbnél szebb üzenetekkel ez az egész, és ezeket azért nagyon jó néha-néha így visszaolvasgatni.
0: Emlegetted többször a pezsgőt, mint kifejezést, mint italt. Talán nem titok, hogy te nagy pezsgő fan vagy. Egyébként más buborékos italokat is preferálsz? Vagy kifejezetten a pezsgő az, ami nálad viszi a prímet?
1: Egyébként én tipikusan az az ember vagyok, aki világéletében utálta a pezsgőt. Én emlékszem rá, egyetemista voltam, kollégisták voltunk Szegeden, és azért így ünnepelgettünk, és akkor már ott is pezsgőket mondhatunk, és én emlékszem, hogy én kikavartam a buborékot a pezsgőből. Tehát, hogy annyira nem ment ez a vonal. És amikor így elkezdtem tanulgatni, akkor Habzó Gyöngyözők abszolút bejöttek már így a képbe, de hogy igazán a pezsgőt én akkor szerettem meg, amikor megtudtam, hogy mi az a tradicionális pezsgőkészítés, és hogy tényleg milyen hosszú idő, micsoda munka van a pezsgő mögött. Ott meg már igazából így nem nagyon volt kérdés. Egyébként ugyanúgy szeretem például a Prosecco-t is, szerintem nagyon szuper tangpezsgőket is lehet már itthon, meg külföldön is kóstolni, de hogyha valaki megkérdezi, akkor tradicionális pezsgő, és nagyjából egy másfél hónapja jártam ki egyébként Spanyolországban. Én például most a korpinátok világát fedeztem fel így a káva mellett, ami megint egy ilyen új szeglete ennek az egész pezsgő fogyasztásnak, úgyhogy ha most például valaki megkérdezi, akkor nagy korpinát rajongó vagyok jelen pillanatban.
0: Ez is egy bizonyítéka annak, hogyha tudod, hogy mi van a poharadban, és tudod, hogy mit iszol, akkor azt jobban tudod értékelni. Abszolút. Tehát igazából a mottód az abszolút a te életedben.
1: Igen, igen, igen. És az is nagyon fontos, hogy, de talán ezt már így említettem, hogy sokkal másabbul tudok beszélni, vagy mesélni erről az egészről, hogyha ez oda mész, megnézed. És az eddigi kóstolókon is például mutattam kávákat, talán már korpinátot is, de ott jársz kint, és tényleg látod, hogy néz ki Szentszedurni. Voltunk a helynek a legkisebb pincéjében, a legnagyobban is, és teljesen másként tudod már ezt az egészet tanítani, hogyha igazából lehet ilyet mondani. Ez egy nagyszerű dolog, úgyhogy az a cél, hogy menjek minél többet, itthon is, meg külföldön is. Ide úgy néz ki, hogy jövő tavasszal biztos, hogy visszamegyünk. Őszre úgy tűnik, hogy van már 2 olasz út, az egyik egy ilyen Franciacorta központú, úgyhogy lehet, hogy fél év múlva találkozunk, akkor azt mondom, hogy most Franciacorta rajongó vagyok. Utak tekintetében nincs ilyen nagy megkötés, hogy akkor most bor vagy pezsgő. A pezsgőt azért is szeretem nagyon, mert ellentétben azért ezzel a magyar felfogással, hogy ugye amikor ünneplünk, szilveszter, nyissunk ki egy pezsgőt, itt nálunk a progresszívnél azért sokkal gyakrabban megtörténik. Tehát, hogyha mondjuk egy kollega évfordulót ünnepel, nyerünk egy tendert, vagy csak mondjuk leadunk egy nagy pályázatot, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy így álljunk meg, és köszönjük meg annak a csapatnak, aki ezen dolgozott. És most már itt a jó idő, kinyitottak itt a teraszaink is, úgyhogy mi itt így elég sokszor megállunk, és kocintunk házon belül is pezsgővel. Szerintem ez egy fontos dolog azon kívül, hogy egy ilyen szimbólum lett, úgyhogy nagyon működik.
0: Nálad közel 10 éve kezdődött a saját magad boros edukációja. Akkor már ugye itt dolgoztál a progresszívnél, ugye ez mégiscsak egy reklámügynökség, egy kreatív ügynökség volt, vagy van akár nektek egyébként boros tematikájú projektetek, legyen az csomagolás, új arculat, vagy azóta esetleg több ilyen jellegű munka megtalált titeket?
1: Én azért reméltem, hogy egyszerűen a munka maga magánére így összeér, és egyébként ez így is történt. Az első ilyen projektünk az 2020-ban a Covid kellős közepén talált meg igazából minket. Abban az évben kezdtük az együttműködésünket, akkor még Kovács és lánya Mátrai borászattal. Náluk volt egy nagy brandváltás, nevet és mindent is változtattak. Ugye ott a cél az volt, hogy szerettek volna külföldi piacokon elindulni, de hát ezzel Kovács és lánya erre eléggé alkalmatlan lett volna. Úgyhogy az új név itt a Solmontis, a csomagolás, illetve ennek főként a kezdő kommunikációja az hozzánk tartozott. Aztán ugye Kovács Zita akkor a Mátrai hegyközségnek volt az elnöke, és azt mondta, hogy tök jól sikerült ez a projekt, kicsit ráférne itt a Mátrai borvidékre is a ráncfelvarrás. és hogy akkor kommunikációba segítsük őket, úgyhogy ott az új arculata, az új szlogán az a mi kezünk munkája. Akkor ugye még több borásszal megismerkedtem ott, kiderült, hogy a Horkai Andrással elkezdtek már együtt dolgozni egy mátrai közösségi bormárkának a megteremtésén, és akkor valahogy kézenfekvő volt, hogy itt azért nálunk az ügynökség van valaki, aki ért ehhez, és többféle szakmai vonalon is tudja segíteni magát a projektet. Úgyhogy a mátrai közösségi bormárkának, a Máj Mátrának is a megszületésénél mi segítkeztünk. Itt a név, maga a koncepció, a csomagolás az szintén a mi kezünk munkája. És akkor most a legutolsó projektünk az egy tavalyi példa, Varga Pincészet. Ők két projekttel is megkerestek minket. Tavaly indult el a saját zenei fesztiváljuk Balatonyörsön, ami a Balaton névre hallgat. Ezt említettem, hogy itt reklám mellett rendezvényszervezési területünk is van, úgyhogy ennek a rendezvénynek a kitalálásában ugyanígy arculat, kreatív anyagok, maga a név, felépőknek a szervezése, tehát nagyon sokat segítettünk, és ez is egy nagy büszkeség egyébként, nagyon jól sikerült már az első év, és idén megy tovább a Balaton. És azon a nyáron igazából ezzel a rendezvénnyel volt összekapcsolva a Pincészet Pezsgőjének a bevezetése. Ez három különböző pezsgőt jelentett, és ott a csomagolás tervezésben a Progresszív segített, úgyhogy igen, hála az égnek, megtalálnak minket ilyen projektek is. Nyilván ezek mind ilyen live projektek, és a kreatív kollégák is nagyon-nagyon szeretnek ezen dolgozni. Ahogy már mondtam, segítség az, hogy itt ügynökségi berkeken belül van valaki, aki el tudja magyarázni, hogy mi az a csavarzár, és hogy kell megtervezni ennek a grafikáját, vagy mondjuk van egy bortermékcsalád, és el tudom magyarázni, hogy mi a különbség a rajna is és egy sima palac között. Úgyhogy igen, hála az égnek, megtalálnak minket. Én remélem, hogy a jövőben pedig majd még több.
0: Van olyan, hogy álom projekt, amit még szeretnél megvalósítani? Mondjuk a következő 5 évben.
1: Fú, ez most egy kicsit könnyű, de nehéz kérdés is. Én azért nagyon sokat foglalkozom, olvasok a témában, és azért nekem félig meddig a szakmám is mégiscsak a marketing. Úgyhogy nagyon jó bormarketing példákat látok itt a körülöttünk lévő országokban. Nekem nagyjából egy olyan álmom van, és most tudom, hogy egyébként a szakmai sajtó is nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogyha a magyar bormarketingben én bármilyen módon is tudnám egyébként segíteni ezt az országot az én tudásommal, látásmódommal. Nyilván egy kis szeletére van csak rálátásom, én azt nagyon szívesen tenném.

0: Az elhangzott asztali áldásban a Progresszív Borsuli alapítójával, Szabó Orsolyával, vagy ahogyan sokan ismerik, Borsolyával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és a szerkesztő Pesti Eszter nevében is köszönjük a kedves hallgatók figyelmét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az arc és a hang szent Istentől kaptuk őket, emelte ki 14. Leó pápa üzenetében a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapján, írta meg a Magyar Kurír. Húsvét 6. vasárnapján, idén május 10-én tartjuk a Társadalmi Kommunikáció, a Tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya erre a napra hagyományosan üzenetet intéz a hívekhez. A pápa ebben hangsúlyozta, Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta. Az egyház következetesen felszólal az atomfegyverek ellen, ma már nem csak a pusztítás fenyegetését, de a nukleáris töltetek birtoklását is erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, olvasható a Magyar Kurír cikkében, amit az Avvenire olasz katolikus hírportál nyomán közölt. E hagyomány fényében világos, hogy 14. Leó pápa tanítása félreérthetetlen, és kizár minden olyan értelmezést, amely az atomfegyverek birtoklását vagy használatát erkölcsileg elfogadhatónak tüntetné fel, írták. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában, írta az MTI. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetségnek az Európa Naphoz kapcsolódó nyílt napján szombaton Washingtonban, írta a hiradó.hu. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel. Mónica Garcia elmondta, az érintettek továbbra is mind tünetmentesek. Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé. Csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, és én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 14. fejezetéből a 15-től a 21. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
2: La vita Napoli non è mai stata facile.
1: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásotok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
2: Napoli è una città dai mille colori.
1: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis állandó mozgásban lévő város, amelyben sok szépség lakozik, ugyanakkor sok szenvedés, sőt erőszak teszi próbára. Ebben az összefüggésben a lelkipásztori munka folytonosan megtestesíti az evangélium üzenetét, hogy a keresztény hit ne maradjon csak érzelmi esemény, hanem mélyen hasson át a társadalmi életet. A Szent Atya együttérzéssel tekint a papok erőfeszítésére, amikor meghallgatják a rádió bizott emberek történeteit, hogy kitartsanak az evangélium iránti elkötelezettségükben, hogy reményteli horizontokat kínáljanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori teher kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenekelőtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden emberi és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről, amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyül Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közben járására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
2: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
1: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
3: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szentatya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást. Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szent Atya beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
2: Che cosa conta davvero?
3: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly majd drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
2: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
3: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januárius oltalmába ajánlotta.
2: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
3: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
1: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szentatya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé negyedik szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időnként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szentatya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajosunkban a Vujicic együttes, Kontz Gergely és a Tükrös együttes felvételei szólnak.

0: A Vujicsics együttes, Koncz Gergely és a Tükrös együttes felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A rózsafüzér imádsága úgy lesz a miénk, hogy az életünk különböző helyzeteiben egy másik titkát, és ezzel együtt az Úr Jézusnak vagy a boldogságos Szűz Máriának kegyelmét ismerjük meg jobban. Erről beszélt homíliájában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, az élő rózsafüzér zarándoklat szentmiséjén Mária remetén. A Magyar Kurír beszámolója szerint május 9-én szombaton idén is megrendezték az élő rózsafüzér zarándoklatot Budapest körül. Az immár 19. alkalommal imádkozó zarándokok 5 helyszínről indultak, és összesen 180 kilométert tettek meg. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt, tájékoztatta az MT-t a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese vasárnap. Novák Erőd közleményében úgy fogalmazott, szerinte a reklámadó végleges eltörlése az Ófidesz és az Új Fidesz, vagyis a Tisza paktumának leggyalázatosabb része, a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt, a döntés a Meta birodalom feltételek nélküli kiszolgálása, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk nem támogat. Három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában, írta az MTI. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabálya legrégebbi, külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. A Paks 2 atomerőmű építésének felgyorsításában bízik a Rosszatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában. Azt mondta, nagyon remélik, hogy az új kormánnyal együtt újraindíthatják a projektet a felgyorsítás érdekében. Megkezdődött a hantavírus fertőzésben érintett Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel. Mónica Garcia elmondta, az érintettek továbbra is mind tünetmentesek. Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé. Csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragunak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Süje Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
6: A leves, amit választottam, az a tárkony és csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
7: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
6: igen,
7: jó sokat tenni.
6: Egy szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle leves, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra, 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük, és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöltségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
7: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
6: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragúlevest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Törökszentmiklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaluska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz. és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
7: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
6: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.

0: csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebben mártogatjuk a már lisztben megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebben az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezámmal keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát, vagy ettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolt is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig. Körülbelül, hát én most majdnem 1 kilónyi csirkemellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
1: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
0: Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
1: Sajtokkal játszhatunk.
0: Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
1: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik, igen, bármelyik.
0: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékonyszalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
1: Különösen jó íze lehetett.
0: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzá keverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemellkockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békön szalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és vele helyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őszgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békonszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békonszalonnám, otthon volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
1: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
0: Nekem is van a kertben két bodzabokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teát kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes ráadozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét, olyan legyen.
1: Ilyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
0: Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
1: szét utána fog csapódni a konyhában.
0: Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kg cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk, és amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na, nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
1: És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
0: Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzból legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most az inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Deli Julianna, földrajz, biológia, rajz, média, katolikus hittanszakos tanárnő, teremtésvédelmi felelős, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült a tanév elején. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntette ki ennek a tanévnek az elején. Ebből az alkalomból látogattam el most ide az iskolába és önhöz. Kezdjük talán a kezdeteknél, ahogy ön is mondta a bemutatkozásban, elég sok szakja van, földrajz, itt nekem még biológia is fel van sorolva.
5: Igen, azt már nem tanítok.
4: Jó. Földrajz, biológia, rajz, média. katolikus hit és erkölcstan. Ezek közül a szakok közül melyik volt az eredeti, melyik volt, ami eredetileg vonzotta önt a tanári pályára?
5: Az eredeti az a földrajz-rajzszak volt. Mindig is nagyon szerettem rajzolni, és így gondoltam, hogy akkor a földrajz-rajzszakra fogok elmenni, azt el is végeztem, és tehát nagyon szerettem. Igaz, volt előtte egy kis kitérő, mert térképrajzoló is voltam egy évet előtte, de ez is a földrajzhoz kapcsolódik.
4: Hogy derült ki, hogy jó rajzkészsége van?
5: Ez már általános iskolába kialakult, mert rajzszakkörre jártam általános iskolás koromban, osztályfőnököm volt a rajztanárom Zsoldos Jánosné, és nagyon szerettem az ő rajzszakköreire járni, és így alakult ez ki.
4: Milyen technikával tanították önöket, mivel rajzoltak?
5: Hát akkoriban azért még sokkal jobban meg volt szorítva, hogy egy rajztanár milyen témákat használhat, de természetesen ceruzát, színes ceruzát, festéket akkor is használhattunk már, és a rajzszakkört meg azért szerettem nagyon, mert ott más technikákat is kipróbálhattunk. Például nekem nagyon emlékezetes marad, hogy ott tanultam meg a linoleummetszést, a monotípiát.
4: Már ez általános iskolás korában már így akkor ez kialakult önben, ez a rajz iránti vonzódás, esetleg más művészeti ágak, gondolok itt például festésre.
5: Az már inkább később volt. Először én Tiszajenőn és Kíséren tanítottam, és amikor visszakerültem Jászapátira a diploma megszerzése után 5 évvel, akkor itt alakult egy festőtábor, a jászalkotók köre. Szalkári Rózsa hozta ezt létre akkor, és ő hívott ebbe a festőtáborba. És ebben a festőtáborban kezdtem el igazából festeni, először akvarellal, aztán az olajjal is megismertettek, de továbbra is az akvarell az, ami a kedvenc témám.
4: És milyen témákat szokott festeni, rajzolni?
5: Leginkább tájképeket, csendéleteket. Most már ez a jaktábor, ez kicsit kezd átalakulni, át is került már Jászapátiról Jászkísérre, de van egy barátnőm, akit még a szegedi főiskolán ismertem meg, és vele minden nyáron megyünk. Többnyire a Balaton környékére, és ott eltöltünk 7-8 napot, és akkor minden nap festünk.
4: Balaton, különösen a Balaton felvidék az adja a témát.
5: Igen, nagyon szeretjük, úgyhogy nem is tudunk tőle elszakadni. Mindig minden évben megyünk, most nyáron is fogunk menni.
4: Akvarellképeket készít?
5: Igen, elsősorban azt, főleg emiatt is, hogy utazásaim során festek, vagy akár itt Jászapátin is, ha kimegyek a határba biciklivel, egyszerűbb az akvarelt vinni, egyszerűbb kezelni, így aztán ennél maradtam leginkább.
4: És még a gyermekkori rajzszakkörhöz visszakanyarodva, hogyan tanítják a gyermekeket, hogyan tanították önt rajzolni, illetve hogy ez az évek során átalakult-e, hogy ön hogyan tanítja a gyermekeket, illetve tanította rajzolni?
5: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, soha nem gondoltam még így végig, de hát ha belegondolok, akkor amikor én jártam általános iskolába, mint ahogy az előbb is mondtam, még meg voltak határozva szinte napról napra, hogy mit kell tanítani. Tehát sokkal több betűírás volt például, meg sokkal több csendélet. Rajzpályázatokra is sokat készültünk, de azok inkább a szakkörön voltak. Most talán egy kicsit kreatívabb, de nehezebb is én szerintem, mert sok minden bejött most már a rajztanításba. Bejött a fotózás, a film, a különböző inspirációk felhasználása, ami nekünk akkor még nem volt. Most már nagyon sokszor a gyerekek felhasználják azt is, amit látnak interneten, filmekben, tévében, de a rajzpályázatok is sokszor úgy vannak, úgy írják ki, hogy ezeket használni is kell a gyerekeknek.
4: Igen, tehát már egy ilyen modernebb technikát.
5: Igen, a gondolkodásmód is, meg a technika is, mert most már van egy csomó új eszköz, ami nekünk még nem volt. Különféle filcek, akrilfilc, és más egyéb ilyen technikák, sokkal többet használunk rajzlapon kívül más hordozókat is, például színes lapokat sokkal többször használunk már, kicsit látványosabb is. Manapság úgy látom a rajztanítás a pályázatokon is, meg a gyerekek munkáin is.
4: Itt beszélgetünk a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában. Gimnáziumban heti hány órában tanítanak még, melyik évfolyamon rajzot?
5: Sajnos ez most már nagyon lecsökkent. Már nem is tudom visszaemlékezni, hogy mikor volt az, amikor heti 2 óra volt. Először még legalább 5-től 8-ig, de most már csak heti 1 óra van. 5-től 8-ig osztályig, gimnáziumban pedig már csak 9-10 osztályban van rajztanítás, szintén heti 1 órában.
4: És ez mire elegendő, mi van benne a tanmenetben, hogy mit kell megtanítani a gyerekeknek ez idő alatt?
5: Hát sajnos ez már tényleg nagyon kevés dologra elég, főleg olyanokra, hogy ezeket az előbb említett inspirációkat fölhasználják, tervezéseket készítsenek, de sajnos sokszor van az, hogy nem tudjuk ezeket a munkákat befejezni. És ők meg otthon már nem biztos, hogy befejezik, aki nagyon elhivatott vagy érdeklődő, ő igen, és ezért folyamatosan olyan feladatokat kell kitalálni, amit 1 óra alatt is el lehet készíteni.
4: És a másik szakja pedig a földrajz, az mennyire népszerű ma a gimnazisták körében?
5: Érdekes ez, mert azt hinne az ember, hogy népszerű, de nem igazán. Én azt vettem észre, ez egy furcsa dolog, hogy nem szeretik már a gyerekek annyira a föld.

0: emlékem ugrott be hirtelen, amikor vaktérképen kellett bejelölgetni a városokat. Ez van még ilyen?
1: Igen, van még ilyen, de nagyon félnek tőle a gyerekek. Ez a mumus egyébként a témazárukban mindig a vaktérkép. De az érettségiben is benne van, hiába.
0: Akkor ezek szerint választják a földrajzot érettségi tárgynak?
1: Igen, minden évben van néhány tanuló, aki választja. Éppen az idén nincsen, de eddig visszamenőleg minden évben volt, meg tudom, hogy jövőre is lesz.
0: Ön teremtésvédelmi felelős is itt az iskolában. A teremtésvédelem az egyházi iskolákban kiemelt szerepet kap. Milyen módon jelenik meg ez itt az iskola életében?
1: Hát próbáljuk a rendezvényeinket is a teremtésvédelem gondolatához kapcsolni, és hittanórákon pedig én rendszeresen foglalkozom ezzel. Itt a folyosón kialakítottunk egy vitrint is teremtésvédelem kapcsán, amiben próbálunk időnként újabb dolgokat is elhelyezni, meg egyáltalán megismertetni a diákokat a Laudato Si Ferenc pápa enciklikájával. És jó magam meg, mint ahogy az előbb is mondtam, hittanórán gyakran előveszem, teremtésvédelmi keresztutat szoktam velük mondani, amikor éppen ez az időszak van, és próbálom a témákat is, ha megoldható, ehhez kapcsolni. Ezen kívül van itt nekünk egy nagyon szép előkertünk, próbáljuk ezt is a gyerekekkel megismertetni, még nem készült el, de most éppen szeretnék egy térképet készíteni aktuálisan a növényekkel, mert nagyon sokat változott már, hogy milyen fák maradtak meg, miket ültettünk újra, és ezeket jó lenne velük megismertetni, de nagyon sokan tudatában is vannak annak, hogy nekünk itt van egy nagyon szép előkertünk. Májusban például az óvodások fognak majd a madarakfák napján eljönni ide is, megismerkedni az itteni fajokkal.
0: Igen, ahogy én is ide érkeztem az iskolában, nagyon szép parkos környezetben van ez az iskola itt a városnak, hát a szélén mondhatom, hogyha heves felől érkezünk be.
1: Igen, és tényleg nagyon jó ide kimenni. Szerintem nagyon jó helyzetben van a mi iskolánk, mert van egy nagyon nagy hátsó kertünk is, ahol nem csak sportudvar van, hanem még régi tölgyfákat lehet ott találni. Van egy kis sziklakertünk is, amit gondoznak mindig az ötödikes és a hatodikos gyerekek. Be van osztva, hogy mikor kik csinálják. Sajnos a nyári az még nincs megoldva, de ilyenkor tavasszal nagyon szép.

0: Deli Julianna, a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusa elmondta. Az iskola második emeletén található kápolna oltárképe az irgalmas Jézust ábrázolja. Iskolájuk védőszentje pedig Szent II. János Pál pápa.
1: Említettük, megemlítette, hogy hittant is tanít a gyermekeknek. Ugye a katolikus iskoláknak küldetése a nevelés, a gyermekek nevelése. Mennyire nyitottak a gyermekek a hit iránt, mennyire nehéz vagy könnyű őket bevonzani a templomba?
2: Hát hittanórákon nyitottak, nagyon jól el lehet velük beszélgetni, szívesen ismerkednek a Bibliával, akár föl is olvasnak. A templom az már egy kicsit nehezebb. Tanév elején, tanév végén, lelki napokon mindig vannak ott közös szentmisék, de azon kívül sajnos nagyon kevesen járnak rendszeresen a szentmisékre.
1: Gondolom az osztálymisék itt is vannak önöknél.
2: Igen, osztálymisék vannak. Van egy nagyon szép kápolnánk a második emeleten. Oltárképünk is van most már. Irgalmas Jézus van a képen, és mivel Szent II. János Pál az iskolánk védőszentje, ő is megtalálható itt a kápolnában, itt minden héten van áhítat, amit a helyi káplán szokott vezetni, és az év során minden osztálynak legalább egy osztálymiséje is szokott lenni ebben a kápolnában.
1: Ön a saját hivatásán, életpéldáján, hitéletén keresztül mennyire tudja nevelni a gyermekeket, mennyire lehet rájuk hatni erre a korosztályra, a középiskolás korosztályra?
2: Elég nehéz. Talán az ember a saját életpéldáján tud hatni rájuk. Már amennyit ők ebből látnak, mert mint mondtam, a misén ritkán vannak ott, de azért vannak olyan osztályok, akik rendszeresen ott vannak, és velük azért egészen más a hittanórákon is, sokkal könnyebben lehet őket bevonni a különböző témákba, meg közös programokra rá lehet őket venni, és ők azért hozzák magukkal a többieket is.
1: Ahogy a bemutatkozásban olvastam, tehát önt gyermekkorától vallásosan nevelték, és a nagymamáját említette. Hogyan gondol vissza ezekre a gyermekévekre, hogy a szülők, nagyszülők miben tudtak akkor önnek, illetve hát most is miben tudhatnának példát mutatni, segíteni a gyerekek hitéleti fejlődését?
2: Hát akkor még az tényleg egy kicsit más világ volt. Én a 60-as években voltam kisgyerek, és akkor még természetes volt az, hogy a szülők minden vasárnap elmentek a szentmisére, nagymamám pedig akár hetente többször is elment. Kicsit más volt a szokás a temetőbe járással kapcsolatban is. Nagymamám minden héten ment a temetőbe, mindig mentünk vele együtt, vitt bennünket, ott az ő ismerőseivel beszélgettünk. Érdekes volt ez is, ahogy nem tudom, hogy ma még így van-e, hogy mindig megszorította a kezemet már előre, hogyha jött valaki szembe, hogy kinek kell köszönni. És voltak ilyen technikák, amiket így megtanított akaratlanul is velünk, hát tudatosan, biztosan, de mi azt akkor nem úgy éreztük. Úgyhogy én nagyon jó szívvel emlékszem vissza a nagymamámra, mert nagyon sokáig élt velünk, és nagyon sok mindent köszönhetek neki.
1: És az önök családjából egy papot is meghívott a Jóisten szolgálatra.
2: Igen, Deli János, az én édesapámnak a testvére, meg még egy lány testvére volt, hárman voltak testvérek, és ő pap lett, és nagyon sokáig szolgált Egerben. Én főleg a lajosvárosi időszakára emlékszem, mert akkor voltam 10 éves, és nagyon sok időt töltöttünk vele, és nagyon jó emlékek, ezek a lajosvárosi emlékek is, amikor ő éppen ott szolgált. Ahogy vissza tudok emlékezni, nagyon szerették ott Lajosvárosban, mindig zajlott ott az élet, állandóan jöttek ismerősök látogatóba, mindig volt ott valaki, és neki is mindig nagyon sokat segítettek a többiek, állandó ismerősök voltak. Emlékszem, hogy mindig megemlékeztek a névnapjáról, születésnapjáról ott a templomban. Én sajnos azóta nem is voltam Lajosvárosban, mióta ő már nincsen ott, de valahányszor átmegyek Egeren, mindig vetek egy pillantást a templom toronyra, hogy elmegyek ott az utca előtt.
1: Igen, és ahogy említettük, tehát a gyermekeknek a nevelésében, hitre való nevelésében fontosak a jó példák. Mennyire van arra rálátás, hogy pedagógusként, vagy korábban osztályfőnökként, hogy a szülők lelkülete, szülők lelkisége, szülők pozitív hozzáállása, tehát hogy ők hogyan tudnak hatni jól a gyermekekre?
2: Főleg azok a szülők, akik maguk is rendszeresen járnak Szentmisére templomba. Ők nyilván a gyerekeiket is így nevelték, és én azt látom, hogy ezek a szülők az osztály többi tagjára is nagyon jó hatással vannak, hogyha vannak közös rendezvények, akkor is nagyon sokszor éppen közülük kerülnek ki azok, akik sokat segítenek, helyszínt biztosítanak, akár külsős osztály találkozásokra, süteményt sütnek a gyerekeknek, és gyerekeiket is bevonják ebbe.
1: Gyermekeknek nyárra tábort szoktok-e szervezni?
2: Igen, szokott lenni tábor. Ennek én ugyan nem vagyok részese, ez valahogy úgy alakult, hogy van egy kolléganőm, aki nagyon elhivatott, Kántorné Pataki Erika, aki elkezdte ezt a táborszervezést, amit bakancsos tábornak nevezünk, azért, mert mindig valami távoli helyen van, egy eldugott helyen van Magyarországon, ahol tényleg csak egymással, meg a tájjal, a vidékkel foglalkoznak a diákok, és ide nagyon-nagyon sok olyan diák is megy, akik egyébként nem rendszeres templomba járók, de itt azért nagyon sok mindent kaphatnak lelkiségből. Más is van ott vele természetesen, mindig a káplánunk is elmegy oda, aki éppen akkor van. Ez is nagyon sokat számít, szentmisén vesznek részt. Ezek a gyerekek minden reggel, este imádkoznak, közös feladataik vannak, és nagyon szeretik ezeket a táborokat. Látogatóba én is elmegyek néha egy-egy napra ezekre a táborokba, és nagyon jó hangulat van ott mindig.
1: Ahogy említették a beszélgetést, ezzel kezdtük, hogy ön rajzol, illetve fest. Akkor gondolom ez a hobbija jelenleg is.
2: Hát igen, megvan, de azért azt hozzá kell tenni, hogy iskolaidőben nem nagyon szoktam festeni, tehát szinte kizárólag csak a nyári szünetben van erre időm. Remélem, hogy majd később is lesz, mert most már nyugdíjas leszek, és remélem, hogy tehát évközben bármikor, az év bármely napján elő fogom venni a festéket, vagy több táborba elmegyek esetleg, mint korábban szoktam.
1: Igen, meg akár akkor az év bármelyik évszakában, ilyenkor például április-májusban a szerintem legszebb a természetnek a zöld színe, és gondolom, hát ez is nyilván inspirálja önt is.
2: Igen, legalábbis így nézem, hogy milyen jó lenne leülni, de általában ezek a tavasziak el szoktak maradni, még az ősziek kevésbé, akkor ősszel még őszi szünetben jobban rászánja magát az ember, de remélem, hogy a következő években ez nem így lesz.
1: És végezetül, ahogy itt olvastam, 1991 óta tanít ebben az iskolában, ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, kapott-e visszajelzéseket a diákoktól, akik már innen elballagtak, hogy visszajönnek-e, ilyen visszaemlékezések, érettségi találkozók szoktak-e lenni?
2: Szoktak lenni, hát nyilván én azokon az érettségi találkozókon veszek részt, ahol osztályfőnök voltam, 2-4 osztályos osztályt vittem végig, és velük azért szoktam találkozni, és ők sokat mesélnek, de ami nagyon érdekes, hogy mások is érettségi után úgy 4-5 évvel főleg szoktak akár interneten jelentkezni, hogy valamire emlékeznek, és akkor az eszükbe jutott valami kapcsán, és akkor elmondják, vagy kérdeznek a média tanulással kapcsolatban, filmekről, erről, arról is szoktak kérdezgetni.
1: És végül mit jelent önnek ez a Szent Gellér díj?
2: Nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából én erre nem is számítottam, és nagyon nagy meglepetésként ért, amikor megtudtam, hogy én ezt megkapom, és ugyanakkor nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam, és abban is biztos vagyok, hogy ez ennek az iskolának is köszönhető, mert ez az iskola nagyon sokat tesz azért, hogy az iskolában azért minél több diákunk megtalálja a hitét. És szerencsére azért vannak is olyanok, akik itt lesznek első áldozók, akár a nagyobbak közül is, vagy akár bérmálkozók. És úgy gondolom, hogy ebben azért mindannyiunknak részünk van, nem csak a hitoktatóknak, hanem az egész tantestületnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldja hivatását, munkáját.
2: Köszönöm szépen.
0: Deli Juliannával, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával hallottak interjút.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Ó szentséges szűz, Krisztus anyja és az egyház anyja, örömmel és csodálattal kapcsolódunk a te magnifikált énekedhez, a te szeretet és hála himnuszodhoz. Veled együtt adunk hálát Istennek, kinek irgalmassága megmarad nemzedékről nemzedékre, a világi Krisztus hívők sokféle és csodálatos hivatásáért és küldetéséért. Magnifikált énekének szüze, töltsd be szívüket hálával és buzgósággal ezért a hivatásért és küldetésért. Te, aki az alázatosságban és a nagylelkűségben az Úr szolgáló leánya voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.

0: Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, mai összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom készítői Kónya Éva, Sinkovics Andrea, valamint Varga Ildikó nevében is. A szerkesztő Németh Tamás volt. Mindannyiuknak a holnapi viszonthallás reményében kívánok további szép napot és tartalmas rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküt tett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt. Tájékoztatta az MTI-t a Mi Hazánk frakció vezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, amelyet már az alakuló ülésen a háztabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Ma ünnepli az Országos Mentőszolgálata Mentők Napját, adta hírül a Magyar Hírlap. A jeles nap alkalmából a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget, ahol számos mentő kapott elismerő díjat. Az elismerések palettája a mentőmunka sok színűségét tükrözte. A 78. évfordulóját ünneplő Országos Mentőszolgálat mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként, közölte az MTI. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. A programok között szerepelt néptánc bemutató és jól ismert magyar dalok előadása is. Az amerikai közönség hagyományos magyar ételeket is kóstolhatott. Megnyitották Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldoggá avatási eljárásának római szakaszát, számolt be róla a Magyar Kurír. A szenti avatási ügyek dikasztériuma most azt vizsgálja, milyen körülmények között végezték ki a tanácsköztársaság idején a császári plébánost. Veres András győri megyés püspök arról beszélt, Wolmuth Ferenc lelkinaplója és fennmaradt feljegyzései egyértelműen tanúsítják mély hitét és vértanúságra való készségét. A papot 1919-ben koholt vádak alapján akasztották fel a település lakóinak szemelátára. A győri egyházmegye bízik abban, hogy a boldoggáavatási eljárása következő években tovább haladhat előre, derült ki a beszámolóból. Május 9-én szombaton idén is megrendezték az élő rózsafűzér zarándoklatot Budapest körül. A Magyarországért és a fővárosért immár 19. alkalommal imádkozó zarándokok 5 helyszínről indultak, és összesen 180 kilométert tettek meg. A Mária remetei végponton, a Kisboldogasszony bazilikában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált záró szentmisét, közölte a Magyar Kurír. Szentbeszédében Martos Levente Balázs kifejtette, hogy nagy ajándék a keresztény ember számára egy valóban imádkozó közösséggel együtt ünnepelni. A segédpüspök továbbá a rózsafűzér imádság kegyelmeire és erejére hívta fel a figyelmet. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, csak néhol alakulhat ki zápor, kis eséllyel zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő este 12 és 20 fok közé hűl. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
3: 14 óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.

0: A sanzon őse voltak éppen a trubadúrok éneke a középkorból. Az imádott hölgynek zengték dalaikat, de megénekelték a mindennapi élet apró bánatait, örömeit is. Ez jutott eszembe, amikor először hallottam Yves Dutheil-t. Ő korunk trubadúrja.
1: Il a fallu qu'un jour un bûcheron se lève, abat un beau cyprès pour vendre à la Syrie, qu'un amateur de bois pour faire sécher la sève attende patiemment la moitié de sa vie. Il a fallu qu'un jour un bateau le transporte.

0: Yves Duteil Párizsban született 1949. július 24-én. Két testvére közül ő az, aki édesanyja hatására jól zongorázott. A zene felé fordul, de hű társa a gitár lesz. 15 évesen kezdi írogatni első sanzonjait. A líceumban összehozza első zenekarát. Eleinte Bob Dylan és a Blood, Sweat and Tears dalait énekli, de a párizsi kávéházak teraszain egyre gyakrabban veszi elő saját sanzonjait. Lassan bekerül a művészvilágba, megvan első szerződése a legendás hírű kabaréba, a L'Écluse-be. 23 éves, amikor megjelenik első kislemeze. Kezdenek rá felfigyelni, és a nagy sztárok Juliette Gréco, Claude François, Joe Dassin estjein ő a műsor első része. Ez persze jó, hogy felléphet, de mindenki az est fénypontjára vár, és ez még nem ő. Ekkor találkozik későbbi feleségével, Noellel, aki kézbe veszi a dolgokat. Szerény előadó esteket szervez, ahol néha csak 50-en vannak, de ezek az emberek azért jöttek, hogy őt hallják. És a francia chanson palettán lassan neki is biztos helye kezd lenni. Lemezek, a Théâtre des Champs-Élysées. Ez a tiszta, magával ragadó hang meghódítja Franciaországot. Már nem egy a sok közül. Ő Yves Duteil.
1: Ils ont toujours un village, une histoire ou un surnom. Par les traits de leur visage, on sait presque d'où ils sont. La famille de Favonne, de Sartène ou de Pora. Et Dieu sait si l'eau est bonne, dans les sources par là-bas. Si la porte est entrouverte, on peut apporter son cœur. L'amitié vous est offerte.

Yves Duteil jelenséggé válik. A Théâtre des Champs-Élysées-t követi a Théâtre de la Ville, és a 80-as években egymás után az olimpiabeli fellépések és a turnék. Németország, Ausztria, Belgium, Tunézia, Görögország, Portugália, Japán. Olyan országokban is sikeres, amelyek köztudottan nem frankofónok, tehát a nyelv ismerete ellenére is elfogadják és szeretik. Talán a lényében, a dallamvilágában lehet valami, ami mindenütt megfogja az embereket.

0: Ivdőtej igazi környezetvédő, aki olyan szervezetet hozott létre, amely a tűzvészekben elpusztult erdők újratelepítésével foglalkozik. És igazi polgár, egy kis község polgármestere már hosszú évek óta, ahol, mint mondja, megtanulta, hogyan kell másokat megérteni és meghallgatni. A közönség persze őt szereti hallgatni.
1: La démagogie est un oiseau diurne qui pousse son cri sous les projecteurs et qui fait son nid dans le creux des urnes pour trouver sa voix chez les électeurs.

0: Ivdütej boldog házasságban él. Lánya unokával ajándékozta meg. Vallja, hogy a családi háttér adta nyugalom és boldogság nélkül nem vitte volna semmire. Az ott kapott szeretetet jó továbbadni másoknak, és megköszönni azt, amit a szüleinktől kaptunk. Még akkor is, ha részükről ez nem volt mindig nyilvánvaló, egyértelmű. Az évek múltával sok mindent megértünk, és a ki nem mondott szavak is kincsé válnak. A műsor elején azt mondtam, hogy Ivdütej korunk trubadúrja. Igen, de nem a szerelem, hanem a szeretet trubadúrja. És ha valaki nem érti, hogy pontosan miről énekel, talán felébred bennük a vágy, hogy megismerjék, megtanulják ezt a nyelvet. Egy sanzon énekestől ez nem is kevés.
1: Je te cherchais depuis longtemps, tu m'as laissé en t'en allant un grand paquet de mots d'amour et ce silence encore si lourd. Le souvenir de ces chimères que tu fuyais pendant la guerre, les bateaux, les trains, les camions, les quais de gare et les wagons. La frayeur de ces années noires, je la lisais dans ton regard avec l'horreur, le désespoir et le travail obligatoire. Peut-être un jour si tu m'attends, on parlera de tout ce temps qu'on a perdu sans rien se dire, à ne pas savoir se sourire. Quand je sentais venir la fin, je me revois tenir ta main et te parler pendant des heures en regardant battre ton cœur. À ta façon tu nous aimais, mais tous les mots qu'on attendait restaient enfouis bien trop profonds.

0: et dans ses gestes sans histoire que rien n'avait laissé prévoir, j'ai puisé la force d'ouvrir ma fenêtre vers l'avenir.
1: Kedves hallgatók, ma Yves Duteit hallották.
2: Chanson parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Társadalmi célú reklám.
9: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
10: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
11: Herceg Ferenc, az élet kapuja. 7. rész.

Bakóc nagyjában elkészült a maga tervével. A palotája fölépült, már csak a pápai keresztet kell rátűzni a torony gombjára. Valaki azonban a munka legelején észrevétlenül egy kis kamrát vájt magának a ház alapjába. Csak akkorát, hogy beleférjen egy puskaporos hordó. Ez a valaki azután maga is nagy buzgón segédkezett a további építkezésnél. Most pedig valaki megéretnek látta az időt, hogy kanócot vessen a puskaporos hordóba. Az ifjú Petruzzi kardinális hürgős kihallgatást kért a szentatyától. A pápa feküdt. Oszlopos, óriás ágyban fehér szakállú, barna csontú váz. Szemében a láz zavaros tüze lobogott. Mit akarsz tőlem, Petruzzi? Gyónni akarok, szentatyám. Nekem? Nincs elég dominikánus a római kolostorokban? Az én bűnöm alól csak szentséget oldozhat föl. Vétettem a Szentegyház dicsősége és a bíboros kollégium becsülete ellen. De szánom a bűnömet, és jóvá akarom tenni. A szentatya zavaros tekintete egyszerre megtisztult. Beszélj világosabban, és röviden. Nincs sok időm. A Szimónia bűnébe estem. Eladtam szavazatomat a választásra. A pápa tekintete most már olyan éles volt, mint a karthegye. Bakóc Tamás? Igen, ő. Beszélj tovább. A kardinális hidegvérűen szétbontott egy teleírt ívet. Ebben benne van, hogy melyik kardinálisnak mit ajánlanak a szavazata fejében. Honnan vetted ezeket? Egy hívem hozta, aki hozzá tudott férkőzni a pátriárka titkaihoz. A gyónás pecsétje alatt mondta el nekem. A fizetett kémed volt Petruzzi. Nem, szentatyám, Róma egyik legelőkelőbb embere. Szolgálatot akar tenni a Szentegyháznak, így mondta. És én ezzel szeretném jóvá tenni a bűnömet. Olvasd az ívet. És Petruzzi olvasta. Szörnyű, mormogta Julius. Strigónio rákölti a választásra a magyar királyság felét. De persze így is érdemes volna neki, mert megmentené vele a másik felét. A szentatya eleget tudott. Eredj a szomszéd szobába, de ne hagyd el a palotát. Az orvos jöjjön be. A kamarás pedig siessen Cardulóért a kancelláriába. A zsidó orvos a beteg ágyhoz lépett. Meddig élhetek még? Kérdezte Rovere. Bíznunk kell az ég végtelen irgalmába. Ne fecsek, hanem beszélj értelmesen. Megérhetem a reggelt? Azt hiszem, igen. Minden valószínűség szerint. Elmehetsz. Itt a kamarás? A kamarás besietett. Meg fogod hivatni az összes kardinálisokat. Búcsúzni akarok tőlük. Egyenként jöjjenek, negyed óra időközben. Legyenek pontosak. A halál nem vár. A kamarás elrohant. Cardulo? Már jött. Szentatyám, egy hírneves orvostudós érkezett. Arra vállalkozik, hogy meggyógyítja szentségedet egy orvossággal, amelyet aranyból fog készíteni. Mert az arany a legnemesebb anyag. Mondd meg a doktorodnak, hogy nem eszem az ő aranyából, de ő sem az enyémből. Te pedig ne fecsegj együgyűségeket, hanem figyelj ide. Egy bullát kell szerkesztenünk a Szimóniáról. Az orvos bedugta fejét az ajtón. Szentségednek kímélnie kell magát. Hordd el magad, zsidó, rád nincs már szükségem, rivalt rá a beteg. És a bulláról kezdett beszélni. Ő biztosra vette, hogy Petruzzit nem a lelkiismerete vezette hozzá, hanem egy másik jelölt érdeke. Valószínű, hogy a ravasz olasz csapdát állított a furfangos magyarnak. De mindegy. Akárki lehet jó pápa, csak a magyar nem. Minden pápa jobb lesz Bakócnál, csak olasz ember legyen. Volt már egy spanyol, aki úgy vásárolta meg magának Szent Péter székét, hatodik Sándor. Akkor rettenetes mélyre süllyedt az egyház tekintélye. Most megint? Nem. Második Júliusban a halála után is lesz még annyi erő, hogy vissza tudja verni a barbárok támadását. Akárki, csak Bakóc Tamás ne.
mert a magyar pápa egy újabb avignoni számüzetés gyalázatát hozná Rómára. Ő maga ugyan az örökvárosban székelne, de Róma lelkét és a Róma erejét Magyarországba küldené, hogy feláldozza a pogánynak. A pogány? Igen, azzal is végezni kell egyszer a kereszténységnek. Végezni is fog, de egy olasz pápa vezetése alatt, hogy a győzelem minden dicsősége és haszna Rómáé legyen. A kardinálisok egész nap felváltották egymást a pápa betegágya mellett. Bakócz Tamás is eljött. Bakócznak csak annyit mondott Julius, hogy neki, Riáriónak és Farnézének kell együtt átvenniük az állam kormányát. Éjjel meghalt a pápa. Bátor egykedvűséggel, ahogyan a nagy katonákhoz illik.

Bakócz átköltözött a Vatikánba, és miután a 12. órában megérkezett a francia fogságból szabadult Medici Giovanni is, megalakult a konklávé. És befalazott ajtók mögött megkezdődött a választás szent és izgalmas aktusa. Róma ez alatt erjedezett, mint minden pápa halálakor. Alkonyatkor álarcos emberek ütemes lépteit visszhangozták a szűk utcák, az orszínik és kolonnák csapatokat csempésztek a városba, minden határozott cél nélkül, merő óvatosságból, mert hát, ha mégis halászni lehetne a zavarosban. Valaki, nem tudni ki, sáncokat hányatott a Kolosseum körül. Más valaki, nem tudni mi okból, ágyúkat vontatott föl a Palatinusra. Megint más valaki alabárdokkal spékelte meg a Caracalla romjait. A száműzöttek és a bujdosók mohón hazavágtattak, akinek pedig régebbi számadása volt az ellenségével, az köszörülte a fegyvereit. Olykor ismeretlen embertömegek ismeretlen célokért ütközetet vívtak az utcán. Már 7 napja, hogy együtt vannak a konklávisták, és még semmi eredmény. A városban nőttön nő a lelkek feszültsége, reggeltől estig emberhullámok vonulnak a néma palota elé. Ha volt nyugodt ember Rómában, az Vértesi Tamás volt. Ő biztos volt a maga dolgában. A 7. napon Vico Hannibállal ketten a Sierra felé igyekeztek. A jó barátja mostanában a világért se hagyta volna magára. Az elhagyott kis Purificazione téren a lovag egy kőkútra mutatott. Minden Szent András nap hajnalán egy mesztelen, szép hajú leány szokott kijönni a kútból. Tamás oda se nézett, éppen egy fényes lovas csapatra figyelt, mely szembe jött a korzó felől. Igen, ő volt. Fiametta. A fehér lován ült, és szívfájdítóan szép volt. Mellette Kígyi Agostino, a szép Bembo, és... Tamás nagyot nézett, az urbínói herceg. A herceg barátságos mosolyjal köszöntötte. Jöjjön velünk, kell jönnie, kiáltotta Fiametta vidámon és izgatottan. A Vatikán felé sietünk, lehet, hogy valami nagyszerű újságot hallunk. Titkos jeladás érkezhetett az elfalazott ajtók mögül, már talpon volt az egész város. A sokaság lépésről lépésre nőtt, a hídnál már nem is lehetett tovább jutni. A Tiberis partja óriási színház. Ember ember hátán és minden arc az angyalvár felé fordul. Lóháton, összvéren, gyalog, taligán és gyaloghintón még egyre jönnek. Tollassüvegű nemesek, páváskodó hölgyek, aranyláncos prelátusok, rikító színeket viselő zsoldos katonák, óriás főkötőjű apácák, kövér kolduló barátok, ösztövér művészek, püffet polgárok, kagylós kalapú idegen zarándokok, vadképű hegyi parasztok, hangos házalók, csonkák és bénák förtelmes csapatja. A hidak karfáit, a háztetőket, az erkélyeket, a vár ormait elönti az emberáradat. Fiametta társasága nemigen beszélget, valamennyinek torkát szorítja az egyre fokozódó izgalom. De Tamás mindig érzi magán a leány tekintetét. Valami különös kíváncsisággal nézi, a szeme szögletéből, lopva, és furcsa, idegen mosoly ül az ajka szélén. Egyszerre tűzfény lobban föl az angyalvár tetején, fehér füst gomolyog, ágyúlövés. Halálos csend körös körül. Tamás tisztán látja, hogy körülötte néhány emberi arc elfehéredik. Valami távoli halkzúgás, amely nő, dagad, vágtatva közeledik, végül mennydörögve betölti egész Rómát. Egy ember, egy pap ész nélkül rikoltozni kezd a lovasok mellett. Palle, palle! Mit jelent ez, kérdezi Tamás elfulladó hangon. Palle a Medici címer labdáit jelenti, magyarázza udvariasan Agostino úr. De azután magasra emeli

sejem kalapját, és szemében büszke öröm ragyog, amint oda kiáltja a tömegnek. Medici, Medici! Hannibal is lekapja a süvegét, és magából kikelten ordítozni kezd. Palle, Medici! És Fiametta? Fiametta mámorosan lengeti keszkenőjét. A szép Bembó pedig megfeledkezik sztoikus filozófiájáról, és kacagva és zokogva ölelget egy ifjú urat. Tamás ösmeri, ez Medici Lorenzo, az új pápa öccse. És egy lelkes arkangyal arc bukkan fel a sokaságból. Az Urbinói Rafael. Körülötte egész művész falangsz. Taktusban kiáltják. Palle Medici. Ezek részegek az örömtől. Hetek óta már-már megnyugodtak benne a rómaiak, hogy vagy Bakócz Tamás, vagy Grimani kardinális lesz Szent Péter utóda. És most mégis a nagy Cosimo unokája, Lorenzo il Magnifico fia lett. Nem ok nélkül újjong a város. Róma, Michelangelo és Raffaele Rómája megkapta neki való pápát. Már alkonyodott, és a Tiberis két partján megvilágosodtak a hosszú ablaksorok. A hidakon, az utakon fáklyák rajzottak, a tereken örömmágiák ragyogtak. Az angyalvár ágyúi szakadatlanul bömböltek. Róma összes harangjai megkondultak, és zene és ének mindenütt, és Palle Medici. Ez az öröm soha nem hallott grandiózus himnusza volt, amely zengő szárnyaira vette a várost, és minden házával, tornyával és emberével együtt felemelte a csillagunkba. Tamás még mindig ott állott a híd tövében. Neki ez nagyszerű gyászszertartás volt. Egy nemzet temetése. Az ő nemzetének ünnepies sírba tétele. Mert ez volt az utolsó kétségbe esett kísérletük. Nem sikerült. Ó, hát mikor sikerült valami, amit ők akartak. A nagy kapu döngve becsapódott előttük. Megint csak künrekedtek. Ők mindig künrekednek. Azok odaben virulni és ragyogni fognak, ők pedig künn fognak ülni a hideg szürkületben, és a boldogtalan népek gyűlölködése fogja emészteni a szívüket. San Pietro, nézzétek San Pietrót! Örül, hogy most már meg lesz a kupolája, kiáltott valaki Tamás mellett. A Tiberészen túl, a háztetők fölött kolosszális árboc erdő nyúlt bele az alkonyati égbe. Szent Péter templomának építkezése. És most minden árboc tetején egy-egy tűzfény gyulladt ki. Igen, San Pietro örülhet, most már meg lesz a kupolája. De Tamás ama Leonardo mesterre gondolt, aki azt mondta, a koldus koponyája drágább a legszebb kupolánál. San Pietro kupolája meg lesz, de mennyi nemes, szép koponyát fognak ezért betörni a török csákányok. Magyar ifjak koponyáit. Ó, a magyar ifjak most már nem fognak elmenni a firenzei műhelyekbe és a római műtermekbe. Megint kirekedtek az életiskolájából. A haláliskolájába fognak járni. És hetedéziglen el fognak vadulni és el fognak durvulni. Végül az ő megfogyott, dacos csapatjukra feketén fog ráhengeredni a nagy pogány éjszaka. És meg fognak halni. Mert meghalni, azt tudnak a magyarok. Tamás egy haldokló népfia. Maga is halódó. Tízezrek nyüzsögnek körülötte, és ő mégis egyedül van, amilyen egyedül csak végórájában lehet az ember. Hol el lett Fiametta? Elment a többivel búcsú nélkül. Egyedül hagyta. De különös. A nagy elhagyatottságában mégis volt valami, ami gyönyörű, ami mámorító volt. Kevélyen érezte, hogy ő a maga szomorúságát most nem adná oda ezért a tomboló örömért. A magyar halál szebbnek és kívánatosabbnak tetszett neki Itália életénél. Forró, édes daccal gondolt az ő síralomházban ülő szegény léha népére. Ez megint a barbár értelmetlen gőgje volt, de ezúttal kimondhatatlanul jól esett barbárnak lennie.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Serez Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Dér András, felelős szerkesztő E. Román Kata.
1: A rádió segénytárt hallották.

0: Ludwig van Beethoven C-dur zongora szonátájának első tételét Daniel Barenboim játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog, közölte az MTI. Az újonnan megválasztott miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence rámutatott, a Tisza párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző 4 parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. Csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel, írta Torockai László pártelnök frakcióvezető közösségi oldalán. A politikus úgy fogalmazott, a Tisza párt és a Fidesz-KDNP felrúgta a megállapodást. Torockai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök gratulált Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként, adta hírül a hiradó.hu. Az államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte, szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt. Az ukrán politikus kiemelte, hogy Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a népek iránti kölcsönös tisztelet talaján. Mind Ukrajna, mind Magyarország népeinek jobb az együttműködés, továbbá egész Európát is erősebbé tehetik a diplomáciai kapcsolatok, hangsúlyozta Zelenszkij. Húsvét 6. vasárnapján idén május 10-én tartja az egyháza társadalmi kommunikáció és tömegtájékoztatás világnapját, közölte a Magyar Kurír. 14. Leó pápa e napra hagyományosan üzenetet intéz a hívekhez. Az Emberi hangok és arcok megőrzése című üzenetében a Szentatya hangsúlyozza az ember személyének jelentőségét, rámutatva, hogy az arc és a hang szent, Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. A pápa az ember egyéni gondolkodásának fontosságára mutatott rá, és arra, hogy a mediatizált világban a személyes kapcsolatok mekkora értéket képviselnek. 14. Leó pápa a mesterséges intelligencia és ember kapcsolatáról is értekezett levelében. A Szentatya rámutatott, hogy a katolikus híveknek kiemelt feladata hozzájárulni, hogy a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, hogy növekedhessenek a szellemi szabadságban. 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyarok vasárnap délben a szegedi kajakkenu világkupán, közölte az MTI. A női K1 200 méteren az UTE 27 éves világ és Európa bajnoka Lutz Anna szállt harcba az éremért. A sprintverseny a várakozásoknak megfelelően hatalmas csatát hozott. A közepesen rajtoló magyar kajakos hamar összeszedte magát, végig az élmezőnyben lapátolt, és végül spanyol és kínai ellenfele mögött sikerült elcsípnie a bronzérmet. A Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes 26 éves kajakosa Varga Ádám nagyszerűen hajrázva a második helyen haladt át a célvonalon az 500 méteres futamon. A férfi kajak kettesek 500 méteres döntőjébe Kuruc Levente, Fodor Bence versenyzett, akik 400-addal a második helyre szorulva ezüstérmet vehettek át. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
4: Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Az Állatkerti körúton továbbá a Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Híreink végén hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, csak néhol alakulhat ki zápor, kis eséllyel zivatar. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között várható. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Páholy és pódium. Vásári Tamás legszebb felvételeiből, Rachmaninov zongora versenyei. Magyar Kornél összeállításában a 26 részes sorozat 13. részét hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat! A múlt hét végén Vásári Tamás zongora művész karmester Nagy Rachmaninov albumához fogtunk folytatásokban. Az 1970-es évek közepétől a londoni szimfonikus zenekarral, Jurij Áronovics vezényletével az orosz utóromantikus zongora virtuóz szerző 4 zongora versenyét és Paganini rapszódiáját rögzítette a Deutsche Grammophon számára. A felvételek London agglomerációjában, a Watfordi városháza nagy termében, a Kolosseumban készültek, amely számos klasszikus, illetve könnyűzenei rendezvény otthonául is szolgál. A sort a múlt vasárnap hallott első és második zongora verseny nyitotta, az egy nap alatt 1975. szeptember 24-én felvett 2 koncertből, az utóbbinak hátra van még a harmadik, Allegro Scherzando tétele. Ez lesz mai nyitányunk.

Rachmaninov második zongoraversenyének finália után hadd emlékeztessem hallgatóinkat, hogy az 1990-es évek elején végleg hazatelepült, már világhírű pianista dirigens koncertprogramjain a bécsi klasszikusok, valamint a német romantika mellett a zongora két világhírű poétája, Liszt és Chopin is rendszeresen szerepelt, akár zongorázott, akár vezényelt. Az orosz Szergej Rachmaninov egész személyisége, művészete egyenes folytatása a Vásári Tamás életművében főszerepet játszó 19. századi zeneszerző virtuózok sorának. Az 1970-es évtized végére kiterjesedett és publikált összes zongoraverseny kritikák egész sorát váltotta ki, amelyekben érthető módon hasonlították már korábban a piacra került, akár a rég, akár a közelmúltban megjelent albumokkal és világhírű pianistáival. Az persze már szubjektív megítélés kérdése, hogy Vásári e megmérettetésekből győztesen vagy vesztesen került ki. Ugyanakkor elgondolkodtató, miként emelik ki más zongoraművészek, illetve karmesterek mellől Vásári különleges előadását, amellyel szinte mozarti gyengétséggel és lírával szólaltat meg bizonyos részeket, míg mások hagyják dagályosan áradni a muzsikát. Következzék most a teljes harmadik D-moll zongoraverseny a londoni szimfonikusokkal Jurij Aronovics vezényletével a Watfordi Kolosseumban 1976. április 15-én készült felvételről.

Rachmaninov harmadik D-moll zongoraversenyét követően műsorunk hátralévő ideje a Paganini rapszódiára éppen elegendő, a negyedik zongoraversenyt egy hét múlva hallhatják. A 24. Paganini Caprice-ra készült variáció sorozatot 1977. január 27-én vették fel a Watfordi Városháza koncerttermében. Ezzel zárjuk tehát a február 5-én elhunyt Kossuth és Bartók pásztori díjas zongoraművész karmesterünk, a Nemzet Művésze Vásári Tamás emléke előtt tisztelgő lemezsorozatunk mai epizódját.

0: A Páholy és Pódium Rachmaninov Paganini rapszódiájával véget ért. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 14. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében jövő vasárnap 20 óra 4 perctől a Zenei Barangolás adásában hallható Rachmaninov 4. zongora versenyével.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, május havát a szűzanya hónapjának is szokás emlegetni a katolikus egyházban. Az év gyönyörű természeti szépségű tavaszi virágba borult időszaka ez. Máriának is szívük ima virágait viszik a hívek a májusi litániák alkalmaival. Mai liturgikus énekek összeállításunkban lélekben ezekhez az imaórákhoz kapcsolódva Mária énekeket hallanak. Elsőként a krakkói Pálos Szkóla előadásában következik a Loretói Litánia latin nyelven.

A Loretói litániát hallották a krakói Pálos Szkóla előadásában. Most két zsoltárt, a 116-at és a 114-et hallják a hozzátartozó antifónával. Énekel a Zingfónikerének együttes.

Két Zsoltárt és a hozzájuk tartozó antifónákat hallották az imént a Zinkfóniker énekegyüttes előadásában, vezényelt Godehard Japich. Most szintén két Mária ének következik, Fuit Virgo és Salve Sancta Parens kezdettel. Énekel a Scola Hungarica, vezényel Szendrei Janka és Dobszai László. Érdekességként a korai többszólamúságot figyelhetjük meg az első éneknél.

Két Mária éneket hallottak a Szkóla Hungarika énekeseinek előadásában, vezényelt Szendrei Janka és Dobszai László. Befejezésül hallgassák meg a Salve Regina kezdetű éneket a Canticum énekegyüttes előadásában Christoph Erkens vezetésével. A latin ének fordítása így hangzik. Mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja, élet, édesség, reménység, üdvözlégy, szép szűz Mária. Ó, édes szűz, irgalmadat mutasd meg, kegyes voltodat, holtunk után szent fiadat, mutasd meg boldogságodat.

A Salve Regina kezdetű antifónát a Canticum énekegyüttes adta elő Christoph Erkens vezetésével. Liturgikus énekek című összeállításunkban ma Mária énekek csendültek fel. A műsort Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Szabadi Vilmos és Gulyás Márta játékában hallhatták Pablo de Sarasate Opus 21-es Spanyol táncok című művét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Kedd délután tehetnek esküt az új kormány miniszterei az országgyűlés ülésén, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. Az ülésen ismertetik majd Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Az alaptörvény szerint a kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg hivatalosan. Magyar Péter miniszterelnök az ülésen bemutatja kabinetjének tagjait, akik ünnepélyes esküt tesznek a parlamentben. A Tisza kormány összesen 16 miniszterből áll majd, a jelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg az országgyűlési bizottságok. Örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel a cseh kormányfő, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babiš a cseh hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot. Vladimir Putyin szerint Moszkva azonnal elfogadta Donald Trump amerikai elnök javaslatát a fegyverszünet május 11-ig történő meghosszabbításáról és a hadifogoly cseréről, közölte a Magyar Hírlap. Oroszország készen állt arra, hogy tömeges rakéta válaszcsapást mérjen Kijev központjára, amennyiben megkísérelték volna meghiúsítani a május 9-éhez kapcsolódó rendezvényeket, jelentette ki az orosz elnök. Putyin méltatta a megemlékezések külföldi meghívottjainak bátorságát, mert úgy érkeztek Moszkvába, hogy a Volodymyr Zelenszkij részéről elhangzott fenyegetésről tudtak, de arról nem, hogy a helyzet megoldódott. Kihirdette a francia elnök szombaton azt a törvényt, amely megkönnyíti a gyarmati korszakban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását, írta a hiradó.hu. A jogszabály kimondja, hogy azon kulturális javak közvagyonból való kivonását, amelyek nem az állam tulajdonát képezik, csak az adott jogi személy jóváhagyását követően lehet kimondani. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a között szerzett javakra vonatkozik. Ezt a lépést Afrika évek óta szorgalmazta. Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro, lengyel volt igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap, jelentette a lengyel sajtó és annak nyomán a PAP lengyel hírügynökség. A V-Polícia úgy értesült, hogy a Magyarországon szintén menedékjogban részesített Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyminiszter helyettes, ugyancsak az Egyesült Államokba utazott. A lengyel miniszterelnök helyettes és digitális ügyekért felelős miniszter hazatérésre szólította fel az X-en a volt minisztert. Az ő egykori szavait idézve, miszerint az ártatlanoknak nincs mitől félniük. Legyen Nápoly az emberség és a remény fővárosa, mondta 14. Leó pápa a nápolyi lakossághoz intézett beszédében május 8-án, idézte a Magyar Kurír. Pompei nápolyi apostoli látogatásának utolsó programján azt is hangsúlyozta, nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság sosem választható el a szeretettől. A béke úgy épül, hogy a mindennapi gesztusokon és az igazságosság melletti konkrét döntéseken keresztül az erőszak alternatíváját kínáló kultúrát mozdítunk elő, tette hozzá a pápa. Az Útinform hírei következnek. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M1-es autópályán a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtóágat lezárták. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Végül hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, csak néhol alakulhat ki zápor, kis eséllyel zivatar. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. Tizenhét óra öt perc. A zene közelben következik.

Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Pereszegi Attila, Urbán Péter is a maga nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Velem szemben vendégünk Ács János, világhírű karmester, és megkérdeznék, hogy nem ismerjük. Azért nem ismerjük, mert évtizedekig ő Olaszországban, főképp Olaszországban működött, itthon nem. De hogy milyen nagyszerű művészekkel dolgozott, meg milyen magyar lelke van, az ki fog derülni a következőkből.

0: a Bang Bang nemzeti operánk előjátékát, ha úgy tetszik, nyitányát hallottuk. Itt már nagyon sok minden kiderül ezekkel a pontozott ritmusokkal, a Verbunkosra emlékeztető megoldásokkal. És most csodálkozzanak, a Nemzeti Opera kilép a határokon túlra, és hogy mi történik majd, azt el fogja mondani Ács János, aki ennek évtizedek óta nem csak drukkolója, hanem alkotója és szorgalmazója. Bang Bang és a külvilág.
1: Köszönöm előd. Úgy érzem, hogy ha már a magyarságunkról beszélünk, hát van egy-két pillér, ami az én meglátásom szerint rendkívül jelentős, egyetemesen nézve. Az én érzésem szerint ez az egyik a Bang Bang, a másik a Szent Erzsébet legendája Liszttől, az 1865-ös pesti bemutató, ez azért érdekes, mert itt majd szó lesz a zeneszerző Erkölről, aki írt egy Erzsébet című operát is, vagyis csak a második felvonásába vett részt, de viszont ezt arra az alkalomra írta, amikor Liszt megjelent, a Szent Erzsébet legendáját bemutatni. De visszatérve, tehát a Bang Bang, a Liszt Szent Erzsébet legendája és a Psalmus Hungaricus. Na most itt van egy nagy fájdalma, mindig is volt az életemben, hogy a három közül végül is csak a Psalmus Hungaricust ismerte meg a világ. Tegyük hozzá, hogy nagy szerepe volt abban, hogy Toscanini bemutatta a Scalában. És ha őszinte akarok lenni, az 50 éves olaszországi életem alatt, hát sajnos elég ritkán hallottam a Psalmus Hungaricust is, sajnos. De most viszont úgy érzem, hogy a Jóisten megengedte azt, hogy 30 évi munka, gondolkodás, meditáció és minden irányú felkészültség után most elmondhatom, hogy megszületett a Bang Bangnak az olasz verziója. Tehát van már egy zongora kivonatunk, amelynek az olasz fordítása az tényleg egy évtizedes munka eredménye.
0: Általad.
1: Általam, igen. És amit már tényleg még a 90-es években kezdtem, ugyanis szó volt arról, hogy akkor én együtt dolgoztam Placido Domingóval és a három tenorral, és az egyik este alkalmából, soha nem fogom elfelejteni, mert ez még 97 vagy 98-ban lehetett, amikor én hát már átvettem a három tenor vezénést James Levine-tól, elmondtam a Placidónak, hogy hát létezik egy magyar opera, ami szerintem zseniális. És ha ezt ő bemutatná, akkor ez az opera, ez a világon ismerté válhatna. Na most gondolják el, a Domingo, a lényeg az, hogy én eljátszottam neki a főbb pontokat, és a Domingo tényleg szándékában volt, ő megszerette, hát egyrészt egy rendkívüli művész, tehát ő felmérte, hogy ennek a zenei anyaga tényleg értékes. Itt egy Verdi első és középkorszak beli műről beszélünk. Akkor is, ha 61-ben volt a bemutatója, de azért ő már 50-es évektől ezen dolgozott, meditált. Verdi vezényelte nem csak a Verdi operákat, amik hozzánk megérkeztek, azért néhány évvel a bemutató után a Rigoletto, a Trubadur, Traviata.
0: Sőt, nem egy esetben hónapokkal az eredeti hát, premier után,
1: az még,
0: ami óriási dolog.
1: Óriási dolog, de meggyőződésem, hogy Erkel jól ismerte a korai Verdieket is. Tehát Attiláról is beszélünk.
0: Nabucco.
1: És ott Nabucco, hát természetesen. És most megengedett, csak annyit jegyezni meg, hogy a Bang Bangnak prelűdje van, és ez is már egy olyan számomra összepróbáltam szedni azokat az elemeket, ami az olasz és a magyar zenében megnyilvánulnak pont Erkélyen keresztül.
0: Ha úgy teszik, közös.
1: Pontosan erről van szó. Tehát ha meggondolják, hogy a Rigolettónak, a Traviátának, az Attilának, a Macbethnek, ezeknek prelüdjük van, nem nyitányuk van. És ez azért Verdinél jelentett valamit. Én úgy érzem drámailag, ő ezekben a rövid, úgy átfogó gondolatokban a drámaiság szerintem majdnem, hogy jobban érvényesül, ha belegondolnak csak a Traviata két prelüdjére. Hát ott benne van
0: Első felvonás, harmadik első és a harmadik felvonás.
1: Hát ott benne van tényleg az operának a lényege, ez az atmoszféra.
0: Hozzá kell tennünk, hogy említetted Placido Domingót, igen, aki akkoriban, ha jól tudom, a Los Angeles-i operának volt a művészeti vezetője, tehát megvolt a lehetőség, hogy ha ő igent mond, és úgy állnak a csillagok, akkor valóban bemutatják a Bankbánt.
1: Na most várjál, ő igent mondott. Ezt mondjuk ki nyíltan. Sajnos többet nem mondok erről, mert valakik megfúrták ezt az egészet. Ez nem valósulhatott meg. Szerintem kint is, meg itthon is. Úgyhogy a lényeg az, hogy viszont a Placido ma már sajnos nem tudná elénekelni, mert én most is beszéltem vele, én megkértem, hogy jöjjön és vezényelje el. Mert ha ő elvezényelné, hát az kétségtelen, hogy a világ fölfigyelt volna. Tehát az én számomra a lényeg az legyen, hogy a Bankbánnak legyen végre elismertsége. Itt nem személyről van szó, nem rólam van szó, sőt még nem is arról, hogy a magyar nemzetet végre még egy vonalon tiszteletet adjunk neki, hanem az egyetemes operatörténetet értékesítjük.
0: Mert olyan részletek, olyan zseniális részletek vannak benne, mint amit most hallgattunk a Bordal ezúttal Fodor János előadásában.

0: Hát a bankban teljesen megérdemelné a világsikert, de mindenképpen az, hogy a világ megismerje az opera közönséget, értem ez alatt, mert olyan hihetetlen slágerek vannak benne, mint az imént hallott Bordal, de hát a legnagyobb és mindenki által ismert ária az a Hazám, hazám.
1: Most amikor egy-két olasz tenor barátomnak, azért én ezt már megmutattam előzőleg is, őszintén szólva, amit például egy olasz megérez, az a haza iránti fájdalom, szeretet, ennek a drámáját, mert azért az olaszok, és azért van a történelünkben, hát bizony rendkívül sok olyan esemény, ami által valahogy mi, a lelki kapcsolatunk is ezért érezhető az olasz meg a magyar lélek
0: mindig
1: között.
0: Mindig is.
1: Mulatni is nagyon tudnak, igen, sírni nagyon tudnak, szeretni nagyon tudnak, inni nagyon tudnak, és barátok. Ezek azért nagyon fontos összetevői azért, hogy én meggyőződésem, hogy az olasz nyelven ennek egyértelműen nagy befogadási lehetősége lehet.
0: Azt hiszem, hogy a hazai tradíciót, a hazai évtizedek különböző felfogásait úgy tudjuk megéreztetni, hogy ezt a bizonyos Hazám, hazám áriát négy különböző felvételen mutatjuk, nagyszerű tenorokkal. Aztán önök eldöntik, hogy melyik tetszik a legjobban. Először Jovicki József.

Hölgyeim és uraim, Ács János karmesterrel beszélgetünk, aki azon van, hogy a Bánkbán olaszul majd megtalálja a helyét a világ opera színpadjain. Ezért még egy felvételen bemutatjuk ugyanezt az áriát, mégpedig Kisbé Attilával.

0: Ugye milyen érdekes volt, hogy a jól ismert árja négy különböző énekes, kiváló énekes szolgáltatta nekünk, Jovicki József, Simándi József, Ilosfalvi Róbert és Kisbi Attila, és lesz majd egy olasz tenor is. Átadom a szót Társ Jánosnak.
1: Először hadd köszönjem meg Attilának, aki ilyen felvételeket talált, ami őszintén szóval mindketten ismertük a mindnégy művészt. Megadatott számomra is, mert én a gyerekkorosban az első hármat ott hallottam. Úgyhogy...
0: És opera az gyermekkórusában is énekelt a vendégünk.
1: Sokat, az határozó volt az életem számára. Na most ezt én álmodom, és ezt most szerintem maguk is, miután meghallották ezt a négy különböző, egyrészt hangi adottságban és rendkívüli felvételeket, hát most ez olaszul, bevallom, gyönyörűen szól. Most csak hadd mondjam azért ezt egy szó, patria natal, dono fatal. Ez lesz a hazám, hazám, te mindenem. Patria natal, tehát szülőhazám.
0: Jobban is lehet énekelni,
1: hát mint a hazám. És akikkel még ezt meghallgattattam, olaszok, őszintén tényleg, könnyebbnek tűnik olaszul énekelni, ez az igazság, mert ők a vokálisokon énekelnek természetesen. Na most viszont ez egy olyan téma, hogy hát ez tényleg, ez az emberiségnek egy bűne lenne, ha azt nem ismerik meg. Legalábbis az olasz, spanyol, dél-amerikai operaházakban ezt úgy fogadnák, mint tényleg a legszeretettebb operákat. Hát szóval... Na most, amit még én most áttanulmányoztam tényleg ezt a Verdi korszakot is, meg a, hát például a struktúra is nagyon hasonló, mert például az Otto Melinda, vagy a Melinda Bang-Bang duettek, és ez a recitatívo ária kabaletta, hát ez egyértelműen ez olasz eredet. Hát Erkel követte az olasz hagyom. Egy másik nagy hasonlóság, gondolják el. Erkelnek az első három női drámai főszereplője, Bátori Mária, Szilágyi Erzsébet, hát és Melinda. Hát honnan van ez a viszony ezekkel a női figurákkal? Hát ha belegondolunk, Donizettinek a Luciája. Képzeljék el, az Erkel még vezényelt olyan Donizetti akarates, mint a Lucrezia Borgia, a Maria di Rohan, tehát egy-két olyan opera, amit mi nem is ismerünk, de mindegyik ilyen drámai hősnőkről szól, ugye? Tehát, és a normál, hát hadd beszéljek a normáról is nyilván. Tehát a Bellini Donizetti örökség egyértelmű, és a Verditől átvett nem csak stilisztikai, hanem felépítésileg is hasonlóság, ez Erkelt egyértelműen behelyezi az olasz történelemnek ebbe a korszakába.
0: Ha megengeded, erre zenei rímet kerestem, és az ugyan kronológikusan előbb történik a Bang-Bang operában, mint a Hazám, Hazám ária, de érdemes felidéznünk az első felvonás fináliát. Hallgassuk együtt, és utána megbeszéljük.

0: ugye, ha nem ismernénk, akkor teljesen elfogadnánk egy ismeretlen fiatalkori Verdi operának, de a felvétel ismeretében érdemes talán a nevekkel is megismerkednünk, mert fantasztikus. Hát ez, kimondom, hogy az Operaház aranykorában készült a felvétel. Nem vagyok biztos, hogy ma ilyen szereposztást össze tudnánk állítani. Komlósi Erzsébet, Ágai Karola, Réti József, Faragó András, kérem szépen, válogatott. Tied a szó, János.
1: Gyönyörű, csak annyit tudok mondani. És a koncertátó is Verdi örökség. Na, ne felejtsük el azért. Például ez a téma, ez megjelenik a prelúdben, ugye? Megjelenik itt ebben a koncert, és megjelenik a duetben utána, a Bánk Melinda duetben. Mert ebbe akkora fájdalom, és, de ugyanakkor olyan erő, és olyan minden van benne. Pontosan, ami Verdiben megfog bennünket, ez itt jelen van egyértelműen.
0: Egyébként megleplek azzal, hogy hallgatás közben az jutott eszembe, hogy néhány hónap múlva nyáron meghívunk, és a Bánkbánnak az akkori állapotáról, mármint az olasz Bánkbánnak az akkori állapotáról tudunk beszélni, és tudunk talán már részletet is bemutatni, mert azt hiszem minden hallgatót érdekel, hogy hazám, hazám, amit ugye idéztél az előbb. Hogy is mondtad? Pátria...
1: Pátria natál.
0: Natál.
1: Dono fatál.
0: Hát egyébként teli találat.
1: Na most engedd meg, még csak annyit szeretnék, hogy igen, most ha a gondviselés segít, az egyik legjelentősebb tenorral van kapcsolatban. Szóval most vagyunk tárgyalásban, és megmondom neked, hogy mi a legnagyobb probléma, amit majd most fogunk hallani.

0: fiatalember, de egy nagy sztárról beszélünk, de ahol megállt a tárgyalás, az az volt, amit most meg fognak hallani, az a bizonyos, van egy A-small ária a Gertrudis Bank duett között.
1: Mégpedig Delli Rózsi, Jovicki József előadásával, és ugye Külkei is ott.
0: Az nem olyan jelentős,
1: nem. Tehát ez egy fantasztikus kettős, és annyiban is a Bankban vérbeli olasz opera, hogy akkor él igazán, hogyha ilyen nagyszerű énekesek szólaltatják meg. Tehát nem lehet nem jól előadni. Lehet, de akkor elsikad.
0: Na most gondold, mondjuk ez a feladatomnak a legnehezebb része, mert kell találni egy olyan személyiséget, aki egyrészt hiteles. Tehát nem lehet, bocsánatot kérek, nem lehet olyan, akit a színpadon nem tudunk elképzelni, mint hőst, drámai hőst. Tehát egy Otellót is én úgy képzel, egy Manrico-t, hát aki hihető. A másik az, hogy olyan lelkének kell lenni, aki magáéba tudja tenni ezt a drámát is, ami történik. És nem utolsó sorban, hát itt a művészi, ezt hallhatták azért a négy áriában, ugye? Van, aki a hangjában dominál, van, aki tényleg a dicionár, tehát hogy mondja a szavakat. Van, ahol hallottunk, hát olyan megható belső átérzést, hogy most szándékosan nem mondok neveket, mert ez magukra bízom.
1: Mutatok mindenki, egy részt például, na, és fogják tudni, hogy ki az énekes, népnek szent javát. Hát az maga, valóban, hogy porsódzik az ember háta.
0: Na most itt engedd meg, hogy csak egy szót szóljak, mert azért a katonát nem szabad elfelejteni. Én most bevallom nagyon alázatosan, életemben először, hogy áttanulmányoztam a Katona Bánkbánt is, vagyis már 30 éve azzal kellett kezdeni, hogy lefordítottam olaszra, amennyire a képes voltam akkor a katonát. Utána az egresi fajtát, tehát az összehasonlítás, várjál. Itt hadd mondjak neked, hogy például az egresi két olyan, nagyon sok mindent átvett pontosan katonától, de szeretnék megemlíteni két olyan pillanatot, amikor pontosan zeneileg a legnehezebb frázis az, amikor azt mondja, hogy Melinda helyett köszönni tartozom, mondja Bánk Gertrudisnak. Na most ezt megzenésíteni, ez az egyik legdrámai pillanat a duettbe. Ezt egresi így, ahogy van, átvette. Egy másik ilyen gondolata, a finálé, amikor azt mondja, vége, volt, nincs, de ne tapsolj hazám, mert reszket a bosszú álló. Hát ezt megzenésíteni, tudják ez mit jelent? Ez a legnagyobb érdeme egy librettistának, tehát egy szövegírónak, és az egres én most felfedeztem, hát ez egy olyan polihiszter volt, hogy ilyet. Hát gondolják el, ami megdöbbentett, hogy a Sárospataki református gimnáziumba tanult, ahol kötelező volt, sőt, latinul ment a tanítás, és képzeld el, hogy ezt fedeztem föl, azt írja róla, azt írják, hogy ha egy tanár felfedezte, hogy a diákok magyarul beszélnek a folyosón, akkor jól elverték őket, és még pénzbüntetést is levontak az ösztöndíjukból. Hát ezért az egresi megtanult, hát latinul, természetesen, franciául, németül, olaszul és magyarul. Hát most, hát hol vagyunk? 50 drámát átírt ezekből a nyelvekből, és van 19 kísérő zenéje akkori magyar drámákra, hát, és 37 évesen halott volt. Na most, nagyon jó, hogy mondtad, mert látod, az olaszban, az olasz operában a prozódia és a zenének az egysége, az Verdinél kezdődik. Legyünk őszinték, Rossininál azért nem olyan fontos a szöveg. Ott más. Ott hang. Verdinél és Puccininál viszont megérkezünk egy olyan világba, ahol ha a szónak nincs ereje, akkor megszűntél, akkor nem érdemes énekelni. Bármilyen gyönyörű hangod van. Úgyhogy ezért látod, a legnagyobb nehézség nekem az lesz, hogy egy olyan énekművész találni, aki azonosul ezzel a... Hát, mert azért abból már ma nem olyan sok van.
1: Egyébként a Bánkbánnal hosszú évtizedek alatt Volt

0: problémák, mert átdolgozták, és nem utolsó sorban azért, mert a 19. század közepén, második felében kevésbé voltak kényesek a prozódiára. Tehát a zenei hangsúlyok és a magyar hangsúlyok egybecsengésére. Hazám, például, ezt persze el kell fogadnunk, de tudom, ma már sajnos nem vagyunk annyira kényesek.
1: Ebben még jobb az olasz, mert Patria, Natal, Dono Fatal, ott hol van hangsúly? Tehát a hosszú hangon van a hosszabb szótag.
0: Igen.
1: Ez ebben az esetben, ez jobban szól olaszul.
0: Megjósolom, olvastam az olasz szöveget, de megjósolom, hogy prozódiailag jobb lehet, mint a magyar.
1: Könnyebb lesz, ez biztos. Szóval éneklés szempontjából könnyebb lesz énekelni. Igen.
0: Ugye, tehát egy opera, ami feltámad, ugye más nyelven, és pillanat alatt annyi minden kiderül. Most ezt a drámai jelenetet felidéznénk, hogyha megengeded. Delli Rózsi és Jovicki József a két szólista.

0: Ugye így kiragadva egyes részleteket a bánkbánból, kicsit másként hallgatjuk, és másként érezzük. Tehát abszolút benne van ebben az operában a nemzetközi siker lehetősége, és itt kell említenünk, hogy egy jó film is készült a Bánkbánból Kyle Csaba rendezésében, és az külföldön sikert aratott, de hát egy film nehezen hasonlítható az operaházak produkcióihoz. És hát azon vagyunk, hogy a Bánkbán olasz öltözékben elérje az opera színpadokat.
1: És látod, ha ezt egy nap, amikor már én nem élek, de ezt filmen olaszul, olasz énekesekkel, ezt kívánom, hogy ez megtörténhessen a Jóisten segítségével.
0: Hát én azt kívánom, hogy megéld ezt a pillanatot.
1: Várjál, itt például egymásra néztünk, látod, a ilyen stretto, szóval ilyen a kabalettának is az utolsó része, ami ráadásul duettben van feldolgozva. Ez már egy olyan stílus jegy, ami különlegesé teszi, szóval ez tényleg, ez egy, nem tudom, hát sajnos azt hiszem Verdi ezt nem hallotta, hát akkor sajnos ilyen értelemben a világ még nem volt egymáshoz oly közel, mint ma. De én szerintem azért annak is végtelen örült volna, hogy nem végződik azzal, hanem utána még megvan a Bánkbánnak a fájdalma. De ne örülj, hát rám szakad az ég. Például ez egy olyan kifejezés, ez éveken át gondol, hogy lehet ezt lefordítani.
0: Nem a másik olaszul mondom.
1: Várjál, nem akarom mondani most, mert a másik akarod. Tudod, mi egy szó? Kerítő. Hát ezt annyi formában próbáltam, így nem tudok találni, nem
0: biztos,
1: tudtam találni.
0: Biztos, hogy nem, ez 19.
1: Szóval,
0: század.
1: De a nyelvezete, hát persze, ha belegondolunk, ebben a korban a Verdi operáknak is van egy sajátos nyelvezete, tehát ez azért csodálatos, mert Katona betehető a korába, és ezért én nem vagyok annak híve, hogy például ezt megtudtam, hát elég szomorúan, hogy ma a Bánkbánt úgy tanítják, ha még tanítják, hogy nem az eredeti nyelvezetén, hanem segítik, lefordítják a fiataloknak. Hát édes Istenem, ez olyan, mint hogyha hát most átalakítanánk egy-két Verdi kifejezést, ami a, megint a szó és a zenének a szimbiózis az olyan fok, hogy azt nem lehet ketté választani.
0: Folytatjuk a beszélgetést nyáron.
1: Hoppá!
0: Ás Jánosa, aki megálmodta, hogy a Bánkbán igazán megérett a nagyobb nemzetközi vízhangra. Hölgyeim és uraim, a mai műsorban Ás Jánosa kiváló karmester volt a vendégünk. Urbán Péter, Peresztegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet, és természetesen a Bánkbán fináléjával zárunk.

0: A zene közelbent hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizennyolc óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt, tájékoztatta az MTI-t a Mi Hazánk frakció vezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, amelyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Európai Uniós zászlót tépett szét szombaton Európa napján Diana Sosvácse, az ultranacionalista SOS Románia párt európai parlamenti képviselője és egyben elnöke. Számolt be róla a Digi24 hírportál a politikus által közzétett videó felvétel alapján. A román hírportál arra is felhívta a figyelmet, hogy a botrányhős politikus aznap Oroszország bukaresti nagykövetségén vett részt a győzelmi napi fogadáson. Iráni drón talált el egy Katar partjainak közelében horgonyzó amerikai tulajdonú teherhajót, adta hírül az MTI. A New Jersey állambeli központtal működő Safe Sea Group hajózási vállalatcsoport vezetésének közleménye szerint a tulajdonában lévő Neha kereskedelmi hajó Doha mellett horgonyzott üresen az arab öbölvizén, amikor két Irán felől indított drón közül az egyik eltalálta. A fedélzeten tartózkodó 23 tagú legénységnek nem esett baja, a hajóban okozott károk mértékét nem közölték. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az izraeli támadások az elmúlt héten több mint 120 ember halálát okozták. A fegyverszünet ellenére tovább folynak a harcok, közölte a BBC. Az izraeli erők és a Hezbollah között azóta zajlik a tűzpárbaj, hogy Donald Trump amerikai elnök április 16-án bejelentette a két kormány közötti tűzszüneti megállapodást. A hadsereg állítása szerint a zsidó állam repülői és tüzérsége a Hezbollahhoz, azaz az iráni támogatású milíciához és politikai párthoz köthető infrastruktúrát és a szervezet harcosait pusztítják. Brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan de Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg, adta hírül vasárnap az MTI. A repülőgép a brit királyi légierő legnagyobb angliai támaszpontjáról, a London közelében működő Bryce Norton katonai repülőtérről szállt fel, és először a brit fővárostól 6788 kilométerre lévő Ascension szigetén szállt le, ahol diagnosztikai felszereléseket és PCR szűréshez szükséges készleteket rakodott ki. A Tristan de Cunha szigetén végzett műveletről szóló vasárnapi beszámolóban a brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a hantavírus fertőződésekből eredő lakossági kockázat rendkívül alacsony. Hazánk időjárásáról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Parlament Külügyi Bizottsága elnökének szobájában ülünk, majdnem az utolsó nap, valószínű ez az örökös külügyi bizottsági szoba. Németh Zsolt most búcsúzik ettől a szobától, az ablakban, az erkélyen, a Kossuth tér fele, ott lobog a székely zászló, korábban is büszkén mutatta nekem, mikor interjúra jöttem hozzá. Ő tudomásom szerint az egyetlen olyan képviselő a most majd megalakuló új parlamentben, országgyűlésben, aki 1990 óta folyamatosan tagja az országgyűlésnek. Jól tudom ezt, kedves Zsolt?
5: Igen, igen, ez megfelel a valóságnak. Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. A tizedik ciklusomat kezdem meg hamarosan, megalakul most szombaton az országgyűlés. Átvettem a megbízó levelemet, a mandátumomat, és ez a ciklus, amennyiben teljessé válik, akkor ez azt jelenti, hogy 40 évet szolgálhattam a Magyarországgyűlésben. Képviselő voltam ebben az időszakban végig, és a mai napon még négyen vagyunk, akik 90 óta itt vagyunk. Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos és én, de szombattól már úgy néz ki, hogy egyedül maradok, hiszen mind a három képviselőtársam különféle okokból úgy döntött, hogy nem folytatja, nem veszi föl a mandátumát. Továbbra is maradnak a politikában, de más formában. Én alapvetően hálát érzek az Úristennek, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és bízom benne, hogy teljesen új körülmények közepette is majd meg fogok tudni felelni ezeknek a kihívásoknak.
4: Mindig te a Fidesz atlantistái közé tartoztál, és volt kurázsid, hogy kimond akkor is, amikor ez nem volt jellemző egészen a Fideszre, hogy ruszkik haza. Tehát itt az ukrán háború idején te voltál a legőszintébb Európához ragaszkodó, és az atlanti gondolatnak, az Európai Uniónak a szószólója. Tulajdonképpen kisebbségben. Hogy élted meg a választásokat? Mennyiben volt a Fidesz kormányzati külpolitikája része ennek a kudarcnak?
5: Ugye a választások értékelésének most van a szezonja, és ezt nagyon sok fórumon végezzük most el, és fogjuk elvégezni, így például a helyi pártszervezetekbe, aztán az elkövetkezendő időszakban egy rendkívüli kongresszust is fogunk tartani, ahol egy mélyebb elemzést szeretnénk majd megfogalmazni, aztán közzétenni. Tehát most csak nyers gondolatokat fogok tudni elmondani ezzel kapcsolatban, de én talán azzal kezdeném a választásoknak az értékelését, hogy az elmúlt 16 esztendőben Magyarországot nagyon sokszor vádolták azzal, hogy ez egy diktatúra.
4: A hatalom átadása olyan civilizáltan ment, amire Amerika se képes, tehát le a kalappal, ez engem is büszkeséggel tölt el, hogy fél tízkor már megköszönte és gratulált a győztesnek a leköszönő kormányfő, a Fidesz elnöke, és minden békésen zajlott, így legyen mindig.
5: Én azt hiszem, hogy azért ez úgy az elmúlt 16 évnek az ez irányú kritikáit, a legkülönfélébb európai parlamenti jelentéseket, az Európa Tanács szintjén megfogalmazott kritikákat, a publicisztikában megjelent kritikákat, azért meglehetősen helyre teszi ez az egyértelmű helyzet. Magyarország egy működő többpárti demokrácia, ahol nem csak a választások voltak szabadok, hanem rendszeresek is voltak. Az elmúlt 36 esztendőben, minden 4 esztendőben lezajlottak a parlamenti választások, az önkormányzati választások, és ezeknek a választásoknak a szabadsága biztosítva volt. Még akkor is, hogyha most már beláthatjuk, hogy ez a választójogi törvény, ez jobban is sikerült.
4: Visszaütött volna. Visszaütött.
5: a bumeráng hatás az mindenféleképpen látható, de hát ha a választójogi törvényről beszélünk, azért azt is érdemes itt hangsúlyozni, hogy nagyon sok demokráciában működik úgy a választójogi rendszer, hogy egy preferenciát nyújt a győztesnek, hogy segítse a stabil kormányzást, segítse a kormányalakítást. Tehát én azt hiszem, hogy ez a választójogi törvény, ezzel nem a tekintetben volt probléma, hogy preferálta a győztest, hanem hogy ilyen mértékben preferálta a győztest, mert tisztázzuk, milyen eredmény született. Egy 53-39%-os eredmény született a választásokon, tehát a mandátumnak a aránya, ami végül is 71-25%-ra alakult, ez azt jelenti, hogy 53 helyett 71%-a van a parlamentben a győztesnek, és 38% helyett csak 25%-a van a vesztesnek, tehát ez egy közel 50%-os különbség, noha alig 10%-os a szavazatokban leadott különbség. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenféleképpen az elkövetkezendő időszakban korrekcióra van szükség, és az arányosabb választójogi rendszer az sokkal közelebb állna a, mondjuk így, hogy a normalitáshoz.
6: De hát erre nem lesz lehetősége a Fidesznek, hogy ezt befolyásolja.
5: Befolyásolni fogja tudni.
6: Igen.
5: És én azt gondolom, hogy ha nem akarjuk azt, hogy folyamatosan egy ilyenfajta ingamozgás jellemezze a magyar politikai életet, aminek talán lenne értelme, akkor azért ez egy megfontolandó
6: szempont. Biztos, hogy mindenkinek érdeke lenne.
5: Persze. Hogy arányosabb legyen.
6: Igen.
5: Arányosabb.
6: Arányosabb.
5: Tehát itt ezen van a hangsúly. Tehát az első megjegyzésem az lenne, hogy Magyarországon a rendszeres szabad választások intézménye az biztosított, mint ahogy meggyőződésem szerint a jogállamiságnak, az emberi jogoknak és a demokráciának az alapvető normái is érvényesülnek, beleértve hangsúlyosan itt a véleménynyilvánítás szabadságát. Nagyon sok kritika érte az elmúlt időszakban a Fidesz-KDNP-t ezen a téren, de hát nagyon jól bizonyítható, most már látható, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága az megfelelő mértékű volt, illetőleg az igazságszolgáltatásnak a függetlensége is, ami nagyon fontos kritériuma a demokráciának biztosítva volt. Tehát ez lenne az első megjegyzésem a választások értékelésénél, hogy hát Magyarországon még a diktatúra is ilyen.
6: És hát azt is érdemes megemlíteni, nem csak az, hogy békésen minden 4 évben átment a hatalom átvétel, vagy az új választás eredményeképpen a hatalomban maradás, hanem az is, hogy minden kormány kitöltötte tulajdonképpen a 4 évét, illetve hát volt egyszer, hogy a Megyesi Bajnai időszak, hogy menet közben miniszterelnököt cseréltek, de választások 4 évente vannak. Ezt sem mondhatja el minden ország magáról.
5: Így van, pontosan, és én azt hiszem, hogy ha itt csak a környéken körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy rendszeresek az előrehozott választások, rendszeresek a kormányoknak a megbuktatása, megbukása. Nem akarok most konkrét országot mutatni, de itt a napokban is történt egy ilyen kormánybuktatás. Tehát a elkövetkezendő időszakban erre azt gondolom, hogy fontos továbbra is hangsúlyt helyezni, hogy a politikának egy stabilitására nagy hangsúlyt kell mindig helyezni az ország politikai erőinek. Aztán megjegyezném másodszor azt, hogy történt egy nagyon fontos dolog ezen a választáson. Itt végső soron 4 magát jobboldalinak valló politikai párt maradt a
6: talpon,
5: placon, és ezzel valahol azt is mondhatjuk, hogy a rendszerváltozásnak ez azért ez egy meghatározó mozzanata, hiszen a posztkommunista politikai erők gyakorlatilag megszűntek létezni a magyar politikai életben.
6: Lengyelország megelőzött ebben minket, de nálunk is ez bekövetkezett, hogy nincs gyakorlatilag szociáldemokrata vagy posztkommunista párt a parlamentben.
5: És ugye ennek érdemes megnézni, hogy mi lehet az oka. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb oka a varsói gyorson túlmenően, amelyik itt közlekedik Budapest és Varsó között folyamatosan, hogy ezek a posztkommunista politikai erők, ezek könnyűnek találtattak. Nem voltak képesek arra, hogy egy olyan átalakuláson, modernizáción keresztül menjenek, ami képessé tette volna őket arra, hogy megkapaszkodjanak a magyar politikai életben, és én azt gondolom, hogy ez a magyar demokráciának jót fog tenni. Azért nem tudott kialakulni egy működő váltógazdaság mindez idáig, mert a posztkommunista baloldal nagyon komoly legitimitás hiánnyal szenvedett. Alapvetően egy nemzeti legitimitás hiánnyal szenvedett, és az, hogy most itt négy önmagát jobboldalinak valló politikai erő került be a parlamentbe, az azt a lehetőséget hordozza magában, hogy ez a négy politikai erő, ha ügyes, és megtalálja a megfelelő együttműködési formákat, akkor el tudja kerülni a jövőben is, hogy a posztkommunizmusnak ezek a nem kívánatos szereplői, velejárói mérgezzék a magyar politikai életet.
6: Sokan úgy értékelték a választást, meg a választási kudarcot, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter vezetésével világpolitikai tényezőként igyekezett mozogni a világban Magyarország, miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy nincs WC-papír a kórházakban. Tehát ők Magyarországgal foglalkoztak, meg a vonatokkal, meg egyebekkel, és az embereket úgy látszik ez érdekli. Egy külpolitikusnak ez fájdalmas, hogy nem érdekli az embereket a külpolitika, vagy pedig rossz volt az irány?
5: Igen, ez mind a két kérdés jogos. De még mielőtt erre választ adnék, egy nemzetközi példát szeretnék fölhozni a választási kimenetel okaként. 1991-ben Nagy-Britanniában csináltak egy komoly közvéleménykutatást, és ez a közvéleménykutatás arról szólt, hogy ön már álmodott Margaret Thatcherrel? Ekkor volt Margaret Thatcher 12 esztendeje kormányon az Egyesült Királyságban, és miután a válaszadóknak a 70%-a igennel válaszolt erre a kérdésre, a következő napon olyan ösztúz alá került a miniszterelnök, a Vaslédi, hogy gyakorlatilag megkezdődött a miniszterelnöki periódusának a záró szakasza. Na most mi nem 12 esztendeig voltunk most kormányon, hanem 16 esztendeig.
6: Mint Helmut Kohl például, és ő is abba kellett, hogy hagyja 16 év után.
5: Tehát én azt gondolom, hogy ha 16 esztendőn keresztül újra választanak meglehetősen nagy többséggel egy kormányzatot, akkor azt, hogy ez véget ér, olyan nagyon nem lehet csodálni. És az, hogy mikor következik be, és miért következik be pontosan, az egy izgalmas kérdés, különösen annak a politikai erőnek, amelyiknek majd le kell vonnia ebből a tanulságokat, de én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a választások értékelésénél egy nagyon fontos összetevő. Egy demokráciában 16 év után a változásnak az igénye az meghatározó módon van jelen a társadalomban, és igazán hiába voltak nagyon fontosak azok a témák, amelyeket mi képviseltünk, megjelenítettünk. Legyen szó a migrációról, vagy éppen a háborúról, külpolitikai, vagy egyéb belpolitikai vonatkozású kérdésekről, elvesztettük a vonzerőnket. Változásra szavazott az ország, nem arra a kínálatra, amit mi kínáltunk, hanem egyszerűen változást szeretett volna Magyarország. Ez volt a legmeghatározóbb összetevője ennek a választásnak. Na most, hogy a külpolitika milyen szerepet játszott mindebben, én azt hiszem, hogy a külpolitika igenis, meg nem is játszott szerepet. Én eleinte úgy gondolom, hogy nagyon taktikusan a külpolitikát takaréklángon tartotta Magyar Péter, és hagyta, hogy ráégjen a miniszterelnökre és a kormányra, a Fideszre azt, hogy ők messze vannak Magyarországnak a napi problémáitól, és valóban ekkor járta a vidéket és a egészségügyi intézményeket, de aztán egy nagyon kritikus időszakban pedig kifejezetten fölértékelődött a külpolitikának a jelentősége. De ennek a hátterében egyébként, ez a kampány utolsó szakaszában volt, de ennek a hátterében egyébként meghúzódik egy olyan helyzet, hogy 16 éves kormányzásunkról már született több alkalommal választói döntés, és a 12 éves időszakról kétharmados pozitív döntések születtek, erről az utolsó 4 évről született ez a negatív döntés, ezt hangsúlyoznám, noha lehettek olyan tendenciák, amelyek az ezt megelőző időszakban is már jelen voltak, csak az elmúlt 4 esztendőben bontakoztak ki, de mi volt az a két fontos külpolitikai vonatkozású esemény, ami az elmúlt 4 esztendőben vált kritikussá és nagyon fontossá. Az egyik ilyen kérdés az a gazdasági helyzet, különösen a Covid utáni, majd a háború következtében jelentkező gazdasági recesszió. Ennek a recessziónak a hatása mind a külpolitikai vonatkozások tekintetében, mind az ország szociális helyzetét illetően nagyon meghatározó volt. Nem nagyon tudunk olyan kormányzatról, amelyik egy ilyen súlyos recesszióban talpon tud maradni. Mm-hmm. És én azt hiszem, hogy itt voltak olyan csodaszerek, amelyekben bíztunk, gazdasági semlegesség, konnektivitás, majd ezt a nyugati gazdasági recessziót ellensúlyozza az ázsiai kapcsolat mi egymás. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszak bizonyította, hogy ezek illúziók voltak. Egy ilyen szempontrendszer, az ázsiai kapcsolat, az jelenthet egy gazdasági növekedés szempontjából egy kis töbletet, jelenthet egy kis fűszert, egy mixben, egy pozitív mixben, de én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak nagyon fontos tanulsága, hogy a nyugati gazdaságba való illeszkedése Magyarországnak olyan mértékű, hogy arra kell törekedni, hogy ebből hozzuk ki a maximumot, és lehetőség szerint a minél nagyobb hozzáadott értékű befektetéseket kell és gazdasági együttműködéseket kell elmélyíteni. Erre kínált volna egy lehetőséget az, ami megvillant az amerikai-magyar kapcsolatoknak az utolsó stádiumában, ugye Donald Trump ezzel bátorította
6: a választókat,
5: hogy itt készen áll arra, hogy minden legmagasabb technológiai színvonalon álló befektetést ideirányítson, és kialakítsunk egy ilyen együttműködést. Sajnálatos módon Amerika egy kicsit messze volt, egy kicsit későn jött, és leginkább a békepolitika területén bontakozott ki egy olyan típusú együttműködés, amit aztán itt a kampány utolsó szakaszában egy kicsit zárójelbe tett az iráni fellépés. Tehát az egyik a gazdasági növekedés, illetőleg a recessziónak a kérdése, ami egy külgazdasági, külpolitikai vonatkozás, amit szeretnék kihangsúlyozni. A másik pedig maga a háború, ami ebben a 4 esztendőben bekopogtatott nagyon durván. 2022-ben már megjelent, és ez részben összetevője volt a 2022-es választási sikerünknek, hogy ott egy határozott békepolitika hozzájárult a 22-es választási győzelemhez, de ebben a háborús időszakban úgy vélem, hogy különösen, ahogy már említettem, a választásoknak a vége felé nagyon élesen tudta tematizálni az ellenzék azt a dilemmát, hogy Brüsszel vagy Moszkva. A kiszivárogtatások, az a fajta külső titkosszolgálati jellegű beavatkozás, ami Orbán Viktor, illetőleg Putyin beszélgetését, valamint Szijjártó Péter és Lavrov beszélgetését kiélesítette, a kampány utolsó időszakában ezt a kérdést tudta elénk hozni, ami zárójelbe tette a háborúnak a fenyegetését, zárójelbe tette azt az esetleges, hipotetikus fenyegetést, amit adott esetben Ukrajna jelent. Zárójelbe tette azt a fajta hangsúlyt, hogy itt Magyarország számára az, hogy ukrán gyarmat legyünk, az egy adott esetben egy súlyos kihívás, és a magyar társadalom a Moszkva-Európa alternatívára egyértelműen azt mondta, hogy nem. Mi Európát választjuk, és erre a helyzetre azt hiszem, hogy amikor majd válaszolunk, megfelelő reflexiót fogunk kialakítani, akkor le kell vonni azokat a következtetéseket, hogy van egy nyugati, van egy európai elkötelezettség Magyarországon, és ha van kritikánk is az Európai Unióval, sokkal hitelesebben tudjuk az Európai Unióval kapcsolatos kritikánkat elmondani, hogyha ez árnyalt, és
6: konstruktív.
5: Konstruktív, és hogyha világosá tudjuk tenni azt, hogy mi nem Európának vagyunk az alternatívája, hanem egy európai alternatívát fogalmazunk meg. Az elkövetkezendő időszakban, noha ez jelen volt a Fidesz politikájában, erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
4: Nagyon szépen köszönöm. Németh Zsolttal beszélgettünk, a Parlament Külügyi Bizottságának leköszönő elnökével. A jövendő országgyűlésben a testület alelnökeként folytatja tevékenységét. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: Az Olá Kálmán kvintet játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. május 10-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kellen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Magyar Pétert választották miniszterelnöknek az országgyűlés szombati alakuló ülésén. 14. Leó pápa köszönetet mondott Tenerife lakosságának, hogy engedték kikötni a hantavírussal fertőzött betegeket szállító Hondius hajót. Megnyitották Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldoggá avatási eljárásának római szakaszát. A háromnapos tűzszünet ellenére továbbra is folyik a harc Oroszország és Ukrajna között. Húsvét 6. vasárnapján, idén május 10-én tartja az egyház a Társadalmi Kommunikáció és Tömegtájékoztatás világnapját, közölte a Magyar Kurír. 14. Leó pápa e napra hagyományosan üzenetet intéz a hívekhez. Az Emberi hangok és arcok megőrzése című üzenetében a Szentatya hangsúlyozza az ember személyének jelentőségét, kiemelve, hogy az arc és a hang szent. Istentől kaptuk őket, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. A pápa az ember egyéni gondolkodásának fontosságára mutatott rá, és arra, hogy a mediatizált világban a személyes kapcsolatok mekkora értéket képviselnek. 14. Leó pápa a mesterséges intelligencia és ember kapcsolatáról is értekezett levelében. A Szentatya rámutatott, hogy a katolikus híveknek kiemelt feladata hozzájárulni, hogy a fiatalok elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, hogy növekedhessenek a szellemi szabadságban. Az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbáltatásaiban, jelentette ki 14. Leó pápa vasárnap délben tartott imája során. A részletekről Kövér Tamás szól.
3: Május 10-én, húsvét 6. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a Regina Coelit a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokkal, tudatta a Magyar Kurír. Beszédében a Szentatya a napi evangéliumból kiindulva hangsúlyozta, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek, mutatott rá 14. Leó pápa. A Szentatya kiemelte, hogy ezek a szavak ma is különösen aktuálisak egy olyan világban, ahol sokan élnek szorongásban, magányban vagy kilátástalanságban. A Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet és orvost adott nekünk az Úr. A pápa az egyház egységességét is kiemelte, miszerint Jézus megment bennünket a rossztól, és testvérekből álló néppé egyesít bennünket az egyházban. A római katolikus egyházfő a Regina Coeli imádság elmondása után reflektált a Száhel-övezetben, Csádban és Máliban történt terrortámadásokra, és imádságáról biztosította az áldozatokat és családjaikat. A pápa közös imádságra hívja a híveket, hogy szűnjön meg minden erőszak. A béke és a fejlődés előbozdítsa a szeretetet a földön. 14. Leó pápa köszönetet mondott a Kanári-szigetek lakosságát jellemző vendégszeretetéért, amely lehetővé tette a hantavírussal fertőzött betegeket szállító Hondius elnevezésű hajó fogadását. Beszéde végén a Szentatya Máriának, Jézus édesanyjának és a mi édesanyánknak közbenjárását kérve imádkozott a Szent Péter téren.
0: Az egyház következetesen felszólal az atomfegyverek ellen. Ma már nem csak a pusztítás fenyegetését, de a nukleáris töltetek birtoklását is erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja. Olvasható a Magyar Kurír cikkében, amit az Avvenire olasz katolikus hírportál nyomán közölt. E hagyomány fényében világos, hogy 14. Leó pápa tanítása félreérthetetlen, és kizár minden olyan értelmezést, amely az atomfegyverek birtoklását vagy használatát erkölcsileg elfogadhatónak tüntetné fel, írták. Megnyitották Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldoggáavatási eljárásának római szakaszát. Számolt be róla a Magyar Kurír. A szenti avatási ügyek dikasztériuma most azt vizsgálja, milyen körülmények között végezték ki a tanácsköztársaság idején a császári plébánost. Veres András, győri megyés püspök arról beszélt, Wolmuth Ferenc lelki naplója és fennmaradt feljegyzései egyértelműen tanúsítják mély hitét és vértanúságra való készségét. A papot 1919-ben koholt vádak alapján akasztották fel a település lakóinak szemelátára. A győri egyházmegye bízik abban, hogy a boldoggáavatási eljárás a következő években tovább haladhat előre, derült ki a beszámolóból. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénumó előtt, és aláírta az esküokmányokat. Három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában, írta az MTI. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés alakuló ülésén Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány minden magyar embert képviselni fog. Az újonnan megválasztott miniszterelnök kiemelte, hogy hazánk egy csodálatos ország, amely nem a gyűlölet országa, nem a félelem országa, nem a reménytelenség országa, hanem Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence a Facebookon közzétett bejegyzésében rámutatott, a Tisza párt felhatalmazása egyértelmű. A megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. Magyar Péternek gratulált Volodymyr Zelenszky, Ursula von der Leyen, António Costa és Andrej Babiš is. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Május 10-én ünnepli az Országos Mentőszolgálata Mentők Napját, adta hírül a Magyar Hírlap. A jeles nap alkalmából a Nemzeti Színházban rendeztek nagyszabású központi ünnepséget, ahol számos mentő kapott elismerő díjakat. Az elismerések palettája a mentőmunka sokszínűségét tükrözte. A 78. évfordulóját ünneplő Országos Mentőszolgálat mára nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvény sorozat részeként, közölte az MTI. Az EU nyílt nap az amerikai

0: Hívottaival Marosvásárhelyi leltárt készítettek az Európai Unió hozadékáról. Gáspár Sándor tudósít.
1: Vince Lóránt, marosvásárhelyi születésű Európa parlamenti képviselő azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió továbbra is változó és alkalmazkodó rendszer marad, amelyet a válságok formálnak. Más városokba is készülnek hasonló közéleti beszélgetésekkel, főleg, hogy a fiatalok személyes tapasztalatok, brüsszeli látogatások, online tartalmak révén is kerüljenek közelebb az Európai Unió működéséhez. Fodor János történész arra emlékeztetett, hogy ma már természetesnek vesszük a szabad utazást és munkavállalást Európában, de fontosságát azért tudatosítani kell. Sós Zoltán polgármester pedig elmondta, uniós fejlesztések nélkül el se képzelhető Marosvásárhely fejlődése, amely továbbra is Erdély egyik legfontosabb magyar központja, és föl kell zárkóznia Erdély többi nagyvárosához. 2020 előtt Marosvásárhelyen az egyfőre jutó uniós támogatás összege úgy 200 lej, 28 ezer forint volt, ma már meghaladja a 2000 lejt, 280 ezer forintnyi összeget. 2026-ban a városnak mintegy 70 millió euró értékű pályázati keretet kell kezelnie. Uniós finanszírozással valósult meg a tömegközlekedés fejlesztése, a Dózsa-György útnak, a város legforgalmasabb útjának a korszerűsítése, de iskolafelújítások és energetikai beruházások is. Az autópálya fejlesztések és a repülőtér fejlődése pedig további lehetőség. Csibi Attila, a Maros megyei tanács alelnöke arról beszélt, hogy a kisváros Erdőszentgyörgyön és környékén uniós forrásból valósult meg 200 millió eurós ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztés. Besenyei Sarolta vállalkozás fejlesztési és innovációs szakértő viszont úgy látja, szomorú, hogy 2026-ban még mindig a vízhálózat fejlesztésének örülünk. Azt is kárhoztatta, hogy a Romániában születő ötletek és fejlesztések sokszor külföldön nagy nyugati vállalatoknál hasznosulnak, mert a romániai ipar és a vállalkozások jelentős része szolgáltatói szerepbe került a nyugati cégek mellett. Szakács György, marosvásárhelyi unitárius lelkész kihívásként említette, hogy a külföldön született gyermekeket is megkeresik, hogy bevonják az egyházi életbe. A gyülekezet külön online platformokat működtet, az egyház és a lelkész feladatának tartja megtalálni azt a kapcsolódási pontot, amellyel az embereket közösségbe lehet vonni.
0: A Paks 2 atomerőmű építésének felgyorsításában bízik a Rosatom vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában. Azt mondta, nagyon remélik, hogy az új kormánnyal együtt újraindíthatjuk a projektet a felgyorsítás érdekében. Továbbra is megbízható energiaszállító lesz Oroszország, hangzott el Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozóján Moszkvában. Szlovákia áprilisban keresetet nyújtott be az Európai Unió bíróságához, azon uniós rendelet ellen, amely előírja az orosz földgáz importjának fokozatos leállítását 2027. november 1-jéig. Iráni drón talált el egy Katár partjainak közelében horgonyzó amerikai tulajdonú teherhajót, adta hírül az MTI. A New Jersey állambeli központtal működő Safe Sea Group hajózási vállalatcsoport vezetésének közleménye szerint a tulajdonában lévő Neha kereskedelmi hajó Doha mellett horgonyzott üresen az arab öbölvizén, amikor két Irán felől indított drón közül az egyik eltalálta. A fedélzeten tartózkodó 23 tagú legénységnek nem esett baja, a hajóban okozott károk mértékét nem közölték. 39 ember halt meg a minapi Libanon ellen intézett izraeli légi csapásokban, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A fegyverszünet ellenére tovább folynak a harcok, közölte a BBC. Az izraeli erők és a Hezbollah között azóta zajlik a tűzpárbaj, hogy Donald Trump amerikai elnök április 16-án bejelentette a két kormány közötti tűzszüneti megállapodást. Tel Aviv légi csapásainak többsége Dél-Libanont érte. A hadsereg állítása szerint a zsidó állam repülői és tüzérsége a Hezbollahhoz, azaz az iráni támogatású milíciához és politikai párthoz köthető infrastruktúrát és a szervezet harcosait pusztítják. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az izraeli támadások az elmúlt héten több mint 120 ember halálát

0: okozták. Az áldozatok között nők és gyermekek is vannak. A BBC hozzáteszi, a tárca nem tesz különbséget a harcosok és a civilek között. Az elmúlt 24 órában legalább 3 ember vesztette életét az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren. Közölték vasárnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy 3 napos tűzszünetről május 9-től 11-ig, miután a több mint 4 éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt. Oroszország Ukrajnát vádolta a tűzszünet megsértésével. Az orosz védelmi miniszter szokásos napi tájékoztatóján azt állította, hogy az ukránok több mint 1000 alkalommal szekték meg a tűzszünetet, ezeket orosz részről arányos válaszban részesítették. A közlés szerint Ukrajna civil célpontokat támadott több régióban és orosz katonai állásokat a frontvonalon. Az orosz ellenőrzés alatt álló Herson régió vezetője 2 civil sebesültről tett említést.
1: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Új korszak kezdődhet a vajdasági magyar közösség és Budapest kapcsolatában, mondta a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki részt vett a Magyarországgyűlés alakuló ülésén. A Vajdasági Magyar Szó arról számolt be, hogy Pásztor Bálint szerint az új magyar kormánnyal nulláról kell újraépíteni az együttműködést. A vajdasági politikus hangsúlyozta, hogy jelenleg még számos kérdés nyitott, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a párbeszéd mielőbb elinduljon. Medve ölt meg egy nőt Beszterce-Naszód megyében, írta a Krónika. A tragikus medvetámadás a Telcs községhez közeli dombvidéken történt. Egy 53 éves nő vesztette életét, miután egy medve rátámadt. A Bükkösön élő nő csütörtökön indult el otthonról, hogy megetesse a család állatait a Telcs községhez közeli dombvidéken. Hozzátartozói még beszéltek vele telefonon, később azonban már nem tudták elérni. Mivel a térségben gyakran gyenge a térerő, eleinte arra gondoltak, hogy ezért nem válaszol. Miután egész éjszaka és másnap sem adott életjelet magáról, értesítették a rendőrséget. A keresésben résztvevők végül a Nyárfák völgyének térségében találták meg a nő holttestét. A helyiek szerint a medvék jelenléte a környéken már mindennapossá vált, az emberek pedig egyre nagyobb félelemben élnek, mert a vadállatok rendszeresen megjelennek a gazdaságok közelében is. A vasúti pálya felújítása miatt járattörlések lesznek a Pozsony-Galánta vonalon, olvasható a Pozsonyi Újszóban. Május 13-a és 15-e, valamint 18-a és 21-e között pályafelújítás lesz Cseklész és Pozsony-Szőlős között. A vonatok csak az egyik sínpáron közlekedhetnek, ezért ezeken a napokon 15 járatot nem indít el a vasúttársaság a Pozsony-Galánta vonalon. Emellett a munkák idején késésekre kell számítani, mivel csak egy vágányon zajlik majd a közlekedés, szükség esetén a vonatok az állomásokon fogják megvárni, amíg áthalad a szemből érkező szerelvény. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk várható időjárásáról. Délelőtt erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Magyar Pétert választották miniszterelnöknek az országgyűlés szombati alakuló ülésén. 14. Leó pápa köszönetet mondott Tenerife lakosságának, hogy engedték kikötni a hantavírussal fertőzött betegeket szállító Hondius hajót. Megnyitották Volmut Ferenc vértanú plébános boldoggáavatási eljárásának római szakaszát. A 3 napos tűzszünet ellenére továbbra is folyik a harc Oroszország és Ukrajna között. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kellen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
3: 2026. május 10-e vasárnap van. Isten éltesse Ármin és Pálma nevű kedves hallgatóinkat. Az Ármin férfi név valójában Ármánius fejedelem nevéből ered, jelentése hadi férfi. Lehet azonban görög eredetű is, ekkor jelentése örmény. A Pálma női név újabb keletű névadás a növény nevéből. Olasz megfelelője vallási ihletésű. Azok a gyerekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert az ünnep neve olaszul Domenica delle Palme. Ma van a mentők napja hazánkban. 1887-ben ezen a napon kezdte meg működését a Lipót bazár téren a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. A személyzet kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az egyesület dolgozói önkéntesen, díjazás és ellenszolgáltatás nélkül nyújtottak segítséget a rászorulóknak. 130 évvel ezelőtt, 1896-ban rendezték meg Budapesten a Royal Szállóban a legelső filmvetítést. A Lumière fivérek filmjén a budapesti milleniumi ünnepség részleteit lehetett látni. A film félórás volt, a belépés pedig 50 krajcárba került. A Lumière fivérek európai körútjuk során Budapestet is érintve a helyszínen készítettek felvételeket a milleniumi ünnepségekről. Látható az Operaház, a Lánchíd és a felvonulás. A vetítésnek nagy sikere volt, s az első vetítés után majdnem egy évig volt látható a film, naponta többször, és még ugyanabban az évben felbukkantak az első vándormozisok is a fővárosban. 1980. május 10-én halt meg a legszögedibb szögedi, Bálint Sándor néprajzkutató és művészettörténész, a 20. századi magyar vallási néprajz kiemelkedő alakja, aki tudományos munkásságával és személyes hitével egyaránt maradandó örökséget hagyott maga után. Egész életében arra törekedett, hogy feltárja és bemutassa a magyar nép vallásos hagyományait, különösen a katolikus népi vallásosság világát. Hitét nem csak kutatta, hanem személyesen is megélte. Boldoggá avatásának ügye már halála után megindult. A hivatalos eljárást 1994-ben kezdték meg, és Ferenc pápa 2021-ben elismerte hősies erényeit, amellyel elnyerte a tiszteletre méltó címet. Ez a boldoggá avatás előtti utolsó fontos lépcső, amely azt jelenti, hogy életét az egyház példamutatónak és hiteles keresztény tanúságtételnek ismeri el. Róma tehát már befogadta ügyét, és a hívek imádsága, valamint egy elismert csoda vezethet el a boldoggá avatásig. 1929-ben ezen a napon született a Hargita megyei Nagygalamb falván Kányádi Sándor, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas erdélyi magyar költő. Költészetével a romániai magyarság megmaradásának egyik szellemi tartó pillérévé, a kisebbségi sors az anyanyelv megtartásának és a népi kultúrának hiteles hangjává vált. Műveit számtalan nyelvre lefordították. Verseinek ritmikusságára leginkább a Kaláka együttes érzett rá. 3 olyan lemezük is született, amelyen az együttes, illetve Grillus Dániel zenéivel kizárólag Kányádi versek hallhatók.
0: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

0: Kányádi Sándor megzenésített versét a Kaláka adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földönek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szent Életben, hiszem a katolikus anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból föltámadt. Adj, Urunk, áldozatkész buzgóságot egyházad papjainak, hogy szeretettel orvosolják lelkünk sebeit, és a Szent Jónásban megtisztítsanak minket a feloldozás kegyelmével.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvöd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvöd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvöd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és üdvözítsd be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Add, Urunk, hogy az egészséges emberek szeretettel karolják fel a betegeket, és mindig odafigyeljenek rájuk, és gondosan ápolják őket.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöket, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöket, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsek minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka. Aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Adj, Urunk, híveidnek hálás lelkületet, hogy megbecsüljék kegyelmedet, és megköszönjék segítségedet.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
5: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Gyógyítsd meg, Urunk, beteg és szenvedő embertársainkat, hogy ne hiába kiáltsák feléd. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
11: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
11: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Könyörülj, Urunk, a tisztuló lelkeken, és vezesd őket szent színed boldogító látására.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
11: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
11: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária dicsőséges szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
4: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Mellétei Barna Márton, a Tisza párt jogi vezetője, országgyűlési képviselő, lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit vasárnap a közösségi oldalán, közölte az MTI. Mellétei Barna Márton, aki Magyar Péter miniszterelnök sógora, Facebook posztjában felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet. Lemondani nem gyengeség, hanem erő, üzente a megszólított állami vezetőknek. Csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel, írta a Toroczkai László pártelnök frakcióvezető, közölte az MTI. A politikus úgy fogalmazott, a Tisza párt és a Fidesz-KDNP felrúgta a megállapodást. Toroczkai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan de Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg, adta hírül vasárnap az MTI. A repülőgép a brit királyi légierő legnagyobb angliai támaszpontjáról, a London közelében működő Bryce Norton katonai repülőtérről szállt fel, és először a brit fővárostól 6788 kilométerre lévő Ascension szigetén szállt le, ahol diagnosztikai felszereléseket és PCR szűréshez szükséges készleteket rakodott ki. A Tristan de Cunha szigetén végzett műveletről szóló vasárnapi beszámolóban a brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a hantavírus fertőződésekből eredő lakossági kockázat rendkívül alacsony. Három ezüst és egy bronzérmet szereztek a magyarok vasárnap délben a szegedi kajakkenu világkupán, közölte az MTI. A női K1 200 méteren az UTE 27 éves világ és Európa bajnoka Lutz Anna szállt harcba az éremért. A sprint verseny a várakozásoknak megfelelően hatalmas csatát hozott. A közepesen rajtuló magyar kajakos hamar összeszedte magát, végig az élmezőnyben lapátolt, és végül spanyol és kínai ellenfele mögött sikerült elcsípnie a bronzérmet. A Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa Varga Ádám nagyszerűen hajrázva a második helyen haladt át a célvonalon az 500 méteres futamon. A férfi kajakkettesek 500 méteres döntőjében Kuruc Levente, Fodor Bence versenyzett, akik 400-addal a második helyre szorulva ezüstérmet vehettek át. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek, papjainak és koordinátorainak konferenciáját május 4-e és 7-e között, adta hírül a Magyar Kurír. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Cseh és Németországból összesen 19-en jöttek össze, hogy bő két napot töltsenek együtt. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Hazánk időjárásáról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Boldizsár Ildikó. A fekete világkerülő ember meséi. 7. rész. A felhő meséje. Felhőnek lenni mulatságos dolog, mert a felhők életében nincs két egyforma pillanat. Lehet úszni az égen, mint egy óriási bálna, vagy fodrozódni, mint a tenger. És építhetünk felhővárat, rajzolhatunk köröket, görbevonalakat, táncolhatunk, bukfencezhetünk, fogócskázhatunk, egy szóval azt csinálhatunk, amit akarunk. Persze vannak szomorú percek is a felhők életében, mert ha eljön az esők órája, soha nem lehet előre tudni, melyikünk kerül sorra. Kinek kell esőcseppként a földre hullani? Van, aki nagyon várja, hogy eső lehessen belőle, mert nem érzi jól magát közöttünk. Mások meg rettenetesen félnek attól, hogy egyszer a földön kell élniük. Pedig esőnek lenni is jó, mert az esővel sok mindent lehet játszani, lehet benne musakodni, lehet belőle inni, egy kiadós esővel pedig akár egy egész erdőt meglocsolhatunk. Én mégis felhő szeretnék maradni, mert az ég tetejéről mindent jól láthatok, azt is, amit rajtam kívül nem láthat senki más. Megleshetem az embereket, kifürkészhetem a legféltettebb titkukat, beférkőzhetek a legeldugottabb helyekre. Minden nap egy-egy kaland nekem. Ha megvirrad, már indulok is, nehogy lemaradjak valamiről. A korai kelésnek köszönhetem, hogy olyan dolgokat is észreveszek, amelyeket mások csak azért nem láthatnak, mert ilyenkor még mélyen alszanak. Az azonban soha nem jutott eszembe, hogy a felhőket is meglesheti valaki. Azt gondoltam, hogy csak azok láthatnak engem, akiket én is láthatok. Ő közülük pedig még senki nem figyelt arra, hogy mi történik az égbolton. Épp ezért a felhők egyáltalán nem törődnek azzal, hogy jól áll le a felhőruhájuk, vagy rosszul, kócos-e a hajuk, vagy sem. Azt hiszik, hogy nekik semmi rejtegetni valójuk nincs, pedig dehogy is nem. Nem törődömségük egyszer nagy bajnak lett okozója. Az történt ugyanis, hogy két felhő viszályba keveredett egymással. Igazán kivételes eset ez a felhőbirodalomban, mégis megtörtént. Az egyik felhő minden reggel eltűnt az égről, de estére rendre előkerült. Mivel a felhők megszokták, hogy egymás életébe sosem kukucskálnak be, úgy tartják, hogy van ennél érdekesebb látnivaló is. A csavargó felhő biztos volt benne, hogy hiánya senkinek sem tűnik fel. Igen ám, de volt az égen egy felhő, aki beleunt a lentiek látványába, és titokban társait kezdte figyelni. Egyik nap észrevette, hogy a közelében lakó felhő nincs a helyén. Arra gondolt, hogy bizonyára eső lett belőle, és még örült is, hogy ez nem vele történt meg. Estére azonban a felhő újra a helyén volt, és vidámabbnak látszott, mint valaha. Az unatkozó felhő napokig figyelte a csavargó felhőt, és amikor látta, hogy az minden nap eltűnik, elhatározta, hogy a nyomába ered. Majd szétvetette a kíváncsiság, hogy megtudja, vajon a felhő merre jár, de a legjobban mégiscsak azt szerette volna tudni, hogy mitől olyan boldog, amikor hazatér. Az izgalomtól aludni sem tudott, mégis majdnem lekéste a hajnali indulást. A csavargó felhő ébredés után megmosakodott. Ilyet se látott még a kíváncsi felhő. Megfésülködött és elindult. Sebesen úszott az égen, a leskelődő felhő alig bírt a nyomában maradni. Hová siethet ennyire? Kérdezgette magától, és igencsak meglepődött, amikor a csavargó felhő megállt a tenger felett. Egy apró sziget emelkedett ki a vízből, és a csavargó felhő olyan mélyre ereszkedett alá, amilyen mélyre csak tudott. A másik hiába merezgette szemét, csak annyit látott, hogy a csavargó felhő puhán betakarja a szigetet, és lágyan ringatózni kezd. Így töltötte a napot boldog ringatózással, majd alkonyatkor fölemelkedett, és ugyanolyan sebesen, ahogy jött, visszatért a helyére. A leskelődő felhő nem tért haza azon az éjszakán. Tudni akarta, ki lakik a szigeten, és miért jár ide a felhő. Az éjszaka azonban olyan sötét volt, hogy várnia kellett másnapig. De hajnalban, amikor a csavargó felhő odahaza még éppen csak ébredezett, leereszkedett a sziget fölé, és alaposan körülnézett. Semmit sem látott. Már éppen vissza akart fordulni, amikor a csavargó felhő megjelent fölötte. Hát te mit keresel itt? Kérdezte a leskelődőt. Tudni akartam, miért jársz ide minden nap? Vallotta be a felhő. Miért nem kérdezted meg tőlem? Mosolygott a másik. Megkérdezd?

megfelelő pillanatot, mert a csavargó felhő attól a naptól kezdve, hogy a sziget fölött találta felhőszomszédját, nem tért haza. Egy éjszaka azonban olyan vihar kerekedett, hogy messzire fújta mindkét felhőt. A csavargó felhő annyira legyengült, hogy mire visszavergődött a szigethez, a leskelődő ellopta tőle az angyal szárnykagylót, és messze járt vele. A felhő a szeleket hívta segítségül. Üldözőbe vették a tolvajt, aki olyan ügyetlenül szorította magához szerzeményét, hogy az első szellő kisodorta a kezéből egyenesen bele a tengerbe. Amikor a csavargó felhő észrevette az angyal szárnykagyló zuhanását, nem akart tovább felhő maradni. De nagyon messze volt még az esők órája, ezért olyat tett, amit addig egyetlen felhő sem. Sírni kezdett. Könnyeivel együtt lassan az egész teste beleveszett a tengerbe, ahol az angyal szárnykagyló ölelése várta. Azt mondtam a mese elején, hogy nagy baj lett ebből a viszályból, de azt nem mondtam még el, hogy micsoda. A csavargó felhő boldog volt a tenger mélyén, ám azok a felhők, akik megtanulták tőle, hogyan kell sírni, ezután ok nélkül sírva fakadtak, de csak kevesen találtak megnyugvást akkor, amikor felhőtestük könnyek formájában a földre vagy a vizekbe hult. Legalábbis így mesélte nekem a felhő, tette hozzá zavartan a csóka, mert a mese végén senki nem szólalt meg. Jó nektek, ti három fekete madár, hogy tudtok repülni. Annyi sok érdekes történik veletek a levegőben. Sóhajtott végül az árnyék. Te meg olyan helyekre juthatsz el, ahová mi sosem, mondta neki a varjú. Nem azt mondtad, hogy a föld alatt jártál? Valóban ott voltam, bólogatott az árnyék. És ott nem történik semmi érdekes? Kérdezte a csóka. Ezt majd ti eldöntitek, mondta az árnyék, és beleült a mesemondó székbe.

Még elképzelni is nehéz, hogyan zajlik az élet a föld mélyén, kezdte az árnyék a mesét. Ha az emberek tudnák, hogy minden lépésük lehallatszik a föld alá, és zavarja az ott lakók nyugalmát, talán lábujjhegyen járnának, vagy puha talpú cipőkre cserélnék ormótlan bakancsaikat. Jobban meggondolnák, hogy hol nyomjanak ásót a földbe, hová küldjenek markológépeket, és nem lapátolgatnának össze-vissza. Mit is törődnek ők azzal, hogy megsebesítenek egy állatot, kárt tesznek egy föld alatti járatban, vagy nagy gonddal berendezett hálókamrában. A magvakkal megrakott raktárakról és csinos kis folyosókról már nem is beszélve. Én először egy vakontól hallottam arról, hogy a föld alatt állatok élnek. Ő mesélte, hogy a préri kutyák egész városokat építenek oda, és az ürgék, a borzak, a pockok és az egerek is a föld alatt laknak. Csak éjszaka bújnak elő vackaikból, amikor a világban is olyan sötét van, mint odalent. A vakond azonban soha nem bújik ki a föld alól, és meg is van erre minden oka. Egyszer úgy megbántotta őt valaki idefönt, hogy elhatározta, odalent fogja élni az életét, és nem érdekli többé, mi történik a föld felett. Régebben minden nap fellátogatott a földre. Napközben megállás nélkül ásott, kis ásójával lazította a földet, s vigyázott arra, hogy hivatlan vendégek ne kerüljenek a növények gyökereire. Reggelizni sosem szokott, az ebédjét és a vacsoráját is munka közben költötte el. Nem volt ideje unatkozni és szomorkodni, nem vágyott más vidékek után, soha eszébe sem jutott, hogy másutt is élhetne, mint ahol él. Abban az időben még jól látott, észrevett mindenkit, aki a közelében járt. Elbeszélgetett a pocokkal, kártyázott az ürgével, és képes volt órákig hallgatni, hogyan

0: takarítják a borzok az otthonaikat. Este felé, amikor a kinti fények gyöngülni kezdtek, a vakond kiásta magát a föld színére. Ügyelt arra, hogy minden nap más helyen bukkanjon elő, sose lássa kétszer ugyanazt. Volt úgy, hogy a folyóparton bújt elő. Ilyenkor a halakkal beszélgetett. Máskor a mezőn találta magát, ahol a baglyokkal ismerkedett össze. A füves ligetekben gyíkok szórakoztatták, a lombos erdőkben nagy testű állatok. A vakondot mindenki szerette, mert vidám történeteket tudott, és mindig segített azoknak, akik bajba kerültek. Egyszer a vakond, talán szórakozottságból, talán figyelmetlenségből, de az is lehet, hogy csupán véletlenségből, túl messzire kóborolt el az otthonától. Igencsak meglepődött, amikor kidugta a fejét a földből. A talajt száraz tűlevelek borították, és alaposan megszurkálták az orrát. De a vakond nem rettent meg. Úgy döntött, hogy ha már ide került, körülnéz egy kicsit. Nem volt könnyű dolga. A tűlevelek minden lépésnél belemélyedtek a talpába és a bársony bundájába. Alig győztek kiszedegetni őket. Egyszer, amint éppen megállt, hogy megszabadítsa testét a tűlevelektől, egy toboz koppant a fején. Ki dobálózik itt? Bosszankodott a vakond. Válasz helyett újabb ütések záporoztak rá. A vakond egy bokor alá menekült, és onnan figyelte a fákat. Hamarosan észrevette, hogy az egyik ágról hosszú farkú állat rugaszkodik el. Most először bánta, hogy nincsenek szárnyai, és nem tudja üldözőbe venni a pimaszdobálót. De a pimaszdobáló nem is akart elmenekülni. Lassan ereszkedett lefelé a fáról, és amikor földet ért, oda penderült a vakond elé. Jó estét! Köszöntötte. A vakond majd hanyatt esett meglepetésében. Ezt nevezik errefelé jó estétnek, mutatott a tobozokra. Á, csak azért dobáltalak meg, hogy észrevegyél, nevetett a vörös bundájú állat. Aha, vakarta a fejét a vakond. Meglepő módja a figyelemfelhívásnak. Nem tudtam eldönteni, hogy féljek-e tőled, vagy ne féljek. És most már tudod?
1: Hát persze, olyan mulatságos arcot vágtál, amikor rád ejtettem az első tobozt, hogy rájöttem, nem kell tartanom tőled.
0: Furcsa módszereid vannak, jegyezte meg a vakond. Csak nem a nagy tobozdobbancshoz van szerencsém személyesen?
1: Olyan nincs is, kacagott az állat. Én a mókus vagyok.
0: A vakond testét melegség öntötte el erre a szóra, s a mókus kacagását hallgatva úgy érezte, hogy egyetlen percet sem bírna ki többé nélküle.
2: Én a vakond vagyok, mutatkozott be.
1: Olyan jó, hogy jöttél, lelkendezett a mókus. Úgy unatkoztam. A fenyőerdőben csupa unalmas állat lakik.
0: Unatkozol? Hát azt meg hogy csinálod? Érdeklődött a vakond, akinek fogalma sem volt róla, hogy unatkozni is lehet.
1: Jaj, de mulatságos fickó vagy te!
0: Nevetett a mókus. Az az unatkozás, amikor nem tudod, hogy mit csinálj. És miért nem alszol ilyenkor? Kérdezte. Elég későre jár.
1: Á, unatkozva aludni sem lehet,
0: magyarázta a mókus, és felfelé indult a lucfenyőn.
1: Gyere utánam!
0: A vakond ezen az éjszakán másodszor kezdte sajnálni, hogy nincsen szárnya, de most egészen más okból, mint az előbb. A mókus hintázni kezdett egy fenyő ágon.
1: Én nem tudok olyan magasra mászni, vallotta be a vakond. Szédülök. Mégiscsak az lenne a jobb, ha te jönnél hozzám.
0: Én félek a sötétben, mondta a mókus. Majd fogom a kezedet, biztatta a vakond.
1: Akkor nem tudsz dolgozni, mondta a mókus.
0: Hát, akkor majd nem dolgozom, határozta el magát a vakond.
1: Úgy is eleget dolgoztam már.
0: A mókus elgondolkozva hintázott az ágon.
1: Te vagy a legszebb állat, akit valaha is láttam. És nem mondhatom, hogy unalmas lennél, olyan jó lenne veled maradni, de én nem akarok a föld alatt élni. Amikor a fenyők csúcsán érzem a legjobban magam, nem próbálhatnád meg mégis te az én odómat?
2: A vakond semmi másra nem vágyott, mint hogy megérinthesse végre a mógust. Vett egy nagy levegőt, oda ment a lucfenyőhöz, becsukta a szemét, és elindult felfelé. A borzokra gondolt, meg az ürgékre, akiket soha többé nem láthat. A pockokra, meg az egerekre, akik olyan jó barátai voltak. Aztán az jutott eszébe, hogy ha megérkezik majd a lucfenyő legfelső ágához, és kinyitja a szemét, ott fog előtte hintázni az a bájos, vörösbundás állat, akinek a kedvéért még fára mászni is megtanult. Merre vagy? Kiabálta a vakond mászás közben, mert a szemét persze félt kinyitni. Itt vagyok, másszál csak bátran, nagyon ügyesen csinálod. Amikor a vakond ahhoz az ághoz ért, amelyen a mókus várta, még mindig nem merte kinyitni a szemét. Gyere közelebb hozzám, kérte a mókust. De a mókus csak kacagott. Olyan ügyes vagy, biztosan meg tudnál tanulni ugrani is. Figyelj csak! Kiáltotta, és könnyedén átugrott a szomszédos fenyőre. Hol vagy? Hol vagy? Kiáltotta kétségbe esetten a vakond. Itt vagyok, csilingelt a mókus. Gyere utánam! A vakond jól tudott tájékozódni a hangokból, és a mókus felé fordult. Én nem tudok átugrani hozzád, mondta szomorúan. Túl messzire mentél! A mókus nem hitt a vakondnak, és mindenáron rá akarta venni az ugrásra. A vakond majd eszét vesztette, annyira szeretett volna a mókus közelébe jutni. Végül azt mondta neki. Én nem merem kinyitni a szemem, de ha énekelsz nekem, talán sikerül átjutnom hozzád. A mókus dalolni kezdett. Hangja még szebb volt, mint a kacagása. A vakond összeszedte a bátorságát. Megyek! Kiáltotta, és ellökte magát az ágról. A mókus úgy meglepődött, hogy egy pillanatra megállt az éneklésben. Csak egy pillanatra. De ez épp elég volt ahhoz, hogy a vakond irányt tévesztve zuhanni kezdjen a mélybe. Hol vagy? Kiáltott a zuhanás közben is. Aztán elcsöndesedett az erdő. A mókus ijetten szaladt a vakondhoz, aki sebesülten feküdt a fa alatt. Becsaptál, mondta a mókusnak. Abba hagytad az éneklést, mielőtt elértelek volna. A mókus hiába magyarázta el, hogy mi történt valójában, a vakond nem hitt neki. És hiába maradt mellette a mókus, hiába gyógyítgatta, ápolgatta, vigasztalta. Amikor a vakond újra tudott ásni, azt mondta a mókusnak. Ha magammal vinnélek, veled is az történne, ami velem történt. Jobb lesz, ha egyedül megyek haza. A mókus nem akarta elengedni a vakondot, és elindult utána a föld alatti folyosón. Alig tett azonban pár lépést, a szája és a füle megtelt földdel, puha kis lába kisebesedett. Hiába kiabált a vakondnak, hogy várja meg, az olyan messze járt már, hogy nem hallotta. A mókus csalódottan fordult vissza. Letisztogatta bundáját, és napokig azon gondolkodott, hogyan tudná újra megtalálni a vakondot. Már nem akarta minden idejét a lucfenyő legfelső ágán tölteni, és hintázni is elfelejtett. De hiába hagyott mindenütt dobozdarabkákból készült üzeneteket, a vakonddal többé nem találkozott. Nem is találkozhatott. A vakond élte mindennapjait, de ezentúl már nem ásta ki magát a föld alól. A szemét pedig soha többé nem nyitotta ki. Időnként azonban ő is hagyott jeleket a föld felszínén, mert reménykedett abban, hogy a mókus egyszer kitalál valamit, és mégiscsak leköltözik hozzá a föld alá. A mókus a fák csúcsairól nézte a vakond túrásokat, és arra gondolt közben, milyen kár, hogy a vakond még mindig nem tanult meg repülni.

Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Hetedik rész. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János, zene Bolla Milán, rendezte E. Román Kata.

Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apának, anyának, jó éjszakát az egész világnak. Ámen.

0: A real-time felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Mellétei Barna Márton, a Tisza párt jogi vezetője, országgyűlési képviselő, lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit vasárnap a közösségi oldalán, közölte az MTI. Mellétei Barna Márton, aki Magyar Péter miniszterelnök sógora, Facebook posztjában felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet. Lemondani nem gyengeség, hanem erő, üzente a megszólított állami vezetőknek. Csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel, írta a Toroczkai László pártelnök frakcióvezető, közölte az MTI. A politikus úgy fogalmazott, a Tisza párt és a Fidesz-KDNP felrúgta a megállapodást. Toroczkai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan de Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg, adta hírül vasárnap az MTI. A repülőgép a brit királyi légierő legnagyobb angliai támaszpontjáról, a London közelében működő Bryce Norton katonai repülőtérről szállt fel, és először a brit fővárostól 6788 kilométerre lévő Ascension szigetén szállt le, ahol diagnosztikai felszereléseket és PCR szűréshez szükséges készleteket rakodott ki. A Tristan de Cunha szigetén végzett műveletről szóló vasárnapi beszámolóban a brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a hantavírus fertőződésekből eredő lakossági kockázat rendkívül alacsony. 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyarok vasárnap délben a szegedi kajakkenu világkupán, közölte az MTI. A női K1 200 méteren az UTE 27 éves világ és Európa bajnoka Lutz Anna szállt harcba az éremért. A sprint verseny a várakozásoknak megfelelően hatalmas csatát hozott. A közepesen rajtuló magyar kajakos hamar összeszedte magát, végig az élmezőnyben lapátolt, és végül spanyol és kínai ellenfele mögött sikerült elcsípnie a bronzérmet. A Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa Varga Ádám nagyszerűen hajrázva a második helyen haladt át a célvonalon az 500 méteres futamon. A férfi kajakkettesek 500 méteres döntőjében Kuruc Levente, Fodor Bence versenyzett, akik 400-addal a második helyre szorulva ezüstérmet vehettek át. Idén Zürichben rendezték meg az európai magyar missziók vezetőinek, papjainak és koordinátorainak konferenciáját május 4-e és 7-e között, adta hírül a Magyar Kurír. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Cseh és Németországból összesen 19-en jöttek össze, hogy bő 2 napot töltsenek együtt. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Hazánk időjárásáról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Húsz óra négy perc. Zenei barangolás. Kedves hallgatóink, Mári Szabó Eszter szerkesztő nevében is köszönti Önöket a műsorvezető, Harcsik Róbert. Bartók Béla a Kék szakállú herceg Vára című operáját Kovács Eszter és Kovács Kolos előadásában hallják. Közreműködik az Állami Hangversenyzenekar, vezényel Ferencsik János. A mű szövegkönyvét Balázs Béla írta. Az opera a legendás időben játszódik, a Kék szakállú várában. Nem valódi környezetben és időpontban történnek az események, hanem egy férfi lelki életének meg nem fogható zárt világában, amelynek rejtelmeibe igyekszik behatolni az azt megismerni akaró szerelmes nő. A Kék szakállú herceg Vára című opera elveszettnek hitt, de megtalált 1976-os zeneakadémiai felvétele, az egyik legcsodálatosabb interpretáció, vallják a kritikusok. Bartók Béla zenéje csak úgy, mint Balázs Béla szövege, balladai népzenei alapokra épül. A prológus prózai bevezető, amelyet egy színész mond el. Utalásokat kapunk a darab értelmezéséhez, például a színpad a lélekben van, nem csak előttünk. Vagy nem a külső hadakozásokba hal bele az ember, hanem a belsőkbe. Ím szólal az ének, ti néztek, én nézlek. Szemünk pillanás függönye fent, hol a színpad, kinte vagy bent. Urak, asszonyságok, zene szól, a láng ég, kezdődjön a játék. Szemem pillanás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, urak, asszonyságok. Régi vár, régi már, az mese, ki róla jár, ti is hallgassátok.

0: ott vagyok.
1: Hajnal alatt elsétleltem, igos, szagos, szép hajnalban. Övé most már minden hajnal, övé piros őcs palástja, övé ez is koronája, övé...

Elhangzott a zenei barangolás. Bartók Béla a Kék szakállú Hercegvára című operáját Kovács Eszter és Kovács Kolos előadásában hallották. Közreműködött az Állami Hangversenyzenekar, vezényelt Ferencsik János. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Az arc és a hang szent, Istentől kaptuk őket. Emelte ki 14. Leó pápa üzenetében a társadalmi kommunikáció 60. világnapján, írta a Magyar Kurír. Húsvét 6. vasárnapján, idén május 10-én tartották a társadalmi kommunikáció, a tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya erre a napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. A pápa hangsúlyozta, Isten az embert teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvény sorozat részeként, közölte az MTI. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. A programok között szerepelt néptánc és jól ismert magyar dalok előadása is. Az amerikai közönség hagyományos magyar ételeket is kóstolhatott. 4 férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros megyében. Az első bejelentés szerint szombaton a Szrácsák településnél láttak holttestet a kupában. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták a területet, a horvát hegyi mentőszolgálat tagjai pedig egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a folyóból. Később délután a szlovén rendőrség értesítette a horvát hatóságokat, hogy a Netretics községhez tartozó településnél 2 ismeretlen férfi holttestét észlelték a kupában. Az esti órákban a helyi rendőrkapitányságra érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Mreznicában egy újabb holttestet találtak. A rendőrök mindhárom esetben helyszíni szemlét tartottak. Közlésük szerint az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul, az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg. Majdnem egy hónappal azután, hogy az MV Hondius fedélzetén hantavírusban meghalt az első utas, a hajó megérkezett Tenerifére a Kanári-szigetekre, adta hírül a Magyar Hírlap. Intenzív előkészületek folynak a karanténhajóként emlegetett MV Hondius fogadására Granadia kikötőjében, írja vezető anyagában a BBC. A fertőzés kockázata a lakosság számára alacsony, húzta alá a történtekkel kapcsolatban Monica Garcia egészségügyi miniszter. Egyben közölte, a riadalomkeltés, a félretájékoztatás és a zavarodottság ellentétes a közegészség megőrzésének alapelveivel. 14. Leó pápa vasárnap déli imádságában külön köszönetet mondott a Kanári-szigetek lakosságának vendégszeretetéért, tudatta a Magyar Kurír. A Római Katolikus Egyházfő a Regina Czüli imádság elmondása után reflektált továbbá a Száhel-övezetben, Csádban és Maliban történt terrortámadásokra, és imádságáról biztosította az áldozatokat és családjaikat. A pápa közös imádságra hívja a híveket, hogy szűnjön meg minden erőszak, a béke és a fejlődés előmozdítsa a szeretetet a földön. Hazánk időjárásáról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, és én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igények.

Szent János evangéliumának 14. fejezetéből a 15-től a 21. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

Az Akkord Kvartett szólaltatta meg Joseph Haydn opusz 20 numero 6-os A-dur vonós négyesének harmadik tételét. 21 óra 9 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesejai László. Vasárnapi adásunk témája... Tizennegyedik Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szent Atya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kivejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne venném tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt. Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint mindentudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő. Különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intim szférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiákat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is tévesztett bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek akkor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat nekizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hárul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szembe. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete. Mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intimszféra beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológia innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjárai üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége tisztelettel kéri minden kedves tagtársát és támogatóját, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával idén is támogassa a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét. Adószám 180-62-269, kötőjel 1, kötőjel 41. Köszönjük! Készült a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Herceg Ferenc, az élet kapuja. 7. rész.

Bakócz nagyjában elkészült a maga tervével. A palotája fölépült, már csak a pápai keresztet kell rátűzni a torony gombjára. Valaki azonban a munka legelején észrevétlenül egy kis kamrát vájt magának a ház alapjába. Csak akkorát, hogy beleférjen egy puskaporos hordó. Ez a valaki azután maga is nagy buzgón segédkezett a további építkezésnél. Most pedig valaki megérettnek látta az időt, hogy kanócot vessen a puskaporos hordóba. Az ifjú Petruzzi kardinális sürgős kihallgatást kért a Szentatyától. A pápa feküdt. Oszlopos, óriás ágyban fehér szakállú, barna csontú váz. Szemében a láz zavaros tüze lobogott. Mit akarsz tőlem, Petruzzi? Gyónni akarok, Szentatyám. Nekem? Nincs elég dominikánus a római kolostorokban? Az én bűnöm alól csak szentséget oldozhat föl. Vétettem a Szentegyház dicsősége és a bíboros kollégium becsülete ellen. De szánom a bűnömet, és jóvá akarom tenni. A Szentatya zavaros tekintete egyszerre megtisztult. Beszélj világosabban, és röviden. Nincs sok időm. A szimónia bűnébe estem. Eladtam szavazatomat a választásra. A pápa tekintete most már olyan éles volt, mint a karthegye. Bakócz Tamás? Igen, ő. Beszélj tovább. A kardinális hidegvérűen szétbontott egy teleírt ívet. Ebben benne van, hogy melyik kardinálisnak mit ajánlanak a szavazata fejében. Honnan vetted ezeket? Egy hívem hozta, aki hozzá tudott férkőzni a pátriárka titkaihoz. A gyónás pecsétje alatt mondta el nekem. A fizetett kémed volt Petruzzi. Nem, Szentatyám, Róma egyik legelőkelőbb embere. Szolgálatot akar tenni a Szentegyháznak, így mondta. És én ezzel szeretném jóvá tenni a bűnömet. Olvasd az ívet. És Petruzzi olvasta. Szörnyű, mormogta Julius. Strigónio rákölti a választásra a magyar királyság felét. De persze így is érdemes volna neki, mert megmentené vele a másik felét. A Szentatya eleget tudott. Eredj a szomszéd szobába, de ne hagyd el a palotát. Az orvos jöjjön be. A kamarás pedig siessen Cardulóért a kancelláriába. A zsidó orvos a beteg ágyhoz lépett. Meddig élhetek még? Kérdezte Rovere. Bíznunk kell az ég végtelen irgalmába. Ne fecsek, hanem beszélj értelmesen. Megérhetem a reggelt? Azt hiszem, igen. Minden valószínűség szerint. Elmehetsz. Itt a kamarás? A kamarás besietett. Meg fogod hivatni az összes kardinálisokat. Búcsúzni akarok tőlük. Egyenként jöjjenek, negyed óra időközben. Legyenek pontosak. A halál nem vár. A kamarás elrohant. Cardulo? Már jött. Szentatyám, egy hírneves orvostudós érkezett. Arra vállalkozik, hogy meggyógyítja szentségedet egy orvossággal, amelyet aranyból fog készíteni. Mert az arany a legnemesebb anyag. Mondd meg a doktorodnak, hogy nem eszem az ő aranyából, de ő sem az enyémből. Te pedig ne fecsegj együgyűségeket, hanem figyelj ide. Egy bullát kell szerkesztenünk a szimóniáról. Az orvos bedugta fejét az ajtón. Szentségednek kímélnie kell magát. Hord el magad, zsidó, rád nincs már szükségem, rivat rá a beteg. És a bulláról kezdett beszélni. Ő biztosra vette, hogy Petruzzit nem a lelkiismerete vezette hozzá, hanem egy másik jelölt érdeke. Valószínű, hogy a ravasz olasz csapdát állított a furfangos magyarnak. De mindegy. Akárki lehet jó pápa, csak a magyar nem. Minden pápa jobb lesz Bakócnál, csak olasz ember legyen. Volt már egy spanyol, aki úgy vásárolta meg magának Szentpéter székét, hatodik Sándor. Akkor rettenetes mélyre süllyedt az egyház tekintélye. Most megint? Nem. Második Júliusban a halála után is lesz még annyi erő, hogy vissza tudja verni a barbárok támadását. Akárki, csak Bakócz Tamás ne.
mert a magyar pápa egy újabb avignoni számüzetés gyalázatát hozná Rómára. Ő maga ugyan az örökvárosban székelne, de Róma lelkét és a Róma erejét Magyarországba küldené, hogy feláldozza a pogánynak. A pogány? Igen, azzal is végezni kell egyszer a kereszténységnek. Végezni is fog, de egy olasz pápa vezetése alatt, hogy a győzelem minden dicsősége és haszna Rómáé legyen. A kardinálisok egész nap felváltották egymást a pápa betegágya mellett. Bakócz Tamás is eljött. Bakócnak csak annyit mondott Julius, hogy neki, Riáriónak és Farnézének kell együtt átvenniük az állam kormányát. Éjjel meghalt a pápa. Bátor egy kedvűséggel, ahogyan a nagy katonákhoz illik.

Bakócz átköltözött a Vatikánba, és miután a 12. órában megérkezett a francia fogságból szabadult Medici Giovanni is, megalakult a konklávé, és befalazott ajtók mögött megkezdődött a választás szent és izgalmas aktusa. Róma ez alatt erjedezett, mint minden pápa halálakor. Alkonyatkor álarcos emberek ütemes lépteit visszhangozták a szűk utcák, az orszínik és kolonnák csapatokat csempésztek a városba, minden határozott cél nélkül, merő óvatosságból, mert hát, ha mégis halászni lehetne a zavarosban. Valaki, nem tudni ki, sáncokat hányatott a Kolosseum körül. Más valaki, nem tudni mi okból, ágyúkat vontatott föl a Palatinusra. Megint más valaki alabárdokkal spékelte meg a Caracalla romjait. A száműzöttek és a bujdosók mohón hazavágtattak, akinek pedig régebbi számadása volt az ellenségével, az köszörülte a fegyvereit. Olykor ismeretlen embertömegek ismeretlen célokért ütközetet vívtak az utcán. Már 7 napja, hogy együtt vannak a konklávisták, és még semmi eredmény. A városban nőttön nő a lelkek feszültsége, reggeltől estig emberhullámok vonulnak a néma palota elé. Ha volt nyugodt ember Rómában, az Vértesi Tamás volt. Ő biztos volt a maga dolgában. A 7. napon Vico Hannibállal ketten a Sierra felé igyekeztek. A jó barátja mostanában a világért se hagyta volna magára. Az elhagyott kis Purificazione téren a lovag egy kőkútra mutatott. Minden Szent András nap hajnalán egy mesztelen, szép hajú leány szokott kijönni a kútból. Tamás oda se nézett, éppen egy fényes lovas csapatra figyelt, mely szembe jött a korzó felől. Igen, ő volt. Fiametta. A fehér lován ült, és szívfájdítóan szép volt. Mellette Kígyi Agostino, a szép Bembo, és... Tamás nagyot nézett, az urbínói herceg. A herceg barátságos mosolyjal köszöntötte. Jöjjön velünk, velünk kell jönnie, kiáltotta fiametta vidámon és izgatottan. A Vatikán felé sietünk, lehet, hogy valami nagyszerű újságot hallunk. Titkos jeladás érkezhetett az elfalazott ajtók mögül, már talpon volt az egész város. A sokaság lépésről lépésre nőtt, a hídnál már nem is lehetett tovább jutni. A Tiberis partja óriási színház. Ember ember hátán és minden arc az angyalvár felé fordul. Lóháton, összvéren, gyalog, taligán és gyaloghintón még egyre jönnek. Tollassüvegű nemesek, páváskodó hölgyek, aranyláncos prelátusok, rikító színeket viselő zsoldos katonák, óriás főkötőjű apácák, kövér kolduló barátok, ösztövér művészek, püffet polgárok, kagylós kalapú idegen zarándokok, vadképű hegyi parasztok, hangos ház

robban föl az angyalvár tetején. Fehér füst gomolyog. Ágyúlövés. Halálos csend körös körül. Tamás tisztán látja, hogy körülötte néhány emberi arc elfehéredik. Valami távoli halk zúgás, amely nő, dagad, vágtatva közeledik, végül mennydörögve betölti egész Rómát. Egy ember, egy pap ész nélkül rikoltozni kezd a lovasok mellett. Palle, Palle! Mit jelent ez, kérdezi Tamás elfulladó hangon. Palle? A Medici címer labdáit jelenti, magyarázza udvariasan Agostino úr. De azután magasra emeli redős sejemkalapját, és szemében büszke öröm ragyog, amint oda kiáltja a tömegnek. Medici, Medici! Hannibal is lekapja a süvegét, és magából kikelten ordítozni kezd. Palle, Medici! És Fiametta? Fiametta mámorosan lengeti keszkenőjét. A szép bembó pedig megfeledkezik sztoikus filozófiájáról, és kacagva és zokogva ölelget egy ifjú urat. Tamás ösmeri, ez Medici Lorenzo, az új pápa öccse. És egy lelkes arkangyal arc bukkan fel a sokaságból. Az Urbinói Rafael. Körülötte egész művész falangsz. Taktusban kiáltják, Palle Medici. Ezek részegek az örömtől. Hetek óta már-már megnyugodtak benne a rómaiak, hogy vagy Bakóc Tamás, vagy Grimani kardinális lesz Szent Péter utóda. És most mégis a nagy Cosimo unokája, Lorenzo il Magnifico fia lett. Nem ok nélkül újjong a város. Róma, Michelangelo és Rafael Rómája megkapta neki való pápát. Már alkonyodott, és a Tiberis két partján megvilágosodtak a hosszú ablaksorok. A hidakon, az utakon fáklyák rajzottak, a tereken örömmágiák ragyogtak. Az angyalvár ágyúi szakadatlanul bömböltek, Róma összes harangjai megkondultak, és zene és ének mindenütt, és Palle Medici. Ez az öröm soha nem hallott grandiózus himnusza volt, amely zengő szárnyaira vette a várost, és minden házával, tornyával és emberével együtt felemelte a csillagokba. Tamás még mindig ott állott a híd tövében. Neki ez nagyszerű gyászszertartás volt. Egy nemzet temetése. Az ő nemzetének ünnepélyes sírbatétele. Mert ez volt az utolsó kétségbe esett kísérletük. Nem sikerült. Ó, hát mikor sikerült valami, amit ők akartak. A nagy kapu döngve becsapódott előttük. Megint csak künrekedtek. Ők mindig künrekednek. Azok odaben virulni és ragyogni fognak, ők pedig künn fognak ülni a hideg szürkületben, és a boldogtalan népek gyűlölködése fogja emészteni a szívüket. San Pietro, nézzétek San Pietrót! Örül, hogy most már meg lesz a kupolája, kiáltott valaki Tamás mellett. A Tiberisen túl, a háztetők fölött kolosszális árboc erdő nyúlt bele az alkonyati égbe. Szent Péter templomának építkezése. És most minden árboc tetején egy-egy tűzfény gyulladt ki. Igen, San Pietro örülhet, most már meg lesz a kupolája. De Tamás ama Leonardo mesterre gondolt, aki azt mondta, a koldus koponyája drágább a legszebb kupolánál. San Pietro kupolája meg lesz, de mennyi nemes, szép koponyát fognak ezért betörni a török csákányok. Magyar ifjak koponyáit. Ó, a magyar ifjak most már nem fognak elmenni a firenzei műhelyekbe és a római műtermekbe. Megint kirekedtek az életiskolájából. A haláliskolájába fognak járni. És hetedéziglen el fognak vadulni és el fognak durvulni. Végül az ő megfogyott, dacos csapatjukra feketén fog ráhengeredni a nagy pogány éjszaka. És meg fognak halni. Mert meghalni azt tudnak a magyarok. Tamás egy haldokló népfia. Maga is halódó. Tízezrek nyüzsögnek körülötte, és ő mégis egyedül van, amilyen egyedül csak végórájában lehet az ember. Hol lett Fiametta?

Elment a többivel búcsú nélkül. Egyedül hagyta. De különös. A nagy elhagyatottságában mégis volt valami, ami gyönyörű, ami mámorító volt. Kevélyen érezte, hogy ő a maga szomorúságát most nem adná oda ezért a tomboló örömért. A magyar halál szebbnek és kívánatosabbnak tetszett neki Itália életénél. Forró, édes dacsal gondolt az ő síralomházban ülő szegény léha népére. Ez megint a barbár értelmetlen gőgje volt, de ezúttal kimondhatatlanul jól esett barbárnak lennie.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Serez Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Dér András, felelős szerkesztő E. Román Kata.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Gárdonyi Zoltán második szonáta Hegedűre és Zongorára című művének első tétele. Előadta a Trio Concertante Budapest.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kellen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Az arc és a hang szent, Istentől kaptuk őket. Emelte ki 14. Leó pápa üzenetében a társadalmi kommunikáció 60. világnapján, írta a Magyar Kurír. Húsvét 6. vasárnapján, idén május 10-én tartották a társadalmi kommunikáció, a tömegtájékoztatás világnapját. A Szent Atya erre a napra hagyományosan üzenetet intézett a hívekhez. A pápa hangsúlyozta, Isten az embert teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvény sorozat részeként, közölte az MTI. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. A programok között szerepelt néptánc és jól ismert magyar dalok előadása is. Az amerikai közönség hagyományos magyar ételeket is kóstolhatott. 4 férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros megyében. Az első bejelentés szerint szombaton a Szrácsák településnél láttak holttestet a kupában. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták a területet, a horvát hegyi mentőszolgálat tagjai pedig egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a folyóból. Később délután a szlovén rendőrség értesítette a horvát hatóságokat, hogy a Netretics községhez tartozó településnél 2 ismeretlen férfi holttestét észlelték a kupában. Az esti órákban a helyi rendőrkapitányságra érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Mreznicában egy újabb holttestet találtak. A rendőrök mindhárom esetben helyszíni szemlét tartottak. Közlésük szerint az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul, az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg. Majdnem egy hónappal azután, hogy az MV Hondius fedélzetén hantavírusban meghalt az első utas, a hajó megérkezett Tenerifére a Kanári-szigetekre, adta hírül a Magyar Hírlap. Intenzív előkészületek folynak a karanténhajóként emlegetett MV Hondius fogadására Granadia kikötőjében, írja vezető anyagában a BBC. A fertőzés kockázata a lakosság számára alacsony, húzta alá a történtekkel kapcsolatban Monica Garcia egészségügyi miniszter. Egyben közölte, a riadalomkeltés, a félretájékoztatás és a zavarodottság ellentétes a közegészség megőrzésének alapelveivel. 14. Leó pápa vasárnap déli imádságában külön köszönetet mondott a Kanári-szigetek lakosságának vendégszeretetéért, tudatta a Magyar Kurír. A római katolikus egyházfő a Regina Czüli imádság elmondása után reflektált továbbá a Száhel-övezetben, Csádban és Maliban történt terrortámadásokra, és imádságáról biztosította az áldozatokat és családjaikat. A pápa közös imádságra hívja a híveket, hogy szűnjön meg minden erőszak, a béke és a fejlődés előmozdítsa a szeretetet a földön. Hazánk időjárásáról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A zene közelben következik.

Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Pereszegi Attila, Urbán Péter is a maga nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Velem szemben vendégünk Ács János, világhírű karmester, és megkérdeznék, hogy nem ismerjük. Azért nem ismerjük, mert évtizedekig ő Olaszországban, főképp Olaszországban működött, itthon nem. De hogy milyen nagyszerű művészekkel dolgozott, meg milyen magyar lelke van, az ki fog derülni a következőkből.

0: a Bang Bang nemzeti operánk előjátékát, ha úgy tetszik, nyitányát hallottuk. Itt már nagyon sok minden kiderül ezekkel a pontozott ritmusokkal, a verkbunkosra emlékeztető megoldásokkal. És most csodálkozzanak, a Nemzeti Opera kilép a határokon túlra, és hogy mi történik majd, azt el fogja mondani Ács János, aki ennek évtizedek óta nem csak drukkolója, hanem alkotója és szorgalmazója. Bang Bang és a külvilág.
1: Köszönöm előd. Úgy érzem, hogy ha már a magyarságunkról beszélünk, hát van egy-két pillér, ami az én meglátásom szerint rendkívül jelentős, egyetemesen nézve. Az én érzésem szerint ez az egyik a Bang Bang, a másik a Szent Erzsébet legendája Liszttől, az 1865-ös pesti bemutató, ez azért érdekes, mert itt majd szó lesz a zeneszerző Erkölről, aki írt egy Erzsébet című operát is, vagyis csak a második felvonásába vett részt, de viszont ezt arra az alkalomra írta, amikor Liszt megjelent, a Szent Erzsébet legendáját bemutatni. De visszatérve, tehát a Bang Bang, a Liszt Szent Erzsébet legendája és a Psalmus Hungaricus. Na most itt van egy nagy fájdalma, mindig is volt az életemben, hogy a három közül végül is csak a Psalmus Hungaricust ismerte meg a világ. Tegyük hozzá, hogy nagy szerepe volt abban, hogy Toscanini bemutatta a Scalában. És ha őszinte akarok lenni, az 50 éves olaszországi életem alatt, hát sajnos elég ritkán hallottam a Psalmus Hungaricust is, sajnos. De most viszont úgy érzem, hogy a Jóisten megengedte azt, hogy 30 évi munka, gondolkodás, meditáció és mindenirányú felkészültség után most elmondhatom, hogy megszületett a Bang Bangnak az olasz verziója. Tehát van már egy zongora kivonatunk, amelynek az olasz fordítása, az tényleg egy évtizedes munka eredménye.
0: Általad. Hozzá
1: általam,
0: kell tenni.
1: Általam. Igen. És amit már tényleg még a 90-es években kezdtem, ugyanis szó volt arról, hogy akkor én együtt dolgoztam Placido Domingóval és a három tenorral, és az egyik este alkalmából, soha nem fogom elfelejteni, mert ez még 97 vagy 98-ba lehetett, amikor én hát már átvettem a három tenor vezénést James Levine-tól, elmondtam a Placidónak, hogy hát létezik egy magyar opera, ami szerintem zseniális. És ha ezt ő bemutatná, akkor ez az opera, ez a világon ismerté válhatna. Na most gondolják el, a Domingo, a lényeg az, hogy én eljátszottam neki a főbb pontokat, és a Domingo tényleg szándékában volt, ő megszerette, hát egyrészt egy rendkívüli művész, tehát ő felmérte, hogy ennek a zenei anyaga tényleg értékes. Itt egy Verdi első és középkorszak beli műről beszélünk, akkor is, ha 61-ben volt a bemutatója, de azért ő már 50-es évektől ezen dolgozott, meditált. Verdi vezényelte nem csak a Verdi operákat, amik hozzánk megérkeztek, azért néhány évvel a bemutató után a Rigoletto, a Trubadur, Traviata.
0: Sőt, nem egy esetben hónapokkal az eredeti hát, premier után, az még, ami óriási
1: dolog. Óriási dolog, de meggyőződésem, hogy Erkel jól ismerte a korai verdieket is. Tehát Attiláról is beszélünk.
0: Nabucco.
1: És ott Nabucco, hát természetesen. És most megengedett csak annyit jegyezni meg, hogy a Bang Bangnak prelűdje van, és ez is már egy olyan számomra összepróbáltam szedni azokat az elemeket, ami az olasz és a magyar zenében megnyilvánulnak pont Erkélyen keresztül.
0: Ha úgy teszik, közös.
1: Pontosan erről van szó. Tehát ha meggondolják, hogy a Rigolettónak, a Traviátának, az Attilának, a Macbethnek, ezeknek prelüdjük van, nem nyitányuk van. És ez azért Verdinél jelentett valamit. Én úgy érzem drámailag, ő ezekben a rövid, úgy átfogó gondolatokban a drámaiság szerintem majdnem, hogy jobban érvényesül, ha belegondolnak csak a Traviata két prelüdjére. Hát ott benne van
0: Első felvonás, harmadik felvonás.
1: Hát ott benne van tényleg az operának a lényege, ez az atmoszféra.
0: Hozzá kell tennünk, hogy említetted Placido Domingót, igen, aki akkoriban, ha jól tudom, a Los Angeles-i operának volt a művészeti vezetője, tehát megvolt a lehetőség, hogy ha ő igent mond, és úgy állnak a csillagok, akkor valóban bemutatják a Bánkbánt.
1: Na most várjál, ő igent mondott. Ezt mondjuk ki nyíltan. Sajnos többet nem mondok erről, mert valakik megfúrták ezt az egészet. Ez nem valósulhatott meg. Szerintem kint is, meg itthon is. Úgyhogy a lényeg az, hogy viszont a Placido ma már sajnos nem tudná elénekelni, mert én most is beszéltem vele, én megkértem, hogy jöjjön és vezényelje el. Mert ha ő elvezényelné, hát az kétségtelen, hogy a világ fölfigyelt volna. Tehát az én számomra a lényeg az lenne, hogy a Bánkbánnak legyen végre elismertsége. Itt nem személyről van szó, nem rólam van szó, sőt még nem is arról, hogy a magyar nemzetet végre még egy vonalon tiszteletet adjunk neki, hanem az egyetemes operatörténetet értékesítjük.
0: Mert olyan részletek, olyan zseniális részletek vannak benne, mint amit most hallgattunk a Bordal, ezúttal Fodor János előadásában.

0: Hát a bankban teljesen megérdemelné a világsikert, de mindenképpen az, hogy a világ megismerje az opera közönséget, értem ez alatt, mert olyan hihetetlen slágerek vannak benne, mint az imént hallott Bordal, de hát a legnagyobb és mindenki által ismert ária az a Hazám, hazám.
1: Most amikor egy-két olasz tenor barátomnak, azért én ezt már megmutattam előzőleg is, őszintén szólva, amit például egy olasz megérez, az a haza iránti fájdalom, szeretet, ennek a drámáját, mert azért az olaszok, és azért van a történelünkben, hát bizony rendkívül sok olyan esemény, ami által valahogy mi, a lelki kapcsolatunk is ezért érezhető az olasz meg a magyar lélek
0: mindig
1: között.
0: Is.
1: Mulatni is nagyon tudnak, igen, sírni nagyon tudnak, szeretni nagyon tudnak, inni nagyon tudnak, és barátok. Ezek azért nagyon fontos összetevői azért, hogy én meggyőződésem, hogy az olasz nyelven ennek egyértelműen nagy befogadási lehetősége lehet.
0: Azt hiszem, hogy a hazai tradíciót, a hazai évtizedek különböző felfogásait úgy tudjuk megéreztetni, hogy ezt a bizonyos Hazám, hazám áriát négy különböző felvételen mutatjuk, nagyszerű tenorokkal, aztán önök eldöntik, hogy melyik tetszik a legjobban. Először Jovicki József.

Hölgyeim és uraim, Ács János karmesterrel beszélgetünk, aki azon van, hogy a bánkbán olaszul majd megtalálja a helyét a világ opera színpadjain. Ezért még egy felvételen bemutatjuk ugyanezt az áriát, mégpedig Kisbé Attilával.

0: Ugye milyen érdekes volt, hogy a jól ismert árját négy különböző énekes, kiváló énekes szolgáltatta nekünk, Jovicki József, Simándi József, Ilosfalvi Róbert és Kisbi Attila, és lesz majd egy olasz tenor is. Átadom a szót Ás Jánosnak.
1: Először hadd köszönjem meg Attilának, aki ilyen felvételeket talált, ami őszintén szóval mindketten ismertük a mindnégy művészt. Megadatott számomra is, mert én a gyerekkorosban az első hármat ott hallottam. Úgyhogy...
0: És opera az gyermekkórusában is énekelt a vendégünk.
1: Sokat, az határozó volt az életem számára. Na most ezt én álmodom, és ezt most szerintem maguk is, miután meghallották ezt a négy különböző, egyrészt hangi adottságban és rendkívüli felvételeket, hát most ez olaszul, bevallom, gyönyörűen szól. Most csak hadd mondjam azért ezt egy szó, patria natal, dono fatal. Ez lesz a hazám, hazám, te mindenem. Patria natal, tehát szülőhazám,
0: jobban
1: igen.
0: Is lehet énekelni,
1: hát
0: mint
1: és,
0: a hazám.
1: És akikkel hát. Még ezt meghallgattattam, olaszok, őszintén tényleg, könnyebbnek tűnik olaszul énekelni, ez az igazság, mert ők a vokálisokon énekelnek természetesen. Na most viszont ez egy olyan téma, hogy hát ez tényleg, ez az emberiségnek egy bűne lenne, ha azt nem ismerik meg. Legalábbis az olasz, spanyol, dél-amerikai operaházakban ezt úgy fogadnák, mint tényleg a legszeretettebb operákat. Hát szóval... Na most, amit még én most áttanulmányoztam tényleg ezt a Verdi korszakot is, meg a, hát például a struktúra is nagyon hasonló, mert például az Otto Melinda, vagy a Melinda Bánkbán duettek, és ez a recitatívó ária kabaletta, hát ez egyértelműen ez olasz eredet. Erkel követte az olasz hagyó, egy másik nagy hasonlóság, gondolják el. Erkelnek az első három női drámai főszereplője, Bátori Mária, Szilágyi Erzsébet, hát és Melinda. Hát honnan van ez a viszony ezekkel a női figurákkal? Hát ha belegondolunk, Donizettinek a Luciája. Képzeljék el, az Erkel még vezényelt olyan Donizetti okárates, mint a Lucrezia Borgia, a Maria di Rohan, tehát egy-két olyan opera, amit mi nem is ismerünk, de mindegyik ilyen drámai hősnőkről szól. Ugye? Tehát, és a normál, hát hadd beszéljek a normáról is nyilván. Tehát a Bellini Donizetti örökség egyértelmű, és a Verditől átvett nem csak stilisztikai, hanem felépítésileg is hasonlóság, ez Erkelt egyértelműen behelyezi az olasz történelemnek ebbe a korszakába.
0: Ha megengeded, erre zenei rímet kerestem, és az ugyan kronológikusan előbb történik a Bánkbán operában, mint a Hazám, Hazám ária, de érdemes felidéznünk az első felvonás fináliát. Hallgassuk együtt, és utána megbeszéljük.

0: ugye, ha nem ismernénk, akkor teljesen elfogadnánk egy ismeretlen fiatalkori Verdi operának, de a felvétel ismeretében érdemes talán a nevekkel is megismerkednünk, mert fantasztikus. Hát ez, kimondom, hogy az Operaház aranykorában készült a felvétel. Nem vagyok biztos, hogy ma ilyen szereposztást össze tudnánk állítani. Komlósi Erzsébet, Ágai Karola, Réti József, Faragó András, kérem szépen, válogatott. Tied a szó, János.
1: Gyönyörű, csak annyit tudok mondani. És a koncertátó is Verdi örökség. Na, ne felejtsük el azért. Például ez a téma, ez megjelenik a prelúdben, ugye? Megjelenik itt ebben a koncert, és megjelenik a duetben utána, úgy a Bánk Melinda duetben. Mert ebbe akkora fájdalom, és, de ugyanakkor olyan erő, és olyan minden van benne. Pontosan, ami Verdiben megfog bennünket, ez itt jelen van egyértelműen.
0: Egyébként megleplek azzal, hogy hallgatás közben az jutott eszembe, hogy néhány hónap múlva nyáron meghívunk, és a Bánkbánnak az akkori állapotáról, mármint az olasz Bánkbánnak az akkori állapotáról tudunk beszélni, és tudunk talán már részletet is bemutatni, mert azt hiszem minden hallgatót érdekel, hogy hazám, hazám, amit ugye idéztél az előbb. Hogy is mondtad?
1: Pátria
0: natál.
1: Dono fatál.
0: Hát egyébként teli találat.
1: Na most engedd meg, még csak annyit szeretnék, hogy igen, most ha a gondviselés segít, az egyik legjelentősebb tenorral van kapcsolatban. Szóval most vagyunk tárgyalásban, és megmondom neked, hogy mi a legnagyobb probléma, amit majd most fogunk hallani. Ugyanis a második felvonásban Bánk megjelenik a színpadon, elkezdi az áriájával, utána belép a Tiborcz kettős, utána Melinda megjelenik, és azzal van egy csodálatos kettős. És mivel végzünk? Hát a Gertrudis drámai jelenetével. Na most ehhez egy olyan tenorra van szükségünk, aki egyrészt, hát azért már olyan tapasztal rendelkezik, hogy ezt el tudja énekelni, be tudja fogadni.
0: És ez el egy, tudja játszani, ez egy olyan drámai helyzet.
1: Hát azt bevallom neked, az, akivel beszélünk, annak az nem lesz probléma, mert ráadásul egy szép, jó mutat, egy 40-45 között lévő fiatalember, de egy nagy sztárról beszélünk, de ahol megállt a tárgyalás, az az volt, amit most meg fognak hallani, az a bizonyos, van egy A-small ária a Gertrudis Bank duett között.
0: Mégpedig Delli Rózsi, Jovicki József hát előadásában, és ugye Külkei is ott
1: szerepel. Az nem olyan jelentős,
0: nem, nem. Tehát ez egy fantasztikus kettős, és annyiban is a Bánkbán vérbeli olasz opera, hogy akkor él igazán, hogyha ilyen nagyszerű énekesek szólaltatják meg. Tehát nem lehet nem jól előadni. Lehet, de akkor elsikad.
1: Na most gondold, mondjuk ez a feladatomnak a legnehezebb része, mert kell találni egy olyan személyiséget, aki egyrészt hiteles. Tehát nem lehet, bocsánatot kérek, nem lehet olyan, akit a színpadon nem tudunk elképzelni, mint hőst, drámai hőst. Tehát egy Otellót is én úgy képzel, egy Manrico-t, hát aki hihető. A másik az, hogy olyan lelkének kell lenni, aki magáéba tudja tenni ezt a drámát is, ami történik. És nem utolsó sorban, hát itt a művészi, ezt hallhatták azért a négy áriában, ugye? Van, aki a hangjában dominál, van, aki tényleg a dicionál, tehát hogy mondja a szavakat. Van, ahol hallottunk, hát olyan megható belső átérzést, hogy most szándékosan nem mondok neveket, mert ezt magukra bízom.
0: Mutatok mindenki, egy részt például, na, és fogják tudni, hogy ki az énekes. Népnek szent javát. Hát az maga, valóban, hogy porsódzik az ember háta.
1: Na most itt engedd meg, hogy csak egy szót szóljak, mert azért a katonát nem szabad elfelejteni. Én most Bevallom nagyon alázatosan, életemben először, hogy áttanulmányoztam a katona bánkbánt is, vagyis már 30 éve azzal kellett kezdeni, hogy lefordítottam olaszra, amennyire a képes voltam akkor a katonát. Utána az egresi fajtát, tehát az összehasonlítás, várjál. Itt hadd mondjak neked, hogy például az egresi két olyan, nagyon sok mindent átvett pontosan katonától, de szeretnék megemlíteni két olyan pillanatot, amikor pontosan zeneileg a legnehezebb frázis az, amikor azt mondja, hogy Melinda helyett köszönni tartozom, mondja bánk Gertrudisnak. Na most ezt megzenésíteni, ez az egyik legdrámai pillanat a duettbe. Ezt Egres így, ahogy van, átvette. Egy másik ilyen gondolata, a finálé, amikor azt mondja, vége, volt, nincs, de ne tapsolj hazám, mert reszket a bosszú álló. Hát ezt megzenésíteni, tudják ez mit jelent? Ez a legnagyobb érdeme egy librettistának, tehát egy szövegírónak, és az Egres én most felfedeztem, hát ez egy olyan polihiszter volt, hogy ilyet, hát gondolják el, ami megdöbbentett, hogy a sárospataki református gimnáziumba tanult, ahol kötelező volt, sőt, latinul ment a tanítás, és képzeld el, hogy ezt fedeztem föl, azt írja róla, azt írják, hogy ha egy tanár

0: Hát, és 37 évesen halott volt. Na most, nagyon jó, hogy mondtad, mert látod, az olasz operában, a prozódia és a zenének az egysége, az Verdinél kezdődik. Legyünk őszinték, Rossininál azért nem olyan fontos a szöveg. Ott más. Ott hang. Verdinél és Puccininál viszont megérkezünk egy olyan világba, ahol ha a szónak nincs ereje, akkor megszűntél, akkor nem érdemes énekelni. Bármilyen gyönyörű hangod van. Úgyhogy ezért látod, a legnagyobb nehézség nekem az lesz, hogy egy olyan énekművész találni, aki azonosul ezzel a... Hát, mert azért abból már ma nem olyan sok van.
1: Egyébként a Bang Bannal hosszú évtizedek alatt voltak problémák, mert átdolgozták, és nem utolsó sorban azért, mert a 19. század közepén, második felében kevésbé voltak kényesek a prozódiára. Tehát a zenei hangsúlyok és a magyar hangsúlyok egybecsengésére. Hazám, például, ezt persze el kell fogadnunk, de Tudom, ma már sajnos nem vagyunk annyira kényesek.
0: Ebben még jobb az olasz, mert Patria, Natal, Dono Fatal, ott hol van hangsúly? Tehát a hosszú hangon van a hosszabb szótag.
1: Igen.
0: Ez ebben az esetben, ez jobban szól olaszul.
1: Megjósolom, olvastam az olasz szöveget, de megjósolom, hogy prozódiailag jobb lehet, mint a magyar.
0: Könnyebb lesz, ez biztos. Szóval énekelés szempontjából könnyebb lesz énekelni. Igen.
1: Ugye, tehát egy opera, ami feltámad, ugye más nyelven, és pillanat alatt annyi minden kiderül. Most ezt a drámai jelenetet felidéznénk, hogyha megengeded. Delli Rózsi és Jovicki József a két szólista.

0: ugye így kiragadva egyes részleteket a bánkbánból, kicsit másként hallgatjuk, és másként érezzük. Tehát abszolút benne van ebben az operában a nemzetközi siker lehetősége, és itt kell említenünk, hogy egy jó film is készült a Bánkbánból K.L. Csaba rendezésében, és az külföldön sikert aratott, de hát egy film nehezen hasonlítható az operaházak produkcióihoz. És hát azon vagyunk, hogy a Bánkbán olasz öltözékben elérje az opera színpadokat.
1: És látod, ha ezt egy nap, amikor már én nem élek, de ezt filmen olaszul, olasz énekesekkel, hát ezt kívánom, hogy ez megtörténhessen a Jóisten segítségével.
0: Hát én azt kívánom, hogy megéld ezt a pillanatot.
1: Várjál, itt például egymásra néztünk, látod, a ilyen stretto, szóval ilyen a kabalettának is az utolsó része, ami ráadásul duettben van feldolgozva. Ez már egy olyan stílus jegy, ami különlegesé teszi, szóval ez tényleg, ez egy, nem tudom, hát sajnos azt hiszem Verdi ezt nem hallotta, hát akkor sajnos ilyen értelemben a világ még nem volt egymáshoz oly közel, mint ma. De én szerintem azért annak is végtelen örült volna, hogy nem végződik azzal, hanem utána még megvan a Bánkbánnak a fájdalma. De ne örülj, hát rám szakad az ég. Például ez egy olyan kifejezés, ez éveken át gondol, hogy lehet ezt lefordítani?
0: Nem a másik olaszul mondom.
1: Várjál, nem akarom mondani most, mert a másik akar... tudod, mi egy szó? Kerítő. Hát ezt annyi formában próbáltam... Így nem tudok találni, nem
0: biztos,
1: tudtam találni.
0: Biztos, hogy nem, ez 19.
1: Szóval,
0: század.
1: De a nyelvezete, hát persze, ha belegondolunk, ebben a korban a Verdi operáknak is van egy sajátos nyelvezete, tehát ez azért csodálatos, mert Katona betehető a korába, és ezért én nem vagyok annak híve, hogy például ezt megtudtam, hát elég szomorúan, hogy ma a Bánkbánt úgy tanítják, ha még tanítják, hogy nem az eredeti nyelvezetén, hanem segítik, lefordítják a fiataloknak. Hát édes Istenem, ez olyan, mint hogyha hát most átalakítanánk egy-két Verdi kifejezést, ami a, megint a szó és a zenének a szimbiózis az olyan fok, hogy azt nem lehet ketté választani.
0: Folytatjuk a beszélgetést nyáron.
1: Hoppá!
0: Ás Jánosa, aki megálmodta, hogy a Bánkbán igazán megérett a nagyobb nemzetközi vízhangra. Hölgyeim és uraim, a mai műsorban Ás János a kiváló karmester volt a vendégünk. Urbán Péter, Peresztegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet, és természetesen a Bánkbán fináliával zárunk.

0: Kónya István játszotta Lanton, Silvius Leopold Weiss D-moll prelúdiumát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Parlament Külügyi Bizottsága elnökének szobájában ülünk, majdnem az utolsó nap, valószínű ez az örökös külügyi bizottsági szoba. Németh Zsolt most búcsúzik ettől a szobától, az ablakban, az erkélyen, a Kossuth tér fele, ott lobog a székely zászló, korábban is büszkén mutatta nekem, mikor interjúra jöttem hozzá. Ő tudomásom szerint az egyetlen olyan képviselő a most majd megalakuló új parlamentben, országgyűlésben, aki 1990 óta folyamatosan tagja az országgyűlésnek. Jól tudom ezt, kedves Zsolt?
4: Igen, igen, ez megfelel a valóságnak. Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. A 10. ciklusomat kezdem meg hamarosan, megalakul most szombaton az országgyűlés. Átvettem a megbízó levelemet, a mandátumomat, és ez a ciklus, amennyiben teljessé válik, akkor ez azt jelenti, hogy 40 évet szolgálhattam a Magyarország gyűlésben. Képviselő voltam ebben az időszakban végig, és a mai napon még 4 vagyunk, akik 90 óta itt vagyunk. Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos és én, de szombattól már úgy néz ki, hogy egyedül maradok, hiszen mind a 3 képviselőtársam különféle okokból úgy döntött, hogy nem folytatja, nem veszi föl a mandátumát. Továbbra is maradnak a politikában, de más formában. Én alapvetően hálát érzek az Úristennek, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és bízom benne, hogy teljesen új körülmények közepette is majd meg fogok tudni felelni ezeknek a kihívásoknak.
3: Mindig te a Fidesz atlantistái közé tartoztál, és volt kurázsid, hogy kimond akkor is, amikor ez nem volt jellemző egészen a Fideszre, hogy ruszkik haza. Tehát itt az ukrán háború idején te voltál a legőszintébb Európához ragaszkodó, és az atlanti gondolatnak, az Európai Uniónak a szószólója. Tulajdonképpen kisebbségben. Hogy élted meg a választásokat? Mennyiben volt a Fidesz kormányzati külpolitikája része ennek a kudarcnak?
4: Ugye a választások értékelésének most van a szezonja, és ezt nagyon sok fórumon végezzük most el, és fogjuk elvégezni, így például a helyi pártszervezetekbe, aztán az elkövetkezendő időszakban egy rendkívüli kongresszust is fogunk tartani, ahol egy mélyebb elemzést szeretnénk majd megfogalmazni, aztán közzétenni. Tehát most csak nyers gondolatokat fogok tudni elmondani ezzel kapcsolatban, de én talán azzal kezdeném a választásoknak az értékelését, hogy az elmúlt 16 esztendőben Magyarországot nagyon sokszor vádolták azzal, hogy ez egy diktatúra.
3: A hatalom átadása olyan civilizáltan ment, amire Amerika se képes, tehát le a kalappal, ez engem is büszkeséggel tölt el, hogy 9:30 már megköszönte és gratulált a győztesnek a leköszönő kormányfő, a Fidesz elnöke, és minden békésen zajlott, így legyen mindig.
4: Én azt hiszem, hogy azért ez úgy az elmúlt 16 évnek az ez irányú kritikáit, a legkülönfélébb európai parlamenti jelentéseket, az Európa Tanács szintjén megfogalmazott kritikákat, a publicisztikában megjelent kritikákat, azért meglehetősen helyre teszi ez az egyértelmű helyzet. Magyarország egy működő többpárti demokrácia, ahol nem csak a választások voltak szabadok, hanem rendszeresek is voltak. Az elmúlt 36 esztendőben, minden 4 esztendőben lezajlottak a parlamenti választások, az önkormányzati választások, és ezeknek a választásoknak a szabadsága biztosítva volt. Még akkor is, hogyha most már beláthatjuk, hogy ez a választójogi törvény, ez jobban is sikerült.
5: Visszaütött.
4: A bumeráng hatás az mindenféleképpen látható, de hát ha a választójogi törvényről beszélünk, azért azt is érdemes itt hangsúlyozni, hogy nagyon sok demokráciában működik úgy a választójogi rendszer, hogy egy preferenciát nyújt a győztesnek, hogy segítse a stabil kormányzást, segítse a kormányalakítást. Tehát én azt hiszem, hogy ez a választójogi törvény, ezzel nem a tekintetben volt probléma, hogy preferálta a győztest, hanem hogy ilyen mértékben preferálta a győztest, mert tisztázzuk, milyen eredmény született. Egy 53 kontra 39%-os eredmény született a választásokon, tehát a mandátumnak a aránya, ami végül is 71-25%-ra alakult, ez azt jelenti, hogy 53 helyett 71%-a van a parlamentben a győztesnek, és 38% helyett csak 25%-a van a vesztesnek, tehát ez egy közel 50%-os különbség, noha alig 10%-os a szavazatokban leadott különbség. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenféleképpen az elkövetkezendő időszakban korrekcióra van szükség, és az arányosabb választójogi rendszer az sokkal közelebb állna a, mondjuk így, hogy a normalitáshoz.
3: De hát erre nem lesz lehetősége a Fidesznek, hogy ezt befolyásolja.
4: Befolyásolni fogja tudni.
3: Igen.
4: És én azt gondolom, hogy ha nem akarjuk azt, hogy folyamatosan egy ilyenfajta ingamozgás jellemezze a magyar politikai életet, aminek talán lenne értelme, akkor azért ez egy megfontolandó
3: szempont. Biztos, hogy mindenkinek érdeke lenne.
4: Persze. Hogy arányosabb legyen.
3: Igen.
4: Arányosabb.
3: Arányosabb.
4: Tehát itt ezen van a hangsúly. Tehát az első megjegyzésem az lenne, hogy Magyarországon a rendszeres szabad választások intézménye az biztosított, mint ahogy meggyőződésem szerint a jogállamiságnak, az emberi jogoknak és a demokráciának az alapvető normái is érvényesülnek, beleértve hangsúlyosan itt a véleménynyilvánítás szabadságát. Nagyon sok kritika érte az elmúlt időszakban a Fidesz-KDNP-t ezen a téren, de hát nagyon jól bizonyítható, most már látható, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága az megfelelő mértékű volt, illetőleg az igazságszolgáltatásnak a függetlensége is, ami nagyon fontos kritériuma a demokráciának biztosítva volt. Tehát ez lenne az első megjegyzésem a választások értékelésénél, hogy hát Magyarországon még a diktatúra is ilyen.
3: És hát azt is érdemes megemlíteni, nem csak az, hogy békésen minden 4 évben átment a hatalom átvétel, vagy az új választás eredményeképpen a hatalomban maradás, hanem az is, hogy minden kormány kitöltötte tulajdonképpen a 4 évét, illetve hát volt egyszer, hogy a Medgyessy-Bajnai időszak, hogy menet közben miniszterelnököt cseréltek, de választások 4 évente vannak. Ezt sem mondhatja el minden ország magáról.
4: Így van, pontosan, és én azt hiszem, hogy ha itt csak a környéken körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy rendszeresek az előrehozott választások, rendszeresek a kormányoknak a megbuktatása, megbukása. Nem akarok most konkrét országot mutatni, de itt a napokban is történt egy ilyen kormánybuktatás. Tehát a elkövetkezendő időszakban erre azt gondolom, hogy fontos továbbra is hangsúlyt helyezni, hogy a politikának egy stabilitására nagy hangsúlyt kell mindig helyezni az ország politikai erőinek. Aztán megjegyezném másodszor azt, hogy történt egy nagyon fontos dolog ezen a választáson. Itt végső soron 4 magát jobboldalinak valló politikai párt maradt a
3: talpon,
4: placon, és ezzel valahol azt is mondhatjuk, hogy a rendszerváltozásnak ez azért ez egy meghatározó mozzanata, hiszen a posztkommunista politikai erők gyakorlatilag megszűntek létezni a magyar politikai életben.
3: Lengyelország megelőzött ebben minket, de nálunk is ez bekövetkezett, hogy nincs gyakorlatilag szociáldemokrata vagy posztkommunista párt a parlamentben.
4: És ugye ennek érdemes megnézni, hogy mi lehet az oka. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb oka a varsói gyorson túlmenően, amelyik itt közlekedik Budapest és Varsó között folyamatosan, hogy ezek a posztkommunista politikai erők, ezek könnyűnek találtattak. Nem voltak képesek arra, hogy egy olyan átalakuláson, modernizáción keresztül menjenek, ami képessé tette volna őket arra, hogy megkapaszkodjanak a magyar politikai életben, és én azt gondolom, hogy ez a magyar demokráciának jót fog tenni. Azért nem tudott kialakulni egy működő váltógazdaság mindez idáig, mert a posztkommunista baloldal nagyon komoly legitimitás hiánnyal szenvedett. Alapvetően egy nemzeti legitimitás hiánnyal szenvedett, és az, hogy most itt négy önmagát jobboldalinak valló politikai erő került be a parlamentbe, az azt a lehetőséget hordozza magában, hogy ez a négy politikai erő, ha ügyes, és megtalálja a megfelelő együttműködési formákat, akkor el tudja kerülni a jövőben is, hogy a posztkommunizmusnak ezek a nem kívánatos szereplői, velejárói mérgezzék a magyar politikai életet.
3: Sokan úgy értékelték a választást, meg a választási kudarcot, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter vezetésével világpolitikai tényezőként igyekezett mozogni a világban Magyarország, miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy nincs WC-papír a kórházakban. Tehát ők Magyarországgal foglalkoztak, meg a vonatokkal, meg egyebekkel, és az embereket úgy látszik ez érdekli. Egy külpolitikusnak ez fájdalmas, hogy nem érdekli az embereket a külpolitika, vagy pedig rossz volt az irány?
4: Igen, ez mind a két kérdés jogos. De még mielőtt erre választ adnék, egy nemzetközi példát szeretnék fölhozni a választási kimenetel okaként. 1991-ben Nagy-Britanniában csináltak egy komoly közvéleménykutatást, és ez a közvéleménykutatás arról szólt, hogy ön már álmodott Margaret Thatcherrel? Ekkor volt Margaret Thatcher 12 esztendeje kormányon az Egyesült Királyságban, és miután a válaszadóknak a 70%-a igennel válaszolt erre a kérdésre, a következő napon olyan ösztúz alá került a miniszterelnök, a vaslédi, hogy gyakorlatilag megkezdődött a miniszterelnöki periódusának a záró szakasza. Na most mi nem 12 esztendeig voltunk most kormányon, hanem 16 esztendeig.
3: Mint Helmut Kohl például, és ő is abba kellett, hogy hagyja 16 év után.
4: Tehát én azt gondolom, hogy ha 16 esztendőn keresztül újra választanak meglehetősen nagy többséggel egy kormányzatot, akkor azt, hogy ez véget ér, olyan nagyon nem lehet csodálni. És az, hogy mikor következik be, és miért következik be pontosan, az egy izgalmas kérdés, különösen annak a politikai erőnek, amelyiknek majd le kell vonnia ebből a tanulságokat, de én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a választások értékelésénél egy nagyon fontos összetevő. Egy demokráciában 16 év után a változásnak az igénye az meghatározó módon van jelen a társadalomban, és igazán hiába voltak nagyon fontosak azok a témák, amelyeket mi képviseltünk, megjelenítettünk. Legyen szó a migrációról, vagy éppen a háborúról, külpolitikai, vagy egyéb belpolitikai vonatkozású kérdésekről, elvesztettük a vonzerőnket. Változásra szavazott az ország, nem arra a kínálatra, amit mi kínáltunk, hanem egyszerűen változást szeretett volna Magyarország. Ez volt a legmeghatározóbb összetevője ennek a választásnak. Na most, hogy a külpolitika milyen szerepet játszott mindebben, én azt hiszem, hogy a külpolitika igenis, meg nem is játszott szerepet. Én eleinte úgy gondolom, hogy nagyon taktikusan a külpolitikát takaréklángon tartotta Magyar Péter, és hagyta, hogy ráégjen a miniszterelnökre és a kormányra, a Fideszre azt, hogy ők messze vannak Magyarországnak a napi problémáitól, és valóban ekkor járta a vidéket és a egészségügyi intézményeket, de aztán egy nagyon kritikus időszakban pedig kifejezetten fölértékelődött a külpolitikának a jelentősége. De ennek a hátterében egyébként, ez a kampány utolsó szakaszában volt, de ennek a hátterében egyébként meghúzódik egy olyan helyzet, hogy 16 éves kormányzásunkról már született több alkalommal választói döntés, és a 12 éves időszakról kétharmados pozitív döntések születtek, erről az utolsó 4 évről született ez a negatív döntés, ezt hangsúlyoznám, noha lehettek olyan tendenciák, amelyek az ezt megelőző időszakban is már jelen voltak, csak az elmúlt 4 esztendőben bontakoztak ki, de mi volt az a két fontos külpolitikai vonatkozású esemény, ami az elmúlt 4 esztendőben vált kritikussá és nagyon fontossá. Az egyik ilyen kérdés az a gazdasági helyzet, különösen a Covid utáni, majd a háború következtében jelentkező gazdasági recesszió. Ennek a recessziónak a hatása mind a külpolitikai vonatkozások tekintetében, mind az ország szociális helyzetét illetően nagyon meghatározó volt. Nem nagyon tudunk olyan kormányzatról, amelyik egy ilyen súlyos recesszióban talpon tud maradni. És én azt hiszem, hogy itt voltak olyan csodaszerek, amelyekben bíztunk, gazdasági semlegesség, konnektivitás, majd ezt a nyugati gazdasági recessziót ellensúlyozza az ázsiai kapcsolat mi egymás. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszak bizonyította, hogy ezek illúziók voltak. Egy ilyen szempontrendszer, az ázsiai kapcsolat, az jelenthet egy gazdasági növekedés szempontjából egy kis töbletet, jelenthet egy kis fűszert, egy mixben, egy pozitív mixben, de én azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak nagyon fontos tanulsága, hogy a nyugati gazdaságba való illeszkedése Magyarországnak olyan mértékű, hogy arra kell törekedni, hogy ebből hozzuk ki a maximumot, és lehetőség szerint a minél nagyobb hozzáadott értékű befektetéseket kell, és gazdasági együttműködéseket kell elmélyíteni. Erre kínált volna egy lehetőséget az, ami megvillant az amerikai-magyar kapcsolatoknak az utolsó stádiumában, ugye Donald Trump ezzel bátorította
3: a magyar választókat,
4: hogy itt készen áll arra, hogy minden legmagasabb technológiai színvonalon álló befektetést ideirányítson, és kialakítsunk egy ilyen együttműködést. Sajnálatos módon Amerika egy kicsit messze volt, egy kicsit későn jött, és leginkább a békepolitika területén bontakozott ki egy olyan típusú együttműködés, amit aztán itt a kampány utolsó szakaszában egy kicsit zárójelbe tett az iráni fellépés. Tehát az egyik a gazdasági növekedés, illetőleg a recessziónak a kérdése, ami egy külgazdasági, külpolitikai vonatkozás, amit szeretnék kihangsúlyozni. A másik pedig maga a háború, ami ebben a 4 esztendőben bekopogtatott nagyon durván. 2022-ben már megjelent, és ez részben összetevője volt a 2022-es választási sikerünknek, hogy ott egy határozott békepolitika hozzájárult a 22-es választási győzelemhez, de ebben a háborús időszakban úgy vélem, hogy különösen, ahogy már említettem, a választásoknak a vége felé nagyon élesen tudta tematizálni az ellenzék azt a dilemmát, hogy Brüsszel vagy Moszkva. A kiszivárogtatások, az a fajta külső titkosszolgálati jellegű beavatkozás, ami Orbán Viktor, illetőleg Putyin beszélgetését, valamint Szijjártó Péter és Lavrov beszélgetését kiélesítette, a kampány utolsó időszakában ezt a kérdést tudta elénk hozni, ami zárójelbe tette a háborúnak a fenyegetését, zárójelbe tette azt az esetleges, hipotetikus fenyegetést, amit adott esetben Ukrajna jelent. Zárójelbe tette azt a fajta hangsúlyt, hogy itt Magyarország számára az, hogy ukrán gyarmat legyünk, az egy adott esetben egy súlyos kihívás, és a magyar társadalom a Moszkva Európa alternatívára egyértelműen azt mondta, hogy nem, mi Európát választjuk. És erre a helyzetre azt hiszem, hogy amikor majd válaszolunk, megfelelő reflexiót fogunk kialakítani, akkor le kell vonni azokat a következtetéseket, hogy van egy nyugati, van egy európai elkötelezettség Magyarországon, és ha van kritikánk is az Európai Unióval, sokkal hitelesebben tudjuk az Európai Unióval kapcsolatos kritikánkat elmondani, hogyha ez árnyalt, és
6: konstruktív.
4: Konstruktív, és hogyha világossá tudjuk tenni azt, hogy mi nem Európának vagyunk az alternatívája, hanem egy európai alternatívát fogalmazunk meg. Az elkövetkezendő időszakban, noha ez jelen volt a Fidesz politikájában, erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
3: Nagyon szépen köszönöm. Németh Zsolttal beszélgettünk, a Parlament Külügyi Bizottságának leköszönő elnökével. A jövendő országgyűlésben a testület alelnökeként folytatja tevékenységét. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Ludwig van Beethoven, opusz 5, numero 2-es, G-moll cselló szonátájának harmadik tételét hallották. Előadta Perényi Miklós és Schiff András.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangolunkban Mozart B-dur zongora versenye csendül fel Fischer Anni és az Új Filharmónia zenekar előadásában. A karmester Efrem Kortz.

Mozart, B-dur zongora versenyét Fischer Anni és az Új Filharmónia zenekar adta elő. A karmester Efrem Kurz volt. A hangolót Máli Szabó Eszter szerkesztette. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Fülöp Csaba és Urbán Péter. A hírszerkesztő Kellen Ágoston. A zenei szerkesztő Máli Szabó Eszter, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihennétérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. május 11-e hétfő van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

kormánya felvételét hallották. 0:05. John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A német költő Rainer Maria Rilke azt tanácsolja, hogy legyünk türelmesek szívünk megoldatlan kérdéseivel. Azt javasolja, hogy próbáljuk magukat a kérdéseket szeretni, miközben azon fáradozunk, hogy válaszokat találjunk. A növekedés mindig fokozatos, akkor is, ha vannak a belátásnak és az isteni kinyilatkoztatásnak ragyogó pillanatai. Alekszandr Szolzsenyicin beszédében, amelyet az irodalmi Nobel-díj átadásakor tartott, egy orosz közmondást idézett. Egy igaz szó többet ér, mint az egész világ. Szent János evangéliuma előszavában azt mondja, hogy az igazság szavát Isten mondta ki. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága, de a sötétség nem fogta föl. S az ige testé lett, és köztünk élt. Láttuk dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Afroamerikai evangelizátor barátom ma már idős ember, és azt mondja, hogy sokkal többet tud arról a sokféle kérdésről, amelyeket az élet tesz fel. Az élet megkérdezte tőle, melyek az értékei, mit részesít előnyben, kérdezte látásmódjáról és álmairól, bátorságáról és arról, hogy mennyire tud szeretni. De, mondta, miközben szemüvege fölött rám tekintett, minden kérdésre, amit az élet tesz fel, Jézus Krisztus a válasz. Biztos vagyok benne, hogy igaza van. Természetesen ebből nem következik az, hogy minden változtatás nélkül át lehet venni és alkalmazni a mi nagyon különböző életünk és korunk problémáira azokat a válaszokat, amelyeket Jézus adott élete és kora problémáira. Jézus azt kéri tőlünk, hogy annyira törődjünk a világunkkal és korunkkal, és annyira szeressük, amennyire ő tette saját világával és korával. Mivel azonban minden életvitel végső soron egy látásmód eredménye, az a fontos, hogy megsejtsük a valóságnak azt az alapvető látásmódját, amellyel Jézus rendelkezett, az ő belső magatartását és meggyőződési rendszerét. Ez az emberi egészség és boldogság végső forrása. Jézus ezt szavain és személyén keresztül közvetítette felénk. Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. János 8:12. Jézus és kortársai közt lezajlik egy érdekes párbeszéd, amelyet szintén János evangéliumának 8. fejezete beszél el. Jézus kijelenti, hogy csak az igazság, a valóság teljes elfogadása tehet valakit szabaddá. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Amikor hallgatói zavarba jönnek annak a gondolatnak a hallatára, hogy az igazság megszabadít, és kijelentik, hogy soha senkinek nem szolgáltak, Jézus megismétli, hogy ő az igazi szabadság forrása. Ha tehát a fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Az igazi egészség elsősorban az ember látásmódjában, világképében, legmélyebb magatartás formáiban rejlik. Ez nem csupán tünetmentességet jelent. Hasonlóképpen az igazi szabadság gyökerei is az ember alapvető valóságlátásában rejlenek. Ez nem csupán a külső erők kényszerének hiányát jelenti. Jézus személyét olyan látásmód teszi teljessé, amely megdöbbentő szabadságot eredményez. Elég szabad ahhoz, hogy szeresse a tékozló fiúkat, a prostituáltakat, és kapcsolatban legyen velük. Élete végén pedig iszonyatos félelmet él át, mégis szabadon, szeretetből hal meg. Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Milyen látásmód rejlik Jézus tanítása és életmódja mögött? Sok minden más mellett elsősorban meghívás a teljes életre. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Kockáztatva azt, hogy önteltnek fogok látszani, szeretném most Jézus látásmódjának főbb vonásait meghatározni úgy, ahogy azt én látom. Úgy gondolom, hogy Jézus tanítása, élete és személye a következőket mondja nekünk. 1. Isten a szeretet. Ez azt jelenti, hogy minden, amit Isten tesz,
szeretet. Ahogy a nap süt, szétosztva fényét és melegét azoknak, akik készek befogadni. Úgy szeret Isten, szétosztva fényét és melegét azoknak, akik készek, hogy befogadják azt. Ez azt jelenti, hogy Istenben nincsen harag. Ő nem büntet. Ha elszakadunk Istentől és szeretetét a bűn által, minden változás bennünk zajlik le, sohasem ő benne. Ő változatlanul szeret. A szeretet adakozó, önmagát és életét adja. Azzal, hogy Isten megteremtett minket, az volt a szándéka, hogy megossza életét és önmagát velünk. Miközben atyai szeretetével ránk bízza az életet, arra hív bennünket, hogy legyünk az ő emberi családja. Váljunk szeretet közösségi, ahol mindenki az egész közösség igazi boldogságáért akar cselekedni és dolgozni. Isten szeret téged, feltétel nélkül, úgy, ahogy vagy. Isten prófétáin és saját fián keresztül megígérte, hogy míg ha az atya megfeledkezik is méhe szülöttéről, ő akkor sem fog megfeledkezni rólad. Nevedet tenyerébe vésve, kitörölhetetlenül szívébe írta. Nem kell megnyerned, kiérdemelned, vagy megszolgálnod az ő szeretetét. Ez ajándék. Persze visszautasíthatod. Távol tarthatod magad Isten szeretetétől egy időre, vagy akár örökre. Bármi legyen is a válaszod, ő egész életedben és annak minden pillanatában ott lesz, felajánlva az ő szeretetét, még azokban a pillanatokban is, amikor szétszórt vagy visszautasító vagy.

0: Hans Zimmer felvételét hallották. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A költői ivatás a költészet eszközével megszólaltatott nyelv hatalmáról, erejéről szól Kányádi Sándornak az a rövid lélegzetű írása, melyben egy író-olvasó találkozó emlékét örökíti meg. Egy falusi kisiskolás fiú adja meg a feleletet, az irodalom a vers fontosságát életművével argumentáló költőnek, amikor, és itt már Kányádi Sándort idézem, a tanítója sugallta kérdést, melynek veleje az lett volna, hogy mi a vers, ilyettemben, mint a háborús történetek katonája, amíg föl nem robbant gránátot, ilyettemben visszadobtam. Hát te mondd meg, szerinted mi a vers? A vers az, kapaszkodott tekintetembe bátorításért, amit mondani kell. Derültség tarajlott végig a termen. Csak mi ketten álltunk megilletődve. Ő egy kicsit a bumerángtól szabadulás könnyebbségével, s hálásan is ugyanakkor, amiért nem nevettem ki. Én meg annak a súlya alatt, hogy ez a kisfiú kimondta, amit én régóta sejdítek, hiszek, s elmondok alkalomattán, ha nem is ilyen egyszerűen. A vers az, amit mondani kell. Mintha valami távoli, az idők kezdetéről hirtelen ideért fuvallat legyintett volna meg. Mintha Homérosz riadt volna föl bóbiskolásából, s nyitotta volna rám fénnyel teli, világtalan szemét. Mintha Gutenberg óta könyvbe számüzött versek, poémák egyszerre mind hazaszabadultak, pódiumra, képernyőre álltak volna, hangszalagon masírozva vagy hanglemezek körmeneteiben énekeltek volna. Mintha Petőfi Sándor ült volna be közénk. A vers az, amit mondani kell. Annyira frappáns és szép ez a próza, kedves hallgatóink, hogy föl is került a Fekete-Piros című Kányádi Sándor vers fülszövege közé. Hát beszéljünk egy kicsit erről az érzésről. Mi is teszi a verset versé? Ez a korán sem egyszerűnek tűnő kérdés, hogy mi a vers, mi a költészet. Ezzel a kérdéssel birkózik Sütő András is, Sikaszói fenyőforgácsok című esszéjében, annak is a költő kérdései című fejezetében. Ezt a bonyolult, rendkívül összetett kérdéscsomót Sütő is Kányádihoz hasonló ötletességgel, hogy is szokták mondani, keresetlen egyszerűséggel válaszolja meg. Idézem tehát Sütő Andrást a költő kérdései című esszéjének befejező sorait. Nem tudom, mi ütött apámba. Ma már másodszor meséli el, hogy 60 évvel ezelőtt Besztercén a magyar fiúk a kaszárnyában énekelni kezdtek. A román őrmester leintette őket, az őrnagy ellenben, hogy épp odatoppant, azt mondotta, hagyjad, énekeljenek kedvükre. Sose felejtem el, fiam, hogy az milyen jó ember volt. Akár egy költő. S mintha ez a mai nap épp költők napja lenne, ahogy belépek a házba, az üveges tálason, az én elhunyt barátom gyászkeretes fényképét pillantom meg. Nézzünk oda, mondom, hisz épp róla beszélgettünk, édesanyám az újságból vágta ki. Anyám bólint, a kisé megbillent képet megtámogatja egy tiszta pohárral. Valamelyik versét olvasta? Fejét rázza. Nem, soha semmit nem olvasott tőle. A verses könyvei nem jutottak el puszta kamarásra. De miként már szóba került, egy alkalommal itt járt a költő. Nem mondott verset, nem hirdetett világmegváltó programokat, nem óhajtott senkit semmivel meghökkenteni, a világ nagy kérdéseire nem adott válaszokat, hanem kérdezett inkább. És mit kérdezett? Próbálok közelebb férkőzni anyám emlékéhez. Az úgy volt, csillan föl a szeme, hogy nagyon figyelmesen rám nézett, és azt kérdezte, hogy van, kedves néném? Anyám minden jel szerint versként értelmezte. Talán nem is tévedett, s most úgy ítéli meg, hogy minden költő annyit ér, amilyenek a kérdései. Remek kis próza, nagyon szeretem. S hogy mit, kiket táplálhat egy költő, kedves hallgatóink, a költészet versei hatalmával, arra példa a most következő néhány sor. 1992. októberében Rozsnyón, a valamikori Gömör vármegyében emléktáblát avattak. Petőfi Sándor emléktábláját. Egyébként, ha végigmegy valaki Somoskő Újfalutól kezdve, még a történelmi Nógrádban, aztán Gömörben, Medvesalján, hát majd minden helyen, településen ott van egy Petőfi tábla, ahol Petőfi félvidéki útja során megfordult. Na hát egy ilyen emléktáblát avattak Rozsnyón is. És az avatáson én is ott voltam. Petőfi 1848-as felvidéki útja során érintette Rozsnyót, és mindössze 3 napot töltött a városban. Azt írta róla, Rozsnyó völgyben fekszik, magas, meredek hegyek között, mint az Alamizsna krajcár a koldus kalapjában. Gyönyörű ez a sor, ez ki is került az emléktáblára. Akkor ott hallottam a következő sorokat egy rozsnyói literátor, Ambrus Ferenc szájából, mely aztán egy kis füzetben is megjelent. Nos, ebből idézek most önöknek. Úgy érzem, bennünk, rozsnyóiakban, kiskorunktól ott él egy Petőfi. A mi Petőfink. A rozsnyóiak Petőfi Sándora, aki valamikor erre járt, itt pihenni állt meg, és beszélgetni őseinkkel, miközben érdeklődve nézegette városunkat, ezt a kis Alamizsna krajcárt. Mi itt vele nőttünk fel, s úgy, mintha éppen földünk lenne. Mi már egy kicsit ismerősünknek tudtuk őt, amikor az iskolában első verseit elénk tették. Egy kicsit büszkén, mert tudtuk, hogy ez a nagy ember ismerte azt a helyet, ahol mi élünk. Kisajátítottuk magunknak, mikor hallgattuk életét, költészetét. Talán minnyájunknak, itt Rozsnyón, felnövőknek, meséltek szülei, nagyszülei arról, hogy a város falai között megfordult Petőfi. Pontosan szinte alig helyezték el az eseményt a korban, de minek is, hiszen legendává nőtte már ki magát 1,5 évszázad alatt, e kis mozzanata költő óriásunk életének, a mi legendánká, melyet önmagunknak és szeretteinknek szövögetünk tovább. Mi itt mindig is éreztük, hogy a legenda több, mint egy kiszínezett emlékezés. Mi itt a majd 1,5 év majd felén át úgy kellett emlegessük a szabadság költőjét, hogy idegen ország gyermekeiként szomjúhoztuk a szabadságot, a gondolat és a cselekedett szabadságát. Nekünk azért is volt csillagunk, e legenda. Petőfi Sándor, rozsnyói legendája, gömöri magyarságunk táplálója. Ezek után lesz itt egy helyünk, ahol megállhatunk. Kedves hallgatóink, ennyit idéztem, és hát szép ez a szerep, hogy ezzel fejezzem be ezt a kis műsort, mellyel ő odaátról már, mint Petőfi Sándor, és mi innen meghivattunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Kányádi Sándor verseit a Kaláka megzenésítésében és előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogat.

0: Yves Dutheil Párizsban született 1949. július 24-én. Két testvére közül ő az, aki édesanyja hatására jól zongorázott, a zene felé fordul, de hűtársa a gitár lesz. 15 évesen kezdi írogatni első sanzonjait. A líceumban összehozza első zenekarát. Eleinte Bob Dylan és a Blood, Sweat and Tears dalait énekli, de a párizsi kávéházak teraszain egyre gyakrabban veszi elő saját sanzonjait. Lassan bekerül a művészvilágba, megvan első szerződése a legendás hírű kabaréba, a L'Écluse-be. 23 éves, amikor megjelenik első kislemeze. Kezdenek rá felfigyelni, és a nagy sztárok Juliette Gréco, Claude François, Joe Dassin estjein ő a műsor első része. Ez persze jó, hogy felléphet, de mindenki az est fénypontjára vár, és ez még nem ő. Ekkor találkozik későbbi feleségével, Noellel, aki kézbe veszi a dolgokat. Szerény előadó esteket szervez, ahol néha csak 50-en vannak, de ezek az emberek azért jöttek, hogy őt hallják. És a francia chanson palettán lassan neki is biztos helye kezd lenni. Lemezek, a Théâtre des Champs-Élysées. Ez a tiszta, magával ragadó hang meghódítja Franciaországot. Már nem egy a sok közül. Ő Yves Dutheil.
1: Ils ont toujours un village, une histoire ou un surnom. Par les traits de leur visage, on sait presque d'où ils sont. La famille est de Favonne, de Sartène ou de Pora. Et Dieu sait si l'eau est bonne, dans les sources par là-bas. Si la porte est entrouverte, on peut apporter son cœur. L'amitié vous est offerte sans manière.

Yves Duteil jelenséggé válik. A Théâtre des Champs-Élysées-t követi a Théâtre de la Ville, és a 80-as években egymás után az olimpiabeli fellépések és a turnék. Németország, Ausztria, Belgium, Tunézia, Görögország, Portugália, Japán. Olyan országokban is sikeres, amelyek köztudottan nem frankofónok, tehát a nyelv ismerete ellenére is elfogadják és szeretik. Talán a lényében, a dallamvilágában lehet valami, ami mindenütt megfogja az embereket.

Ivdőtej igazi környezetvédő, aki olyan szervezetet hozott létre, amely a tűzvészekben elpusztult erdők újratelepítésével foglalkozik. És igazi polgár. Egy kis község polgármestere már hosszú évek óta, ahol, mint mondja, megtanulta, hogyan kell másokat megérteni és meghallgatni. A közönség persze őt szereti hallgatni.

Ivdütej boldog házasságban él. Lánya unokával ajándékozta meg. Vallja, hogy a családi háttér adta nyugalom és boldogság nélkül nem vitte volna semmire. Az ott kapott szeretetet jó továbbadni másoknak, és megköszönni azt, amit a szüleinktől kaptunk. Még akkor is, ha részükről ez nem volt mindig nyilván.

Sam on the way.

0: az LGT felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Következő műsorunkkal a 114 esztendeje született Ottlik Gézára emlékezünk.
3: A dedikált Ottlikom az pedig úgy történt, hogy negyedikes koromban, amikor negyedik gimnazista voltam, annyira oda voltam érte, és akkor már azért több mindent olvastam tőle, hogy gondoltam, hogy akkor most fogom magam, és én becsöngetek hozzá.
4: Csak úgy becsöngetett Ottlik Gézához autogramért, ismeretlenül. Miért is ne, hiszen bátor, lendületes, érdeklődő fiatal leány volt, és aki ma ismeri, tudja, hogy most így már a nyugdíj küszöbén megőrizte ezeket a fiatalkori vonásait. Sali Noémi muzeológus, számos könyv szerzője, elsősorban budapesti és kávéházi kultúrtörténeti kutatásairól ismert. De minden érdekli, és mindenről ugyanolyan színesen, lebilincselően, lelkesen beszél, legyen az családtörténet, vagy akár lekvárfőzés. S ha a téma a kedvenc könyve, akkor arról is. Ottlik Géza Iskola a határon című regényéről beszélgettünk budai otthonában. Zenei szerkesztő kollégám Mári Szabó Eszter nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Amikor legelőször elolvastam, ami gimnazista koromban volt, volt egy nagyszerű magyar tanár az iskolánkban, aki nem tanított engem ugyan, de tartott szakkört, és ott adta ezt nekünk kiolvasni, ami azt jelenti, hogy ez 1972-73-ban van, nagyon korán. És abban az időben ezt a regényt nem is nagyon olvasták az emberek, vagy nem volt nagyon benne a köztudatba. Ugye 59-ben jelent meg először, és aztán utána nagyon sokáig nem. 968-ban adta ki újra a Magvető, és ez volt az a kiadás, amit mi akkor már olvastunk a Gréti nénivel, és akkor valami nagyon érdekes ilyen otthonosság érzésem volt ezzel a könyvvel, miközben nekem akkor 16-17 éves lányként abszolút semmi közöm nem lehetett egy katonaiskola világához.
1: Igen, de azért ez a polgári világ, meg polgári életérzés, hiszen 23-ban játszódik a regény, illetve 23-ban és 44-ben, azért ez visszaköszönt neked ez a hangulat, ez a tartás, ez a mentalitás?
0: Nagyon-nagyon erősen visszaköszönt. Azok a részek, amelyek a bébé gyerekkoráról szólnak, meg a medve gyerekkoráról, de mondjuk már az iskola előtti gyerekkorára gondolok most, az egy hihetetlenül otthonos világ volt, azt abszolút rögtön tudtam, és rögtön értettem, hogy micsoda. És igen, a regény ugye 23-tól 26-ig van a kőszegi iskolában, és akkor vannak a második világháborús események, illetve az egész úgy kezdődik, hogy Szeredi az Uszodában 1957-ben. Úgyhogy olyan időpillanatok vannak a könyvben, amelyekhez én nagyon is világosan tudtam kötődni. Tehát van egyfelől a polgári otthonoknak a világa, amiről én abszolút tudtam, hogy micsoda. És van az ebből érkező gyerek egy tökéletesen másféle környezetben, és habár a katonaiskola nyilván nem hasonlított nagyon ahhoz a világhoz, amiben én éltem gyerekként vagy kamaszként, de mégis volt egy csomó olyan párhuzam, egy csomó olyan ráismerés, ami miatt én ennek a regénynek a helyzeteibe nagyon-nagyon erősen bele tudtam feledkezni, és bele tudtam helyezkedni. Az is fontos, hogy ugye ez az én szüleimnek a világa. Apám 13-as születésű volt, én ugyanőt már szinte nem ismertem, mert 2 éves voltam, amikor meghalt, de az ő mögötte lévő hátország, a nagyszülők, az unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, tehát ez megint csak ez a világ volt, ez a legtökéletesebben az ottlik korosztálya. Anyám meg 23-as, úgyhogy ez az a nemzedék, amelyikből én való vagyok. És ez egy olyan szoros kapcsot teremtett a szereplők meg én közöttem, ami azóta is tart.
1: Néhány mondatban azért mondjuk el a cselekményt, azt hiszem, hogy röviden össze lehet foglalni. Bekerül 7-12 év körüli újonc másodévesnek a határmenti katonaiskolába, ebből a polgári, szerető, meleg világból, és ott egy teljesen másik világ, teljesen más szabályok, még a szavaknak sem ugyanaz az értelme, ott vergődnek ebben a világban. Mi történik velük?
0: Itt arról van szó, hogy egy kisrác bekerül a kőszegi katonai alreáliskolába. A regény nem mondja ki, hogy Kőszegen járunk, de hát azért ez kiderül, hogy a határmenti kisváros. Mindenkivel más történik, mert van, aki betagozódik gond nélkül, van, aki nagyon nehezen tagozódik be, van, akiről úgy néz ki, ugye van egy olyan pillanat a medvénél, amikor megszökik, és az édesanyja úgy dönt, hogy akkor hazaviszi, és akkor a medve nagyon váratlanul azt mondja az anyjának, hogy ő mégiscsak inkább itt maradna. Nagyon érdekes, hogy ez egy milyen saját döntés, hogy ebbe a pokolinak megélt világba akar mégiscsak inkább maradni. Akkor ugye van olyan gyerek, aki lázad, és ezért rendszeresen megbűnhődik, és van olyan gyerek, aki meg aztán végképp kihullik a rendszerből, mert képtelenek betörni őt. Az Apagyi nevű falusi kisfiú, aki bicskával szegül szembe az őt megtámadó nagyobbakkal, és akkor a végén aztán kicsapják az intézetből. Szóval különböző sorsok vannak, és van egy olyan szála ennek a könyvnek, amiről azt mondhatjuk, hogy mint egy fejlődésregény. Szóval, hogy hogyan válnak ezek a gyerekek civil egyéniségekből, önálló emberi alakokból egy gépezett fogaskerekeivé, és hogy valóban azzá válnak-e, illetve hogy a gépezetben való működésnek milyen negatív oldalai és milyen pozitív oldalai vannak, mert hogy azért vannak nagyon pozitív oldalai. Ez például nagyon érdekes, hogy ezeknek a gyerekeknek egyénileg kell megküzdeniük mindazzal, ami körülveszi őket, ugyanakkor meg mégiscsak kialakul akármilyen undorító és akármilyen rettenetes pedagógiai módszerek árán vagy révén, de kialakul egy olyan sorsközösség, ami egy életre összefogja őket, és hát ennek aztán a háborús években még 57-ben is ott vannak a nyomai, hogy aki ezt végigcsinálta a többiekkel, az megbonthatatlan szövetséget köt azokkal, akikkel együtt élt ebben a rettentő világban. Tulajdonképpen az elviselhetőség határa, ugye folyton annak a borotva élén táncol ez az egész történet, hogy ki lehet-e bírni, és hogy milyen helyzeteket lehet, vagy nem lehet, és hogy a határsértések milyen következményekkel és milyen megtorlásokkal járnak. Ez az egyik fontos dolog, amitől itten ez egy határ. Egy másik határ, hogy ezek a gyerekek, miközben gyerekek nyilván, a korukat tudjuk, de nem gyerekek. Amikor én először olvastam, nekem valójában fel se tűnt ez, hogy itt most gyerekszereplők vannak. És sokat gondolkoztam már rajta, hogy miért nem csináltak soha egy rendes filmet az iskola határomból. Valójában nem lehet. Szóval amikor az Ottlik erről beszél felnőttként, ő saját magára sem úgy tekint vissza. Ugye ő maga ebbe az iskolába járt. Szóval ez fontos, hogy ő saját magáról szóló könyvet ír. De ő nem gyerekként látja viszont saját magát, hanem egyszerűen egy korábbi létállapotot ír meg, és nekem azért is volt valószínűleg ez nagyon fontos és rokonszenves, mert én sem éltem meg magamat soha gyerekként. Nekem soha nem volt, mondjuk 8-9 éves koromban se volt az a benyomásom, hogy én egy gyerek vagyok. És amikor aként kezeltek, akkor marhára megsértődtem, csak azokkal a felnőttekkel voltam képes normálisan kommunikálni, akik úgy viselkedtek velem, mint egy emberrel. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy itt emberi lények vannak teljesen kortalanul és korfüggően, de mégis van egy határ, amit átlépnek az iskola küszöbén, amikor valóban egyszer csak egy felnőtt világ szabályrendszerét kényszerítik rá ezekre a gyerekekre, ráadásul ennek a katonai világnak, ami különösen rideg és különösen a személyiség felszámolására törekszik mindvégig, vagy az egyéniség felszámolására törekszik.
1: És hát egy nagyon igazságtalan világ, azt hiszem, hogy ez is időtlen benne, hogy minden korban megvannak a logikái ennek a személyiség meg akarat felszámolásnak, nem?
0: Hát most kérdés ugye, hogy mit nevezünk igazságtalannak, mert van egy ilyen nagyon mély, borzasztó alapállapot, hogy az erősebb kutya. És amikor a gyerekek, az újoncok bekerülnek ebbe a rendszerbe, akkor ott van egy kemény mag, a Schulze Baltiszt kedvencei, tulajdonképpen az ő szántsegédei és az ő karjának a meghosszabbítása.
1: Bocsánat, ezek is gyerekek, Merényi és Bandája, igen, akik ráadásul ilyen bukott diákok, tehát öregebbek is a most bekerült gyerekeknél.
0: Idősebbek, erősebbek, kivételezett helyzetben vannak, nem azért, mert ezt olyan nagyon megérdemelnék, hanem mert valószínűleg ugye az artiszt fölismeri azt, hogy ők azok, akik hatékonyan tudják terrorizálni a többieket, és ezeknek a kölyköknek egyetlen igazságuk van, már hogy ők az erősebbek. És az nagyon érdekes, amikor egyszer csak eljön egy határ, mikor túllépik azt a határt, akkor egyszer csak megborul az egész rendszer. És onnantól kezdve kikerülnek az iskolából, kicsapják őket olyasmiért, amiért hát senkibe föl sem merülne, hogy ennek létjogosultsága lehet, és ráadásul egy olyan kölyöknek az intrikái révén sikerül őket kinyírni, aki az iskola papjával szövetkezik, és ezen a módon teljesen váratlan és elképesztő irányból éri őket aztán az a támadás, amit nem tudnak kivédeni.
1: Te hol találkoztál hasonló határhelyzettel az életedben? Felnőttség, ahol meg kellett oldani, felnőttnek kellett lenni?
0: Nekem is sokféle határhelyzetem volt, és sokféle pillanat, amikor dönteni kellett. De ahogy az iskolában is valahogy az Ottlik egy helyen írja, hogy és akkor egyszer csak ez olyan lesz, mint a hajóban az ólom nehezék. Hogy beléd épül valami, anélkül akár, hogy észrevetted volna, de azért az mégis tartást és irányt ad. nekem ez az ólomnehezékem, ez nagyon hasonlított az Ottliknak az ólomnehezékéhez. Amit az én szüleim megéltek, amit én a családomból örököltem, amit én megkaptam hagyatékként, hogy az ember bizonyos rémes helyzetekben hogyan viselkedik, hogy az ember döntési helyzetekben mondjuk paktál-e a hatalommal, vagy nem paktál, lefekszik, vagy nem fekszik le, elfogad-e bizonyos döntéseket, vagy föllázad ellenük, kussol, vagy fölemeli a hangját, földhöz vágja a zsíros kenyerét adott esetben, miközben tudja, hogy Áristomba fogják érte csukni, de akkor is földhöz vágja, mert van egy pillanat, amikor nem lehet nem földhöz vágni a zsíros kenyeret. Tehát, hogy ezeknek a párhuzamoknak, anélkül, hogy én adott esetben gondoltam volna az Ottlikra, biztos, hogy volt szerepük az én élethelyzeteimben hozott döntésekben.
1: Talán Medve is azért sem akart hazamenni, mert ráérzett arra, hogy itt már nem lehet visszafordulni, és tanul valamit olyat az emberségében, amit egyébként nem tanulna meg. Hogy itt ő valahogy több lesz annak ellenére, hogy fegyelem, meg betagozódás, meg nehézség.
0: Hát az, hogy nincs visszaút, igen. Hogy Medve itt most éreze bármit arról, hogy milyen erkölcsi magaslatokra fog ő elérkezni, ezt nem tudom. De az, hogy nincsen visszaút. És az, hogy ő most már hozzátartozik egy közösséghez, hozzátartozik egy rendhez, egy rendszerhez, amiből nem lehet már kiszökni. Szóval, hogy megfutamodás lenne-e, gyávaság lenne-e, vagy egyszerűen csak egy ilyen rezignált beletörődés, hogy van egy világ, aminek én részese vagyok. És meg tudom érteni azokat, miután én magam is voltam így részese egy ilyen világnak, hát mondom, ezerszer pozitívabb és örömtelibb és szebb dolog volt, de az, hogy a személyiségedet alávetni egy valamilyen rendnek, egy valamilyen rendszernek, az persze egy nagyon nagy kérdés, hogy ezt te most önként csinálod-e, vagy pedig téged erre kényszerítenek. Az is nagyon érdekes, amikor a Merényi jégbukása után ugye a BB-ék válnak azzá a csoporttá, amelyik, és hogy az a csoport az most mennyivel humánusabb, mennyivel, tehát egy teljesen másféle kultúra jelenik meg ővelük, és az is nagyon szép, ahogy ez a lehetőség egyszer csak megvalósul és bekövetkezik, és maguk se hisznek benne, de hogy ebben a rendszerben ők egyszer csak egy ilyen szabadságra találnak.
1: Választottál egy részt a könyvből, melyik az?
0: A zsíros kenyeres jelenet, amikor azt Medve földhöz vágja.

Amikor az első hetekben kiderült, hogy nem tud felmászni a kötélen, és hogy a többiek ezt el is hiszik, s nem bíznak benne, nem tudják, hogy mindez csupán tévedés és látszat és nem számít, hanem röhögnek rajta, és hülye, ügyetlen fajankónak nézik. Zavarba jött. De a szeretet hiánya, a tiszteletlenség, ahogy bántak vele, a részvétlen félreértés olyan örvénylő zavarodottságba taszította, hogy csak akkor tudott kiszakadni ebből a tüzes forgószéllé vált valóságból, amikor még tovább, a képtelenségig és a valószerűtlenségig fokozódott minden. Fogdába csukták, mint egy gonosztevőt. Nem szándékosan csinálta, amiért becsukták, de nem is bánta meg. Földhöz vágta a zsíros kenyerét. Megint kizökkent közönyéből és önuralmából egyszer. Még október második hetében történt, egy délelőtt, Schulze szeme láttára. A tiszthelyettes bánatos nyugalommal, majdnem sajnálkozva nézte Medvét. Kihallgatásra rendelte. Az alezredes ráförmett, rossz indulatúan, de olyan tájékozatlanul, mint egy főherceg. Talán nincs megelégedve az ellátással? Rostélyos szeretne 10 óraira? A rostélyost Medve, akármilyen éhes volt, nem bírta megenni, annyira utálta. A zsíros kenyeret nagyon szerette. Kettesével voltak összeragasztva a vastag karélyok, s akik hozták, ketten, mindig vigyáztak, hogy a jobb szárny közelében álljanak meg a tálcával. Merényiék, tudnélik, majdnem mindnyájan a jobb szárnyon voltak beosztva, s a tálcát hozók, ha az ő hibájukból a bal szárnyon kezdődött a 10 órai kiosztás, utána megkapták a magukét. Azért volt fontos, hogy hol kezdődjék a kiosztás, mert akik először vettek a sorok közt végigvitt tálcáról, kiszedték a nagy sercliket, és a zsíros felükkel összeillesztett kenyerek másik darabjáról lekenték, lehúzták maguknak a zsír javarészét. Medve a bal szárnyon állt, s nagyon ritkán történt csak meg, egyszer-egyszer, hogy ott kezdték a kiosztást. Mindig a legkisebb, legvékonyabb, levakart szeletek jutottak neki. De még ezek közül is elkapdosták előle a tűrhetőbbeket. Aznap délelőtt különösen rossz kedvében volt Medve, s amúgy is régen unta is, utálta már ezt az egész erőszakosságot és igazságtalanságot. Kivette az utolsó előtti maradék vékony kis szeletet. Mohón, éhesen emelte szájához a zsírtalan zsíros kenyerét. Aztán érthetetlen indulat fogta el, és ahelyett, hogy beleharapott volna, suta vad mozdulattal földhöz vágta. Lekenik, hogy? A zsírt? Az alezredes ezúttal csak ugyan nem értette Medve magyarázkodását. Az igazat megvalva, a fiú nem is fejezte ki magát túlságosan érthetően. Csupán azért fogott bele ebbe a reménytelen vállalkozásba, mert a századparancsnok kérdése, hogy talán nincs megelégedve az ellátással, már túl nagy félreértésnek látszott, s egy pillanatig eloszlathatónak érezte. Szóval ezért tette? Mondta az alezredes. Nem várt feleletet, még ha nem is értette Medve magyarázkodását. Csak a kiszabandó büntetésen gondolkozott közben.

0: Most egy könyvtári könyvből nézzük ezt a bizonyos részletet, de azt mondtad, hogy neked volt egy dedikált példányod is.
1: Igen, ez nem könyvtári, csak egy könyvtári selejtezésből haláztam ki, szóval ez itt áll a polcon örökre. A dedikált otlikom az pedig úgy történt, hogy negyedikes koromban, amikor negyedik gimnazista voltam, annyira oda voltam érte, és akkor már azért több mindent olvastam tőle, hogy gondoltam, hogy akkor most fogom magam, és én becsöngetek hozzá. Ott lakott a Petőfi gimnázium melletti házban, az Attila út 45-ben, és akkor a hónom alá csaptam a meglévő könyveimet, kivéve az iskola határont, amit tőlem akkor a gimnáziumban lopott valaki el. Ott volt valahogy a padomon, vagy a padomban, már nem tudom, és akkor térültem, fordultam, azt egyszer csak nem volt. És akkor nem volt könnyű hozzájutni egyáltalán a könyvhöz, és ez szörnyen dühített engem. De hát mindegy, és akkor azt is tudtam, hogy az Otlik dolgozott a rádióban a háború előtt alatt, és azt is szerettem volna kifirtatni, hogy esetleg apámat nem ismerte-e, mert akkor így próbáltam vadászni azokat az embereket, akik kollégái vagy ismerősei lehettek, hogy meséljenek rólam, mert hogy 2 évesen vesztettem előtt. Na, és akkor én szépen beügettem, megkerestem az ajtaját, becsöngettem, és akkor a nagy busa szemöldökével ott kidugta a zarát, hogy mi van, és én nem tudtam, hogy süket, úgyhogy kellett egy néhány másodperc, ameddig kiderült, hogy muszáj ordítani, mert különben nem hallja, és akkor valamit ott elmakogtam neki ordítva, hogy szeretnék egy kicsit beszélgetni vele meg, hogy dedikálná nekem a könyveit. Nagyon kedvesen beengedett, és akkor ott nyájasan ordítoztunk egy fél órácskát, és mikor mondtam neki, hogy az iskolát ellopták, akkor hűmögött egy sort, és akkor oda ment a könyvespolchoz, levett egy ott halomban álló mondjuk 10 példányból egyet, és beleírta nekem, hogy Sali Noéminak az ellopott példánya helyett Otlik Géza. Na most ezt is ellopták tőlem. Úgyhogy ha ez valahol előkerül, akkor előre szólok, hogy nem én adtam be az antikváriumba, vagy nem én adtam be az árverésre, hanem egy lopott holmival van dolga annak, aki a kezébe kapja. De hát ez nagyon édes beszélgetés volt, képtem vagyok visszaemlékezni rá, hogy miről volt szó. Csak hogy olyan nagyon jó volt ott ülni ezzel a nagy busa szemöldökű bácsival, aki ordított, én is ordítottam, és nagyon jól el voltunk ott kettecskén.
0: A regénynek a jelmondata non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei, nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem egyedül a könyörülő istené, és Otlik annyira fontosnak tartotta ezt a gondolatot, hogy 2 fejezet címében is visszaköszön egy-egy fél mondatban ez a szentpáli idézet. Neked hogy volt ez vezérfonal?
1: Hát a sorsszerűség megélése az nagyon szerintem fontos a könyvben, hogy itt nagyon sokszor van, hogy a gyerekeknek vagy a szereplőknek nem döntései vannak, hanem belekényszerülnek helyzetekbe. És amikor nagyon valamit el akar érni, akkor is kudarc, amikor megpróbál elmenekülni belőle, vagy mondjuk megszökik, vagy kibúvókat keres, vagy a többiekkel való kommunikációban próbál valamilyen mahinációkat, az sem működik. Úgyhogy végül is az, hogy tényleg az Úristen kezében vagyunk mindannyian, az ezekben a teljesen mikro eseményekben is újra meg újra megjelenik és felmerül. Miközben azért nem tévesztődik egy percre sem szem elől az egyén erkölcsének a kérdése. Tehát ez szerintem borzasztó fontos ebbe a könyvben, hogy itt egy állandó erkölcsi nevelődés, fejlődés, lepusztulás, tehát hogy ez egy erkölcsi regény. És hát ehhez képest a könyörülő Isten most akkor kin fog megkönyörülni. Ugye megkönyörül a bűnösön, megkönyörül azon, aki megérdemli, hogy megkönyörüljön rajta. Hát ezen el lehet töprengeni, hogy most mikor várhatom én el a jó Istentől, hogy én rajtam könyörüljön meg. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy hát azért én csak megpróbálok lehetőleg úgy élni, vagy úgy viselkedni, hogy ne kelljen neki már nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy én rajtam megkönyörülhessen. Én azért mégis szeretnék úgy elébe állni, hogy ne legyen neki ez egy olyan nagy vasszizdasz, hogy most akkor meg kell könyörülni ezen a szerencsétlenen. Szóval teszek erőfeszítéseket. Na.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A 114 esztendeje született Ottlik Gézára emlékeztünk. Sali Noémi múzeológussal, kultúrtörténésszel, Pozsgai Nóra beszélgetett. A műsor 2020-ban készült.

0: Johannes Brahms, opusz 120-as, F-moll szonáta klarinétra és zongorára című művének harmadik tételét hallották. Előadta klarinéton Szatmári Zsolt, zongorán Fülei Balázs.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az asztali áldás következik. A Progresszív Reklámügynökség reklámüzletágának igazgatójával, Szabó Orsolyával beszélgetünk, aki alapítója és motorja a Progresszív Borsulinak. Szótejtünk arról, miként kapcsolódhat a bor a vállalati fenntarthatósági programokhoz, valamint azt is megtudhatjuk, hogy milyen szerepet tölt be a boros edukáció egy ügynökség életében. A szerkesztő riporter Pesti Eszter.

0: Itt ülünk a Ménesi úton, egy nagyon hangulatos, interaktív irodai környezetben, körülölelve a zölddel, a progresszív reklámügynökségnek az egyik irodájában, Szabó Orsolyával, Borsolyával, ha lehet ezt így mondani.
1: Abszolút.
0: Te pár évvel ezelőtt indítottad útjára a féle szerelem projektként a progresszív borsulit. Ez most már a negyedik éve?
1: Ez a negyedik éve. Zajlik, ki gondolta volna?
0: Tényleg nem gondoltad volna?
1: Nem, mert igazából ez az egész egy ilyen pici borklubként indult, amit ráadásul nem is én találtam ki, hanem a kollégák nyüstöltek már nagyon-nagyon régóta, hogy hát én itt tanultam itt a borokról, meg nyilván beszélek is mindig sokat a borokról, hogy mi lenne, hogyha itt házon belül kóstolókat tartanék. Nagyjából már ilyen 2020-ban is beszélgettünk erről, és amikor 2022-ben ide költöztünk ebbe az irodába, akkor volt egy irodalvató bulink, ahová eljöttek az ügyfeleink. Egyébként akkor dolgoztunk együtt a Mátrai, akkor is 6 Mátrai borász volt már akkor itt, és kóstoltatta a borait, és kitaláltuk, hogy legyen valamiféle tombola az ügyfeleknek, és akkor gondolkodtunk, hogy milyen ajándékokat tudnánk felajánlani, és akkor kitaláltuk, hogy legyen kommunikációs workshop, stratégiai workshop, tehát hogy ilyen dolgokat lehessen nyerni, és a többiek mondták, hogy mi lenne, hogyha ilyen borkóstolókat is kisorsolnánk az ügyfelek között, és úgy történt, hogy 3 ilyet kisorsoltunk, és akkor ők valahogy ilyen nyár folyamán megfordultak itt, és akkor jöttek a kollégák, hogy oké, most az ügyfeleknek tartott kóstolókat, akkor mi lenne, hogyha nekik is. És ugye én itt ennél az ügynökségnél menedzsment tag vagyok, már 19 óta, 4 férfivel dolgozom együtt, és kitettem az asztal, hogy mi lenne, hogyha szerveznék itt házon belül ilyet, viszont az első pillanattól fogva ez nagyon fontos volt, én nem szerettem volna azt, hogy ez egy ilyen fizetős program legyen, hanem ajándék a kollégáknak, legyenek ilyen esték, amikor jól tudják magukat érezni, kicsit ismerkednek a borokkal. És ott olyan jól sikerült igazából ez az egész, hogy nagyjából egy fél év telt el, akkor még volt, hogy 2 hetente tartottam a kóstolókat, és elkezdtek így bekopogtatni a partnereink, akkor utána az ügyfeleknél ennek híre ment, és fél év alatt nagyjából már ilyen 30 fős létszám jelentkezett be, és akkor utána megint leültünk, megbeszéltük, hogy igazából ez nekünk nagyon szuper. Ügyfélkapcsolati szempontból is azért ez egy nagyon jó irány, mert munkán kívül tudunk találkozni velük, és beszélgetni, meg együtt lenni, meg jobban megismerni egymást, és így a menedzsment teljesen mögé állt ennek a dolognak. Nyilván ők azt akkor már így tudták, látták, hogy ez nekem egy ilyen nagy szenvedélyem lett. Most lesz szeptemberben 10 éve, hogy én elkezdtem tanulni a borról. Borszkolában kezdtem Csizmadia tanár úrnál, utána ott az iskolával nekem lehetőségem nyílt nagyon sokat utazni. Itthoni meg külföldi borvidékeken is, utána jött a CEVI, és akkor azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt, talán most májusban lesz már 2 éve, hogy megcsináltam a szommelié vizsgámat is. Én nagyon szerettem a hivatásomat, én 24 éve a reklámszakmában vagyok, valószínűleg innen is fogok majd nyugdíjba menni, szóval, hogy nekem ez így nem volt célom, hogy én akkor egyszer csak majd vendéglátásban dolgozzak, vagy szomeléként, de hogy annyira beszippantott ez az egész, és biztosan neked is nagyon ismerős lehet, ahogy mész, egyre többet utazol, nagyon sok borásszal találkozol, kinyílik előtted a világ. Hogy azt mondtam, hogy oké, akkor nekem ez lesz a hobbim. Szóval ez egy ilyen hobbi projekt, ami egyébként most már azért sokkal nagyobbra nőtt, mert ez a negyedik éve. A borsulinak havonta tartok, most már csak kóstolókat, és hogy jártál itt nálam, úgyhogy általában egy ilyen 50-60 fő az átlag létszám, akikkel itt eltöltünk együtt egy estét, és azért most már ez így elég komolyan össze van itt rakva, és nagyon sok kollega is bekapcsolódott ennek a szervezésében, szóval igazából most már nem csak Borsolya projekt, hanem ez egy ilyen jó kis progresszíves projekt lett.
0: Igen, ugye kaptam tőled egy pár héttel ezelőtt meghívást a fenntarthatóság téma köré szervezett borkóstolóra vagy borsulira, ami egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kerekasztal beszélgetésben is nyilvánult meg, miközben ugye különböző borstílusokat, a témához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó borokat, tételeket kóstoltunk, elképesztő jó volt tényleg a hangulat, és nagyon sokan voltak.
1: És szerintem egy kicsikét hiánypotló is volt ez, azt gondolom itthon. Az első 2 évben, amikor elkezdtem ezt az egészet csinálni, akkor az tényleg nagyjából úgy működött, hogy én kiálltam, volt egy 6-os, 8-as borsor, arra az elejétől rájöttem, hogyha én itt ilyen nagy prezentációkat és száraz adatokat mutogatok az embereknek, az így nem lesz jó, és nem fognak nagyon átmenni szerintem az információk, úgyhogy az elejétől kezdve ez egy ilyen interaktív sztori. Pont amint te voltál, az nem egészen a klasszikus borsuli volt, de elmondom azt majd, hogy hogyan jutottunk el idáig. Szóval nálam úgy néz ki egy ilyen, hogy indulunk nagyjából onnan, hogy ország és borvidék, és filmet mutatok. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy ott kicsit oda tudják magukat képzelni, átjön ennek az egésznek a hangulata, amíg megy ez a film, addig jönnek kollégák és töltögetik a borokat.
0: És elég ügyesen töltenek.
1: És nagyon büszke vagyok rájuk, egyre ügyesebbek. És elkezdjük megkóstolni a port, egy kicsikét beszélgetünk róla, elemezgetünk, most már azért vannak tényleg olyanok, akik negyedik éve ide járni, és annyira szépen tudnak már beszélni a borról, és nagyon szépen fogalmaznak, és z-generációsok, zárójelbe zárva. Szóval, hogy beszélgetünk a borról, és utána mutatom meg igazából, hogy mi van a pohárban. Ugye a borsulinak ez a szlogenje a kezdetek óta, hogyha tudni akarod, hogy mi van a poharadban. És akkor utána mutatom be a borászatot, és azt is igyekszem valamilyen filmen keresztül, mert teljesen más az, amikor a borász mesél ott, és látod, hogy hogy néz ki a birtok, vagy hogy néz ki a présház. És ez látszott, hogy ez átmegy, főleg a mai korban, amikor már egyre kevesebbet olvasunk cikkeket, magazint. Láttam azt, hogy ez fog működni, hogy van mozgókép, meg vagyok mellette én, meg az én sztoriaim. Ugye igyekszem főként olyan borászatoknak a borait, vagy olyan országoknak, vidékeknek a borait berakni, ahol már volt szerencsém járni, mert teljesen más, hogy tudok én is erről mesélni. És akkor így indult nagyjából a borsuli, aztán időről időre nyilván frissítettem a formátumon, volt, amikor csapatokban voltak itt a résztvevők, és vakkóstolás volt, aromafelismerés, mindig próbálok valamilyen csavart belerakni, kvíz csinálunk, meg a végén lehet ajándékokat, bort nyerni, és tavaly év végén jutott el ez az egész oda, amikor így kicsit leültem, hogy oké, ezt most már azért lehetne magasabb szintre emelni. És akkor jött az ötlet, hogy nekünk azért itt a Progresszívnél nagyon sok belső fejlesztésünk van. Van egy Progresszív Lev nevezetű kreatív műhelynek szoktuk nevezni, ahol mindenféle izgalmas dolgokat találunk ki, és utána valósítunk meg, és hogy mi lenne, hogyha egyébként például ezt is bele tudnánk fűzni ebbe. Az ügyfeleink miatt is ez egyébként egy ilyen fontos irány, és akkor az idejében azt találtam ki, hogy amellett, hogy lesz klasszikus borsuli, van olyan alkalom, amikor borászt hívok meg, és vele van beszélgetés, igyekszem fajtakóstolókat is tartani, és akkor nagyjából minden második alkalom pedig egy ilyen nagy témaköré szerveződik, ilyen volt a fenntarthatóság is, amit nagyon-nagyon fontosnak tartottam egyrészt kirakni az ablakba, és olyan emberekkel beszélgetni erről a témáról, akik tényleg értenek ehhez, és véleményük van erről. Borászt is meghívva erre az eseményre, és akkor minden második borsuli pedig egy ilyen lesz, a legközelebbi ott technológia lesz az egésznek így a tetején, és pesgőzni fogunk, ennyit most így erről elárulhatok, úgyhogy jó ezt látni, hogy működik, mert hogy egyre több embert vonz, ezért ezeken a nagyobb rendezvényeken, most nem is tudom, fenntarthatóság ellenében 80-90 ember ült itt, és hallgatta a szakértőket, és kóstolta a borokat. Nagyon büszke voltam, hogy most ez itt tart 4 év után.
0: Volt valami vízhangja egyébként, akár cégen belül, vagy a partnerek kapcsán, hogy ezt a témát akár tovább kéne vinni, tovább boncolgatni? Ugye itt azért elhangzott a Green Academy.
1: Ez a projekt, ez a sajátunk, ezen nagyjából 2 évig dolgoztunk a WWF Magyarországgal, illetve az Univerzum 8-al, ők voltak az egész háttérben a fejlesztők. A Progresszív hozta ennek a programnak a kreatív és kommunikációs részét, a szakmai tartalmat pedig a WWF. Nagyon büszkék vagyunk rá igazából. Ez egy oktatási program nagyvállalatok számára, tehát aki kicsikét is komolyabban gondolja ezt az egész ESG témát az átlagosnál, és nem csak ki akarja ezt pipálni mondjuk házon belül, azoknak a cégeknek ez egy jó program, amit már akár saját meglévő programokkal is össze lehet kötni, de hogyha nincsen ilyen, ezzel is igazából pluszt ad egy ilyen edukációs programot vagy felületet a munkavállalóinak. Ugye maga itt a Progresszívben is az a zöld vonal, nálunk 12 éve elég komolyan foglalkozunk ezzel a témával, a Green Hub nevezetű programunk az nagyjából 8 éve van már itt házon belül. Mindig is fontos volt ez a terület, az iroda is így működik, és ez nem csak, nem tudom, a szelektív hulladékgyűjtésben merül ki, hanem tényleg komolyan gondoljuk ezt. Ugye mi a reklám üzletágat vezetem itt házon belül, de van egy rendezvényes üzletágunk, ott ezek a zöld megoldások hosszú évek óta porondon vannak, és próbáljuk az ügyfeleinket is ebbe az irányba tolni. Tehát, hogyha van egy rendezvény, akkor ne papírra legyen kinyomtatva a menü, hanem inkább rakjuk ki digitálisan egy tableten. Ez egy nagyon egyszerű megoldás, de nagyon sokan nem gondolnak például erre. Úgyhogy ez nálunk már nagyon-nagyon régóta volt, és nagyon jól sikerült ez az este. Egyrészt minket is egy kicsit jobban meg tudtak szerintem így ismerni. Én gondolkodtam előtte sokat rajta, hogy hogy fogjuk ezt így a borral összekötni, és az a helyzet, hogy rájöttem, hogy szinte mindent össze lehet kötni a borral, de tényleg ez a technológia is egy olyan sztori lesz. Szóval, ha leülünk beszélgetni egy-egy pohár borral, akkor ott tényleg bármilyen téma följöhet, és erre most van nyitottság, úgyhogy ennek így nagyon-nagyon örülök. Elindult a program, egyébként már értékesítettünk is belőle, tehát abszolút elérte a foglalkozás a célját, hogy így mondjam. Úgyhogy ez egy ilyen szuper út. Úgyhogy ezt az irányt is szeretném ettől az évtől bekapcsolni.

Módon egyébként ez az egész borsuli, ez egy nagyon szubjektív műfaj. Nyilvánvalóan olyan borokat válogatok ki, amiket én szeretek, és nagyon szívesen megmutatok az embereknek. Érdekes módon az elejétől kezdve nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát ma Magyarországon szerintem, hogyha valakit érdekel a boroknak a világa, akkor egyrészt el tud menni ilyen-olyan rendezvényekre, vagy nagyjából van 3-4 boriskola, ahová be tud iratkozni, de azért valljuk be, az utóbbira egy csomó embernek nincsen ideje. Vagy el tud menni borkóstolókra, és mondjuk borszaküzletek vagy kereskedések szervezik ezeket. És igazából ilyen hely, mint ez, nincs még egy itthon. Az elejétől kezdve nagyon-nagyon érdeklődőek voltak az emberek. Tényleg olyan emberek járnak ide, akiket ez érdekel, de hogy volt arra is példa, eljött egy ügyfelünk, és pont egy pezsgős este volt, és mondta, hogy fiesső, engem nagyon érdekelt az egész, mert nagyon sokat hallottam, meg olvastam róla. Én nem szeretem a pezsgőt, de beülök, és akkor én ezt így szeretném végignézni, meg meghallgatni, és a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy velem most óriásit fordult a világ, és ő nem is gondolta volna, hogy ennyiféle pezsgő. Tehát az, hogy tradicionális, hogy megy ez az egész, hogyan készül a tradicionális pezsgő, mi munka, mi van ennek a hátterében, és azóta itt ül minden borsuli. Múltkor kérdezte, hogy mikor jön a pezsgő már, mert hogy óriási pezsgő rajongó lett, és azt gondolom, hogy én egyébként úgy rakom össze mindig a sorokat, hogy mindenki megtalálja benne a kedvencét, vagy a stílusát, mert azért egy idő után azt gondolom, hogy itt az embereknek igenis kialakul a stílusa, melyik szőlőfajtát szereti, a hortos borokat szereti, vagy a reduktív borokat szereti, és ez igazából azt gondolom, hogy jól működik. Mostanában másfél havonta tartom a kóstolókat, jött, hogy nem is értik, tehát ez kellene, hogy gyakrabban. Nekem azért egy munka mellett erre föl kell készülni, hogyha beszélgetések vannak, akkor föl kell kérni. Szóval, hogy ez nagyon sok szervezéssel jár. És egy kicsikét vissza arra, hogy én itt pontosan akkor mit is tanítok. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy minden egyes borsulin van olyan ember, aki először jön. Nekem tényleg úgy kell ezt az egész dramaturgiát kitalálni, hogy van olyan vendég is, aki 4 éve oda jár, és pontosan tudja, hogy mi ez a tradicionális pezsgő, de ha van egy pezsgős este, és valaki először jön, akkor neki ugyanúgy el kell tudnom magyarázni, és valahogy úgy kell az egészet csinálnom, hogy aki már negyedjére hallja, is élvezetes legyen ez az egész. Ez is nagy öröm egyébként, hogy minden borsulin vannak újak, és nagyon sok Z-generációs úr az elsősorban. Erről egyébként nagyon sokat szoktam másokkal is beszélgetni, hogy ugye tudjuk, hogy fiatalok sokkal kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint mondjuk évekkel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy azért mégiscsak egy boros nemzet vagyunk, nagyon-nagyon fontos az edukáció, tehát én amikor elkezdtem, akkor azt mondtam, én ezt azért szeretném csinálni igazából szabad időmben, hogy igenis edukáljunk itthon, tehát akinek nincsen lehetősége akár ilyen olyan kóstolókra eljárni, akkor ide eljöhessen, és nem akarok az tényeket, adatokat. Ezek az emberek nem azért jönnek, hogy 2 év múlva adjak nekik egy oklevelet, és akkor te, nem tudom, középfokú borszakértő vagy, ez nem erről szól, hanem pont ez volt a lényeg, hogy szerettessem meg velük a borokat, legyen a mindennapjaiknak a része, hogyha beülnek egy étterembe, akkor tudjanak bort választani, vagy ha nem tudnak, és oda jön egy szomelié segíteni, akkor legyen valami fogalmuk arról, hogy mit választanak, és eljutottunk azért odáig, hogy például a karácsonyi időszakban már komplett menüket kapok, és figyelj, arra gondoltam, hogy akkor ilyen bort választok mellé. Vagy légy segíts, van, aki nincs olyan anyagi helyzetben, mondjuk, hogy borszaküzletből vásároljon bort, és akkor azt mondja, figyelj, én ebbe a hiperbe fogok elmenni karácsony előtt bevásárolni, ezek lesznek az ételek, légy segíts, hogy végig tudjam mondjuk borral vagy pezsgővel az ünnepi vacsorát kísérni, vagy kim vannak külföldön, és itt meg itt vagyok ezen a borvidéken, bár teljesen más az utazásnak a célja, de hogy milyen fajtát keressek. És szerintem ezek óriási dolgok. És hogy mennyire megéri ez az egész dolog. Nálunk minden karácsonykor van egy ilyen hagyomány, évzárás előtt, vagy karácsonyi partink előtt ilyen borítékokat ragasztunk itt ki az irodában. Mindenkinek van egy saját borítékja, leteszünk kis posztiteket mellé, és lehet egymásnak üzenni. Alá is írhatod, de hogyha te névtelenül szeretnél üzenni a másiknak, akkor abszolút az is mehet. December hónapban ezekben a borítékokban gyűlnek ezek az üzenetek, és a karácsonyi vacsoránkor ezt mindenki megkapja. És akkor ott el tudja olvasni, hogy haza tudja vinni, és akkor mondjuk az ünnepek alatt tud ebből töltekezni. És volt egy nagyon megható dolog így múlt év végén, egy azt hiszem, hogy 25 éves srác, egy kedves kollégám írt nekem üzenetet, mert hogy alá is írta, azt írta, hogy 2 éve dolgozik itt nálunk, ő nem is gondolta, hogy 2 év múlva egy ilyen üzenetet fog írni, amiben nagyjából az állt, hogy nagyon büszke arra, hogy ennyit tanult, hogy ennyire be tudott ő vonulni a boroknak a világába. Olyannyira, hogy már van otthon borhűtője, és amikor a barátaival valamilyen belföldi utazást terveznek, akkor már csak és kizárólag borvidékekre mennek, és borászatokat látogatnak meg. És amikor így ezt hallja az ember, akkor tényleg azt gondolja, hogy ez így megéri.
elérte a célját, az edukáció. Egyébként képzeld el, hogy van egy emlékkönyve. Ezt kaptam, van egy hölgy, Győri Ildikónak hívják, ő ilyen külső szervezeti tanácsadónk 15 éve már.

0: legalább, meg egyébként most a kedves barátomnak is mondhatom. És amikor 2 éves volt a progresszív borsúli, akkor hozott, majd megmutatom, ez egy ilyen kívülről egy ilyen szőrös könyv, és mondta, hogy ezt most itt hagyja, és hogy szeretné, hogyha minden borsúli, én ezt kiraknám, és akkor a végén kérjem meg az embereket, hogy írjanak ebben. Utána általános iskolás koromban volt ilyenem, és működik, és tele van szebbnél szebb üzenetekkel ez az egész, és ezeket azért nagyon jó néha-néha így visszaolvasgatni.
1: Emlegetted többször a pezsgőt, mint kifejezést, mint italt. Talán nem titok, hogy te nagy pezsgő fan vagy. Egyébként más buborékos italokat is preferálsz? Vagy kifejezetten a pezsgő az, ami nálad viszi a prímet?
0: Egyébként én tipikusan az az ember vagyok, aki világéletében utálta a pezsgőt. Én emlékszem rá, egyetemista voltam, kollégisták voltunk Szegeden, és azért így ünnepelgettünk, és akkor már ott is pezsgőket mondhatunk, és én emlékszem, hogy én kikavartam a buborékot a pezsgőből. Tehát, hogy annyira nem ment ez a vonal. És amikor így elkezdtem tanulgatni, akkor Habzó-Gyöngyözők abszolút bejöttek már így a képbe, de hogy igazán a pezsgőt én akkor szerettem meg, amikor megtudtam, hogy mi az a tradicionális pezsgőkészítés, és hogy tényleg milyen hosszú idő, micsoda munka van a pezsgő mögött. Ott meg már igazából így nem nagyon volt kérdés. Egyébként ugyanúgy szeretem például a proszekkót is. Szerintem nagyon szuper tangpezsgőket is lehet már itthon, meg külföldön is kóstolni, de hogyha valaki megkérdezi, akkor tradicionális pezsgő. És nagyjából egy másfél hónapja jártam ki egyébként Spanyolországban. Én például most a korpinátok világát fedeztem fel így a káva mellett, ami megint egy ilyen új szeglete ennek az egész pezsgő fogyasztásnak. Úgyhogy ha most például valaki megkérdezi, akkor nagy korpinát rajongó vagyok jelen pillanatban.
1: Ez is egy bizonyítéka annak, hogyha tudod, hogy mi van a poharadban, és tudod, hogy mit iszol, akkor azt jobban tudod értékelni. Abszolút. Tehát igazából a mottód az abszolút a te életedben.
0: Igen. És az is nagyon fontos, hogy, de talán ezt már így említettem, hogy sokkal másabbul tudok beszélni, vagy mesélni erről az egészről, hogyha ez oda mész, megnézed. És az eddigi kóstolókon is például mutattam kávákat, talán már korpinátot is, de ott jársz kín, és tényleg látod, hogy néz ki Szentcedurni. Voltunk a helynek a legkisebb pincéjébe, a legnagyobba is, és teljesen másján tudod már ezt az egészet tanítani, hogyha igazából lehet ilyet mondani. Ez egy nagyszerű dolog, úgyhogy az a cél, hogy menjek minél többet, itthon is, meg külföldön is. Ide úgy néz ki, hogy jövő tavasszal biztos, hogy visszamegyünk, őszre úgy tűnik, hogy van már 2 olasz út, az egyik egy ilyen Franciacorta központú, úgyhogy lehet, hogy 1/2 év múlva találkozunk, akkor azt mondom, hogy most Franciacorta rajongó vagyok. Utak tekintetében nincs ilyen nagy megkötés, hogy akkor most bor vagy pezsgő. A pezsgőt azért is szeretem nagyon, mert ellentétben azért ezzel a magyar felfogással, hogy ugye amikor ünneplünk, szilveszter, nyissunk ki egy pezsgőt, itt nálunk a progresszívnél azért ez sokkal gyakrabban megtörténik. Tehát, hogyha mondjuk egy kollega évfordulót ünnepel, nyerünk egy tendert, vagy csak mondjuk leadunk egy nagy pályázatot, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy így álljunk meg, és köszönjük meg annak a csapatnak, aki ezen dolgozott. És most már itt a jó idő, kinyitottak itt a teraszaink is, úgyhogy mi itt így elég sokszor megállunk, és kocintunk házon belül is pezsgővel. Szerintem ez egy fontos dolog azon kívül, hogy egy ilyen szimbólum lett, úgyhogy nagyon működik.
1: Nálad közel 10 éve kezdődött a saját magad boros edukációja. Akkor már ugye itt dolgoztál a progresszívnél, ugye ez mégiscsak egy reklámügynökség, egy kreatív ügynökség volt, vagy van akár nektek egyébként boros tematikájú projektetek, legyen az csomagolás, új arculat, vagy azóta esetleg több ilyen jellegű munka megtalált titeket?
0: Én azért reméltem, hogy egyszerűen munka maga magánélet így összeér, és egyébként ez így is történt. Az első ilyen projektünk az 2020-ban a Covid kellős közepén talált meg igazából minket. Abban az évben kezdtük az együttműködésünket, akkor még Kovács és lánya Mátrai borászattal. Náluk volt egy nagy brandváltás, nevet és mindent is változtattak. Ugye ott a cél az volt, hogy szerettek volna külföldi piacokon elindulni, de hát ezzel Kovács és lánya erre eléggé alkalmatlan lett volna. Úgyhogy az új név itt a Soul Montis, a csomagolás, illetve ennek főként a kezdő kommunikációja az hozzánk tartozott. Aztán ugye Kovács Zita akkor a Mátrai hegyközségnek volt az elnöke, és azt mondta, hogy tök jól sikerült ez a projekt, kicsit ráférne itt a Mátrai borvidékre is a ráncfelvarrás, és hogy akkor kommunikációba segítsük őket, úgyhogy ott az új arculata, az új szlogán az a mi kezünk munkája. Akkor ugye még több borásszal megismerkedtem ott, kiderült, hogy a Horkai Andrással elkezdtek már együtt dolgozni egy mátrai közösségi bormárkának a megteremtésén, és akkor valahogy kézenfekvő volt, hogy itt azért nálunk az ügynökség van valaki, aki ért ehhez, és többféle szakmai vonalon is tudja segíteni magát a projektet. Úgyhogy a Mátrai Közösségi Bormárkának, a Máj Mátrának is a megszületésénél mi segítkeztünk. Itt a név, maga a koncepció, a csomagolás az szintén a mi kezünk munkája. És akkor most a legutolsó projektünk az egy tavalyi példa, Varga Pincészet. Ők két projekttel is megkerestek minket. Tavaly indult el a saját zenei fesztiváljuk Balatonyörsön, ami a Balaton névre hallgat. Ezt említettem, hogy itt reklám mellett rendezvényszervezési területünk is van, úgyhogy ennek a rendezvénynek a kitalálásában ugyanígy arculat, kreatív anyagok, maga a név, fellépőknek a szervezése, tehát nagyon sokat segítettünk, és ez is egy nagy büszkeség egyébként, mert nagyon jól sikerült már az első év, és idén megy tovább a Balaton. És azon a nyáron igazából ezzel a rendezvénnyel volt összekapcsolva a Pincészet Pezsgőjének a bevezetése. Ez három különböző pezsgőt jelentett, és ott a csomagolás tervezésben a Progresszív segített, úgyhogy igen, hála az égnek, megtalálnak minket ilyen projektek is. Nyilván ezek mind ilyen live projektek, és a kreatív kollégák is nagyon-nagyon szeretnek ezen dolgozni. Ahogy már mondtam, segítség az, hogy itt ügynökségi berkeken belül van valaki, aki el tudja magyarázni, hogy mi az a csavarzár, és hogy kell megtervezni ennek a grafikáját, vagy mondjuk van egy bortermékcsalád, és el tudom magyarázni, hogy mi a különbség a rajna is és egy sima palac között. Úgyhogy igen, hála az égnek, megtalálnak minket. Én remélem, hogy a jövőben pedig majd még több.
1: Van olyan, hogy álom projekt, amit még szeretnél megvalósítani? Mondjuk a következő 5 évben.
0: Fú, ez most egy kicsit könnyű, de nehéz kérdés is. Én azért nagyon sokat foglalkozom, olvasok a témában, és azért nekem félig meddig a szakmám is mégiscsak a marketing. Úgyhogy nagyon jó bormarketing példákat látok itt a körülöttünk lévő országokban. Nekem nagyjából egy olyan álmom van, és most tudom, hogy egyébként a szakmai sajtó is nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogyha a magyar bormarketingben én bármilyen módon is tudnám egyébként segíteni ezt az országot az én tudásommal, látásmódommal. Nyilván egy kis szeletére van csak rálátásom, én azt nagyon szívesen tenném.
2: Az elhangzott asztali áldásban a Progresszív Borsuli alapítójával, Szabó Orsolyával, vagy ahogyan sokan ismerik, Borsolyával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és a szerkesztő Pesti Eszter nevében is köszönjük a kedves hallgatók figyelmét.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. A héten történt.
3: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 19. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízlítő adásunk tartalmából.
1: Nemzetközi Katolikus Karitász konferencia.
0: Csendes lelki nap csatkán.
1: Roma hősök.
2: Az idejében egy kicsit szakítottunk az eddigi hagyományokkal, mert hogy jellemzően kamaraszínházi előadásokat hívtunk meg a Roma Hősök Fesztiválra, de kb. Két évvel ezelőtt egy romániai bukaresti testvérszínházunk, a Giuseppen, ami romani nyelven feministát jelent, ők azt javasolták, hogy egy kicsit tegyük félre a vakbélyhulladásszerű áldozatiság narratíváját, és kezdjünk el egy kicsit humorizálni.
0: Kínaiak a Perzsa-öbölben.
1: Szélsőséges időjárási események.

0: Nemzetközi konferenciáról jelentkezik Zagyva Richárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója.
1: Caritas Európának a regionális éves konferenciája zajlik, ami egy közgyűlés. 50 országból összegyűlnek a Caritas szervezetek vezetői, tanácskoznak, tisztújítások zajlanak, stratégiáról egyeztetünk, innovatív fejlesztésekről beszélünk, hogy lehet a Caritasban fejlesztéseket végrehajtani, hogy mindig jobban és jobban tudjunk tenni a rászoruló csoportok érdekében. De ez zajlik most, az utolsó napján vagyunk az eseménynek.
2: Melyek a fő stratégiák?
1: A fő stratégiák, mert korábbi években meglettek határozva 2024-től 2030-ig, ugyanakkor nagyon fontos része az évről évre történő megújítás, ahol tartunk benne, és az egyik fő pont például, hogy katasztrófa helyzetekre, humanitárius helyzetekre minél jobban tudjon reagálni az európai közösség és a Caritas közösség, egyenként az országok is, de nemzetközi hálózatként is hogyan tudnak segíteni egymásnak, ezeknek a pontjait beszéljük végig. De fontos például az is stratégiai pontként, hogy a Caritas mindig bármilyen körülmény van, mindig az egyház szívében maradjon, ezért miket tudunk tenni, hogy tud a lelkiség erősödni mind a közösségekben, plébániai, egyházmegyei, országos és európai szinten is.
2: Összehasonlításképpen az egyes országok a karitászai miként segítenek, miként tudnak segíteni az arra rászorulóknak?
1: Nagyon különböző a helyzet országnak, hiszen nagyon sok olyan ország is van, ahol a katolikus közösség, a katolikusok száma elég alacsony, és ezek kisebbségben vannak. Más országokban erős a katolikus közösség, és vannak olyan Caritas közösségek is országok, amelyeknél nagyon erős például az intézményes hálózat, és háttérbe szorult a plébániai Caritas munka, hiszen kevés például az egyházmegye. Mindenkinek más a helyzete, de mégis nagyon sok közös pontot tudunk meghatározni, és egymást is fejlesszük ebben.
2: Miként látják a jövőt, a lehetőségeket? Melyek a legfontosabb feladatok?
1: Nagyon fontos feladat, hogy ez a partnerségi együttműködés a közel 50 ország Caritas szervezete között, ez folyamatosan fejlődjön, és mindig aktív maradjon. És ezért is nagyon fontosak ezek a találkozók, ezeknek a részleteiről is egyeztetünk. Egyeztetünk az innovációról, hogyan lehet egymástól tanulni, hogyan lehet új programokat létrehozni, hogyan lehet olyan fejlesztéseket bevetni, ami jobban segíti